rejtező istenség, hittel áldalak, ki elrejteztél itt bors kenyér alatt. Szívem te előtted megalázkodik, mert ha téged szemlél, megfogyatkozik. Szám, kezem, látásom benned fennakad, bizton hitem mégis hallásból fakad. Hiszem mind, amit szól Istennek fia, nincs igazabb, mint az igazság szava. Rejté a keresztfa istenségedet, itt az emberség is elrejtezkedett. Mind a kettőt valván és hittel hívén, mit a jobblator kért, azért esdek én. Sebeit Tamással nem szemlélhetem, te vagy mégis vallom, Uram, Istenem. Add, hogy egyre jobban higgyek te neked, te benned reméljek és szeresselek. Uram halálának szent emlékjele, élő kenyér, nekünk élet kenyere. Hogy belőled éljen, késztesd lelkemet, soha ne feledje édességedet. Kegyes pelikánunk égi szeretet, véredben tisztátlant mosd meg engemet. Egy cseppje elég, ha a mérlegbe hull, az egész világnak bűnváltsága ul. Jézus, most csak arcod leplét láthatom. Add meg, Uram, amit úgy szomjúhozom, boldogan lepletlen lássam színedet, és dicsőségedben dicsérhesselek. Aquinói Szent Tamás.

34. Zsoltár. Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig. Lelkem dicsekedjék az Úrban, hadd hallják meg a szegények, és örüljenek. Velem együtt magasztalják az Urat, áldjuk a nevét mindannyian. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból. Nézzetek rá, és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni. Lám, egy szegény kiáltott, s az Úr meghallgatta, minden szorongatásból kiszabadította. Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza. Ízleljétek és lássátok, mi jóságos az Úr. Boldog az ember, ki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, akik őt félik, nem szenvednek hiányt. A fiatal oroszlán nyomorog és koplal, de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek. Gyertek, fiaim, és hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítalak titeket. Ki az, aki élni akar, ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot? Őrizd nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől. Hagyd el a rosszat, és válaszd a jót, keresd a békét, és járj a nyomában. Az Úr szeme az igazakra tekint, füle meghallja kiáltásukat, de a gonoszoktól elfordítja arcát, s eltörli emléküket a földön. Az igazak kiáltottak, s az Úr meghallotta, megmentette őket minden bajtól. A megtört szívűekhez közel van az Úr, a bánatos lelküt meggyógyítja. Sokféle szenvedést ismer meg az igaz, de az Úr mindből kiszabadítja. Az Úr megőrzi minden tagját, hogy egy se zúzódjék szét. A gonoszság halálba sodorja a bűnösöket, s akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte. A hűségeseknek az Úr megmenti lelkét. Aki hozzá menekül, azt nem érheti kár.

Zengd a titkot hangos ének, zengd a testet és a vért, mi gyümölcse szűzi méhnek, ontott, mint királyi bért, a világ minden bűnének bőséges váltságáért. Lett az Isten egy közülünk, embertestbe öltözött, ige magvát üdvözülnünk szórta szét a nép között, se csodát szerezte ülnünk, mielőtt elköltözött. Végső este megfogadta régi törvény szent szavát, mint a törvényt tenni szabta, úgy rendelte asztalát, étekül, hogy általadta enkezével önmagát. Az igének igéjére testé válik a kenyér, lesz a színbor Krisztus vére, bár szemet hozzá nem ér. Ezt a hű szív, hogy felérje, itt a puszta hit segél. Hát te nagy szentség elébe hódolattal jöjjetek, ó bizonyságok helyébe, újszer ádít életet. Érzék nem hat rejtekébe, itt csak élő hit vezet. Az atyának és fiúnak hajtsunk térdet és fejet, kettejüktől származónak egyenlőképp tisztelet. Háromságban egyvalónak, földön és a föld felett. Aquinói Szent Tamás.

kenyér alakjában tesz, a bor alakjában téradatik neked. Hogy amikor magadhoz veszed Krisztus testét és vérét, vele test és vér közösségé váljál. Mert így leszünk Krisztus hordozókká, testének és vérének tagjainkban való elosztódásával. Így leszünk Szent Péter szerint az isteni természet részeseivé. Egykor Krisztus a zsidókkal vitázva mondotta, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Minthogy pedig azok a mondottakat nem lelki értelembe vették, botránkozva távoztak, azt gondolva, hogy testi ételt juttat nekik. Az Ószövetségben is voltak az asztalra kitett kenyerek, de minthogy az az Ószövetséghez tartozott, véget ért. Az Új Szövetség kenyere pedig mennyei és kelyhe üdvöt adó. Megszenteli a lelket és a testet, mert miképp a kenyér a testnek van számva, így az ige a lélekhez szól. Ezért ne a kenyér és a bor puszta mi voltát nézzed, hiszen Krisztus teste és vére az az Úr állítása szerint. Mert ha nem az sugallja neked az érzékelés, a hit biztossá és szilárddá tesz. Ne félj az érzék szerint, hanem a hit győzzön meg arról kételkedés kizárásával, hogy Krisztus az ő testére és vérére méltatott. Jeruzsálemi Szent Cirill.

Hosszú türelmű és nagy irgalmú vagy. Megértésemet óhajtván nem engedtél elveszni bűneimben. Hiszen prófétád által te jelentetted ki, ember szerető, hogy akarván nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljem. Azért, bár az égre és a földre, sőt a mulandó életre is méltatlan vagyok, mérhetetlen jóságodban bízva mégis hozzád sietek. Fogadj vissza engem, ember szerető Krisztusom, mint ama bűnös asszonyt, a vámost és a tékozló fiút. Irgalmadban bízva járulok eléd, ki azt mondtad. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Kegyelmezz azért nekem, Uram, s bár bűnös vagyok, ne utasíts el magadtól, hanem tégy velem irgalmat szerint, és legyen a te szentséged gyógyulásomra, üdvözítésemre, lelkem és testem megszentelésére. Legszentebb tested és véred mentsen meg a gonosz támadásaitól és az ördög minden csalárdságától. Szolgáljon életem megjobbítására, az erényekben és a tökéletességben való előrehaladásomra, az örök élet útra valójául. Félelmetes ítélőszéked előtt pedig kedvesen fogadott védelmemre. Nagy Szent Bazileosz.

0: Szentségimádást közvetítettünk a Mária Rádió kápolnájából.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

kerestem köztük olyan embert, aki falat emelne, és helytállna én előttem a résben az országért, hogy el ne pusztítsam, de nem találtam. Megtörtént velem 15 éves koromban ez az esemény. Én Győrbe jártam a Bencés gimnáziumba, egy évzárón, ahol az összes diáknak meg kellett jelennie, az évzáró szentmisén voltunk, az egyik atya, Márk atya, odajött hozzám. Mi jól ismertük egymást, mert ő prefektusom volt, éveken át próbált minket nevelni, és nagy meglepetésemre, a mai napig nem tudom, hogy ez miért történt, mondta nekem, hogy hát akkor Cseri úr, itt van ez az ajtó, az egyik, ott az egzugos templomnak az egyik ilyen mellék oltárnál egy ajtó, hogy álljon ide, és ne engedjen be senkit. És én nem tudtam, hogy ennek mi az oka, és biztos voltam benne, ugye okos fiatalemberként 15 évesen, hogy hát nem is akarna oda majd bemenni senki, most mit járkálnának itt az emberek. Elég sok vendég volt, ugye a diákoknak a rokonai. Nagy meglepetésemre ott sokan fel akartak menni, és én, mint ugye odaállított katona, közöltem, amit ugye Márk atya rám hagyott, hogy hát itt nem szabad bemenni. Úgy tisztelt teljesen ezt meg is fogadták, vagy nem kezdtek el ott, elég fura lett volna egy templomba ott titatkozni. Ez nekem egy azért meghatározó élmény, mert ahogy a Ezekielnél, talán nem pontosan ezt jelent, ugye ez Jeruzsálem pusztulásáról szól, de ugye ez, hogy egy embert kerestem, aki beáll a résbe, nekem ez évtizedek után egy ilyen különleges élményem, és én nem akkor álltam be a résbe, 15 évesen ott a fizikailag a templomban, igen, de aztán ez majd 15 évvel később, tehát én 30 éves koromban kezdtem a mindenféle ilyen egyházi szolgálatot.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak kukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szórengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen hagyra ezt felelni, készen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus áldalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették. Minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnem? Hisz csak szemetek erőtlen látni engem. Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megszentelő végtelen szeretete!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
2: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vehetünk. Talán nem tudunk minden beteget meglátogatni, nem tudunk minden magányos ember ajtóján bekopogni, nem tudunk minden családhoz személyesen eljutni. De a Mária Rádió eljut helyettünk. Amikor ön támogatja ezt a rádiót, valójában evangelizál. Ott van minden közvetített szentmisében. Ott van minden elimádkozott rózsafüzérben. Ott van minden vigasztaló tanúságtételben. Ott van minden olyan ember mellett, aki a rádiót hallgatva új reményt kap. Az ön adománya így imádsággá válik. Reményé válik. Misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nagylelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
2: 1 millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában az ottani zavargások idején gyerekek kezdtek imádkozni a békéért. Ezt a kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. 1 millió gyerek imádkozik a békéért névem. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő 5 Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án 15 óra 15 perctől, a Mária Rádió műsorán.
3: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm állandó beszélgető partneremet, a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk zenei szerkesztőjét, Széles László Lőrinci plébánost. Isten hozott, kedves Laci atya, ismételten rádiónk egri stúdiójában.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Hadd mondjam el, hogy akkor elgondoltam, hogy folytatjuk a rágógumi zenéket, már egyfajta öröm jelent meg a szívemben, hogy milyen jó lesz most megint ezeket felidézni.
0: John Freddy és a Playboy Band zenél nekünk hamarosan. Ezen rágógumi zenéről mit mondhatunk el?
1: Úgy tudom, hogy ez a daluk volt az, amivel a legnagyobb sikert aratták, és ezt is ide a rágógumi zene kategóriába sorolták. Ilyen érdekes címe van, hogy Judy áruhában és szemüvegben. Erről az együttesről a kis könyvecskéből következő szerepel. John Fred énekes 1963-ban szervezte meg kísérő együttesét. Rágógumi zenét játszottak. Ez a kis ismertetés, amit a könyv hoz, alátámasztja azt, amiről szóltunk, hogy ebben a műfajban ezzel a dallal ők is nagyon nagy sikert arattak. Ez a felvételük 1967-ben készült.
0: Hallgassuk akkor a Judy áruhában és szemüvegben, vagyis a Judy in Disguise with Glasses című dalt John Fred és a Playboy Band előadásában.

0: A Sir Douglas Quintet felvételét halljuk hamarosan nosztalgiai műsorunkban és a rágó gumizenék között. Melyik dalukra is esett a választásod, kedves Laci atya?
1: Ezt a dalt ismerem igazából tőlük, erre emlékeztem a gyerekkoromból. A címe olyan, megint csak, hogy nem fordítható, Mendocino. 1969-ben készült ez a felvételük. A kiskönyvem, amellett, hogy felsorolja itt is az együttes tagjainak a nevét, nagyon tömör stílusban csak ennyit ír. Texasi együttes 1966-ban tűnt fel San Franciscóban. Több nagy lemezük is megjelent, de ez a daluk volt az, amelye a legnagyobb sikert aratták. Ettől többet nem tudok róluk.
0: De az biztos, hogy most a Sir Douglas Quintet együttes rágó gumizenéje szól, itt a Szent István Rádióban, 1969-ből. Sir Douglas Quintet is back.

0: Hang-on, Sloopy, vagyis tarts ki, Sloopy. Ez a most következő dal címe, amelyről milyen emlékek jutnak eszedbe, Laci atya?
1: Ezt is azon a bizonyos emlegetett rágógumi dupla lemezen találtam. Erre sem emlékeztem már úgy igazából a gyerekkoromból a cím és az előadó alapján. Amikor a lemezen megnéztem, ahogy emlegettem, hogy elkértem a lemezjátszót a szemináriumból, és ez a dal elindult, akkor rögtön felújultam, hogy ezt is azonnal fel kell vennem, és rögzítenem kell. Hála Istennek így meg is van a gyűjteménybe. Erről az együttesről a kiskönyv a maga tömörségében ennyit ér. A 60-as években működő népszerű amerikai pop, rock, zenekar. Nagy slágrük volt a Tarts ki, Sloopy című felvételük 1965-ben. Több lemezük is megjelent, hogy látom a kiskönyvből, de olyan igazi elsöprő világsikert, mint amit ez a dal hozott a számukra, azt hiszem mással nem tudtak aradni. A McCoys együttes játszotta, tehát 1965-ben készült ez a felvétel.
0: És most meg is hallgatjuk a Hang on Sloopy, vagyis a Tarts ki, Sloopy című rágógumi zenéjüket.

0: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Válogatása 60-as, 70-es évek zenéiből. A folytatásban a Los Bravos együttes felvétele szól, amelyről mit mondhatunk el?
1: Érdekes címe van, szó szerinti fordításban így hangzik, a fekete az fekete. Ami érdekesség a számomra, hogy a rádió és televízió újságban ezt a dalt mégsem ilyen címen közölték, hanem mindig így szerepelt, hogy sötétség. Hogy ez a cím hogy került ide, vagy honnan vették, ezt nem tudom, de a dal pontos címének szó szerinti fordítása valóban ez, hogy a fekete az fekete. Itt zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy Tari Viktornak, illetőleg a debreceni klubunk vezetőjének, Barabás Attilának tartozott köszönettel, ugyanis ők segítenek nekem mindig abban, hogy a dalok magyar címét közölni tudjuk a hallgatók felé. Jelezték is már felé, hogy jó lenne, hogy kicsit kevesebbet nyaggatnám őket, de azt válaszoltam, hogy kérem, a hallgatók nevében nézzétek ezt el. Erre válaszoltak, hogy semmi gond, örömmel segítünk. Így tudtam meg ennek is a címét. Még annyit hadd mondjak erről, hogy ennek a dalnak hallottam diszkó változatban történt feldolgozását. Bevallom, nekem nem nyerte meg a tetszésemet úgy, mint az eredeti felvétel. Az eredeti nagyon-nagyon jó. Majd figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy hangszer arzenál szerepel benne. Mennyi fúvós hangszer lesz a háttérben. Ez is mutatja, hogy ezeknél a daloknál mennyi háttérzenész közreműködött addig, amíg egy-egy ilyen felvétel elkészült. Erre mondta annak idején nekem Tari Viktor, hogy ezért a dalokat nem gépek készítették, hanem emberek, emberi munka áll mögötte, ez adja meg többek között a nagy értékét. Az együttesről a kiskönyvecskénbe ennyit találtam. Az első spanyol rock együttes, a Fekete az Fekete című daluk nagy sláger volt 1966-ban. Nekik is jelent meg több lemezük, de olyan nagy sikert egy dalokkal sem tudtak aratni, mint ezzel a felvételükkel.
0: És most meg is hallgatjuk akkor, hogy melyik dal hozta meg számukra a világsikert. Szóljon a Black is Black, vagyis a Fekete az Fekete című dal. Hallgassuk a Los Bravos együttest.

0: Ha már rágógumi zene, akkor talán nem meglepő, hogy a most következő dal címe nagyon találóan az, hogy Yummy, Yummy, Yummy. Mi sem bizonyítja jobban, hogy ez a dal tényleg rágógumi zene lesz, és még mit mondhatunk el róla?
1: Két dalt választottam ennek a témának a befejezéseként, mindkettő olyan, hogy már elhangzott, de zárásként más előadókkal fognak megszólalni. Ezzel azt is szemléltethetem, hogy milyen óriási sikert adottak ezek a dalok, hiszen más előadók is műsorokra tűzték.
0: És másokat is megihlettek.
1: Igen, és gyakorlatilag velük is általában ugyanolyan nagy siker volt, mint az eredeti előadókkal. Hogy már emlegettük a dal elhangzásánál az Ohio Express esetében, visszatérve az Aranylemezek című műsorhoz, amelyből idéztem, úgy adhatjuk vissza tehát ennek a magyar címét, mint amikor rágja az ember a rágógumit, vagyis nyám, nyám, nyám.
0: Szóljon akkor a Yummy, Yummy, Yummy című világsláger, a királyi gárdisták, azaz a Royal Guardsmen együttes előadásában.

0: Duva Didi, ezzel a dallal fejezzük be a rágógumi zenéket. Miért ez a dal teszi fel, hogy úgymond a koronát a nosztalgiai műsorunkon belül a rágógumi zenék témájára?
1: Azért választottam ezt zárásnak, mert olyan óriási siker volt, és nekem is az egyik kedvencem. Bízunk benne, hogy a kedves hallgatóknak is örömet fog szerezni ez a dal, most egy újabb előadóval. Ők nem más, mint Johnny Lyon és a Jumpin' Jewels. Ők egy holland együttes voltak, az 1960-as évek első felében működtek gitárzenekarként. Ritka volt az a felvételük, amelyben énekeltek is. Ez azon kevesek közé tartozik. Hadd mondjam el, hogy a leghíresebb gitárdalaik mind megvannak a gyűjteményemben. Bőbe szoktam mondani, hogy nem csodálkozom ezen, atya. Hála a jó Istennek, hogy ez így alakult, mert az Úr segítségével történt ez minden, és a papi protekciók révén. Majd ezeket is játsszuk, ragyogó dalok születtek az ő előadásukban a gitárzene műfajában. De most térjünk vissza akkor a rágógumi zenéhez. Az eredetileg amerikai előadótól származó dal dolgozták fel ők is, Duva Didi, ez a címe, és ezt szánjuk ennek a témakörnek a zárásaként. Bízom benne, hogy ezekkel a dalokkal sikerült bizonyítanunk a kedves hallgatók felé, hogy ez a műfaj is megállja a helyét, annak ellenére, amiről szóltunk, hogy a kritika akkor ezt igen negatívan állította be. Ez a dal ennek a témakörnek a zárása, ugyanabban az évben adta elő ez a csapat is, mint Man Friedman együttese, vagyis 1964-ben. Azt is tudom, amivel holland együttes volt, minden dalukról a híres Philips cég készített felvételt. Általában minden daluk kislemezen jelent meg, azt hiszem, hogy ez is.
0: Méltó befejezése tehát akkor ez a dal a rágógumi zenes sorozatunknak. Hallgassuk a Johnny Lyon és a Jumping Jewels együttes Duva Didi című világslágerét 1964-ből.

0: nosztalgia zoom atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Én nekem most dalol a szívem, és boldog vagyok, hogy miért kiderül, mert hogy nem szeretném lelőni a poént, majd elmondott kedves Laci atya, hogy miért éppen az a témája a műsorunknak, ami a témája. Együtt találtuk ki, de tulajdonképpen az értelmi szerző többségében mégis te vagy. Nos, mi is lesz a műsorunk témája?
1: Böbének emlegettem már, hogy készítenénk egy rendhagyó kívánság műsort. A kedves hallgatók emlékezhetnek rá, hogy a kívánság műsoroknak az a jellemzője, hogy a hallgatók kéréseit teljesítik. Mi most egy olyan műsort szerkesztettünk, amilyen szerintem még nem volt, mióta létezik a rádiózás, hogy nem a hallgatók, hanem a műsorvezetők kívánságai fognak megszólalni. Böbe adáson kívül elmondta egyszer, hogy ő nagyon szeret táncolni, és különösen szeret twistelni. Tehát az ötletet ő adta meg nekem, hogy ez alapján a gyűjteményemből twist dalokat válogassak össze. Mielőtt ebbe belefognánk, még egy dolgot hadd mondjak el. Ezen a napon, amikor az adást rögzítjük, a konyhában ültem, amikor megérkeztem a Szent István rádióba. 8 óra előtt körülbelül 5 perccel ér a vonatom ide Egerbe, zárójelbe tegyük hozzá, hogy ha nem késik, és Böbe ilyenkor 9-ig élő adásban van. Ez alatt én a konyhában mindig reggelizek, és hallgattam az ottani hordozható rádió készüléken a Szent István rádió műsorát. A reggeli zenés játékában egy 60-i emberrel beszélt, aki elmondta, hogy szintén nagyon szeret táncolni, s a kedvence a twist. Böbe már előre elkészítette a mai adáshoz a reklámot, mert már akkor elmondta, hogy ilyen rendhagyó kívánság műsor lesz, illetőleg az ő ötlete alapján a gyűjteményemből a twist dalokat válogattam össze.
0: Nagyon szépen köszönöm neked ezt a figyelmességet, kedves Laci atya, és találtál jó néhány twist dalt, ahogy most nézem magunk előtt a listát, hát twist slágerek tömkelegét látom magunk előtt, és a kedves hallgatókkal meg is hallgatjuk ezeket a dalokat.
1: Megint csak hadd tegyem hozzához, amit Böbe mondott a hallgatók felé, hogy nyilván a készletből lehet gazdálkodni, magyarán, csak azok a dalok kerülnek adásba, amelyek megvannak a gyűjteményemben.
0: Kezdjük is akkor el a twistes műsorunkat, és mi mással is kezdhetnénk, mint hogy mindenkit arra buzdítunk Chubby Checkerrel együtt, hogy twisteljen. Come on, let's twist again! Nagyon örülök, kedves Laci atya, hogy ezt a dalt is beleszerkesztetted az adásban. Én csodálkozom, hogy 1961-es ez a dal. Hát, valóban kiállta az idő próbáját.
1: Igen, erről mindig az jut eszembe, hogy velem egy idős. Elmondhatom erről a dalról, hogy egy évbe születtünk Isten kegyelméből, és ezt a dalt már gyerekkoromban is nagyon-nagyon szerettem. Magyarul így van a címe, hogy Twisteljünk újra. Azt hiszem, hogy ettől többet nem kell mondani, ez a dal önmagáért beszél.
0: Kedves hallgatóink, hallgassuk akkor Chubby Checker, Come on, let's twist again című világslágerét itt a Szent István Rádióban. Twisteljenek velünk, és idézzük az 1961-es esztendőt.

0: Kedves hölgy Twist, ez a következő dalunk címe, hiszen általában műsorunkban arra is törekszünk, hogy a külföldi világslágerek címeit magyarul is elmondjuk. Én köszönöm szépen neked, kedves Laci atya, hogy erre külön odafigyelsz, már csak azért is, hogy hallgatóink értsék, hogy miről is szól az a bizonyos világsláger. Most térjünk vissza a kedves hölgy Twisthez. Dear Lady Twist, mit lehet róla elmondanunk?
1: Gary U.S. Bonds az előadója. Annyit tudok róla, hogy egy amerikai rock and roll énekes, semmi többet. Mielőtt a dal megszólalna, a Böbe által elmondottakra csak reagálásként annyit hadd mondjak, hogy név szerint szeretnék köszönetet mondani Tari Viktornak, illetőleg a Debreceni Zenei Klubunk vezetőjének, Barabás Attilának. Ők segítenek nekem abban, hogy a külföldi felvételek címét magyarul is elmondhassuk a hallgatók felé. Említettem nekik, hogy én ehhez azért is ragaszkodom, mert gyerekkoromban, amikor még létezett a rádió és televízió újság, a műsorok listáját úgy közölték le, hogy magyarul szerepelt a dalok címe. Azt hiszem, hogy mivel magyarok vagyunk, mi is jó, ha ezt így is halljuk.
0: Szóljon akkor a Dear Lady Twist, vagyis a kedves hölgy Twist 1962-ből, Gary U.S. Bonds az előadóm.

0: The Peppermint Twist. A folytatásban ez a dal szól. Milyen emlékek jutnak eszedbe, kedves Laci atya, a The Peppermint Twistről?
1: Magyarul annyit jelent, hogy borsmenta twist. Ha jól tudom, a borsmenta az egy gyógynövény. Bőbe megerősít engem, mert bólogat itt mellettem.
0: És ha már peppermint, akkor a rágógumi zenékhez annyi van, hogy kapcsolódjak, hogy néhány adással ezelőtt rágógumi zenéket is egy csokorba szedtél nekünk, összeválogattad, kedves Laci atya, és a peppermint kifejezéssel bizony számtalan rágógumi csomagoláson találkozhatunk.
1: Én erre bevallom, nem figyeltem így fel, úgyhogy köszönöm Böbének. Ezt a dalt a 70-es évek egyik nagy sikerű angol csapata, a Sweet együttes is játszotta. Én igazából tőlük hallottam ezt először, éppen ezért meglepetés volt számomra, amikor ennek egy régebbi változatát is rögzíthettem a gyűjteményemben. Caterina Valente és Silvio Francesco, két olasz előadó adta elő 1962-ben. Amikor ezt meghallottam, azt mondtam, hogy ez legalább annyira jó, mint a Sweet együttes előadásában. Mi most itt ezt a régi változatot játsszuk le, majd ha az úr is, hogy akarja, később a Sweet együttes előadásában is el fog hangzani. Itt zárójelben hadd mondjam el, hogy kapok hallgatóktól telefonokat, méghozzá az országunk messzebb részéről is, és mondják nekem, hogy ilyen meg olyan számot is szeretnének hallani. Több olyan volt már, amire jeleztem vissza, hogy már megtörtént, már adásba szerkesztettük, türelmet kérünk, amíg el fog hangzani, de olyan dalokat is kértek tőlem, amelyek nincsenek meg a gyűjteményemben. Nekik azt tanácsoltam, hogy forduljanak a Szent István Rádió Kívánság műsorához, és onnan kérjék. De ez a dal, hála Istennek, megvan a gyűjteményemben, így most meg tudjuk hallgatni.
0: Énekeljen nekünk Caterina Valente és Silvio Francesco a borsmenta twistet, vagyis a The Peppermint twistet halljuk 1962-ből.

Kedves hallgatóink, ezzel mai twistes adásunk és műsorunk végéhez értünk. De kérem, ne szomorkodjanak, mert hogy két hét múlva ismételten találkozunk a Szent István Rádió hullámhosszain, és ismételten együtt twistelhetnek velünk. Most azonban megköszönöm megtisztelő figyelmüket, csak úgy, mint ahogy köszönöm Széles László Lőrinci plébánosnak a zenei szerkesztést és a beszélgetést. És köszönöm a technikai munkatárs Pirincsik Márton segítségét is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További szép napot, kellemes időtöltést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a katekizmus negyedik utolsó részével foglalkozunk, az imádság a keresztény életben, ez az egész fejezetnek a címe, amelyben már volt általában az imádságról szó, az Ószövetség imáiról, aztán Jézus imádságairól, ahogy ő imádkozott, tehát múlt alkalommal volt egy kis kitérő Szent Ferenc miatt, de hát ő már az egyház imáját mutatta be, hiszen ebben a negyedik fejezetben, miután a Jézus imádságát taglalja a mi atyánkot, akkor szól arról, hogy különböző ima módok kialakultak a történelemben, a szemlélődés, elmékedés és hasonlók az egyház életében. Most arról lenne szó, hogy Jézus imádkozni tanította tanítványait és a híveit. Két helyen többször is szól róla, Máté evangéliumában, illetve Lukács evangéliumában, Jánosnál pedig hát arról, hogy az ő nevében imádkozzunk és szólítsuk meg a mennyei atyát. Lukácsnál, hogy ilyen bevezetés is megelőzi, hogy kérik a tanítványok, hogy taníts minket imádkozni. Máté evangélistánál a hegyi beszéden belül az Ószövetségnek az egyes erkölcsi tanítását, a böjtöt, az alamizsnálkodást, a házasságot, ezt szembeállítja olykor az új szövetséggel, és akkor utána jön az imádságról szóló tanítása, amiben azért van szembenállás egy kicsike az Ószövetség, legalábbis Jézus korának a szokásaival. Ugyanis a zsidó társadalomban az imádság az egy mindennapi dolog volt, sokszorosan végeztek imákat, nem csak a zsoltárokat, hanem másféle imádságokat is, majd ha lesz idő, hogy szót is ejtek róla, és volt egy vallási réteg, különösen a farizeusok, akik hivalkodtak azzal, hogy ők imádkoznak, szerettek a nagy közönség előtt az utcasarkokon imádkozni. Érdekes módon az imádság az egy olyasfajta tevékenység, hogy vannak korok, amikor hivalkodnak az emberek vele, vannak korok, amikor meg azt is letagadják, hogy tudnak-e imádkozni. Emlékszem rá, katonaságnál volt egy nagyon ilyen primitív gyerek, és akkor hát le is szerelték. A tiszt azt kérdezte tőle, hogy tudja-e a mi atyánkot? Azt mondja, már hogy tudnám, mondta ő. És akkor hát mindenféle rossz válaszokat adott a honvédségiben pontos kérdésekre. Utána oda jön hozzám, azt mondja, hát persze, hogy tudom a mi atyánkot. De azt mondja nekem, hogy a mi atyánkot tudja, azt meg nem tudja, hogy a harckocsinak milyen részei vannak. Mondta, annyi az, mi atyánkot meg tudja. Tehát voltak korok, amikor azt is letagadták az emberek, hogy tudják, nem az, hogy imádkozni szoktak, hanem hogy tudják az imádságokat. Na most hát erre mondja Jézus azt, hogy amikor imádkozzatok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek láttára szeretnek imádkozni, ezek már meg is kapták a jutalmukat. Maga Jézus is imádkozott nyilvánosan, hát elment a zsinagógába, hangosan felújongott a Szentlélekbe. Az apostolokkal zsoltárt énekelt, de őnál ez nem volt hivalkodás. Ugyanakkor nagyon sokszor az éjszakát Isten imádásában töltötte. Az ószövetségi emberek is tudták azt, hogy a mély imádságnak, a rejtekben mondott imádságnak is megvan az értelme, hát olvassuk, hogy Elizeus, aztán Izaiás is tanácsolt, hogy
be kell vonulni a szobánkba, és ott csendesen kell imádkoznunk. Tehát már az Ószövetségben is volt erre példa, és maga Jézus is mondja, hogy amikor imádkozol a mennyei atyához, akkor menj be a szobádba. Tehát ez nincs ellentétben azzal, hogy közösségben imádkozunk, és mások is látják, hogy ezt végezzük. Hát emlékszem rá, volt olyan államelnökünk, aki eljött a mindszenti ünnepségre Esztergomba, de hát ő annyira tartotta magát a hivatali beosztásához, hogy aki egyébként úgy tudtuk róla, hogy eljár a templomba, de ott úgy állt, hogy még véletlenül se látszódjék rajta, hogy imádkozik. Másik államelnökről meg hát láttuk, hogy keresztet vetett és imádkozott. Tehát itt meg kell találni a helyes arányt. És aztán az Úr Jézus még Lukács evangéliumában is ad különböző intelmeket arra, hogy hogyan imádkozzunk. Beszél arról, hogy ne adjuk fel az imádságot. Tehát az nem egy olyan automata, mint a gépek világában, hogy az ember bedobja a pénzt, és abban a pillanatban ő már meg is kapja a kívánt terméket. Ha ez így volna, hogy minden kívánságunk azonnal teljesülne, akkor az Isten túl hasznos lenne ahhoz, hogy Isten legyen. Egy remetét kérdeztek még, egy ilyen korunkbéli remetét, ilyen csendben lévő elhúzódó embert, hogy mit tudna mondani arra, hogy hogy kell imádkozni. Mindjárt nem is adott választ. Pár nap múlva megint kérdezték tőle, hát hogy kell imádkozni? És azt mondja, türelemmel várjuk meg, hogy Isten majd valamilyen formában válaszolni fog. Ezért mondja az Úr Jézus azokat a példázatokat, hogy van az idős asszony, aki igazságot akar szolgáltatni magának, elmegy a bíróhoz. És a bíró attól fél már, hogy ez annyit a nyakamra jár, még a végén valamit hozzám vág, vagy megver, így mondja, hát igazságot szolgáltatok neki. És akkor mondja az Úr Jézus, hát így van, az Isten is igazságot szolgáltat. Tehát az a bíró már egy hosszú idő után, amikor próbára tette az idős asszonyt, igazságot szolgáltatott, hogy az Isten is sokszor vár a mi kéréseink megvalósításával. Aztán mondja az Úr Jézus azt a másik példázatát, hogy bemegy valaki a barátjához ének idején, hogy hát vendégeim jöttek, nincsen kenyerem, hát adjál már, segítsék ki egy kis élelemmel. És akkor mondja, hogy ne zaklass, hát már lefeküdtem. Tudni kell azt, hogy a korabeli házakban nem különböző szobákban aludtak az emberek, hanem úgy, mint a heringek egymás mellett. És akkor hát most azokon átmenni, meg minden, és azt mondja, de miután annyira kitartóan zörget, hát kinyitja az ajtót, és ad neki kenyeret. És akkor oda teszi hozzá az Úr Jézus, hogy mennyivel inkább adja nektek a Szent Lelket a mennyei atyátok, aki, amikor kértek tőle. Ez a kérő imánál nagyon megszívlelendő mondása Jézusnak, mert úgy gondolná sokszor az ember, hogy hát ha nekem szükségem van valamire, mondjuk egészen jó dologra, hogy gyógyuljak meg, mert beteg vagyok. És nem azonnal gyógyulok meg, és akkor mennyivel inkább adja a Szent Lelket? Igen ám, de tudjuk, hogy a Szent Lélek az az embernek nagyon sok lelki képességére hat. Nem csak az értelem, bölcsesség, meg az igazságos okosság, hanem a türelem lelkét adja, a mások iránti megbocsájtás lelkületét adja, és a
nagy dolgok elviseléséhez lélekre van szükség. Szóval lehet látni, pont egy ilyen betegség alkalom arra, hogy meglássa az ember, hogy mennyire lelki erő kérdése a betegség elviselése. Hogy akinek van lelki ereje, a súlyos betegséget is egész jól elviseli ahhoz képest, mindenkinek kisebb baja van. Tehát a Szentlélek arra is képesít, amire saját erőnkből nem telne. Jártam első péntek és útjaimon nagyon nagy betegekhez. Olyanokhoz, akik évek óta ágyban voltak, és mindig úgy jöttem el, mikor onnét, hogy hát én ne szóljak semmit, hát ez az ember milyen türelemmel viseli a évek óta lévő nagy baját, hogy van lelki ereje hozzá, hogy azt el tudja viselni. Más meg nem tudja elviselni. És itt lehet látni, hogy mikor a Szent Lelket adja, akkor az a legnagyobb ajándéka az Istennek, mert az ő lelkének lelke, amivel másként látjuk a világ dolgait. Én a temetéseken is azt szoktam mondani, amikor temettem, hogy a Jóisten adjon vigasztalást, a Szentlélek adjon vigasztalást az embernek, hogy fölkeltse benne az örök élet reményét, hitét, hogy van örök élet, van föltámadás, és akkor a legsúlyosabb gyász is már más formát ölt, mint hogyha nem hisz az ember. Na tehát erre is utal az Úr Jézus itt a Szentlelkének az adásával. Aztán kicsit összevág az előzőekkel, amikor a farizeus és vámos imáját mondja, hogy két ember fölmegy a templomba. A vámos adottan dicsekszik, hogy ő milyen jó. A szegény vagy a farizeus, hogy ő milyen jó. A vámos meg be sem mer menni, csak hátul áll meg, és szemét lesütve mondja el a kéréseit, illetve a fohászait. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ez megigazultan ment haza. Mert ugye vannak emberek, akik még az imádságukba is beleveszik a dicsekvést, hogy ők mit tettek. Szerb Antal írja szellemesen, árva Betlen Katáról, ugye a naplói olvasmán, ez egy ilyen 17. századi úrnő volt, Betlen Kata, mondja, erénye volt az a sokros cselekedet, amit megtehetett volna, de nem tett meg. Azt hiszem értjük. Tehát oda ment, azt mondta, hogy én nem lopok, én nem hazudok, én nem paráználkodok, nem káromkodok, mindig ez, hogy és ez volt az erénye, a sokros cselekedet, amit megtehetett volna, de nem tett meg. Nem az volt benne, hogy adakozok, ugye, meg jó téteményeket teszek, hanem az ellenkezője. Na most, hát itt is az van, hogy a farizeus és vámos szembenállítása, hogy az ember legyen az imádságában alázatos és szerény. Egyébként a mi atyánknak az a kérése, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek, ez pontosan erre akar utalni, hogy hát az ember belegondol abba, hogy ő is elkövetett bűnöket, hibákat, akkor sokkal inkább készséges a megbocsátásra is, és alázatossá teszi az embert, ha ilyesfajta önismeret van benne. És aztán utána rátér a mindkét evangélista rátér a Jézustól tanult imádságra, amit mi így hívunk, hogy mi atyánk. Lukásnál rövidebb, Máténál hosszabb. Máténál 7 kérés van,
Lukásnál 5 kérés van benne, és hát ez a imádság, lehetne azt mondani, hogy az evangélium foglalata. Már az egyházatyák is, Tertullián is mondta, hogy ha semmi más nem maradna meg az evangéliumokból, csak a mi atyánk maradt volna meg, akkor is tudnánk, hogy milyen volt Jézus lelkülete, és mit akart nekünk mondani. Röviden benne volt, tehát egy mini evangélium a mi atyánk. Szokták azt mondani, hogy hát igen, Jézusnak ott volt egy minta, a zsidók 18-as imádsága. Mi ez a 18-as imádság? Ugye a babiloni fogság után a zsidók egy imádságot kezdtek el mondani, amiben hát végül is 18-19 kérés van. Előtte van az Istennek a dicsőítése. Ezt napjában a buzgó zsidók elimádkozzák háromszor. És attól függ, hogy mennyire részleteiben mondják el a kéréseket, attól függ, hogy milyen hosszú. Én csak a bevezetőit akarom először elmondani. Ez a Simon Eszri imádság, ez a 18-as imádság. Így kezdődik, hogy áldott vagy te örök Istenünk, őseink Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene, nagy erős és félelmetes Isten, magasságos Isten, aki jóval jutalmazza az igazakat, mindenek teremtője, aki emlékezetben tartja őseink igaz voltát, és szeretetében megváltást hoz utódaikra neve kedvéért, segítő, megmentő és oltalmazó, uralkodó, áldott vagy te örökké való Ábrahám Istene. És akkor utána jönnek a kérések, de csak így téma szerint így megemlítem, ők azt attól függ, hogy milyen hosszan fejtegették, volt az imádság hosszúsága. Az ősatyákról való megemlékezés benne volt, Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, Isten hatalmáról. Abban már az is benne volt a Jézus korabeli időkben, hogy a halottak föltámadása és föltámasztása. Ez viszonylag későn lett hittétellé az Ószövetségbe. Az Isten szentsége, hogy a dicsérték, bölcsessége, megértése, tudása. Aztán kérték azt, hogy térjenek vissza Istenhez. Kérték bűneiknek a bocsánatát, a megváltást a csapásoktól, háborúktól való szabadulásra, a gyógyulást a betegek felépülésére, a gazdaság megáldása, kérés a jó termésre és megélhetésre, a száműzöttek egybegyűjtése, a diaszpórában élő zsidók hazatérése, az igazság helyreállítása, hogy legyenek igazságos bírák. 12-es a eretnekek elleni ima, ezt a első században már a keresztények elleni imádsággal fogalmazták át, mert akkor mi voltunk már az eretnekek. Most nem tudom, nem hinném, hogy benne van, bár lehet, hogy az ortodox rabbik imádkozzák. Az igazakra, kegyesekre áldáskérés. A jeruzsálemi szentély újraépítése. Ez nyilván, mikor már lerombolták a szentélyt. Dávid sarjának, a messiásnak az eljövetelére. Hogy hallgattassék meg az imájuk. Aztán legyen a jeruzsálemi szentélyben újra áldozat, mert megszűnt az áldozat. Aztán a
közéletért, a békéért imádkoztak. Tehát ez a 18-as imádság, ez rettentő terjedelmes. Amíg, ugye hát a mi atyánk az mutatni, hogy igen rövid imádság. A Máté-féle változat a 7 kéréssel se hosszú, nem beszélve a Lukács-féle változatról. És hát itt a stílus számít. Mikor azt mondja az Úr Jézus, amikor a mi atyánkot tanítja, hogy ti így imádkoztok ebben a stílusban. Nem azt mondja, hogy csak ezt imádkozhatjátok, hanem megadja az alaphangot az Úr Jézus a mi atyánkkal. És hát még előtte arról is szól, hogy ne sok szószaporító imádságot mondjatok. Ez nem a hosszú imádság ellen van, meg hogy valamit többször megismétlünk. Hát azt is olvassuk a Jézus szenvedés történetében, hogy háromszor is visszamegy a olajfák kertjébe, és újra kéri a mennyei atyát, hanem amikor azt mondja, hogy amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatása találnak. Itt egy olyan szót használ az eredeti görög szentírás, amire azt mondják, hogy hapax legomenon, vagyis egyszeri szó. Egyszeri szó nincs benne a szentírásba, és ugye a klasszikus latinban sincs úgy meg, tehát valahogy a szó összefüggésekből ki kell hámozni, hogy mit akar ezzel mondani. Battalo, így van, hogy battalogeo, hogy ez valami szószátyárságot jelent. Amikor úgy imádkozik valaki, hogy ja, pogányoknak volt 50-nél is több neve az Istennek, valahogy úgy képzelték, hogyha kifárasztják az Isteneket, akkor könnyebben teljesítik a kéréseket. A muszlim világban van ugye 100 neve az Istennek. Ugye? És hogy ti ne így imádkozzatok. És akkor azt a szót mondja, ami az egésznek megadja az alaphangját, hogy mi atyánk. Mondták már zsidók is korábban az Istenről, hogy olyan, mint egy atya. De így, ilyen formán, így megszólítani nem merték volna. Így, hogy atyánk. Azt mondták, hogy Isten jóságos, olyan, mint egy atya, mint egy anya, de így ezzel a szóval nem merték volna illetni. És ez az abba szó, ez nekünk már ilyen patinás szó, vagy ilyen atyánk, ugye? Tehát főként így a régi irodalomban van benne, hogy az atyai ház egy ilyen maga komolyságával van, de a héberben egy kedves szó. Nem ilyen gyerekes beszédés, de van benne egy ilyen bensőségesség ebbe az abba szóba, amit Jézus szánkra adott. És ugye ez az imádság is mutatja, hogy ezt nekünk szánt ezt az imát. Nem csak abból tudjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk, mert Jézus magáról mondta, hogy kivádolhat engem bűnről. És hát ha erről szól, hogy bocsássa meg az Isten a bűneinket, akkor az csak az embereknek tanított imádság,
hanem azt mondja, az én atyám és a ti atyátok. Hogy ő neki azért egy egészen különleges kapcsolata volt a mennyei atyával, mint fiúnak. Mi fogadott fiak vagyunk, és hogy nem vagyunk egyedül. Te nem ilyen egyes gyerekek vagyunk, hanem hogy közösséget alkotunk, ezért mondjuk, hogy mi atyánk. Hogy a közösség nevében szólítjuk meg az Istent. Ilyen atya szóval. Az ősegyház, akiknek még sok tagja zsidó volt, mikor ezt imádkozta, hát nem azt mondom, hogy megrettent, de elfogta egy üdvös félelem. És ezért volt az, hogy a miséken, amikor bevezették az imádságot, hogy, mert mi így szoktuk mondani, hogy üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Vagy vannak egész más formulák is, majd Isten szeretete kiárad szívünkbe, ezért így imádkozunk. Az ősegyház liturgiájában így volt benne, hogy így merünk imádkozni. Tehát belevették azt a felhatalmazást, hogy Jézus bennünket felhatalmazott arra, hogy az Istent atyának szólítassuk. És ez lett az új szövetségben Isten igazi neve. Amíg az Ószövetségben a Jahve, ugye, amit ki sem mertek nagyon ejteni, csak a engesztelési napon, addig nekünk keresztényeknek az Isten neve az Atya. És hogy a Atyának a légkörében éljünk. Szokták mondani, hogy főként ezek a feminista mozgalmak újabban, hogy az mégsem helyén való, hogy mi az Istent ilyen hímnemű alakban szólítjuk meg. Tudni kell azt, hogy Istennek nincs neme. Ő fölött áll a nemeknek. Tehát azt is mondhatta volna Jézus, ha nem apajogú társadalomban él, hogy mi anyánk. De miután egy patriarkális társadalomban élt. Ott élt az atyáknak az emlékezete. Láthattuk itt a zsidóknál is Ábrahám, Izsák, Jákob, az ősatyáknak, mert nagyon nagy tisztelettel voltak az atyák iránt. És hát ez okozza a mostani időkben ennek az imádságnak a nehézségét, hogy milyen apaképünk van, hogy imádkozunk. Még annak idején Kierkegaard, ez a dán filozófus, egy lelkész fia volt, azt mondta, hogy ő neki ez a szó, hogy mi atyánk, azért nagyon bensőséges, mert ő egészen jó kapcsolatban volt az apjával. És ő neki az apa az automatikusan valahogy az Isten jóságát hozta az emlékezetébe. Ugye, hittanórákon már nem merünk ezzel eljönni. Amikor még az első reformja volt a hittankönyveknek, a hamvasféle hittankönyveknek, akkor a mi atyánk, hogy Isten atyasága. Most már az újabb hittankönyvek nem ezzel kezdik a gyerekeknél, hogy széthull a családokba vagyunk, hogy mert nem mond neki semmit. És ez az atyánknak a szava, ez ezt adja, hogy képzeljük el, hogy egy kisgyerek, aki az apja társaságában van, tudja azt, hogy védve van, szereti őt, tehát ugyan ez az érzület legyen bennünk az abba atyának a
ki ejtésekor. És amikor azt mondja, hogy ki vagy a mennyekben, ki a mennyekben vagy. Ugye a legtöbb embernek, mind a mai napig hiába tanul, mit tudom én, földrajzot, meg csillagászatot, még sokszor mondják, hogy felülről néznek bennünket, mondják apám onnét felülről, meg anyám, hogy az a képzetünk, hogy valahol fönt van a menny. Itt meg lent vagy lejjebb meg a kározat világa. Tehát, ugye ez helyhez köt valamit. A menny, az az Isten önmagába való léte. Az a lét, ami természet fölötti, amit szeretnénk elérni. Amikor azt mondjuk, hogy az üdvösségre várunk, akkor az Isten természet fölötti világának akarunk majd a részesei lenni. Csak hogy ez nem olyan valóság, hogy itt eltöltjük azt a ki tudja mennyi évünket, el volt a földi lét, az utána jön a mennyei lét. Valamiképpen a mostani életünknek is tapasztalata kell legyen a mennyről, az üdvösségről, a más világról, az Isten valóságáról és szentségéről. Tehát, ugye, amikor ezt a imádságot mondjuk, hogy ott vagy a mennyben, akkor ez azt jelenti, hogy a természet fölötti világban van, ami ebben a világban is elérhető már, szerezhető róla tapasztalat. A pápánk 14. Leó most valami tanításában mondta, hogy a kereszténynek a földi országot is kell építenie. Nem csak azt mondja, hogy a mennyországra vágyódik, hanem a földi létet is, hát ez a kifutó pályája, ami üdvösségünknek. Tehát ez szervesen összefügg, ez az Isten természet fölötti léte, és a mi világunk, ami néha-néha bepillantást enged ebbe a létbe. És utána mondja, hogy szenteltessék meg a te neved. Van a második parancsolata a 10 parancsolatnak, nekünk, katolikusoknak, mint tudjuk, a protestánsok miután a faragott képet, ne imádjat, is egy önálló parancsolatnak veszik, ők a harmadik parancsolatba helyezik el ezt, hogy szenteltessék meg a te neved. És ezt a parancsolatot hát általában a szóval megfogalmazott teljesítésre szoktuk alkalmazni, hogy ne káromkodjunk, vigyázzunk szavainkra, tisztelettel említsük az Isten nevét, és így tovább, hogy ez is benne van. Csak hogy az Isten szentségét, azt nem csak ilyen formán kell valóra váltanunk, vagy annak eleget tenni, hogy megszenteljük az Isten szentségét, és ehhez már az életünkre van szükség. És ezért mondták az egyházatyák is, hogy a prédikációt azt viszonylag szűk kör szokta hallgatni a templomokba. Hát akik oda elmennek, ott hallanak az Istenről, tanításokat hallanak, de az, hogy a világ milyen tapasztalatot szerez az Istenről, a keresztények Istenéről, mondták, hogy az rajtatok múlik, keresztények, hogy hogyan éltek.
És itt már ez egy egész programot jelent, egy életprogramot, hogy az életünk szentelje meg az Istent, hogy úgy viselkedjünk, hogy lássák a pogányok, mondja, a ti jó tetteiteket, és magasztalják érte mennyei atyátokat. De ez nem jelenti azt, hogy a farizeusi módon tett jó tetteket,

tantorít másokat attól, hogy hívő emberek legyenek. Gandhi szokták idézni, hogy ő nagyon, nagyon tisztelte Jézus. Nagyon. Az ő erőszakmentességi politikája az nem csak egy hindu szokásból, vagy illetve hát egy ilyen távol-keleti vallási meggyőződésből ered, hanem olvasta a hegyi beszédet, és azt mondta, hogy igen, ezt kell megvalósítanom, amit Jézus mond. És nagyon tisztelte Jézust. És azt mondják, hogy azért nem lépte meg ezt a küszöböt, pedig nagyon jó lett volna, mert akkor az India népe javarészt könnyebben keresztényé lett volna, hogy mondja, hogy vasárnapi keresztényeket látott, és hétköznapi pogányokat. Ugye elmentek vasárnap templomba, azt látta, de hétköznap semmiben sem különböztek a többi embertől, legalábbis ez volt Gandhinak a tapasztalata. Kár, hogy nem találkozott Teréz anyával, hiszen ő akkor kezdte el a működését, amikor Gandhi már befejezte az életét. Tehát az élet, a keresztény élet meg tudja szentelni az Istent. Így kell erre gondolni, hogy az ő nevét. Na most a neve az nyilván, hogy az Isten egész voltára vonatkozik. Mint ahogy, amikor azt mondjuk, hogy a káromlás az nem egy hangsornak a kiejtése, hogy mondok valamit, mert az Istennek ez a neve, ugye, hogy ugye, Isten, és akkor én azt hívom azt a nevet, hanem a név az azonos Istennel, hogy az Isten lényegét, létét ne kárhoztassam. Itt is erre vonatkozik ebben a felszólításban, hogy így szenteljük meg az Istennek a nevét. Hát úgy gondolom, hogy most ha eddig elmegyünk, mert nem kapcsolok rá a többi részre, érdemes átgondolni a mi ima életünket, és akár csak a mi atyánknak az átelmékedését is meg kell tennünk. Mert van egy ilyen latin közmondás, hogy quotidiana vilescunt. A mindennapok kiüresítenek a gyakori cselekedetek. Ez lehet az imádsággal is, hogy annyiszor mondjuk már, hogy nem is rendülünk meg, nem is figyelünk oda. De éppen egy ilyen imádságról való elmékedés, hogy miként imádkozzunk, türelemmel, odafigyelve, összeszedett lélekkel, ez segít abban, hogy ezt az imádságot újra mély tartalommal tudjuk megtölteni. Talán így lehetne jól érzékeltetni, hogy van egy elhadart mi atyánk imádság, és van egy olyan, amikor az élet határhelyzetébe valaki, teszem azt halála előtt, vagy egy súlyos háborús helyzetbe imádkozz el a mi atyánkot, mennyire más lelkülettel tudja mondani, mint amikor csak hát úgy elmondja. És ugye ezt kell mindig újra meg újra lélekkel megtölteni, hogy ezt az imádságot így tudjuk mondani, amit Jézustól tanultunk. És hát ugye ezt a stílust fölvenni, amiben Jézus ezzel az imádsággal előttünk járt. Most a megszokott dicsőség helyett a mi atyánkot imádkozzuk el. Mi atyánk.

aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szívesen.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót szerte az egész Kárpát-medencében. Isten kegyelméből és a technika segítségével most összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, és imára hív mindenkit, nemzetünk és népünk megmaradásáért, jólétéért, kifejezve ezáltal testvériségünket és összetartozásunkat. Meghívjuk hát önöket, kapcsolódjanak ehhez az imalánchoz, mely körülöleli Erdélyt, Felvidéket, Délvidéket és Magyarországot. Mária magyarok nagyasszonya, imádkozz velünk, könyörög érettünk, est ki számunkra Szent Fiat irgalmát, oltalmát és áldását.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön elítélni élőket és holtakat?
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Első szent titok, aki érettünk vérrel verítékezett. Ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. A nagy dolgok nem következnek be könnyen, fáradtság és áldozat nélkül. Jézus szenved a Gecemáné kertben, vérrel verítékezik és buzgón imádkozik, hogy beteljesedjen a mennyei Atya akarata életében, szenvedésében és halálában. Engem is meghívott Isten a keresztségben, a szentségre, a keresztény élet teljességére, a bűn és a nagy gonoszság elleni küzdelemre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy minden bűnre vezető alkalmat elkerüljek.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Második szentitok, akit érettünk, megostoroztak. Nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán. Jézus testét megostorozásának titkában darabokra szaggatták, és sebeiből a legszentebb vér folyik. Ez az ára az emberi lélek szabadságának, hogy ne maradjon a szenvedélyek és a bűnrabságában. Engem is meghívott Isten az Isten gyermekeinek méltóságára, hogy uralkodjam testemen és szenvedélyeimen. Téged kérlek, Mária Istennek szent anyja, hogy buzgón járuljak a Szent Jónáshoz és az Úr testének vételéhez, azért, hogy megőrizzem lelkem szabadságát.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: harmadik szentitok, akit érettünk tövissel koronáztak, és arcul ütötték. A teremtény üti arcul teremtőjét. Az ember kezet emel Istenére. Ez a bűn szörnyű titka mégis Isten hallgat. A megváltó türelmes, gyengéd, irgalmas és alázatos. Türelmesen vár a bűnös megtérésére. Isten engem is körülvesz türelemmel és megértéssel, és vár a szeretetemre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy türelmes és megértő legyek fele barátaimhoz.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg el vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Negyedik szentitok, aki érettünk a keresztet hordozta. Ne engem sírassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sírassátok. Jézus a keresztet hordozva elesik súlya alatt. Együttérzésre van szüksége, de az nem hozhatott neki vigasztalást. Mert az ember bűnben él. Megsérti Istent személyes és családi életében. Isten engem is a személyes bűnbánatra hív, a bűnnel való szakításra és a kölcsönös családi szeretetre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy szakítsak a bűnnel, és épülésére legyek másoknak jó példámmal.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Ötödik szentitok, akit érettünk keresztre feszítettek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A kereszten Jézus felajánlja szenvedését és halálát a világ üdvösségére, vagyis értem és minden emberért. Atyától kéri a megbocsátást minden bűnösért. Ez az általános amnestia, feloldozás és kiengesztelődés. Nekem is megbocsátja Isten bűneimet, a bűnbánat és kiengesztelődés szentségében, valamint hív, hogy megbocsássak másoknak. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy megbocsátó szeretettel legyek azok iránt, akik megbántanak engem.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
3: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánl minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
3: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
3: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
3: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
3: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy bekapcsolódtak az imába. Örvendünk, hogy határokon átívelő imaláncot alkottunk. A rózsafűzér első tizedét a Felvidéki Mária Rádió stúdiójából, második tizedet az Erdélyi Mária Rádió szatmárnémeti stúdiójából, a harmadik tizedet Budapestről, a negyediket Váradról, az ötödiket pedig a Délvidéki Rádió stúdiójából mondták. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzunk együtt, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: A fájdalmas rózsafűzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
5: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Október 11-e. Átment a halálból az életbe. Ezt Szent János evangéliumában olvassuk az 5. fejezet 24. versében, ezt a néhány szót, hogy átment a halálból az életbe. Ebből a fontos szakaszból erre a néhány szóra érdemes figyelnünk, amely egy tömör evangélium. Hasonló egyébként a János evangéliumának 3. fejezete 16-os verséhez. A halál az az állapot, amelybe beleszülettünk. A Biblia nyelvén ezt az állapotot lelki halálnak hívjuk. Megváltásra van szükségünk, egyébként a halál véglegesedik rajtunk. A halál nem a lét, hanem az élet ellentéte. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, olvassuk a Jelenések könyve 3. fejezet 1. versében. A lelki halál állapota éppen azért veszedelmes, mert nem mindig látszik halálnak, hanem megtévesztően hasonlít az életre. A lelki halál. Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és a vége halálra menő út. Olvassuk a példabeszédek könyve 14. fejezete 12. versében. A lelki halálnak számos jele van. A konkrét vétkeken túl azok a tünetek is ide tartoznak, amelyek naponkénti tapasztalataink. A békétlenség, a türelmetlenség, a keserűség, a panaszkodás, a szomorúság, a bűn miatti megszomorodás más. A mindennapi és halálos konfliktusok özönéről nem is beszélve. Ezt a jézusi kijelentés azonban hatalmas evangéliumot hirdet. Aki hallja az Úr igéjét, a megváltás evangéliumát, és hisz abban az Istenben, aki Jézus Krisztust elküldte a mi megváltásunkért, annak örök élete van. Túl van az ítéleten, és már átment a halálból az életbe. Nem az a döntő, hogy megmagyarázzuk, hogyan történik ez az átmenet, hanem az a döntő, hogy bizony ez így van. Tudom, meg vagyok győződve róla, bármi történjék is. Örök életem van. Ez a bizonyosság aztán kivirágzik a jelenben, és már itt az örök élet gyümölcseit termi, hogy csak az előbb említettekre utaljak. Békét, türelmet, örömöt, szeretetet terem. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya, leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sok

0: Hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
1: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
3: Hírpercek.
4: Nemzetközi díjat nyert a felújított citadella. A Csak egy segítő szolgálat a Szent Család plévániával közösen tart szentségimádást kedden. Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel békedíjat. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Szopkó Anna készített mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A Citadella felújítása kapta a legjobb projekt díját a MAPEI olasz cég tagvállalatai között megrendezett Grand Prix 2026 nemzetközi verseny referencia kategóriájában. Közel 14 ezer négyzetméternyi történelmi kőfelületet újítottak fel, több mint 600 tonna habarcs felhasználásával, számolt be a Magyar Építők. A Citadella felújítása restaurátori és műszaki feladatot jelentett, hiszen a több mint másfél évszázados falazatoknál nem volt elegendő a látható sérüléseket kijavítani. A szakembereknek fel kellett tárniuk, milyen problémákat okozott az építményben az évtizedeken át jelenlévő nedvesség és a falazatban felhalmozódott só. Majd ezek ismeretében kellett meghatározniuk a helyreállítás módját. A projektben a restaurátori és mérnöki munka, az alkalmazott anyagok kiválasztása, a kivitelezés összehangolása egyaránt fontos szerepet játszott. Egész napos szentségimádást szervez a Csak egy szolgálat a Budapesten élő hajléktalan és nélkülöző emberekért. A kezdeményezés a Terézvárosi Szent Család plébániával együttműködésben valósul meg. Időpontja október 13-a kedd, 9 órától este 6-ig. Helyszíne pedig a Szent Család templom a 6. kerületi Szondi utcában. A templomban egy dobozt is elhelyeznek majd, benne a segítő szolgálat által támogatott szegény emberek rövidített neveivel. Olvashatjuk a Szent Erzsébet Karitász Központ Facebook oldalán. Arra bátorítanak mindenkit, hogy majd húzzanak egy vagy két nevet, és imádkozzanak személyesen értük. A szentségimádás szentmisével zárul. A Csak egy központ nappali melegedő és karitatív szervezet, katolikus missziós és szociális szolgálatként Budapest szívében a 6. kerületben szolgálnak. Munkatársai keresztény lelkületű, szolgálatra törekvő emberek. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentették be pénteken Oszlóban. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el e kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írta meg az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetői bíróság előtt feleljenek tettükért, jelentette be a

0: bizottság elnöke. Már az első Nobel-békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. Az alapvető gondolat az volt, hogy a tartós békét jogelvekre alapozva kell létrehozni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopko Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Telki bánya, FM 100,6.
3: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágos útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem. Ő lett az én szabadítóm. Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művelt csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságakkal egészen az oltárszarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja. Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve. Alleluja. Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké. És áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké. Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké.
Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Áldja az Urat az Úr minden műve. Alleluja! Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek, mert nagysága végtelen. Dicsérjétek őt harsonaszóval, dicsérjétek lanttal, citerával. Dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja. Ne felejtsd, hogy az Úr Jézus Krisztus, Dávid sarja, feltámadt a halálból. Igaz kijelentés ez, ha meghalunk vele, majd élünk is vele, ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk. Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk. Elbeszéljük csodatetteidet, és nevedet szólítjuk. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak,

és nevedet szólítjuk. Menjetek ki az utak kereszteződéséhez, akit csak találtok, hívjátok meg a mennyegzőre. Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erő szabadított, támasztott mi nékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék. Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért. Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől,

0: hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Menjetek ki az utak kereszteződéséhez, akit csak találtok, hívjátok meg a mennyegzőre. Szívből zengjünk dicséretet a hatalmas és jóságos Istennek, aki szeret bennünket és tudja, mire van szükségünk. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Mindenható Isten, világmindenség királya, áldunk Téged, aki minden érdemünk nélkül és bűneink ellenére is meghívtál minket, hogy megismerjük igazságodat, és felségednek szolgáljunk. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Istenünk, Te úgy akartad, hogy nyitva legyen előttünk az irgalom ajtaja, add, hogy soha se tévedjünk le az élet útjáról. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Add, hogy akik szeretett fiat feltámadását ünnepeljük, ezt a napot lelki örömben tölthessük el. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Add meg, Urunk, híveidnek az imádság és a dicséret lelkét, hogy mindig mindenért hálát adjunk neked. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jótettekre irányuljon, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves szeretett testvérek! Az egyháztól el is várják, hogy állást foglaljon feszültségekkel teli világban. És az ember nézi, hogy egyik-másik családban mennyi veszekedés van, társadalomban, magyarországi választások mennyi feszültséget hoztak felszínre. Hát nem beszélve akkor akár a ukrán-orosz, vagy közel-keleti, vagy távol-keleti, és lassan mindenfelé, hát forró háború van. Ugye nekünk Krisztus a példaképünk. Nagyon szépen beszél a mai evangéliumban. De gondoljuk csak el, hogy mai olvasmányokban Jézus mellett még kiszólal meg Szent Pál. És tudjuk, ez a Szent Pál azért nem jó fiú volt. Sőt, hát a kezéhez is tapadt Szent István vére, éjnek idején megy a damaszkuszi úton, hogy hát mint egy terrorista gyilkosságokat szervezzem. És a mi Urunk Jézus Krisztus néven szólítja ezt az embert. Párbeszédet kezd vele, Saul, Saul, miért üldözöl engem? És ebből a terroristából, ebből a gyilkosból Szent Pál lesz a népek apostola, ki olyan gyönyörűen szól a mai olvasmányba is hozzánk, aki ugyanebbe a Galata levélbe azt mondja, hogy nincs többet pogány, meg zsidó, meg görög, nincsenek nők és férfiak, nincsenek rabszolgák és rabszolgatartók, mindannyian Krisztusban testvérek vagyunk. Igen, a népek apostola lerakja azt az alapot, amit nekünk el kellene indulni. A kiengesztelődés, a testvéri közösség építése. Ugye a mi népünk, a magyar nép védőszentje is, Szent István előtt, Túri Szent Márton. A védőszenteket nem szokták nyugdíjba küldeni, úgyhogy ma is, igenis, a mi népünknek is, neked is, Szent Márton, védőszentet. Miért? Hát nem azért a ludaké, meg hasonlóké, hanem azért, hogy amikor betörtek a frankok a római birodalomba, hát ugye Szent Márton felnőtt korba keresztelték, mert meg se volt még keresztelve. Ő, mint a császári sereg testőr gárdájának tisztje, ott van a császár mellett. Csata előtt ajándékokat az a császár, Szent Márton nem fogadja el, mert ő azt mondja, hogy ő Krisztustól azt tanulja, még meg sincs keresztelve, hogy nem legyőzni, hanem meggyőzni kell a másikat. Hát gondoljuk el, ezt az okoskodót a császár, hogy megnézte magának. Jó, elsősorban, fegyver nélkül, győzd meg. Nem tudjuk, hogy mit beszéltek. Elmaradt a csata. És Szent Márton lemond a katonai rangjáról, karrierjéről, és beköltözik a frankok közé. Hosszú évtizedekig él köztük. Volt, amikor meg akarták ölni, üldözték is, bujkált is, minden, de végül a frank nép apostola lett. És Nagy Károly 800-ban Szent Márton zászlója alatt vonul be Rómába, hogy nyugat-római első császárnak megkoronázzák. Döbbenetes, nem? Ez egy kicsit olyan, mintha mostan egy amerikai támaszpont tábornok leverné a válláról a csillagokat, és beköltözne, mit tudom, a talibánok közé, hogy az afgán nép apostola legyen. Döbbenetes, nem? Ez jelenti a kereszténység. Nem legyőzöd a másikat, hanem meggyőzöd. És ennek a Túri Szent Mártonnak, ugye egy kolostort alapított az egyik szerzetese, befogadja hát a Patrikot, egy fiatal rabszolgát, aki megszökött Írországból. Elfogták. Évekig ott volt, aztán megszökött. És belőle is pap lesz, püspök, és úgy dönt, Szent Márton példájára, hogy elmegy azokhoz, akik őt rabszolgaként tartották, mint egy vágó marhát. Évekig dolgozik, de ő lesz Írország nagy szentje, Szent Patrik. Ő a szökött rabszolga. Döbbenetes, nem? Ez a kereszténységnek a lényege. És tudjátok, Európa védőszentje, Szent Benedek első kápolnája, ki volt a titulus ottan? Szent Túri Szent Márton. Szent Benedek is igazából ebből, meg hát az ír szerzetesek életéből meríti azt az erőt, azt a közösséget, hát ami fénykorában több mint 20 ezer bencés kolostor volt. Ezért lett Szent Benedek Európa védőszentje. Mert nem számított ott, hogy ki milyen nemzetiséghez, hova tartozik, mindannyian testvérek vagyunk Krisztusban. És tudjuk azt, hogy tegnap ünnepeltük ugye Szent Ferencet, hogy ő is, hát most, hogy mennyire volt bencés novicius, nem tudjuk, de volt bencés kolostorban lakott ott. Egészen biztos ezeket a hagyományokat nem csak megismerte, hanem tovább vitte, és a maga jókedvű derűjével, hogy mondjam, fűszerezte. Ő volt az első a keresztes háború alatt, utána néztem, hogy senki nem próbált ezekkel a, hát, szultánékkal szóba állni. Szent Ferenc mezitláb, rongyosan elment, hogy beszéljék meg a dolgokat. A párbeszédre való készség. És számomra annyira gyönyörű, hogy van Déván egy fiú, aki felnőtt, és azért, mert valamikor 800 évvel ezelőtt Szent Ferenc párbeszédet kezdett a szultánnal, hát most ott van Kafarnaumban szerzetesként, Mátyás testvér, szolgálja az Urat. Igen, testvéreim, ez az egyetlen út, a párbeszéd, a szeretet útja. Márton Áron. Hát nem döbbenetes az, hogy hát ez az emberrel, ami rosszat lehetett tenni a kommunizmus alatt, Bukarestből mindent megtettek. És akkor 2026-ban Márton Áron évet hirdet a bukaresti parlament. Példaképül állítja Románia lakói elé ezt az embert, aki békésen tudott élni a legnehezebb időkben is mindenkivel. Mikor kijön a börtönből, ugye ott van, sokfelé fel van írva Csíkszentdobokosban, a múzeumban is, hogy Isten elvitt engem a szeretet, a börtönbe, a szeretet iskolájából, megtanultam tisztelni, szeretni a más nemzetiség is, más vallású embereket. És valóban kiállt, a románokért is kiállt, nagy nemzetgyűléshez levelet ír, hogy a görögkatolikus testvéreiért, és a zsidókért is kiállt. Persze saját fajtájáért is kiállt. Igen. Óriási dolog ez, testvéreim. Mária lábánál, ugye, hát az egység anyja, a vatikáni zsinat egy ilyen gyönyörű, hogy mondjam, címet ajándékozott Máriának, az egység anyja. És nekem annyira fáj, hogy ugye János pápának volt egy gyönyörű álma. Piátra Nyámcon létrehozott egy bencés női kolostort. Hatalmas épület, gyönyörű, szép. Szűzanya ott áll az oltáron képen, ugye egyik kezében egy keleti, másik kezében egy nyugati katedrális, és látszik, hogy ő ezt össze akarja rakni. És az volt János Pál pápának a gyönyörű gondolata, álma, hogy ortodox, görögkatolikus, római katolikus lányok együtt közösen imádkozzanak a béke édesanyjáinál az egységért. Sajnos hivatás megszűnt, az olasz nővérek visszamentek, és be van zárva ez a gyönyörű, hát hogy mondjam, kolostor, templom. De a szívünkbe ezt nem szabad bezárjuk. Mi ezért kell imádkozzunk, hogy ez lehetséges. Ha 35 évvel ezelőtt kezdtem utca gyerekeket befogadni. Akkoriban még Zsillvölgyébe, hát Dél-Erdélybe, szinte minden városban volt kis magyar iskola. Nagyobb, kisebb. Például emlékszem, hogy Petrillán, hát hogy mondjam, három váltásban jártak a magyar gyerekek óvodába. Iskola is volt, minden volt. Az egyik kolléganőnk Petruzsénbe érettségizett, és azt mondja, hogy akkor két magyar osztály volt, és egy román érettségiző osztályban az iskolában. És ma összesen egész Zsillvölgyébe, egész Dél-Erdélybe három magyar iskola van, Petruzsénbe, Szászvároson, Déván, és mind a három helyen az árvaház, amelyik gyerekeknek nagy részét adja, hát azt egy-egy árva gyerek neveli. Olyan, akit én befogadtam az utcáról, olyan is van közöttük, aki egy szót nem tudott magyarul, mikor befogadtam, és most ők vezetik ezeket az iskolákat. És engem, mikor elhelyeztek ide Somlyóra, nyugodtan jöttem, mert tudtam, hogy Déván is, Pápai Noémi szépen vezeti a házat, lehet, hogy sokkal szebben, mint ahogy én csinálnám. Igen, testvéreim, hinnünk kell abba, hogy az ellenséget nem legyőznünk kell, hanem meggyőzni. És Magyarországon is. Oroszországgal is. Akár a zsidó néppel szemben is. Más bűne nem jogosít fel engem, hogy letérjek a szeretet útjáról. Igen, ő is az én vele barátom. Lehet, hogy őt nem a rablók terítik le, hanem a butasság, az önzés, a kapzsiság, valami más bűn. De nekem ugyanaz a dolgom, mint ami ugye ez a szerencsétlen szamaritánus lehajolni hozzá, felemelni, gyógyítani, talpra állítani, és megmutatni neki, hogy sokkal, de sokkal jobb békébe, szeretetbe élni, mint szivakodni, veszekedni, háborúzni. Ezért az egyházunk nem fog állást foglalni sem mellett, sem mellett, mert mindenkit szeretni kell. Az igazságot is szeressük, természetesen. De minket nem hadakozni küldött az Isten, hanem szeretni. Álljunk fel, és imádkozzunk az Úrhoz.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái: Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kell. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leo által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést: milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenek előtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Neri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház?
0: Leó pápa az antiókiai görög Melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiókiai görög Melkita püspökök szinódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a szinódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök szinódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata. Fordult a Szentatya püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában, szerte a világon. Antiókiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházaik számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak, veletek vagyok. Az egész katolikus egyház veletek van. Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szent Atya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákónus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékes szólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talál azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyeli szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátor neveljék a fiatalokat, és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szent Atya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokosz közbenjárásába bízta.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a család pasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Costa atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Isaac Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Néri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmaine Bernadette és Eren Lille Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Bértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. A 31. családkongresszus szentmiséi. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a 31. családkongresszus szentmiséi 2026. október 16-án pénteken 18 órakor és október 17-én szombaton 11 óra 15 perctől lesznek. A szentmiség helyszíne Nagyboldogasszony Székesegyház Vác, Schuster Konstantin tér 11 szám. Café Francesco. A Café Francesco Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva, Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. E havi programok. Október 13-án kedden 19 órakor imádság és meditáció. Bán Izsák konventuális perjelt a Bakonybéli Szent Mauricius Monostor

0: óra. Belépés ingyenes. Regisztrálni a Pasaréti Közösségi Ház honlapján a programok fülön lehet. Fellép Kruppa Bálint hegedőművész és a Pasaréti Csibe kórus. A befolyt összegből szenzoros játékokat szeretnének vásárolni az óvodások számára, a gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítésére.
1: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: A Főegyházmegye Karitász önkéntesei szombaton tartották lelki napjukat a Szent István Bazilikában. Rekordszámú kiállítóval rendezték meg idén a kávé napját. Emlékkiállítás nyílt Mester Margit Máriáról Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Szopko Anna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Esztergom Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjához tartozó 10 régió önkéntesei szombaton tartották a Szent István Bazilikában éves lelki napjukat, közel 300 önkéntes részvételével. Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődött Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspökatya elmélkedésével, majd szentségimádás következett, 11 órától pedig elkezdődött az ünnepi szentmise, tudósított a szerkesztő. A mise után Écsi Gábor atya, Csorba Gábor diakónus és Marik Gergely, a korábbi, valamint a jelenlegi karitász igazgatók emléklapokat adtak át a jubiláló önkénteseknek. Bajzát Ferenc atya idén már nem lehetett az átadók között, mert életének 87. évében ez év elején elhunyt. 150 jubiláló önkéntes kapott emlékoklevelet, volt köztük olyan önkéntes munkatárs, aki már 40 éve végez karitász munkát. A program az altemplomban zárult közös ebéddel. Egész napos korlátlan kávékóstolással, rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékeivel és eszközeivel, például egy kipróbálható kávébiciklivel, bemutatókkal és számos egyéb programmal várta a közönséget a Kávé Napja rendezvény szombaton a Millenáris Parkban. A Kávé Világnapjához kapcsolódó rendezvény látogatói a kávéstandokon korlátlanul kóstolhattak egész nap, de voltak a rendezvényen többek között teások, csokoládékészítők, párlat és koktélmesterek is, tudósított az MTI. A szakma számára is fontos rendezvényen számos program szólt a nagy közönségnek is. Különböző kávékészítési technikákat lehetett megismerni. Filmvetítéssel bevezették az érdeklődőket a kávékultúra világába, meg lehetett ismerni a kávéba fejlődésének és a pörkölési folyamatnak a különböző szakaszait. Ki lehetett próbálni egy kávékészítő biciklit is. Mester Margit Mária születésének 120. börtönből való szabadulásának 70. évfordulója alkalmából október 11-én vasárnap emlékkiállítás nyílik Budapesten az Örökimádás templomban, tudósít a Magyar Kurír. A Tamásiban született Mester Margit Mária a szeretett apostolaként szolgált Kassán a szegény negyedben a II. Világháború alatt, a kommunista diktatúrában pedig a föld alatti egyházban. Ezért 1951-ben 5 év börtönre ítélték, ahol a falak és rácsok nem akadályozhatták meg, hogy a szeretett apostola legyen a rabtársai és a börtönőrök felé. 1956. május 7-én szabadult, 2018. március 12-e és 2020. július 16-a között zajlott Boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, és elindult az ügy római szakasza is. A kiállításon a megnyitó beszédet Balog Márta CB nővér, a 8 boldogság közösség tagja, a Boldoggá avatási ügy posztulátora tartotta. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopko Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes vasárnapot kívánok. Kassa Reginát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

kerestem köztük olyan embert, aki falat emelne, és helytállna én előttem a résben az országért, hogy el ne pusztítsam, de nem találtam. Megtörtént velem 15 éves koromban ez az esemény. Én Győrbe jártam a Bencés gimnáziumba, egy évzárón, ahol az összes diáknak meg kellett jelennie, az évzáró szentmisén voltunk, az egyik atya, Márk atya, odajött hozzám. Mi jól ismertük egymást, mert ő prefektusom volt, éveken át próbált minket nevelni, és nagy meglepetésemre, a mai napig nem tudom, hogy ez miért történt, mondta nekem, hogy hát akkor Cseri úr, itt van az ajtó, az egyik ott a zegzugos templomnak az egyik ilyen mellék oltárnál egy ajtó, hogy álljon ide, és ne engedjen be senkit. És én nem tudtam, hogy ennek mi az oka, és biztos voltam benne, ugye okos fiatalemberként 15 évesen, hogy hát nem is akarna oda majd bemenni senki, hát most mit járkálnának itt az emberek. Elég sok vendég volt, ugye a diákoknak a prokonai. Nagy meglepetésemre ott sokan fel akartak menni, és én, mint ugye odaállított katona, közöltem, amit ugye Márk atya rám hagyott, hogy hát itt nem szabad bemenni, úgy tisztelt teljesen ezt meg is fogadták, vagy nem kezdtek el ott, elég fura lett volna egy templomba ott titatkozni. Ez nekem egy azért meghatározó élmény, mert ahogy a Ezekielnél, talán nem pontosan ezt jelent, ugye ez Jeruzsálem pusztulásáról szól, de ugye ez, hogy egy embert kerestem, aki beáll a résbe, nekem ez évtizedek után egy ilyen különleges élményem, és én nem akkor álltam be a résbe, 15 évesen ott a fizikailag a templomban, igen, de aztán ez majd 15 évvel később, tehát én 30 éves koromban kezdtem a mindenféle ilyen egyházi szolgálatot.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Free audio post-production by Alphonic.com.
2: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió adását hallják, október 11-e vasárnap van, ez a napindító Zalaegerszegről. A mikrofonnál köszönti Önöket
3: Demeter István
2: és Gömbös Katalin. Október második hétvégéje van. Ezen a napon egy kis visszatekintés és egy kis előretekintés az, amit szeretnénk Önökkel megosztani. Összefoglalót hallhatnak a szeptember 10 és 12-e között megrendezett Sümegi zarándoklatról, az idősek világnapjáról, illetve egy olyan kezdeményezésről, ami már több mint egy éve jelen van Magyarországon, és most ennek a hónapnak az első szombatján Zalaegerszegre is elérkezett térdelő férfiak rózsafüzér imádsága. Tartsanak velünk ebben a műsorban, de mielőtt a beszélgetéseket meghallgatnák, megkérem Demeter István atyát, hogy olvassa el nekünk a napi evangéliumot, s aztán egy kis magyarázatot fűzzön hozzá.
3: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
3: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
3: Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a népvéneinek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme lakomát előkészítette. Ökreim és hízlalt állataimat leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel, mit sem törődve, szétszélettek, az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek. Összeverték, sőt, meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városokat pedig felégette. Aztán így szólt a szolgákhoz. Mennyegző kéz, de a meghívottak nem voltak rám méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az útra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemléje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegző ruhába öltözve. Megszólította. Barátom, hogy jöttél be ide, ha nincs mennyegző ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak. Kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
3: Az evangéliumokban általában az asztal körül nagyon sok minden történik. Az étkezés, az ünnepség, ahol az ember fel tud töltődni, és ismételten ki tudja pihenni magát, függetlenül attól, hogy lakodalom, vagy akár egy egyszerű étkezésről van szó, vagy akár az utolsó vacsorának a történetét is nézzük, de hogy sokkal mélyebb dolog történt az eszemiszonnál, és valahogyan ez van a katolikus anyaszentegyházban is, hogy amikor az Úr asztalához közeledünk, akkor nem csak egy tertartáson veszünk részt, amit későleg kell szemlélni, hogy ott a pap éppen mit cselekszik, hanem személyesen meg vagyunk hívva erre a nagy mennyegzős lakomára. És tulajdonképpen nagyon gyönyörű ez az evangéliumi rész, ahogyan aktuális, olyan téren, hogy rengetegen vagyunk megkeresztelve. És mégis nagyon nehéz embereket megszólítani, nagyon nehéz az, hogy valahogyan a kereszténységet megélni, és nem teherként megélni, hanem azzal a szeretettel, ahogyan Krisztus önmagát adja. És valahogyan mindig-mindig más van, amiben fontosabbak. Nem az egzisztencia ellen vagyok egyáltalán, de úgy valahol legmélyen belül az ember szívében vágyik arra, hogy valaki be tudja tölteni azt az űrt, ami ott van jelen, és hogy ezért kell tennünk. Tehát az legalább fel kell állnunk, és el kell jönni. Tehát egy lépést Isten felé tenni. És az oltári szentség az egy nem csak hogy lakoma, hanem nagyon mély találkozás az Istennel, ahol bent vagyunk az Istennek a szívében. És láthattuk az evangéliumban is, tehát amikor valaki odaáll Isten elé, és tök mindegy, hogy milyen ruhában van, de az Isten azt mondja, hogy barátom, mit keresel itt? De azt a szót használja, hogy barátom. És függetlenül attól, hogy most a másik milyen ruhában van, nem az volt a lényeg, hanem az, hogy csendben maradt. És néha mi is csendben maradunk, ugye? Tehát, hogy nem akarunk az egyház szívében úgy jelen lenni, hogy könyörgünk, vagy imádkozunk, vagy lehet ezt bárminek is mondani, de hogy Krisztus azt kéri, hogy nyögjük már ki, hogy mit akarunk. Kezdjünk el vele beszélgetni, kezdjünk el foglalkozni. No? Hogy ez egy olyan nagy ajándék, hogy amikor tehetetlenek vagyunk az oltári szentség előtt. Csendnek az erejében is, de hogy kezdjük el mondani Jézusnak, hogy mi az, ami bánt, mi az, ami erőt tudna adni nekünk, hogy mi az, amire vágyunk. És nagyon szép volt ez Jézusnak az utolsó mondata, hogy sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Mindannyian akkor válunk választottá, hogyha engedjük, hogy Isten is megszólítson minket, és hagyjuk, hogy Isten is válasszon minket. Ahogyan mi válasszuk az Isten, válaszunkkal a szeretetünkkel, hogy Uram, itt vagyok, amilyen vagyok olyan, de itt vagyok neked. Amen.
2: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, igyekszünk a mai műsorban olyan témákat hozni, amiből láthatják, hogy itt Zalaegerszegen a mai meghívottak hogyan válaszolnak Isten hívására. Tartsanak velünk!

0: Október 1-e most már hagyományosan 35 éve az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlése döntött arról, hogy ezen a napon köszöntjük az időseket, kifejezzük tiszteletünket és megbecsülésünket irántuk mindazért, amit életük hosszú évei alatt tettek hozzátartozóikért, környezetükért. Hogy az idősek és a velük foglalkozó munkatársak hogyan élik meg ezt a világnapot és az emögött álló kérdéskört, arról a Gondviselés Háza idősek otthonában készítettünk egy beszélgetést. Beszélgető társaink Horváth Klára, Kis Árpád, Tóth Lászlóné Edit néni, Szujovszki Rita, köszöntöm Önöket. Az első kérdésem, hogy itt az otthonban megünneplik-e az idősek világnapját, és ha igen, hogyan?
1: Megünnepeljük, de nem csak egy napot, hanem igyekszünk egy egész kis időszakot megélni ebben, és több apróságot belevinni. Most például ebben az évben, csináltuk már többször is, de most ebben az évben így időben is erre esett egy családi nap, ahol meghívjuk nem csak a lakókat, a dolgozóinkat, hanem a hozzátartozókat is. És akkor ez egy ilyen délelőtt, délután szentmisével kezdtünk, és akkor utána volt egy kis vetélkedő, amiben mindenki be tudott kapcsolódni, ezek általában ilyen kis vicces, mulatságos feladatok. Délután pedig egy ilyen zenés, éneklős műsor volt, tehát talán ez tekinthető nálunk ilyen idősek napjának, de azért mondom, hogy több más dolog is történik, mert volt már olyan év, amikor elmentünk a városi játszhelyemet sétára. Az időseinkért nagyon-nagyon sokat imádkozunk, tehát szentmiségben mindig, és több olyan beszélgetés, foglalkozás is van, amikor erről egy kicsit bővebben is beszélgetünk.
2: Önök idebent hogyan élik meg ezt, hogy mennyire tudnak belekapcsolódni, vagy mennyire tudja az önök napjaikat szebbé tenni, jobbá tenni?
3: Hát attól függően, hogy milyen állapotban, egészségi állapotban vagyunk, tudunk elmenni a szervezett kirándulásokra, ilyenek voltak tavaly is, tavaly előtt is, Gébártitó környékén, meg elvittek bennünket autóval, mindenki, aki akart jönni, az el tudott jönni, és gyönyörködtünk a természetben, mert nagyon keveset vagyunk kint a levegőn, legalábbis akkor, amikor az ember nem olyan jól érzi magát, és ez nagy örömöt jelent nekünk. Mindannyian úgy idősek vagyunk, és akkor így kirándulásba összejövünk, és tudunk beszélgetni mindenről, ami a környezetünkben látható, és örömet találunk benne. Itt benne az épületben pedig hárman vagyunk egy szobában, és mind a hárman körülbelül azonos lelkiségűek vagyunk így körülbelül, és itthon pedig abba találjuk meg az örömünket, lelkesedésünket, hogy együtt imádkozunk, együtt rongyuk a rózsafüzért, együtt készülődünk, hogyha valami hova menni kell, valamilyen rendezvény van az ebédlőben, az időseknek. Verseket hallottunk, verseket mondtunk, énekeket énekeltünk, és ez nagyon jó volt egy kis kikapcsolódásnak, és az ember úgy érzi, hogy nem is vagyunk olyan betegek.
0: Önöknek személyesen jelent egyáltalán valamit, hogy világnapja van az időseknek?
4: Tulajdonképpen igen, hát írjuk, mint ahogy ebben a korban eddig az életünket is, a történelmet is írjuk, ezt is. És hogy jó, hát természetes, és örülünk neki. De hát tulajdonképpen az állapotunk befolyásol sok mindent. Ide többnyire egy családból valahonnan ide kerültünk, és egyedül. Itt újból kell az embernek a kapcsolatait is felépíteni. És találni megfelelő partnert mindenhez. Viszont az állapotunk miatt korlátozott ez nagyon. Még hasonló típusú emberek a kinti életben sem tudnak mindig barátot találni. Itt nehéz. Itt fokozottan nehéz. Itt bármilyen olyan dolog, akár amik rendezvények vannak, az is mind segítség ebbe. És olyan látogatás, amit itt ma tapasztaltam, például az indiai származású nővérek mosolyogva jönnek. Az emberből jó érzést vált ki. Igen, örömet, a mosoly. Szóval tudnunk kéne, tudnunk kell, hogy jól érezzük magunkat, és ehhez az idősek napját is egy ilyen segítségnek érzem. Meg hát az itteni embereket, az itteni gondozók munkája is nehéz, mint általában minden munka. De van, amelyik különösen. Én tulajdonképpen egészségügy területén dolgoztam orvosi műszerészként, még az ősidőkben ezt tanultam, oda sodort az élet, és így kerültem tulajdonképpen kapcsolatba az egészségügyjel. Az egész ország területén jártuk, ilyen csavargó életet éltem lényegében, egész addig, amíg hát meg nem házasodtunk, meg nem nősültem. Feleségemet Kanizsai kórházba nővérként dolgozott, ott ismertem meg. De most már 60 éve elmúlt, hogy házasok vagyunk. Ketten jelentkeztünk ide. Nekem sikerült csak ide jönni. De hát ez valamennyire megoldás. A lányunk az gondozza mi ott, a feleségemet. Viszont hol telefonon, hol, mert közel laktunk itt Tegerszegen már, leszoktam menni, amikor tudok néha. Úgyhogy kapcsolatok kellenek az embernek. És azt nagyon fontosnak tartom. És ezért azt a bizonyos idősek napja is egy kapcsolatot teremtő lehetőség. És köszönöm, hogyha ilyen van.
0: Köszönöm. Azon túl, hogy kapcsolatot teremtő, illetve hogy mi megköszönjük a tevékenységüket, a környezetükért tett munkájukat, mi az, amit önök kérnének az idősek világnapján? Mik azok az akár legegyszerűbb dolgok, amire fontosnak tartják felhívni a figyelmet?
3: Nyugalmat. Főleg nyugalmat. Mert nem mindig sikerül az, hogy a demensekkel úgy tudjunk kijönni, hogy szép nyugodt élet legyen. Pedig egy ilyen idős embernek már főleg nyugalomra van szüksége. Az egészségi állapot, miatt is meg különben is, hát végig dolgozta az egész életét, és elfáradt, és szinte egyenes, hogy nyugalomra vágyik. De sajnos nem mindig sikerül, de az vigasztott bennünket, hogy minden nap van egyházi esemény, vagy liturgia, vagy szentmise, úgyhogy az életünket lefoglalja, kikapcsol bennünket, egy kicsit feldob bennünket ahhoz, hogy el tudjuk viselni a nap további időszakát. És hát én is szerettem mindig menni, ha valahova lehetett, akkor az egészségi állapotom úgy engedte, mentem is mindig. Meg most is szeretek elmenni, hogyha tudok. A 13. Konokárvárosi templomban mindig megyek, a Jóisten segítségével. Meg a barátaim segítségével.
0: Igen, ezt nagyon fontos, nagyon köszönöm, hogy elmondta, hogy igen, ilyen dolgokra is szükség van. Hogyan jut el minden 13-án a kertvárosi templomba?
3: A barátaim jó voltából elvisznek autóval, egyik nem, akkor jön a másik, vagy jön egy harmadik bejelentkező, úgyhogy sose között könyörögnöm azért, hogy valaki elvigyen. Mindig akart önként jelentkező, aki mondta, hogy szeretné elmenni, akkor én elviszlek. De én nekem az annyira jó tesz, az a egy hónapig való feltöltődés tart, hogy 13-áig. Én nekem az annyira jó, hogy azt elmondani nem tudom.
0: És ilyen kicsi dolgokon múlik, mint hogy van valaki, aki az autóját felajánlja. Van még ilyen apróságnak tűnő, de nagyon fontos dolog, amit fontosnak tartanak kihangosítani?
4: Van tulajdonképpen. Itt a dolgozóktól is kapunk olyat, ami nem kötelességük lenne. Segítség, akár egy olyan dolog ünnepnapon, hoznak be süteményt például, aki kíméjet szeretnek az ilyen napokon is. Szóval dolgozók is, meg kinti emberek, mondom, és említettem azt hiszem azt, az Indiából származó nővérek jönnek. Boldogságot jelent és örömet.
3: Éppen ma is voltak itt a kápolnában, Szent Misén, és Szent Mise után bejöttek a szobámba, és hát nagyon örültem nekik, mert hát ez egy rendkívüli dolognak érzem, hogy ilyen személyiségek bejönnek a szobámba, és akkor hozzánk beszélnek, és énekeljünk, beszélgessünk, és akkor ma például Jézus szíve éneket, hogy énekeljünk én Jézus szíve éneket. Aztán elővettem a hozsonnámat, és szépen amelyiket úgy ismerték, vagy szeretnék, elmondtam a címet, és örömben vannak, és az Úr Jézus szeretik, és szeretik ezt a liturgiát, amit itt mi nálunk kapnak, ha szépen énekelem szabályosan, jobban megértik a szöveget, és ez nagyon szép. És én nagyon boldog voltam, hogy örömet okozhattam nekik, mert láttam rajtuk, hogy ez a belső boldogság az így bennük van, és így jól érzik magukat, szeretnek ide jönni és énekelni. Egy hete is itt voltak nálam a szobába, és ott is, akkor is ugyanígy volt, és most már rendszeresen jönnek, és mondták, hogy énekeljünk. Úgyhogy szeretem, hogyha énekelhetek velük.
2: Köszönjük.
0: Rita, hány éve dolgozik így az idősellátásban? 22, tehát akkor látszik valami nyoma annak, hogy van ilyen világnap, hogy formálódik-e a szemlélet, vagy ez ugye az intézményen belül mindig is így volt, de hogy ugye a széles társadalomban.
2: Mennyire tudatosul idebent ez, hogy mindaz a felszólítás, amit az ENSZ nem mondjuk így megírt a világ számára.
1: Nyilván van jelentősége ennek, mint minden fontos és értékes dolognak, hogy adunk egy olyan napot, amikor egy nagyobb megvilágítás nagyobb jelentőséget kap, de nekem legalább annyira fontos az, amit akár már II. János Pál pápa, vagy Ferenc pápa, vagy akár most Leó pápa keresztül az egyházban is kapunk idősekkel kapcsolatban, és ez legalább annyira felhívó és annyira jelentős. Én azt látom, hogy mi nem a napok miatt érezzük ennek különlegesnek, hiszen így, ahogy elmondta Árpi bácsi is, Klári néni is, Edit néni is, hogy ők itt minden nap idősek. Ők itt minden nap azt élik meg, hogy ez egyszerre egy óriási, csodálatos teljesítménye az emberi küzdelemnek, hogy itt vannak idősen, és ugyanakkor ez egy teher. Ez egy, ennek megvan a napi fáradtsága, a napi küzdelme, és hogy ők mindezek ellenére tényleg a Jóisten segítségével, azokkal az emberi támogatásokkal, amit ők itt kapnak, azzal így élnek, ahogy élnek, az meg nekünk nagyon példamutató, akik itt dolgozunk, akik ide bejárnak, mert ez egy tanúságtétel arról, hogy az ember tényleg a sok fájdalom, a sok nehézség, a keresztek minden ellenére is nagyon-nagyon szép és nagyon ilyen világító, tanúságtevő életet tud élni. És én úgy sokat szoktam ezen gondolkodni, hogy vajon én milyen idős leszek, és olyan idős szeretnék lenni, mint ők. És ehhez nem kell külön világnapja, mind a mellett, hogy természetesen nagyon jó, hogy ezt az évben legalább egyszer így kihangsúlyozzuk.
2: Mentálhigiénésként a munkájában itt nagyon sok mindent tapasztal, de a hallgatóság között is remélem, hogy vannak fiatalabbak, vagy vele önnel egyidős, akik betegeket gondoznak, hogy talán mire kellene egy picit figyelni ahhoz, hogy jobban megértsék az idősebbeket, vagy hogy egy picit tudjanak közeledni az idősebbekhez, és hogy felfedezni bennük az értéket, amit idősként is hordoznak.
1: Nehéz, nagyon nehéz a kérdés, mert én azt gondolom, hogy ez hivatás, és úgy, ahogy én nem csak idősekkel foglalkozom, hanem kamaszokkal is tanítok, és fiatalokat, és azt látom, hogy itt valaminek meg kell születni. Nem tudom, hogy milyen jó Isten nélkül ezt megélni, én csak vele együtt tudom ezt elképzelni és élni, de hogy itt minden nap valami más vár rám. Minden nap valaki más vár az ő életével, az ő sorsával, az aznapi állapotával, tehát gyakorlatilag nincs rutin. Vagy abban nincs rutin, hogy akkor egy beszélgetés mindig másról fog szólni, mint ahogy én tervezem, mert azok az emberek, akik ott vannak, azok formálják, mint ahogy a mi beszélgetésünket is itt most. A fiatalok nagyon kevesen vannak, tehát én azt látom, hogy a pedagógia területén és a szociális területen is viszont kevesen vannak, akik ilyen területre idősek közé szívesen jönnek, mivel látom egy picit az utánpótlásnak is a sorsát, történetét, ez nem egy ilyen sikertörténet. És ehhez lehet, hogy néha kell életkor is. Tehát lehet, hogy azért nincs annyira sok ilyen pályakezdő fiatal, hanem inkább picit idősebb korba kerülnek, sodródnak ide segítő foglalkozású emberek, mert ehhez kell egy életkor. Tehát akkor, amikor én 20 éves voltam, akkor el se tudtam volna képzelni, hogy én majd nagyon szeretni fogom azt, hogy idősek között vagyok. Nagyon tiszteltem, nagyra becsültem, de minél idősebb vagyok, annál inkább érzem ennek a nagyon nagy tényleg küzdelemnek, ennek a harcnak, ennek ezeket a megélt életeknek a csodáját.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést! És akkor minden nap legyen az idősek napja, hogy minden nap kapjanak is ajándékot, ne csak önök adjanak, ezt kívánom.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük.

0: Ismételten köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, akik netalán most csatlakoznak a napindítóhoz. Sümegi zarándoklatról szeretnénk beszélni. Szeptember 11-én, 12-én és 13-án volt, a plébániánkról indult, írtunk vendégeket is. Köszöntöm Simon Csabát, Gyutainé Kis Gabriellát, Gyutai Csabát, valamint Visi Gézát.
1: Ez a 21. zarándoklat volt ez az idei. Először megkérdezném Visi Gézát, aki szinte a kezdetektől szervezője ezeknek az utaknak, hogy visszatekintve erre a két évtizedre, mit tartasz a legfontosabbnak?
2: Hát, hogy folyamatos volt ez a lelki élmény. Minden évben el tudtunk indulni, egyetlen egy év sem volt, hogy ez kimaradt volna. A kezdeti elképzeléseket több ponton is meg kellett változtatni, de sikerült mindig alkalmazkodni a lehetőségekhez, a körülményekhez, így vagy úgy, de minden évben sikerült az zarándoklatunknak eljutni a Sümegre, a Gucsuba. Volt egy érdekes év, amikor sajnos valami félreértés folytán nem a Bucsú hivatalos napján érkeztünk, de annak is megvolt a különleges élménye, mert a lelkünkben ugyanúgy megvalósult ez a bucsúi lelki élmény, csak nem azon a napon, amikor hivatalosan a ferencesek tartották, hanem egy héttel később. De visszatérve a kezdetekre, a legelején azt gondoltam, hogy két nap alatt oda fogunk érni. Sikerült is kisebb-nagyobb döccenőkkel, de már a második évben módosítottunk, mert ez a kétnapos menetelés, ez nagyon sportossá tette a programot, és kevésbé tudtunk figyelni a lelki dolgokra. A Farkas Márti, aki az első időszaknak egy meghatározó személyisége, ő javasolta, hogy talán induljunk korábban, ne legyen annyira sportos, legyen lehetőség többször is megállót tartani, beszélgetni, imádságot közbeiktatni, és így aztán kialakult már a második évtől, hogy háromnapos a zarándoklat. Ehhez azóta is tartjuk magunkat. Két olyan év volt, amikor mégiscsak visszatértünk a két napra, de akkor nagyon-nagyon kevés jelentkező volt, és akkor az a kis csapat az két nap alatt is tudott jó lelki közösségé formálódni. Az utunk során mindig voltak segítőink. Könnyebb legyen a dolgunk, hogy szállást kapjunk, hogy ételt kapjunk, hogy megpihenhessünk valahol. Ez egy nagy ajándék. Többször is jött velünk lelki atya, ami az utóbbi három évben megvalósult, hogy olyan plébános jött velünk, aki teljes erejét beledobta, és azon volt, hogy a lehető legtöbb lelki ajándékot leszületelhessük. Tehát ez az utóbbi három évnek a nagy élménye. És remélem, hogy ez még sokáig így is lesz. És nekem az idei zarándoklat emiatt volt nagyon emlékezetes. Tematikus lelki napon vehettünk részt gyaloglás közben, és ilyen eddig még soha nem fordult elő. És ez annak köszönhető, hogy a plébánosunk erre készült, és megvalósította.
1: Erről később majd beszélgetünk a többiekkel is, még amit tőled szeretnék megkérdezni, hogy vannak-e olyan állandó hagyományelemek, amik most már így rögzültek, és mindig benne vannak ebben a zarándoklatban?
2: Igen, van egy-két templom útközben, ahová mindig betérünk, a gyürösi kis farusi templomocska, ahol havonta egyszer van szentmise, lehet, hogy havonta egyszer nyitják ki azt a templomot, de nekünk minden évben kinyitják a faluban lakó asszonyok. Egy darabig Mariska néni, ő néhány évvel ezelőtt elhunyt, átadta a stafétát Császár Renátának, aki ugyanúgy szívén viseli a templomnak az ügyét, és a mi zarándoklatónak az ügyét is. Az idei templom körüli események, az ottani imádság, a Császár Renátának a hitvallása, az egy csúcspontja volt számomra az idei zarándoklatnak. A másik templom, ahová szintén mindig betérünk, az pedig a sümegcsehi Szent John Henry Newman kápolna, amely a Csempészkopácsi templomnak a mintájára épül, és megadatik nekünk az a lehetőség, hogy a szombatesti szentmisét minden alkalommal ott ünnepelhetjük. A templomokról kicsit a profánabb dolgok felé, mondjuk így, hogy gondoskodnak rólunk, például Sümegcsehiben az önkormányzat kedves felajánlása, hogy minden évben szállást kapunk a kultúrházban, és ott a Kulcsár család pedig minden este kedves vacsorával vár minket, ami nagyon-nagyon megható, és nem lehet őket eltántorítani ettől a szokásuktól.
1: Tehát amikor 10 zarándok van, akkor ugyanolyan szeretettel fogadják őket, mint amikor 30 vagy 35.
2: Így van. És volt olyan, hogy a családi asztalnál, mikor 4-en voltunk, akkor a családi asztalnál vacsonáztunk velük. Tehát mindig, ahogy éppen amennyien vagyunk, annak megfelelően a legjobb körülményeket alakítják ki számunkra.
0: Mi lett rá titeket, hogy csatlakozzatok erre a sümegi zarándoklatra, és hogyan éltétek meg, mi volt az a pont, amikor azt éreztétek magatokban, okay, jó, hogy bátor voltam, és hogy elindultam ezen az úton?
3: Mi még ott az a zarándoklaton nem vettünk részt, egynaposan már igen, és engem személy szerint több dolog is motivált. Nyilván az egyik az, hogy képes vagyok-e rá, hogy ezt végigcsináljam. A másik két dolog talán a hálaadás és a felajánlás. Úgy éreztem, hogyha végigmegyek ezen az arándoklaton, az egy hála jele is lesz azért a sok jó dologért, amit kaptunk a Jóistentől, és egy felajánlás. Több mindenkiért, családunkért, közösségünkért, országunkért, népünkért, annyi mindenért fel lehet ajánlani. És amit az előbb a Géza említett, hogy gyakorlatilag tematikus napja volt ez a szombat a zarándoklatnak, amikor János atya felépítette, hogy miről beszélgessünk, milyen gondolkodjunk, és az olyan nagyszerű volt, hogy szinte vadidegen emberekkel vetődtünk egymás mellé, és tudtunk beszélgetni, és mindenkivel tudtunk beszélgetni, és annyi embert megismertünk. Tehát nekem ez egy óriási ajándék volt. Sokszor használjuk talán ezt a szót, hogy ajándék, de ez tényleg egy nagyon nagy ajándék volt.
1: Igen, ennek az idei évnek az is különlegessége volt, hogy ugye, hogy beszélgetünk egymással, és ehhez megvannak adva a témák, ez nem először fordult elő, de hogy most a 800-as évforduló a Ferences rendnél, ugye a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóját ünnepeltük, és ugye ennek kapcsán az ő életéhez rendelte az egyes állomásokat, az egyes témákat. Tehát tulajdonképpen így röviden egy nap alatt bejártuk az ő életútját is. Ehhez hogyan kapcsolódtatok te például, Csaba?
4: János atya assisi Szent Ferenc életéből, tanításaiból hozott példákat, hozott útravalóként olyan gondolatokat, amelyeket elhozhattunk a zarándoklaton túlra is. Én bátorkodtam a féle amatőr történet búvárként néha szót kérni, és amikor a 13. századi assisi Szent Ferenc fellépésről szólt az atya, én néhány mondattal elmondtam, hogy körülbelül mi zajlott akkor Magyarországon, hogy legyünk arra büszkék, hogy egy fantasztikus nép vagyunk, hiszen a 13. századi teljesítménye is ennek a népnek csodálatos, vagy éppen ahogy a Vadász György kápolna esetében volt alkalmunk szót váltani Vadász György fantasztikus munkásságáról, aki azt az építményt tervezte, kiváltképp a szakrális munkásságáról, vagy éppen a Henry Newman kápolnának a Tudvarzsi Erzsébet által illusztrált fantasztikus belsejéről, ami egy olyan állítatos és imádságos lelkületet ad annak a helynek, hogy azt a helyet is az, annak a helynek a szellemiségi Udvardi Erzsébetnek az üzenetét, a műveinek az üzenetét tovább vittük magunkkal, és meggyőződésem, hogy egy lelki közösség formálódott ez alatt a 3 nap alatt, és azóta a Szentmisén vagy a városban találkozunk egymással, barátokként, lelkitársakként köszönhetjük egymást.
1: Csaba, te is először voltál idén ezen az arándoklaton. Mi hívott?
5: Igen, hosszú évek óta hallottam már, hogy van ez az arándoklat, minden ősszel, minden szeptemberben. Többször már átfutott bennem a gondot, hogy most el kell indulni, ez eddig még nem sikerült, de szerencsére most összejött ebben az évben, hogy erre el tudtam jönni, és nagyon örülök, hogy sikerült erre az arándoklat eljönni. Én egyrésztől ezt egy ilyen fizikai próbatételnek is éreztem, hogy vajon képes leszek-e ennek a távnak a megtételére, ami sikerül. A másik oldalról pedig tényleg ez egy, mint egy zarándoklat, ennek ugye egy nagyon szép lelki tartalma is volt. Az egy Szent Ferenc életével kapcsolatos gondolatainkat meg tudtuk egymással beszélni, közösséget tudtunk építeni, illetve magának az zarándoklatnak a célja a Sümegi Mária kegyhelyének a meglátogatása, és ott alapottani szemmisén való részvétel, ami a lényegében ennek az arándoklatnak a csúcsa volt. Ez az, ami engem itt teljesen jó érzéssel töltötte. Tehát sikerült megcsinálnom fizikálisan az arándoklatot, és úgy éreztem, úgy érzem, úgy lelki tartalmakban is ez adott nekem, ez az arándoklat.
1: Ugye ezt sokat használjuk, ezt a fordulatot, hogy az arándokút végcélja az nem a megérkezés, hanem az elindulás. Mert hogy ott indul az igazi lelki történés, amikor hazamentünk. Most már jó egy hónapja, hogy hazatértünk. Hozott valamit a mindennapokba? Ez az út nektek?
4: Mindenképpen azt nyilvánvalóan, azt az elhatározás nyilvánvalóan, hogy jövőre újra megyünk. Megyünk Csíksomjóra is, és ha lehetőség lesz, akkor a Mindszenti zarándoklatra is elmegyünk, sőt, hogyha idén novemberben megszerveződik a férfi zarándoklat, akkor arra is megyek. Ez a zarándoklat nem csak egy fizikai teljesítmény. A test szenvedett, de a lélek épült, és a lélek épülésére azt hiszem mindannyiunknak szükségünk van.
5: Igen, ezekben az arándoklat során egyrészt a lelki tartalmak, amiket megkaptam Szent Ferenc élete kapcsán, természettel való viszonyunk, a Jóisten által alkotott természettel való viszonyunk, én úgy érzem, hogy ez sokat jelentett nekem, és azóta ilyen szemben is nézem magamat és a környezetemet, és próbálok ennek megfelelően élni és tevékenykedni a Jóisten által teremtett környezetben.
4: Annyit még szabadjon hozzátenni, hogy veszem a bátorságot magamnak, hogy én szeretném megköszönni a kezdeményezőknek ezt a fantasztikus ötletet, a szervezőknek, hiszen az útvonalat végig kellett gondolni. Itt mi nem csak végigmentünk ezen az úton, hanem az út elindulása előtt jó néhány embernek a segítő közreműködése, a jó szándéka mind benne volt ebbe, és Isten áldja őket.
1: Ez egy triviális kérdés, és az elején kellett volna elhangozni, a Géza. Miért éppen Sümeg?
2: A gyerekkori emlékek alapján a 2004-ben a feleségemmel elmentünk a Kisboldogasszony sümegi búcsúba. Akkoriban elég sokat olvastam Barsi Balástól, és megvolt annak a lehetősége, hogy ott akkor élő szóban is hallom, mert hogy abban az időben ő volt ott a talán házfőnök. Feleségemmel elmentünk a Kisboldogasszony napi búcsúba, és valóban a Balázs atya volt, aki a hát elég megradító módon, szokásához hímen hirdette az örömhírt, de volt egy másik nagy élmény is, mert hogy közvetlenül a szentmise kezdete előtt egyszer csak a templom mellett harsány énekszó csattant fel, és egy lelkes, lendületes, gyalogos csapat bemasírozott a templomba énekszóval, vagy 30 ember, vagy nem tudom, egy Látszott, hogy egy ütőképes gárda, és a tűzön vizen átmennének. És nekem ez annyira tetszett, utólag kiderült, hogy ők Balaton-Almádiból érkeztek, és már négy napja menetelnek. Ez nagyon-nagyon megtetszett, hatalmába kerített ez a gondolat, és az jutott eszembe, hogy hát Egerszeg is nagyjából olyan messze van, mint Balaton-Almádi, talán még egy kicsit közelebb is, lehet, hogy mi is el tudnánk jönni, és a következő évben aztán meghirdettem. Ha jól emlékszem, talán ott az induláskor derült ki, hogy összesen négyen leszünk, és így indult az első alkalom, szombat reggeli szentmisével, és utána Stróber atya megáldott minket, útnak eredtünk, és hát elég kalandos volt az első alkalom, de azért odaértünk.
1: És ebből lett aztán a fájdalmas anya.
2: Így van, később aztán a ferencesek maguk döntöttek úgy, hogy nem a kis boldogasszony napi búcsú a fő búcsú, hanem a fájdalmas üzenye búcsúja.
1: Annál is épp, mert a két szobor a fájdalmas.
2: Az így van, így van, szobor. Így van.
0: Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és lelkiélményeitekről beszámoltatok. Kérik a hallgatókat, hogy maradjanak továbbra is velünk. Zene következik, majd utána újra ismételten találkozhatunk.
1: Addig is hallgassák meg a híreket.

0: Hírpercek.
1: Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel békedíjat. A főegyházmegye Caritas önkéntesei szombaton tartották lelkinapjukat a Szent István Bazilikában. Nemzetközi díjat nyert a felújított citadella. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Szopkó Anna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentették be pénteken Oszlóban. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el e kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írta meg az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetői bíróság előtt feleljenek tettükért, jelentette be a bizottság elnöke. Már az első Nobel békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. Az alapvető gondolat az volt, hogy a tartós békét jogelvekre alapozva kell létrehozni. Az Esztergom Budapest főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központjához tartozó 10 régió önkéntesei szombaton tartották a Szent István Bazilikában éves lelki napjukat, közel 300 önkéntes részvételével. Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődött Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök atya elmélkedésével, majd szentségimádás következett, 11 órától pedig elkezdődött az ünnepi szentmise, tudósított a szerkesztő. A mise után Écsi Gábor atya, Csorba Gábor diakónus és Marik Gergely, a korábbi, valamint a jelenlegi Caritas igazgatók emléklapokat adtak át a jubiláló önkénteseknek. Bajzát Ferenc atya idén már nem lehetett az átadók között, mert életének 87. évében ez év elején elhunyt. 150 jubiláló önkéntes kapott emlékoklevelet, volt köztük olyan önkéntes munkatárs, aki már 40 éve végez Caritas munkát. A program az altemplomban zárult közös ebéddel. A Citadella felújítása kapta a legjobb projekt díját a MAPEI olasz cég tagvállalatai között megrendezett Grand Prix 2026 nemzetközi verseny referencia kategóriájában. Közel 14 ezer négyzetméternyi történelmi kőfelületet újítottak fel, több mint 600 tonna habarcs felhasználásával, számolt be a magyar építők. A Citadella felújítása restaurátori és műszaki feladatot jelentett, hiszen a több mint másfél évszázados falazatoknál nem volt elegendő a látható sérüléseket kijavítani. A szakembereknek fel kellett tárniuk, milyen problémákat okozott az építményben az évtizedeken át

0: jelenlévő nedvesség és a falazatban felhalmozódott só, majd ezek ismeretében kellett meghatározniuk a helyreállítás módját. A projektben a restaurátori és mérnöki munka, az alkalmazott anyagok kiválasztása, a kivitelezés összehangolása egyaránt fontos szerepet játszott. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei, október 11-én vasárnap. Szopko Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Ismételten szerzettel köszöntjük a kedves hallgatókat, vagy a napindító műsort hallhatják. Valószínűleg már többször is szembesültek akár a média oldalán, vagy akár a Mária Rádión keresztül is az első szombati rózsafűzér imádkozó téneplő férfiak imacsoportjairól. Köszöntjük Ercsényi Lajost, aki itt Zalaegerszegen a kezébe vette, szívügyének érezte, hogy itt is legyen egy ilyen csoport, ismerik a hangját a kedves hallgatók, az élményeiről, a tapasztalatairól, az útjáról szeretnénk kérdezni őt, hogy honnan jött az ötlet. Szeretettel köszöntünk.
1: Dicsőítessék Jézus Krisztus, nagy örömmel jöttem ide, hogy erről a dologról beszámoljak, mert hogy nagyon nagy örömet okozott a szívemben ez a pár nappal ezelőtti szombat, október első szombatja. Ahogy atya mondtad, én is már régóta kacirkozom ebben az imaformával. 2024 márciusában indult Magyarországon a Szent István Bazilika előtt ez az imaforma. Azóta rendszeresen a média hozza ezeknek, vagy ezekről szóló híreket, és egyre erősebb volt bennem a vágy, hogy hú, ilyet kéne csinálni itt nálunk is Zalaegerszegen. Ezért májusában a Tordai Gábor barátommal elmentünk szakmai útra, Szentgotthárdra, mert hogy Szentgotthárdon tavaly ősz óta zajlik ez az imaforma. Három akolitus társam, Pácz Gábor, Fried Jóska, meg a Végrobbi kezdeményezésére, illetve hát készvételükkel csinálják ezt télen-nyáron, hidegben, esőben, melegben, és gondoltam, hogy megnézzük magunknak ezt a dolgot, mit lehet ebből kihozni. És nagyon érdekes volt, nagyon szép időt fogtunk ki, talán 10-12-en lehettek Szentgotthárdon a templom előtt, és egy nagyon jó hangulatú imádkozás volt. Ez tehát májusban történt, és akkor utána elkezdtem kinincselni a városi plébánosoknál, városunk plébánosainál, hogy mit szólnak ahhoz, hogyha egy ilyen kezdeményezést elindítanánk. És hát az a érdekes helyzet alakult ki, hogy hát mondták, hogy nem rossz, de miért kell ezt ilyen demonstratíve csinálni, miért nem lehet így kicsit így benne a templomban imádkozni, és így tovább. Tehát volt egy nagyon, nagyon sok érdekes reakció erre, és a végét mondom, az a vége, hogy szombat, az egyik nagy örömem a szombati első alkalom végeztével az volt, hogy két atya is ott volt az alkalmon, mind a ketten nagyon boldogak voltak. És ez nagyon jó dolog volt látni, hogy hát volt egy kis szkepticizmus bennük, de azért beleálltak ebbe az ügybe, és hát nagyon, én úgy láttam, hogy mind a ketten nagyon boldogak voltak ebben a dologban.
2: És bocsáss meg, mivel sikerült meggyőzni őket, hogy miért van arra szükség, hogy kimenjetek a térre, és a téren, méghozzá ez a Zalaegerszeg legközpontibb terén, ahol a legnagyobb a forgalom, ott tértre boruljatok, és ott imádkozzatok, mikor tényleg ott van a templom.
1: Én voltaképpen nem győztem meg őket. Én csak kimentem. Illetve hát elkezdtem megszólítani a barátaimat, a rakonitus társakat, a Családkapus Egyesület férfi tagjait, az összes ismerősömet, akit csak elértem, a feleségeket is, mondva, hogy küldjék el a férfiakat, az általában hatni szokott, és ennek következtében aztán össze is gyűltünk, azt hiszem, hogy 28 férfi volt jelen ezen az első alkalmon. Én voltaképpen többet nem nagyon csináltam, azt gondoltam, hogy a Szentléleknek is legyen valami dolga, és úgy látszik, hogy ez valóban, ez így is történt.
2: Én is ott voltam egyébként, bár nem vagyok férfi, nagyon kettős érzés volt. Az egyik az, igen, ez, bár nem vagyok férfi, és oda mentem mégis, és nem azért, hogy megnézzem, hogyan imádkoztok, hanem egyrészt, mert már készültem erre a rádió műsorra, és hát látni akartam, hogy mi az, amiről majd beszélgetünk. Szóval a kettős érzés, az egyik az, hogy ez olyan kizáró, hogy miért csak a férfiak mehetnek. De rögtön emellett az az érzés is volt bennem, hogy milyen fantasztikus dolog, hogy ezt egy férfias dolognak gondoljátok, hogy imádkozzunk.
1: Igen, hát ennek azért van alapja, már tudnak annak, hogy miért a férfiak csinálják ezt. Az egész egyébként Csehszlovákiából indult el. 2017-ben egy férfi zarándok csoport volt Csehszlovákiában, ugye ez a lengyeleknek a legnagyobb Mária zarándok helye, vagy kegyhelye, és egy ottani zarándoklat során hallották meg úgymond a férfiak Máriának a hívószavát. Tehát ez bár eleve már meghatározza azt is, hogy miért a férfiak csinálják ezt, és aztán ez indult el, és terjedt ki. Tehát 17 őszén volt ez a bizonyos férfi zarándoklat, és 18 áprilisában volt az első ilyen alkalom Varsóban, ahol a férfiak kiálltak a térre imádkozni. Azért a férfiak álltak ki imádkozni, mert hogy úgy gondolták, és én azt gondolom, hogy ez itthon is megállja a helyét, ez az érvelés, hogy bizonyos értelemben helyre kell állítani a férfias felelősségvállalást, meg a férfias kiállást. Tehát az elmúlt évtizedekben a szekularizálódó társadalmakban, és így tovább, tehát ez, tudom én is ezeket a jelzőket mondani, azért a férfiaknak a határozott kiállása azért az háttérbe szorult. Nem arról van szó, mint hogyha a nőké megerősödött volna, hanem egyszerűen talán ez kevésbé, a férfi, aki kevésbé lenne domináns. És ez a szerepvesztés, ez megnyilvánul a családokban is. Ezt azt gondolom, hogy mindannyian érezhetjük. Vannak például arra, hogy a férfiaknak a családban betöltött szerepe az csökken. És voltak éppen hármas célt fogalmaztak meg annak idején ezek a jó lengyel férfiak. Az első cél az, hogy az első szombati engesztelő imádságot kérte a hívőktől a szűzoza. Tehát ez az első szombatnak ez az oka. A második cél, hogy erősíteni kívánja a férfiak atyai tekintélyét. És ezt erről beszéltem ugye az előbb, és különösképpen a családon belüli szerep és felelősségvállalást. A szerep és felelősségvállalásnak az erősítése lenne ennek az egész kiállásnak a célja, mert hiszen ez egy bátor és egy nagyon határozott cselekedet. Tehát könnyű kereszténynek lenni a templom falain belül, könnyű kereszténynek lenni a családon belül, de amikor egy ilyen, jókor mondom, csendes demonstrációval kell megjelenni a világszíne előtt, azért ez egy kicsit izgalmasabb dolog. Ezért mondtam, hogy csendes, itt most ilyen zárójelbe, vagy nem tudom én, idézőjelbe teszem ezt a jelzőt, hogy csendes, mert nem csendes, mert hogy éppen imádságot mondjuk, és az azért az ennek van ereje és hatása.
2: Ennek nagyon örülök, hogy kifejezetten azt mondtad, hogy a férfiasság miatt. Mert hogy igen, ez ott állva is úgy éreztem, hogy igen, ilyen férfiak mellett a nőiességnek több esélye van, hogy ez igazából nem egy öncélú szerveződés.
1: Ez valóban így van, és hogy is mondjam, pár hónappal ezelőtt szerencsém volt Pigler Mira nővérrel egy interjút készíteni, ami aztán a Mária Rádió hullámosszán el is hangzott, mármint hogy a beszélgetés, és a Mira nővér azóta is a hatás alatt vagyok, nagyon-nagyon izgalmas módon felvázolta a férfi és női szerepeket, mármint hogy a szentírási alapokra építve. És azt idézem őt, mert készültem, Mira nővér így fogalmazott. A férfinak az a küldetése, ahonnan ered, ahonnan jön. A férfit az Isten a földből gyúrta meg, sárból, tehát a kozmosz a hivatása, a teremtett világ a küldetése. A nőt meg az emberből műtötte ki az Isten, húsból és csontból, tehát a nőnek az ember a küldetése. És én azt gondolom, hogy ha nincsen férfias férfi, akkor nincs nőjes nő sem. A kettő egymást feltételezi, és hogyha ellagyol a férfi, akkor bizony a nő is egészen más szerepekre kényszerül, mint amilyenre a Jóisten megálmodta.
0: És azt hogyan képzeled, hogy ezt a szűzanya hogyan tudja a férfinak visszadni azt a fajta méltóságot, vagy azt a férfiasságot, amit ez a közösség, ima közösség vállalt fel. Tehát szerinted itt nem filozófiai szinten, hanem úgy benned, vagy akár hogyan dolgozhat a szűzanya ilyen téren?
1: Hát ugye a szűzanya ráhagyatkozott Józsefre. Amikor József megálmodta azt a kapott látomást, hogy el kell menekülni Egyiptomba, akkor a szűzanyám azt mondta, hogy fiam, édesem, hát te viccelj, hát itt vagyok egy fiatal kis gyerekkel, hát hogy képzeled azt, hogy most útra kellünk? Hanem fogta magát, összecsomagolta a családját, fölültek a szamára, azt elmentek Egyiptomba. Tehát, hogy Mária a családban alávetette magát, az én meglátásom szerint alávetette magát Józsefnek. József volt a családfő. Bármennyire is szűz Mária volt a felesége, de azért mégiscsak József vitte, hordta a kalapot, ő teremtette meg a családnak az életfeltételeit, ő volt az, aki mindenben vezérelte a családját. És ez a fajta szerepvállalás, azt gondolom, hogy sok esetben mi társadalmunkban, itthon Magyarországon is, sok esetben sérül, vagy kevésbé hangsúlyos. És hogy azért nem hangsúlyos, mert például a férfiak nem állnak ki magukért. Nem állnak ki mondjuk a hitükért. Mert hogy kiállni azért, hogy nem tudom én, jobb lakásom legyen, vagy jobb fizetést kapjak, az rendben van, az mindennapos. De ez a mindennapoknak a harca. De az, hogy a hitemért, a saját hitemért, amelyiket így belül őrizgetek, vagy nevelgetek, azért kiállni, na, az más. Az egy komolyabb dolog, azt gondolom.
2: Még egy kép felmerült bennem, már amikor először olvastam a felhívást a templomban, hogy van ilyen, hogy tért elő férfiak rózsafüzér imádsága, hogy ez egy kicsit nekem olyan is, mint a lovagi eszmény. Mielőtt lovaggá ütötték, ugye feladat volt egy éjszakát térdelve átimádkozni. És hogy a térdelés, az tulajdonképpen, ha belenézünk az európai kultúrába, az nem feltétlenül a megalázkodás, a gyengeség, hanem éppen az erőnek a jele tud lenni. Tapasztaltad ezt ott, amikor a téren végignéztél ezen a 28 férfin?
1: Érdekes ez a lovagi párhuzam. Azt tapasztaltam, hogy erő van ebben a közösségben. És nagyon érdekes, a Mertőfeli atyával én többször beszélgettem. Nem nekem mondta ugyan, de tőle idézték a ismerőseim, hogy egyszer azt mondta volna a Feri atya, hogy a rózsafüzér a legférfiasabb imádkozás. És ez ugye ez eléggé elgondolkoztató, mert általában azt szoktuk mondani, hogy a nők, asszonyok imádkozzák a rózsafüzért. És a Feri atya mégiscsak így fogalmazott, és én azt gondolom, hogy ebben van igazság. Tehát, hogy erő kell ahhoz, hát különösképpen egy demonstratíve, erő kell ahhoz, meg bátorság, hogy ezt a rózsafüzért felemelve és elmádkozzuk, és ott megvalljuk a hitünk. Tehát mindenképpen éreztem ezt az erőt, és én nagyon remélem, hogy azok, akik egyébként nem tudtak eljönni, ilyen-olyan okokból sokan vannak, akik azt mondták, hogy éppen továbbképzésen vannak, vagy bármely másokat érthető és akceptálható okot hoztak fel, hogy azok is hírét viszik, vagy hírét veszik ennek a eseménynek, és a következő alkalommal november 7-én majd ők is jelen lesznek, és akkor egyre gyarapodik ez a közösség, és még egy gondolatot hadd tegyek hozzá. Frigy Józsi barátom, akolitus testvéremtől kapta a közösség ezeket a térdelő polifon, vagy nem is tudom milyen is téglatest dolgokat, amelyekkel valóban kényelmes volt térdelni, és ő 64 darabot hozott. És mondtam neki az esemény után, hogy Józsi, hát csak 30 fogyott el, azt mondja, nem baj, el fog fogyni az a maradék 64 is. Hát a Jóisten segítsen bennünket ebben.
0: Van egy közös cél kitűzése az imának, amiért ott konkrétan ennyi férfi imádkozik.
1: Igen, hát megfogalmaztunk ima szándékot, és az első alkalommal boldogságos szűzanya, a Magyarország nagyasszonya, nagyasszonyát kértük, hogy könyörögjön a hazánkért, a városunkért, a társadalmi megbékélésért és a világ békéjéért. Ezek általános kérések, vagy általános ima szándékok, és azt remélem, hogy ezeket aztán majd hónapról hónapra tudjuk finomítani, ahogy ugye a szívünk diktálja, meg ahogy a közösség majd ott éppen meghatározza.
0: Ebben az esetben, hogy tényleg ennyi férfi jelen volt és imádkozott, azért ez egy nagy jel a mi városunknak, és itt talán láthatják azt, hogy a hit az nem magánügy. De hogyan viszonyulsz ehhez? Mert nagyon sokan azt mondják, hogy magam módján én imádkozok a kis szobámban, ahogyan tudok, oké, de hogy mikor válik nem magánügyé a hit, és mikor kell igazából olyan jeleket mutatni, hogy mi hiszünk valamiben, és valahova tartunk, és valakihez tartozunk.
1: Hát a hit, én úgy gondolom, hogy a hit pontosan annyira magánügy, mint bármely más világnézet. Tehát, hogyha megvalljuk, vagy megvallja valaki azt a nézetét, hogy ő nem is tudom, a materializmusnak az elkötelezett híve, akkor ezt itt hangoztatja, nem feltétlen szavakkal, hanem a cselekedeteivel, mert ugye azért ez fontosabb. Ennyi erővel a mi hitvallásunknak is van tere. Tehát én azt gondolom, hogy hibás, meg hamis az a megközelítés, hogy az imádkozás az a templomban kell maradnia. A világnézetem meghatározza a cselekedetemet. És hogyha azt nem tudom demonstrálni, vagy nem tudom elmondani, akár ilyen hangos imádkozással, akár úgy is, hogy hogyan cselekszem a mindennapokban, az hiba lenne. Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak, keresztény embereknek dolga, hogy bemutassuk azt, hogy hogyan él egy vallását mélyen megélő, hogyan él egy vallásos ember.
0: No, kedves hallgatók, különösen a zalaegerszegi hallgatókat kérem, főleg az asszonyokat, mert valószínű sok nő hallgatja a Mária Rádiót, hogy ezt a november 7-i dátumot karikázzák be, és akkor a férjéket küldjék el, akár szemlélőként is. És utána meglátja, hogy hogyan dobog az egyháznak a szíve a férfiak imádságában is, és hogy bátorítom, hogy szóljanak, hogy november 7-én akár egy üdvözlégy Máriára, és ha elérkezik, akkor már nagy ajándékot ad az egyháznak is, meg a családjának is. Úgyhogy bátorítom, hogy szóljanak, hogy jöjjenek, és közösen imádkozzunk együtt.
1: Legyen a kegyelem minden téren.
2: Köszönöm Lajos a beszélgetést, önöknek kedves hallgatók, köszönjük a figyelmet. Ez a Mária Rádió napindító műsora volt Zalaegerszegről. Elköszön önöktől
0: Demeter István
2: és Gömbös Katalin. Műsorunkat meghallgathatják szokás szerint az archívumban, és legközelebb egy hónap múlva újra találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Kedves hallgatóink, a mi rádiónk híreit hallják. A mikrofonnál Horváth Nelli. Október 11. vasárnap. Égi iránytünk. Október 11-én 8 óra 35 perckor ismét jelentkezik az Égi iránytünk című jubileumi sorozatunk. A műsor központjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes. Októberi témánk Magyarország nagyasszonya. Fogadják szeretettel a műsort. Ugyanezen a napon Kincses láda, 18 órakor. A múlt vasárnap volt Anyaszentegyházunk egyik legkedvesebb szentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe. Halálának 800. évfordulóján az ő életével, lelkiségével és tanításával gazdagodhatunk. Október 11-én vasárnap este 18 órakor várja önöket a Kincses láda élőadásával Pölöskei Judit és Karácsondi Mihály atya. Hallgassák szeretettel a Mária Rádióban. Mesemondó esték. Október 4-én indult Bardóc Orsolya előadó művész Benedek Elek ükonokájának sorozata Mesemondó esték címmel. Október 11-én 19 óra 25 perckor ismét mesével várjuk a rádióhallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfikról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető királykisasszonyok furfangos bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan a nemzedéken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra. Október 13. kedd. Tisztás. Élőben jelentkezik a Függőségről mindenkinek Tisztás című adásának legújabb epizódja. A műsor vendége Vajóczki Mária Magdolna, szociális lelki gondozó teológus, addiktológiai konzultáns, a Magdolna 33 szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátó helyének szakmai vezetője lesz. Az intézmény munkája mellett a hitről, a bizalomról, a reményről és a felépülésről beszélget a műsorvezetővel, Papákossal. Tartsanak velük október 13-án kedden 20 óra 16 perckor. Kedves hallgatóink! A mi rádiónk híreit hallották. A mikrofonnál Horváth Nelli. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: Hírek.
1: Nemzetközi díjat nyert a felújított citadella. A Csak egy segítő szolgálat a Szent Család plévániával közösen tart szentségimádást kedden. Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel békedíjat. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Szopkó Anna készített mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A Citadella felújítása kapta a legjobb projekt díját a MAPEI olasz cég tagvállalatai között megrendezett Grand Prix 2026 nemzetközi verseny referencia kategóriájában. Közel 14 ezer négyzetméternyi történelmi kőfelületet újítottak fel, több mint 600 tonna habarcs felhasználásával, számolt be a Magyar Építők. A Citadella felújítása restaurátori és műszaki feladatot jelentett, hiszen a több mint másfél évszázados falazatoknál nem volt elegendő a látható sérüléseket kijavítani. A szakembereknek fel kellett tárniuk, milyen problémákat okozott az építményben az évtizedeken át jelenlévő nedvesség és a falazatban felhalmozódott só. Majd ezek ismeretében kellett meghatározniuk a helyreállítás módját. A projektben a restaurátori és mérnöki munka, az alkalmazott anyagok kiválasztása, a kivitelezés összehangolása egyaránt fontos szerepet játszott. Egész napos szentségimádást szervez a Csak egy szolgálat a Budapesten élő hajléktalan és nélkülöző emberekért. A kezdeményezés a Terézvárosi Szent Család plébániával együttműködésben valósul meg. Időpontja október 13-a kedd, 9 órától este 6-ig. Helyszíne pedig a Szent Család templom a 6. kerületi Szondi utcában. A templomban egy dobozt is elhelyeznek majd, benne a segítő szolgálat által támogatott szegény emberek rövidített neveivel. Olvashatjuk a Szent Erzsébet Karitász Központ Facebook oldalán. Arra bátorítanak mindenkit, hogy majd húzzanak egy vagy két nevet, és imádkozzanak személyesen értük. A szentségimádás szentmisével zárul. A Csak egy központ nappali melegedő és karitatív szervezet, katolikus missziós és szociális szolgálatként Budapest szívében a 6. kerületben szolgálnak. Munkatársai keresztény lelkületű, szolgálatra törekvő emberek. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentették be pénteken Oszlóban. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el e kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írta meg az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetői bíróság előtt feleljenek tettükért, jelentette be a bizottság elnöke. Már az első Nobel békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. Az alapvető gondolat az volt, hogy a tartós békét jogelvekre alapozva kell létrehozni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopkó Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

régi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallják Szűz Máriáról. A Magyarországi Mária Rádió 2026-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból jelentkezik különleges sorozatunk Szűz Máriáról. A műsor középpontjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes. Októberi témánk: Magyarok nagyasszonya. Fogadják szeretettel a műsort!

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Az elkövetkezendő pár percben a magyarok nagyasszonya Mária ünnepéről fogunk beszélgetni Kovács Zoltán atyával, teológiai tanárral és mariológussal. A mikrofonnál pedig Szabó Ildikót hallják, a Mária Rádió egyik önkéntes műsorvezetőjét. Üdvözöllek, Zoltán atya!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Október 8-án ünnepeljük a magyarok nagyasszonya Mária ünnepet. A Hartwig féle legenda szerint 1038. augusztusában Szent István király halála előtt pár nappal ajánlotta fel Magyarországot Szűz Máriának. Ő valóban ekkor lett a magyarok nagyasszonya?
1: Ugye Szent István király életében is van már azért némi nyom arra, hogy a szűzanya tisztelete erős nála, és bizonyos személyes devóció azért vezetheti arra, hogy Mária oltalmát kérje. Azonban ez valóban egy karakteres jelenség a ország fölajánlás, hiszen tudjuk, hogy nagyon nagy bajban van István király olyan értelemben, hogy nincs törvényes utód. Szent Imre herceg meghalt. Éppen ezért az övéit a szűzanya oltalmába adja. Hadd térjek ki két haldokló királynak a párhuzamára. 2000 évvel ezelőtt haldoklik egy király, a világ mindenség királya, kereszten Krisztus. Kire bízza az övéit János személyében? Máriára, az édesanyjára. 1000 évvel később haldoklik egy másik király, ami első szent királyunk, Szent István. Törvényes utód hián kire bízza az övéit, az országát, a népét? Ugyanarra Szűz Máriára. Tehát azért ennek volt egy szép nagy előzménye pont Krisztusnál, hogy mit jelent az Máriának ajánlani valakiket, akik fontosak számunkra. Igen, hát magyarok nagyasszonya néven még itt nehezebben azonosítjuk, ugye védasszony, pátróna, ez már úgy megjelenik a későbbiekben, és a Regnum Marianum állameszme. Magyarok nagyasszonya mint ünnep, mint önálló ünnep, pedig a 19. századnak a gyümölcse, 13. Leó pápa ajándékoz meg bennünket a millennium alkalmával 1898-ban ezzel az önálló ünneppel. Miért? Azért, mert korábban, erről ugye augusztusban beszélgettünk is, nagy boldogasszony ünnepihez kötődött pont Szent István királynak a halála miatt, ugye augusztus 15-én bekövetkezett halála miatt ez a tematika. És nagyon könnyű volt összekapcsolni egyébként a záró mise könyörgésben áldozás utániban nagy boldogasszonykor meg is említi, ugye, hogy nagyasszonyunként tekintjük őt. Tehát meg is maradt egy kicsit ez a helyi örökség. Azonban valahol mégis volt egy hiány, hogyha pátronánként, védőasszonyoként tekintünk rá nagyasszonyunként, akkor azért mégis el kell egy önálló ünnep. És 13. Leó pápa akkor még október 2. vasárnapjára ajándékozta nekünk ezt, későbbiekben 10. Pius pápa alatt került át október 8-ra, később a liturgikus reformalkalmával még egyszer utazott szeptember 12-e lett belőle, mert akkor kezdték nem ünnepelni, így általánosan, tehát János Pál idején szűzanya neve napja még inkább visszatért így, na akkor visszahelyezték megint október 8-ra, tehát utazott egy csomót. A lényeg az, hogy most itt van október 8-án ez az ünnep. Ugye imádság és identitás, pont ez a lényeg. Szent István királynak a fölajánlás aktusa is egy imádságos aktus, és ez identitás formáló. Tehát Mária tisztelet fontos egyetemes módon is, mint Jézus anyját tekintjük, azonban még inkább a sajátunként tekintünk rá, hogyha a nagyasszonyunként látjuk őt. Vigyázni kell itt azonban, hogy az egyensúly ne bomoljon meg. Tehát, hogy ne magyarkodjuk túl úgymond a kérdést, és felejtsük el úgy, hogy kihúzzuk esetleg Máriát már az ügytörténeti kontextusból. Tehát azért ő mégiscsak Jézus anyja, mégiscsak az egyház anyja. Szép ötvözetet alkott át ez a kettő. 1000 év során gyönyörűen fejlődött. És az ország fölajánlásnak az aktusa, de hát meg is ismételték mások is, Szent László király is, többek is, uralkodók, éppen emlékeztetendő ugye a népet arra, hogy kihez is tartozunk. Ugye az 1000 éves Mária, magyar Mária tiszteletnek a sajátosság, hogy királynőként, pátronaként, boldogasszonyként tekintünk Krisztus anyjára. Tulajdonképpen a nagyasszonyunk tiszteletének a legik legfőbb erény, hogy mindig is Krisztus központú maradt, krisztocentrikus. Ez itt komolyabb egyensúlyvesztések, káros doktrinális elhajlások nem igazán voltak tapasztalhatók a kultusz története során. Mondhatjuk, hogy magyarok nagyasszonyának az alakja alapvetően minden korban választ adott a lelki igényekre. Az utóbbi évtizedek tapasztalata azonban hiányosságokat is mutat. Tehát az nagyon szép dolog, hogy említjük az őseink, az eleink nagyszüleinknek a hitét, csak hogyha ez ennyiben marad, akkor az annyiban marad. Tehát a régi kultuszformák önmagukban nem biztos, hogy elegendők. Itt újra meg kell barátkozni vele, újra meg újra továbbadni, és újra meg újra megmutatni a fiatal generációknak is, hogy igen, van dolgunk vele. Tehát az a régi elf, hogy Mária által Jézushoz az igaz, csak egy kicsit jobban ki kell terjeszteni, ahogy most a zsinat után is mondja a Marialis kultusz is, hogy Máriával együtt éljük meg ezt a közösséget. ugye jövőbetekintésnek a kísérlete nem tagadhatja meg azt a hagyománykincset, amelyet hordozunk magunkkal, de mégis azért jobban föl kellene mutatnunk egy-egy dimenziót a Szent Háromságtanban, hogy azért a Szentléleknek is, hogy hogyan hordozója a szűzanya, antropológiai szemléletet megújítva, tehát hogy ő nem egy kiválasztott, kvázi bábja az Istennek, hanem tudatos, felelős döntésre képes, szabad, kiválasztott kegyelemmel teljes nő, aki anyává lesz. Húsvét misztériumában való szemlélés, hiszen sokszor leragadunk a megtestesülés titkánál. Szép karácsonyi adventi figura Mária, nem csak, hát ott áll a kereszt alatt is, ott van a tanítványok imádkozó közösségében, az emeleti teremben húsvét után, részesül ő maga is húsvét, konkrét jelentőségéből, tartalmából azáltal, hogy testesül, lelkesül a mennybe vétetik. Szóval kísér bennünket ugye a mennyországból. És valahogy új lendületet kell adni a Mária tiszteletnek, hogy ne egy kesergős dolog legyen, helyes dolog az persze, hogyha a fájdalmainkkal édesanyánkhoz futunk, csak ne kesergésbe zárjuk be, hanem a húsvétnek a dinamikája kapjon erőt ebben is. És ugye a 21. században ki másra számíthatna a Jóisten, mint ránk. Első pont ebben mindig a hitünk egyre hitelesebb megélése, megtisztítása, a szűzanyát úgy tekintsük, aki, ahogy a kinyilatkoztatás bemutatja nekünk, másodszorban pedig, hogyha nemzeti kultuszról beszélünk, akkor azt a viszonyulást, helyes viszonyulást keressük meg, hogy a 21. század magyar katolikusaiként mi gyermeki szeretettel hozzá tudunk viszonyulni.
0: Tehát nagyon fontos, ahogy a szavaidból kiveszem, hogy a kultuszról, a Mária kultuszról ezt a port, ezt töröljük le, és egy élő hit legyen, egy élő kapcsolat legyen Máriával, hogy ne azt lássuk, hogy egy zarándok helyen egy szép festmény, egy szép szobor a Mária, és nem megkössön minket ez a kultusz, hanem hogy élő legyen. Hogyan tudjuk ezt élővé tenni?
1: Nagyon-nagyon jó a kérdésed, hiszen ugye pont amiket felsorolt, azok a statikusságra mutatnak rá. Mint egy erénynek a példáját leolvasom, megcsodálom, tovább megyek. Hát ez kevés így. A dinamikus valóság, amit a Szentlélek tesz lehetővé, hogy dinamikus valóságként Mária jelen van az életünkben, együtt járjuk az utunkat, hát ő már befejezte a földi élet zarándok útját, de nem érzéketlen a földön zarándok útját járó egyház tagjai iránt, hanem velünk van, segít bennünket, együtt imádkozunk, kinyitja a figyelmünket ugye a misztérium felé, a nyilatkoztatás felé, amikor a rózsafűzét kézbe veszük, ő vezet be bennünket a számára is legdrágábbnak, ugye a rózsafűzének a titkaiba, mindannak a misztériumnak a szemlélésébe, amelyet szemlélünk mi is a rózsafűzér imádkozásával. Tehát, hogy valóságos életadó valóság, ezt mondjuk fiatalokkal jobb megismertetnünk a kegyhelyeinket, nem is kell feltétlenül mindig külföldre utazni. Nagyon-nagyon sok Mária kegyhely van, vagy akár határon innen, határon túl is, amelyeknek megvan a maga hagyománykincse, a maga kulturális kincs, és azon túl pedig a lelki mélysége. Nyilván a szűzanyácskához érkezünk, sokan így mondják, de valójában ő maga Jézushoz vezet bennünket. Tehát egy kegyhelyet fölkeressük, legyen a csúcspont a Szentmise. Ha gyónnunk kell, akkor legyen a megtisztulás a bűnbocsánat szentsége által. Utána az oltári szentség magunkhoz vételével megkoronázva. Máriának is ez a célja, ez az érdeke, hogy Krisztushoz vezessen bennünket, nem az, hogy magához láncoljon.
0: Tehát ő sosem középpontban akar lenni, nem öncélú az ő jelenléte.
1: Pontosan a kánai mennyegző lett megcsodálni, ugye ott sem döngeti a mellét, hogy én megmondtam, aztán tessék, ugye ez az én fiam, hanem a háttérbe tud lenni, előre jelzi a problémát, diszkréten jelzi a fiának, és utána mindent rábíz, tegyetek meg mindent, amit csak mond, ugye ezek az utolsónak lejegyzett szavai is a Szentírásban.
0: Említetted a rózsafűzért. Ezt gyakran halljuk papjainktól is, hogyha Máriának ajándékot szeretnénk adni, akkor imádkozzuk a rózsafűzért. Miért olyan kedves a rózsafűzér imádság Mária számára?
1: Ugye, hogyha ma október hónapban tartunk, október 7-én ünnepeljük rózsafűzér királynőjét, itt nagyon vigyáznunk kell megint csak azzal, hogy ne bálványozzuk a szűzanyát, hanem Máriával együtt legyünk úton. Képzeljük magunkat ilyenkor az apostolok cselekedeteinek a jelenetében. A tanítványok ott vannak az emeleti teremben, imádkoznak, és a Szentlélek eljövetelét várják. Valahányszor mi is imádkozunk a szűzanyával együtt, tulajdonképpen ő maga segít bennünket, hogy a figyelmünket a misztériumra irányítsuk. A rózsafűzér pont erről szól, nem mariocentrikus, ima krisztocentrikus. Először is maguk az üdvözlégy Máriák sem mariocentrikusak, mert a csúcspontja az imának Jézus nevének az említése. Nem véletlen, hogy II. János pápa fölhívja a figyelmet a Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levélben arra, hogy ha lehet, magyaroknál például idehaza nyitott kapukat dönget a dolog, ha lehet, Jézus neve után fűzzük be a titkot, mondjuk, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. És utána menjünk tovább, mert az nagyon integrálisan ott van. Jézus a lényege, a hitünknek a középpontja, ugye az Atyával meg a Szentlélekkel együtt. Már az üdvözlik Máriák is krisztocentrikusak, hát akkor a teljes rózsafűzér tizedek is, hiszen már kiemelünk egy titkot, szemléljük azt a misztériumot, és nem egyedül szemléljük, hanem a szűzanyával együtt szemléljük. Ő maga segít bennünket azt jobban megemészteni, mint a lánguló csipkebokrot. Mózes ugye csak megközelíteni tudja a hívő tisztelettel, szeretettel, istenfélelemmel, ugyanígy közelítsünk mi is, és a szűzanya ebben nagyon is mellettünk áll, mint jó édesanya.
0: Tanításokból gyakran halljuk, hogy a rózsafűzér imádság az nem csupán jámbor lelkeknek való, egy szép meditatív imádság, hanem egy igazi fegyver, egy ütős fegyver a kezünkben a gonosz lélek ellen a spirituális harcban. Ez tényleg így van?
1: Igen, spirituális harca számolik el, nyilván van. Én megmondom őszintén, hogy igen, van akinek az alkatához, a lelki alkatához jobban illik ez, hogy fegyver, és akkor most kézbe veszünk valamit, és harcolunk, és küzdünk, hiszen igen, egy katonáskodás, egy küzdelem a lelki élet, ezt aláírom, ez teljesen így van. Csak arra kell vigyáznunk azért nagyon, és egy kicsit már magyarok nagyasszonyára is visszakanyarodva, hogy az az eszmény, amit mondjuk egy török ellenes időkben nagyon-nagyon szépen asszimiláltunk, hogy a szűzanya a török verő, a szűzanya, aki az ellenség ellen úgy pártunkra kell, és akkor a zászlóra rávarjuk, és akkor rá lóra is kiírtjuk az ellenséget, ez azért nem biztos, hogy a szűzanya is ezt igényli. Tehát azért ő sokkal inkább a béke királynője. És a mai világban is jobb ilyen aspektusba közelíteni őt, mint hogy állandó egy harcos, meg egy ilyen háborús lelkületbe beleültetni. Tehát igen, a lelki életben van harc, a gonosz ellen van harc, és igen, van nagyon nagy ereje a rózsafűzérnek ebben. A szűzanya nyilván segít ebben is. És ő maga is örül neki, a kézbe veszük, nem azért, mert az ő nevét emlegetjük, hanem azért örül neki, mert így vezethet bennünket is az ő fiához.
0: Hogyan hat az életünkre, ha rendszeresen imádkozzuk a rózsafűzért? Mi fog változni bennünk, vagy mi fog változni körülöttünk, ha ezzel az imádsággal rendszeresen élünk?
1: Először is János pápa jut eszembe, aki maga azt mondja, hogy a békeimádság, és ez nem csak a világ békéért való külső kérés, hanem ugye minket is békébe hoz. Egy béke, egy természet fölötti békesség eltölt az imádkozás közben, azért úgy lenyugtatja az embert ennek a meditatív jellege. De valójában ez nem egy csodaszer, tehát nem azt kell várnunk tőle, hogy bevettem a tablettát, és akkor hat. Tehát inkább egy útra hív bennünket, formálni kezd, elindulok a szűzanyával, mint aki zarándok útra indul, és miközben úton vagyok, látok sok mindent. Néha még sajnos meg is tapasztalom azt, hogy esetleg én magam rossz útra tértem, de visszahív a jó Isten a jó útra. Útra kelek, és miközben úton vagyok, mint az Emmauszi tanítványok, miközben úton vannak úti céljuk felé, lehet, hogy egy kicsit borongósan, de maga a föltámadott szegődött melléjük, és előbb-utóbb csak izzani kezd az ember szíve.
0: Hát akkor már máshogy tekintünk ezután a rózsafűzérre, és ne csak tekintsünk rá, hanem vegyük kézbe és használjuk is ezt a gyönyörű szép imádságot Máriához, a magyarok nagyasszonyához. Köszönjük, Zoltán atya, ezeket a gondolatokat.
1: Én is köszönöm.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Magyarok nagyasszonya. Ezer év áhítata, imádsága, könnyei és örömei kötődnek ehhez a fogalomhoz. Nagyasszony. Népünk annyira sajátjának is tekinti Máriát, Szent István örökségének, hogy ezt a gyönyörű szót, hogy nagyasszony. Ezzel köszöntjük Máriát. A második ilyen csodálatos kapocs közöttünk, mindenki tudja, hogy a régi magyar himnusz a Boldogasszony anyánk volt. És a harmadik kötelék, ami összeköt minket Máriával, gyermekkoromra gondolok vissza, ha bajom volt, végtelenül szerettem édesapámat, de édesanyámhoz szaladtam oda. Ezer év szenvedés. És az anya részéről is, amikor szenvedni látja a fiát, a legmélyebb szeretettel fordul a gyermeke felé, és mi pedig az arra végtelen bizalommal fordulunk Mária felé, Szűz Mária felé, amellyel Szent István királyunk minket rábízott. Amikor elemezzük a magyarság és Máriának a kapcsolatát, akkor az identitásról kell szólni. És kettős identitásról kell beszélni, nemzeti és keresztény. A nemzeti Szent Istvánhoz kötődik, erről már szóltam. A keresztény pedig, mindig úgy szoktam ezt jellemezni, a keresztény kötődést, hogy ha valaki prüszköl a Mária tisztelet ellen, a magam szerénységével azt mondom, ki volt a legnagyobb Mária tisztelő? A válasz Jézus. És én az ő nyomában haladok. Tehát nem csorbítja a Mária tisztelet a Jézus iránti tiszteletet, hanem erősíti. A kettő kölcsönösen erősíti egymást. Hogyan szerethetek valakit, ha aki az ő számára végtelenül fontos, az anyát nem szeretem?

És hogyan szerethetem az anyát, ha magzatát nem szeretem? Identitás. A nemzeti identitásunkról már szóltam, csak szeretnék még itt egy tucat gyönyörű összefüggést elmondani. Magyarok nagyasszonya, október 8-a az ünnep, és a magyar Mária tiszteletet, annak a hallatlan fölerősödését Szent Geldért püspöknek köszönhetjük. Amikor ő látta, ő bencésként hasonlóan lángolt a Mária iránti tisztelettől, akkor kiárta Rómában azt, hogy a kereszteléshez egy ős magyar alapokra épülő, kicsit pogány, de megkeresztelt hagyomány is kötődjék, az anyának a megáldása. Tehát amikor majd szólok a kettőnek az összefonódásáról, akkor ott ez az első pont, hogy így kötődik össze a kettő. Aztán, ha végig gondoljuk a sok-sok szenvedést, amiről mindenképpen szólnom kell, mondjuk a Budavár felszabadítása. Hála Istennek nemrég renoválták azt a szobrot, amelyhez egy csodálatos történet kötődik, úgy szabadult föl hosszú véres harcok után a török iga alól, 150 éves iga alól Buda, hogy 11. Ince pápa írt egy rövid mondatot magyaroknak, én csak a magyar fordítást mondom, hogy a boldogságos szűz győzelmet fog hozni. Beata Virgo Dabit Auxilium, a Buda szó is benne, bele van rejtve ebbe a mondatba. És a segítséget úgy kaptuk meg, hogy a török mielőtt elfoglalta volna a várat és a Mátyás templomot is, a gondos plébános elfalasztatta a meggyalázástól a szobrot, és az ágyúzáskor ez a fal leomlott, és a törökök a fejük fölött meglátták Máriát, és menekülni kezdtek. Mária meghozta a győzelmet. Aztán gondolhatunk a 48-as szabadságharcra is, és minden egyes védőháborúban, életünket mentő háborúban jelen volt a Mária, lobogóinkon, pénzeinken, és nemrég emlékeztünk Mohácsra, 500 év, és egy csodálatos ferences szerzetes, Tomori Pál volt annak a csatának a fő hadvezére. Mondják, hogy miért avatkozik ilyenbe bele egy érsek. Hát, drágáim, előtte Budavár kapitánya volt. Annak előtte hosszabb idővel persze. A pápa rendelte oda, hogy megvédje a kereszténységet, a keresztény Európát, és ő is azzal a hittel és bizalommal indult el a harcba, ahogy hát rendtársa, szintén ferences Kapisztrán Szent János ott volt, amikor védtük az életünket, és még győztünk is Nándorfehérvárnál. Tehát most arról próbálok néhány szót elmondani, hogy hogyan függ össze a kereszténység és a magyarság. Nyugodtan lehet a Mária tiszteletünket hungarikumnak nevezni. És a Szent István örökségéből is egy részt megtagad az, sajnos így kell mondanom, aki Máriát kevésbé tiszteli. Aztán, amiről mindenképpen szólnom kell, itt ezzel a fogalommal, hogy fogalompárral, hogy nemzeti és keresztény, érintünk egy olyan kérdést, amelyet párhuzamos elemzéssel úgy kell érintenünk, hogy hit és kultúra. És nagyon fontosnak tartom, hogy hit nélkül nincs kultúra, és kultúra nélkül nincs hit. Itt persze nem vindikálom a jogot a kereszténységnek, az természetes, hanem ha valahol nincs természet fölötti, akkor minek él az ember? Vegetatív léten él. És amikor arra gondol, hogy van-e örök jövője, mi a földi életnek a helye, és így tovább, ebben a küzdelemben, gyakorlatilag a megsemmisülés, a halál elleni küzdelemben, itt születik meg a kultúra. És egy csodálatos 20. századi
írást is szeretnék még itt idézni, Szent II. János Pál pápának a Fidészet Ráció kezdetű enciklikáját. Gyönyörű hasonlattal írja, hogy a Fidész, vagyis a hit, a másik ugye ő rációról ír, és nyilván a kultúrának azért egyaránt összetevője a Fidész is és a ráció is, de kicsit nagyobb hangsúlyt kap talán a kultúrában a ráció. Megalapozza a hit, de akár mondjuk a kvantummechanikában például azért erősebb a ráció szó, mint a Fidész, és azt írja Szent II. János Pál pápa, hogy két szárny ez. Na már most képzeljünk el egy szárnyal repülő madarat. Ilyen nincs. Tehát lehet valaki bármennyire okos, pontosabban kimondom a szót, nem okos és nem bölcs, aki nem látja a rációnak a határait. Az csőlátó, vagyis korlátolt, vagyis nem okos. Szadista mondatok, de így van. Minél többet tanultam mondjuk matematikát és fizikát, annál inkább összementem, mint a Samu gatyája, mert, hogy mondjam, ijesztő, hogy mennyi mindent nem tud az ember. Mondjuk gondolok, előbb már emlegettem a kvantummechanikára, vagy a komplex számokra, vagy még sok mindenre, és tehát a ráció megteremti azt az alázatot, hogy mennyi mindent nem tudunk, ami a hitnek a legalapvetőbb pontja. A tudósok közül nagyon kedvencem Newton. Belezárnám ezt a kis elmélkedést. Az öreg Newton így vall magáról. Úgy érzem magam, mint egy kisgyerek. Az óceán partján kagylókkal, kavicsokkal játszogat. De előtte az egész óceán ismeretlen. Kedves testvéreim, a hitünk a rációra épül, így nem válik babonává. De mikor kinyílik a virág, azt már úgy nevezzük, hogy hit, kultúra és természet fölötti.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Tudnék, Karsai Andrea vagyok, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében. Egyesületünknek egy pár gondolatát mondanám el, amivel ismertetem, bemutatom. Eleink hagyatékát követve visszatalálunk és visszatérünk azon világhoz, melyben boldogasszonyhoz fűződő, szerteágazó bölcsesség ezernyi magja fellelhető. A Kárpátok földje e mag által igazán gazdag, vetéssel és aratással tudjuk gazdagítani, a magyar ősi hitnek helyet adva. Október hónap. Október ősi régi nevei a hagyományban, mint szent hava, magvető hava, őszhó. Október hava. Ima, ima, ima, és még több ima. Akkor egy imával szeretnék kezdeni. Balatonvilágoson, a béke oltárának az imájával. Boldogasszony boldogsága, a hit szabad szárnyalása, hiszen Isten adta életet, mit hordoznak és gazdagítanak az emberek. Különleges reggelem, reggelen, malom épült a hegyen, hogy világos terében békét hozzon, és szeretetben, Isten fényében forogjon. Bátorságot adva mindenkinek, hogy teremtsen csodás, szeretetben kiteljesedett, áldott életet. A betakarítás után, amikor a malomban halad a magok sokasága, vagyis az égi malomban érlelődnek a magocskák, az emberben és körülötte is. A nagy égi malom boldogasszony malma. Tudatja az emberben a rendszeres jelenlétet, amikor az örlődést, felszámolva, számadást megadja. Hittel telt imája, kérése által a hála és a köszönet körében. A példázat itt is megmutatja magát. Több és erősebb az a mozdulat, amit az ember tenni képes, mint amit hisznek róla, vagy ő saját magáról. Ebben a hónapban van Olvashús Boldogasszony ünnepe, október 7-én. Egy imát szeretnék hozzá elmondani. A rózsafűzér Mária útja. Olvashús Boldogasszony a számadást hozza. Előkészíti lelkünket a szorongást hozó sötét napokra. Áldott körben összegyűlnek. Falujukban körbeülnek. Arany szájjal imát mondnak, megtalálják a varázskutat. E kútban emlékezett, ahol a női asszony örömben vezet. Vezet haza élőházba, királynői méltóságban. Ottan vagyon háza népe, ékessége megélése. Ekkor veszi fűzerejét, boldogasszony imakörét. Áldott körnek édes fénye, hozd el nekem békességem. Add meg kérlek fényű létem, élhessek e gazdag réten, hol virágaid velem nyílnak, öntözöm én imáimmal. Csendesen megszeretgetem, emlékszem, hogy fogott kezem. És ahogy tovább lépünk, a következő napban, magyarok nagyasszonya ünnepe, október 8-án. A Nagy Kárpátok körét őrző és védő boldogasszony, kinek oltalmazó palástja faként emelkedik, s e korona magasságában teljesedik ki a magyarság szent, tiszta küldetése azáltal, hogy felnő magasztos magosságához. Múlhatatlan ez az erő, amely egybe tartja, összefogja e nagy országot, erőteret és benne élő nagyságot, ősi népet, ki hangtalanul, hittel, imával él, és eredménye megtartotta a világháborgásában. Népünk hitében boldogasszony, az Isten szülő Szűz Mária, hazánk örökös királyné asszonya. Népi műveltségünkben a hold szűzanya jele, jelölője. A gyimesi és moldvai csángók egy része, valamint a csiki székelyek a holdat babbának, a holdasszonyát pedig Babba Máriának nevezi. És ismét egy imával folytatnám. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmat. Hol ember már nem segíthet, a te erőd nem törik meg. ő imáid gyermekednek, nem, te soha nem veted meg. Hol szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Október az utolsó negyedévet kezdi, hiszen ekkora már a sötét napok erősödnek. Most szükséges belső fény imádsága és hitben való jelenléte. Ebben a hónapban az ember megérkezhet boldogasszony körébe, mely világító toronyként világít a tavasztól begyűjtött naperő által. A sötét időszakban, ahol a szeretet fénye rávilágít arra, hogy áldott ajándék a földi élet. Ezen gondolat mentén érdemes végighaladni a karácsonyhoz vezető úton, a világosság megszületik az örökké valóságban. Hajdan minden nap szülte után, amikor szorongást hoznak a napfénytelen órák, amikor a mindenség láthatatlan hatalmas madara gobbad a fákra, s az ember lelkére is, vacsorázni asztalhoz ült a család. És kérdezés nélkül sorolta mindenki azt, ami egész napon vele általa történt, és kimondta a rosszat is, hogy éjszakája, amely ízelítő a másik világból, nyugodt legyen. Az év utolsó hónapjai, az elcsendesedés, befelé fordulás időszaka. Ahogy a természet mutatja, az erők koncentrálódnak a természetben, a termésekben, magokban, hogy megőrizzék és tovább vigyék a növények a nyári napfényét, melegét. A mag magába zárja a növény erényeit, hogy abból további élet fakadhasson. Októberre már beérnek a sóban eltett, olajban, ecetben, tinktúrákban áztatott virágaink. Leszűrhetjük, és étkezésünket színesíthetjük, gazdagíthatjuk velük. A tavasszal és nyáron, rügyeinkben és virágzásunkban megtalált bokraink, fáink most a terméseiket adják. Máriához, boldogasszonyhoz kapcsolódó növényeink a korábban szedett, gyújtea füvek mellé most beérett terméseket, és nekünk adják. Csipkebogyót, bodzabogyót, somot, galagonyát, kökényt, gesztenyét, mogyorót, diót, mandulát, mákot. Még a birsalma és naspolya is odaadja magát. Lélek melegítőnek, gondoljunk csak a sültalmára, a sült gesztenyére, a birsalma sajtjára, az aszalt szirvára, körtére, almára, a bogyósok lekvárjaira. Egy csodálatos utazás, hiszen minden hónap egy utazás, a természettel, az isteni körforgással. Ismét egy imával folytatnám. A Pirisben található ez az emlékhely. Erőt begyűjtve állok-e helyen, ősi szirten, ahol világosságban mutatkozik meg létezésem kötődése. Kovácsa vagyok az életemnek, hiszen a forgás időkerekét elfogadom. Minden pillanat számít, hiszen nem tudhatom e világosságban, hogy mi az élet ragyogása, meddig vagyok és maradhatok. Örlődések helyett örlöm a tiszta magokat, hiszen válogatott minden szem, mely hozzám tartozik, és általam növekedett nap mint nap. Csodával teljes életem, hullámzó tengere, elfogadlak téged. Az életet azzal írom át, ahogy érzésekkel megélem. Megnyitom szívemben a szeretet kapuját, mely békességben hidat épít az utam léte során. Lehetőségként kínálkozó, változásban teljes, felnőtt lényem a forgás tengelyére találva harmóniát kínál nekem jelenlétben, teljes utazást, életem vonatán, ahol felelősséget vállalva, az utamra visszatérhetek, és ismét én vezetek. Mindenem adott ahhoz, hogy megéljem magommal összeszedett sokoldalú megújulásomat, hiszen hittel haladok előre, a sorsfordulatot jóváhagyva. Boldogasszony malma lassan őről, türelmet kínálva nekem, hogy magamra találva, magamat megismerve, igaz nevetés gyümölcsével, telített érzéssel megélt, jó kedvű forgásban éljek. Vállalni lehet egy utat, mit a szív súg ott legbelül, hogy indulj és érkezz meg oda, hol az erő változást kínál és új időt. Találkozást, megismerést, hitben való felnövést, boldogasszony malmában való igaz érkezést, tiszta szeretetben, őszinte érzésekkel megélt létezést. Balatonvilágosnak és a balatonvilágosi emlékhelynek az imáját olvastam el. Egy mondat erejéig, milyen kegyelemmel van az élet irántunk, és milyen kegyelem az a hely, ahol mi élhettünk itt a Kárpátokban, Indiát bejárva, annak a mélységét és annak a csodáját, az ott megélt Isten anyával való találkozást, milyen kegyelemmel haladtunk végig a családunkkal, amikor az utcán étkeztünk, hisz tudtam, éreztem, hogy ha egyszer oda eljutunk, nem egy kirándulás céljából, akkor én azt az Indiát szeretném, amit ott az emberek élnek, azokkal az italokkal, azokkal a jelenlétekkel, nem elfeledve a mi hitünket templomokban, helyekben, mindig tudva, hogy kihez imádkozunk, hol vagyunk, és a mi rendszerünkben, és az én világomban kit szólítok meg, Isten anyának, Máriának és Jézusnak. Kegyelem ez az ébredés, kegyelem ezzel élni, utazni, és a legnagyobb ajándék hazatérni. És egy imával zárnám ezt a hónapot, a hónappal való találkozást. Boldogasszony köre őrzi minden léptem, vigyázva világítja utam a sötétben, hogy világosságban Jézus áldott szeretetébe érjek. Isten áldja kedves Mária Rádió hallgatóit.
1: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallották Szűz Máriáról.

0: Hírpercek.
1: A Főegyházmegye Karitász önkéntesei szombaton tartották lelki napjukat a Szent István Bazilikában. Rekordszámú kiállítóval rendezték meg idén a kávé napját. Emlékkiállítást nyírt Mester Margit Máriáról Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Szopkó Anna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Esztergom Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjához tartozó 10 régió önkéntesei szombaton tartották a Szent István Bazilikában éves lelki napjukat, közel 300 önkéntes részvételével. Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődött Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspökatya elmélkedésével, majd szentségimádás következett, 11 órától pedig elkezdődött az ünnepi szentmise, tudósított a szerkesztő. A mise után Écsi Gábor atya, Csorba Gábor diakónus és Marik Gergely, a korábbi, valamint a jelenlegi Karitász igazgatók emléklapokat adtak át a jubiláló önkénteseknek. Bajzát Ferenc atya idén már nem lehetett az átadók között, mert életének 87. évében ez év elején elhunyt. 150 jubiláló önkéntes kapott emlékoklevelet, volt köztük olyan önkéntes munkatárs, aki már 40 éve végez Karitász munkát. A program az altemplomban zárult közös ebéddel. Egésznapos korlátlan kávékóstolással, rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékeivel és eszközeivel, például egy kipróbálható kávébiciklivel, bemutatókkal és számos egyéb programmal várta a közönséget a Kávé Napja rendezvény szombaton a Millenáris Parkban. A Kávé Világnapjához kapcsolódó rendezvény látogatói a kávéstandokon korlátlanul kóstolhattak egész nap, de voltak a rendezvényen többek között teások, csokoládékészítők, párlat és koktélmesterek is, tudósított az MTI. A szakma számára is fontos rendezvényen számos program szólt a nagy közönségnek is. Különböző kávékészítési technikákat lehetett megismerni. Filmvetítéssel bevezették az érdeklődőket a kávékultúra világába, meg lehetett ismerni a kávébab fejlődésének és a pörkölési folyamatnak a különböző szakaszait. Ki lehetett próbálni egy kávékészítő biciklit is. Mester Margit Mária születésének 120. börtönből való szabadulásának 70. évfordulója alkalmából október 11-én vasárnap emlékkiállítás nyílik Budapesten az Örökimádás templomban, tudósít a Magyar Kurír. A Tamásiban született Mester Margit Mária a szeretett apostolaként szolgált Kassán a szegény negyedben a II. Világháború alatt, a kommunista diktatúrában pedig a föld alatti egyházban. Ezért 1951-ben 5 év börtönre ítélték, ahol a falak és rácsok nem akadályozhatták meg, hogy a szeretet apostola legyen a rabtársai és a börtönőrök felé. 1956. május 7-én szabadult, 2018. március 12-e és 2020. július 16-a között zajlott boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, és elindult az ügy római szakasza is. A kiállításon a megnyitó beszédet Balogh Márta CB nővér, a 8 boldogság közösség tagja, a boldoggá avatási ügy posztulátora tartotta. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopkó Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes vasárnapot kívánok. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítünk Bodajkról, a mindenkor segítő Szűz Mária kegytemplomból. A szent misét bemutatja Orawecki Attila atya.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkedben.
0: Nagy szeretettel köszöntöm újra a kedves testvéreket és a Mária Rádió hallgatóit innen a Borajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegytemplomból. Ezt a mai szentmisét, mint említettem, szeretném felajánlani nemzetünkért, népünkért, hazánkért, és azon szándékokra, amiket elhoztunk a szívükbe, és mi itt Bodajkon vállaltuk azt, hogy azon ima szándékokért is imádkozunk, amit az ide zarándoklók elhoznak, ránk bíznak, kérik a mi imádságainkat. És még van egy mai ima kérésem, a mai napon fogjuk megkeresztelni Kovács Hunor Csabát, köszöntöm Önöket, köszöntölek benneteket. Imádkozzunk értük is a mai szentmisében, hiszen Hunor ma Isten gyermeke lesz, és a családnak szüksége van a saját imádságaik mellett a mi imádságainkra is, hiszen felelősséggel tartozunk egymásért, felelősséggel tartozunk azért, hogy mindannyian ugyanazon a úton, ugyanahhoz a célhoz jussunk el. Először kérdezem a szülőket, kedves keresztény hívek, a szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot az Istennek, mint minden élet forrásának köszönik meg. Szent hitünk tanításából azt is tudják, hogy Isten, ami mennyei atyánk, a keresztség által Isten életében részesíti az embert, gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi. Kedves szülők, ti azért hoztátok el gyermeketeket Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlélekből újjászülessen, és Krisztus titokzatos testének, az egyháznak tagjává legyen. Krisztus egyházának nevében kérdezem, mi a gyermek neve? És mit kértek Hunor Csaba számára az egyháztól? Kedves szülők, nektek, akik gyermeketek számára keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen, tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e kötelezettséget? Kedves keresztszülők, megígéritek-e, hogy támogatjátok-e gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében? Hunor Csaba, nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség, ennek a közösségnek nevében most megjelöllek a kereszt jelével. És egy pici keresztet fogok Hunor homlokára rajzolni, kérlek benteket, hogy ti is, hogyha szeretnétek, akkor rajzoljatok egy picike kis keresztet.

Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő az Úr mondta ezt, azon a napon majd így beszélnek, íme a mi Istenünk. Benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bízunk. Örüljünk és újjongjunk szabadításának. Lám, az Úr keze megpihen e hegyen. Ez az Isten igéje.

0: Szent lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Megszoktam mindig mindent, a jó lakást és az éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Istenem gazdagságának mértéke szerint a ti szükségleteiteket is bőségesen kielégíti, majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, a mi atyánknak örökkön örökké. Amen. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a népvéneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataimat leülettem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel, mit sem törődve, szétszélettek, az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett, a többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt, meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Aztán így szólt a szolgákhoz, a mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akik csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, foglaljanak helyet! Picikét figyelmesen hallgattuk a mai három szentírási részt, akkor látjuk, mindegyik egy picikét, egyfajta közösségről, egy olyan dologról ad számot számunkra, ami talán mindannyiunk életének nagyon fontos része. Ugye Jézusnak megnézzük a saját életét, ő közösségben gondolkodott. Mindig az volt az ő elképzelése, hogy az, ami benne van, amit az atyától kapott ajándékként, azt nem önmagának tartsa meg, hanem azt szétossza, azt másoknak is átadja, vagy tovább adja, és akinek tovább adta, az tovább örököltessék. Tehát mondhatjuk azt, hogy közösségre teremtette meg Jézus is, közösségben gondolkodott, és közösségbe mondhatni, alkotta meg, vagy alapította meg magát az egyházat, ahol összegyűjti az ő bárányait, ahogy a Szentírásban is mondjuk, hogy egy gyakor lesz, és egy pásztor, és ugye Jézus mondja, hogy én vagyok az ajtó, amin eljuthattok az örök életbe. És Izaiás próféta is, nek is nagyon fontos volt az a kis közösség, amiben ő is beleszületett, amiben ő is élt, és a babiloni fogságba később, ami szétesni látszott, és valóban szét is esett, mert hogyha az alapvető hit valóban nincs meg erősen az emberben, vagy nincs meg a hívőben, akkor valóban eltévejedik, és egy olyan dolog felé irányul, ami számára talán abban a pillanatban éppen alkalmas, éppen kényelmes. Tehát mi is magunk is így vagyunk egy picit az életben, hogy mindig a kényelmesebb utat próbáljuk választani, a nehezebbet elkerüljük. Persze ez természetes emberi dolog, mert ki akar nehézségeken keresztül menni, ki akar olyan nehézségekkel vagy küzdelmekkel találkozni, amihez erőfeszítés kell. Sokkal kényelmesebb az, amikor minden megoldódik körülöttünk, semmihez nem kell semmit hozzátennünk, hanem csak úgy öleünkbe esik, ugye a kényelem, a jólét, a gazdagság, és az a biztos egzisztenciális élet, amit fontosnak tartunk. Hát valahol a paradicsomi állapotból örököltük ezt meg egy picikét. Mert mit látunk a paradicsomban, mit látunk az Édenkertben, hogy minden tökéletes. Semmiért nem kell küzdeni, mert az, hogy adott, a Jóisten rábízta Ádámra és Évára, és az ajándékét odaadta nekik, mert annyira szerette őket, hogy valóban az egészbe megbízta őket abba, hogy ebben éljenek, ebben részesedjenek, és ugyanúgy látjuk az Édenkertben is, akármennyire is egy kicsit a furának tűni, de az is egy közösség. Az is egy közösség, hiszen egy közösséget vállal nem csak Ádám és Éva, hanem ők közösséget vállalnak a teremtett világgal is, az állatvilággal is, azokkal, akiket rábíz, és ugyanígy vagyunk mi is a saját családunkkal, a saját baráti közösségünkkel, vagy éppen a munkai közösségünkkel, hogy próbálunk egységet alkotni. És ugye a keresztség az első olyan pillanat, ha már egy picikét itt tartunk a keresztségnél, hogy valójában most Hunort egy közösségbe fogjuk meghívni, egy olyan közösségbe, ahol mi magunk is tudjuk azt, hogy milyen keresztényként élni, vagy mi az az út, hogy a kereszténység útján haladhatunk, és valahol egy picikét egymást nevelgetjük, egymás előtt egengetjük az utat. Ha valaki egy kicsikét úgy fürgébb, vagy előrébb jár, akkor valóban felelősségének gondolja, tartja azt, hogy valóban tisztítsa az utat, mint amikor az ember a dzsungelbe megy, és vannak a gyakorlottabb vezetők, azok tudják, hogy merre kell azzal a bizonyos késsel csapkodni, hogyan kell megritkítani valahol a dzsungelnek a levegőtől, hogy aki utánuk jön, aki még tapasztalatlan, aki még először jár az úton, hogy valóban tudja őt követni, lássa az előtte lévő embert, és valóban sokkal kördülékenyebb, sokkal könnyebb legyen az út. Az életünkben is így van egy picikét, hogy a szülőknek valahol az a feladata, hogy gyerek, amíg tanulja a kereszténységet, beletanul a kereszténységbe, addig a szülőknek kell megtisztítani az utat, a szülőknek kell példát adni, hogy mi magunk is így vagyunk a saját családunkon belül, ami néha egy kicsit nehézkes, mert mi azt érezzük, amit mi amit megritkítottunk, azt néha az utánunk jövők előre beszórják újra maggal, és az hirtelen megnől, és ugyanúgy akadályt gördít maguk elé. És ez nagyon fontos, hogyha valaki előttünk már adott egy jó példát, akkor nekünk felelősségünk el az, vagy esetleg nekünk kell-e azt megtennünk, hogy valóban mi, amit előttünk előkészítettek, azt mi újra bozótossá tegyük. Ugyanúgy a közül utánunk jövőknek nehezebbé tegyük. Nem tudom, érthető ez a kép. Ugye vannak a szentek, akik előttünk jártak, valahol megküzdöttek, meg átlépték, valahol az életük nehézségét küzdelmeitől, valójában figyelmeztetnek minket a saját élet példájukon keresztül, és utánunk, ami utánunk tudunk jönni, nekünk már ezek példaként ott vannak, hogy mi ezt ne kövessük el, ezt a hibába ne essünk bele, mert hiszen az az embert rossz irányba viszi. Nagyon sok ilyen dolog van, például ha Ágostont nézzük, vagy Assisi Szent Ferencet, vagy a nagy rendalapítókat, mindegyik valamiért átalakította az életét. Valamilyen módon próbálta az adott kornak a hibáit valahogy kicsorbítani, kijavítani, és utána következők mi, akik olvassuk az ő regulájukat, az ő életpéldájukat, mi arra tudjuk azt mondani, hogy ez a megoldás ugyanúgy, amikor az ember elkezd először főzni, először a rántás még nem sikerül, de utána többszöri próbálkozásra megtanuljuk, hogy hogyan kell rántást készíteni, és hogyha megkérdezi a gyerekünk, a kislányunk, vagy a kisfiunk, vagy a nagymamák szoktak még így, akik sütnek, főznek, ugye ez a sütés, ez már kicsikét már mulandóba van, mert akik előttünk sütöttek, azoktól nem tanultuk meg, ezért mi magunk se tudjuk továbbadni. Milyen jó az, amikor az embernek vannak példák, például ez a hasonlathoz kapcsolatosan, hogy mi is tovább tudjuk adni majd a saját gyerekeknek. Egyszer valaki megszakítja ezt a folyamatot, akkor sokkal nehezebb lesz, és akkor mondhatjuk azt, hogy meg kell újra tanulni, minthogyha bele tanult volna. Így vagyunk a hitünkben is, hogy nap mint nap újra és újra kell valahogy próbálkoznunk. Újra és újra gyakorolnunk kell azt, hogy valóban hogyan kell aki életünk útján haladni, és akik utánunk jönnek, az példaként tekintenek ránk, és követnek, hogy Jézus mondja, hogy kövess engem, hogy kövessetek engem, én megyek elől, én vagyok a pásztor, akit követ, akinek ismeritek a hangját, akit követni tudtok. És így vagyunk mi is a keresztény életünkben, ha már nézzük ezt a mai három szentírási részt, hogy sokakunk, mindannyiunkat meghív a kerességben, alapvetően mindannyiunkat meghívja. Ez tény is való. De hogy utána, ahova meghívtak minket, erre a mennyegzős lakomára elfogadjuk-e a meghívást, vagy engedjük azt, hogy a világ egy picit ránk nyomja a terhét, és valójában ami értéknek gondoltunk és értékként tekintettünk, amikor valójában ezt az értéket elfogadtuk, hagyjuk ezt elveszni. Hagyjuk, hogy ez eltűnjön, megfakuljon, vagy berózsdásodjon. És nagyon nehéz utána felfedezni benne az értéket, amikor engedjük egy kicsit másik képpel a lelkünket elrózsdásodni.

köszönjük meg a hittársainkat, akikkel együtt haladunk az úton, és köszönjük meg azon munkatársainkat, akik valóban egy picikét nevelnek, ott vannak előttünk a élet nehézségeiben. Ugye beszéltem a közösségről. Nem véletlenül hoztam a közösségbe, most a 21. században még jobban kezd kidomborodni a közösségben való egyház. Ugye most egy kicsit gondolkodjunk bele, hát ugye, ha csak egy családi közösségre gondolunk, egy nagy családra gondolunk, hát nem mindig egyszerű ez a közösséget összhangba hozni. Mindenki külön jellem, mindenki külön személyiség, különböző képességekkel, különböző adottságokkal, különböző kitartásokkal, különböző erővel. Ezért néha a gyengébet húzni kell maga után a közösségnek, vagy éppen akinek valami fajta értéke van, azt el kell ismerni. És ez a legnehezebb. Mert nagyon sokszor nem az értéket látjuk meg a másikban, hanem azt látjuk meg, hogy belőlem ez hiányzik. Ezért jön az irítség, hogy ez persze bennem nincs meg, bennem miért van meg, neki miért adott ekkora ajándékot. És hozzá föl se tűnik, hogy én meg másban vagyok esetleg képességesebb, abba, hogy például meghallgatom a másikat. Ő abban értékesebb, hogy nem hagyja szó nélkül a nehézséget, hanem oda csak néha a közösségbe, és azt mondja, gyerekek, kezdünk szétesni, most már kicsit fogjuk meg egymás kezét újra, és menjünk előre. És lehet, hogy ez valaki számára azt mondja, ne sürgess engem, mi sürgetsz engem. Én olyan jó vagyok itt, langyos ízre ülök ebbe a közösségbe, minden hétvégén eljövök ide, vagy hétköznaponként, fonjuk a kosarat, vagy nem tudom, hímezzük a hímzést. Nekem hagyjatok engem békén. Én ennyi virágot tudok hímezni, de lehet, hogy kettővel többet, de nekem ez bőven elég. De nem leszünk kész ezzel a hímzét terítővel. Nem baj, aki jobban tud hímezni, az majd hímezzen, engem ne sürgessék. És nagyon sokszor az van, hogy úgy érezzük, hogy mi nem tartozunk ezzel a közösséghez. Úgy érezzük, hogy nekünk nincs itt helyünk. Pedig van helyünk, csak mi nem vesszük észre, hogy szeretnének minket motiválni, szeretnének egy picikét előrébb mozdítani. Ez a közösségnek nagyon nagy fontos, nem a különbségeket kell nézni, hanem ami összefog minket, a másiknak a képessége. És a hitünk is ilyen, hogy valahol a közösségben nem az a lényeg, hogy kit, hogyan ítélünk meg, vagy milyen emberi hibáival, gyengeségeivel, botlásaival szembesítünk, hanem pontosan próbáljuk felemelni, próbáljuk figyelni, ugye Szent Pál apostolnak van ez a testvéri feddés, ezt már olvastuk elmúlt vasárnaponként, hogy amikor valakivel problémád van, és ez a legnehezebb, az első lépés a legnehezebb, szerintem a többi nehezebb. Az első lépés az még nem annyira nehéz, a többi nehezebb. Hogy először beszélj vele négy szem köz, hogy próbálj nyitottá tenni. Mert amikor az ember próbál ilyen vész SOS-eket, vészvilágítás, morzéjeleket adni, hogy baj van, baj van, baj van, és hallja a másik, hogy baj van, érzi, hogy baj van, de nem mer szembesülni vele. Ez a négy szem közti beszélget, a négy szem közti dolog egy picikét könnyebbnek tűnik, de utána jön a nehezebb. Amikor már fel kell vállaltatni ezt a problémát, és embereket kell hívni, hogy gyere, nézzétek meg, rossz úton van, és mi a megoldás? Lehet, hogy ez a többi ember azt mondja, hogy hogyan tudunk segíteni. Mik a problémák, mik a nehézségek a másikkal? Hogyan tudnánk egy picit segíteni? A másik azt érzi, hogy kibeszélik a háta mögött, hogy vele foglalkoznak, csak a rosszat látja benne, és nem azt érzik, hogy érted van és nem ellened. Ugye ez a legnehezebb. Mert nagyon sokszor azt érzünk, hogy ellenünk van, és nem értünk. És de mi következik? A közösségre sem hallgat. Akkor arra van az ajtó, menj el lehet menni. És ez a legnehezebb. Mert négy szem közti még jó, mert két emberről szól. Amikor már közösségről szól, a közösség létéről szól, akkor már sokkal nehezebb. Mert mi a megoldás? Vagy megfeddem, vagy eltávolítom. Ez a kettő. Ez szerzett közösségben, most éppen rekollekción voltunk, pontosan erről szólt, hogy valóban másikat, hogyha nem úgy viselkedik a közösségben, akkor ki kell közösíteni, ki kell zárni, mondjuk például olyan, hogy nem ebédelek vele együtt. Mert nem ülök le vele egy asztalhoz. Tanulja meg, hogy ami rosszat tett. Sok figyelmeztetés után. Ha erre sem hallgat, akkor meg kell botozni. Ez Szent Benedeknek van a regulájában, hogy akkor meg kell botozni. Ugye ezzel már nem élünk. Ugye másikat megverjük a csúnyán viselkedés. Ugye a gyereket sem verjük, mert ugye ez nem egy nevelési módszer. A gyereket, hogyha rossz, akkor rájutunk a popsiára, vagy éppen fizikálisan neveljük, hanem tehát az a legfontosabb, hogy utána kicsit leülni hozzá, legugolni hozzá, és valóban elmondani neki, hogy te édes gyerekem, érted vagyunk, nem ellened. És elmagyarázni, meghallgatni, ugye ez is nagyon nehéz, meghallgatni a másikat. És a szülők

Mivel küzdenek? Hogy a gyerek nem hallgat a szülőre. Miért nem hallgat a szülőre? Szánok rá annyit időt? Vagy valóban próbálom az ő életkorához méltóan megszólítani? Vagy ugyanúgy mi magunk a szüleinket? Felnézzünk-e, tiszteltük-e a szüleinket? Nem tudom, ez nagyon nehéz kérdés. Szerintem ez kialakul egy idő után. Tehát az a legfontosabb, hogy egymással kell figyelni, mert saját is egy közösség. Ott is mindenki a másikkal valahogy kell emelgetni, kell tovább lendíteni. Hát ezt szerettem volna elmondani, és a kerességbe egy picikét, mint család, ti vigyétek magatokkal, és most ugye Hunort megkereszteljük, most egy pici magocskát elültetünk a szívébe, az most elkezd gyökeret ereszteni, de te meg az a feladatotok, meg a keresztülőknek a feladata, hogy ezt a pici magocskát nap mint nap öntözzék, hogy növekedni tudjon, és majd amilyen picike, és olyan aranyos, és tényleg szeretettel teljes, mert egy baba, egy gyermek, ugye Jézus is beszél, hogy ilyenek a mennyek országa, ő még a mennyek országában van. Aztán mi emberek elrontjuk egy picikét. Valahogy úgy megfeledkezünk arról, hogy ezt a mennyek országát kell adni ajándékként. Ugye ő mindig a mennyek országában van. Ő mindig azt érzi, hogy őt szereti. Ő szeretve van. És egy picit megérzi azt, hogy valami megváltozott, ő ezt megérzi. A gyerek nagyon megérzi. Mi is megérezzük azért, de a kicsit azért megkeményítjük magunkat, azért kicsit páncélosabbak vagyunk már egy kicsikét, hogy nem engedjük, hogy megérintsen. De ő még nagyon nagy szüksége van arra, hogy szeressék, odafigyeljenek rá, és lehet, hogy ki is provokálja néha, hogy figyelj rám, de neki ez a feladata, hogy szeretve legyen. Öntem, mert nektek pedig az a feladatok, hogy szeressétek és öntözgessétek ezt a pici magot, hogy hatalmas nagy gyümölcsfává nőjön, és abból majd visszaadjon nektek valamit. De ezt szerettem volna elmondani, most pedig álljunk fel, és folytassuk keresztelési szertartásunkat. Most kedves testvérek, kérjük a mindenható Istent, hogy árassza irgalmát erre a gyermekre, valamint szüleire, keresztszüleire, és minden megkeresztelt emberre. Add, Urunk, hogy akit a kereszttel megjelöltünk, életegész folyamán nyíltan megvallja Krisztust, az Isten fiát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy szülei és keresztszülei szavát és példáját követve az egyház élő tagjaként fejlődjék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Krisztus összes tanítványai, akik a keresztségben egy testté lettek, mindig megmaradjanak a hit és a szeretetettségében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Most pedig a keresztelendő gyermek és magunk számára kérjük Isten szentjeinek közbenjárását. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, könyörög érettünk. Keresztelő Szent János, könyörög érettünk. Szent József, könyörög érettünk. Szent Péter és Pál apostolok, könyörögjetek érettünk. Szent Tamás egy gyermeknek a védőszentje, könyörög érettünk. Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk. Mindenható örök Isten, te azért küldted fiad a te világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, kimentsen a sötétség birodalmából, és helyet adjon nekünk a te világosságot csodálatos országában. Könyörögve kérünk, hogy szabadítsd meg ezt a gyermeket az áteredő bűntől, tedd őt szent fölséget templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék benne, Krisztus, a mi Urunk által. Védelmezzen téged Krisztusnak, a mi üdvözítőnknek ereje, ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd el híveit, könyörgéseit, és ezeket a felajánlott áldozati adományokat, hogy odaadó szolgálatunk révén a mennyei dicsőségbe jussunk, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlít a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, amit elveszítettünk az engedetlenség bűn által, hogy azt szerethess bennünk, amit fiadban kedveltél. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zeng.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Úrunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szól. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a magyar szentekkel és boldogokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozhatunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szívem.

Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, iklass meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvelése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejtsel engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzá, és szentjeiddel dicsérjenek téged, mindörökkön örökké. Könyörögjünk, kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint fiat szent testével és vérével táplálsz, tégy minket az Isten élet.

0: Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy jövő héten lesz a templomainkban a missziós gyűjtés. Persely adományaikat egy célra továbbítjuk majd az egyházmegye felé. Előre is köszönjük adakozásukat. Október 13-án, jövő héten kedden tartjuk itt Bodajki kegyhelyünkön az októberi havi fatimai engesztelő imaestünket. 17 órakor ünnepélyes szentolvasó imádsággal kezdünk, amelyet gyertyás körmenet követ, majd 18 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bognár István atya, Győr Ménfőcsanak plébánosa lesz. A szentmise mise szándékokat is fogadunk. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket, hogy a szűzanya közbenjárását kérve együtt imádkozzunk családjainkért, hazánkért és a világ békéjéért. Ma este 17 óra 45-kor litániát imádkozunk, 18 órakor pedig szentmise van, elhunyt szülőkért lesz a szentmise felajánlva. Hétfőn, kedden és szerdán van itt mise, 18 órakor van hétfőn itt szentmise, halvafekvő Györik Kati lelki üdvéért, és délután pedig 15 órakor kísérjük utolsó földi útjára Bodri Sándor Ferencet a bodajki temetőben, és utána pedig gyászmise is lesz Sándor testvérünk lelki üdvéért, mi is imádkozzunk az ő lelki üdvéért. Kedden 17 órakor ugye fatimai engesztelés, 18-kor szentmise, ez a misehely még szabad. Szerdán 18 órakor van itt szentmise, misehely még egyelőre szabad. Pénteken 18 órakor van szentmise, beteg édesapa gyógyulásáért ajánljuk fel. Szombaton 17.45-től litánia, 18 órakor szentmise, misehely még egyelőre szabad. Jövő hét vasárnap, évközi 29. vasárnap van. Itt Bodajkon 9:30-kor van szentmise, 40. házassági évforduló alkalmából, hálából, valamint élő és elhunyt hozzátartozókért lesz a szentmise felajánlva. Este pedig 14.45-től litánia, 18 órakor szentmise, misehely még egyelőre szabad. Kedves testvérek, ezek lettek volna a hirdetéseink, most pedig fogadják az Úr áldását. Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében. Istennek legyen hála. Most segíts meg, Mária.
1: Újérgalmas szívedem, keserbét tagúnak bajna, elosztalom imam hatalmat, hol már ebben nem segíted, te erőd nem törik meg, lőj már egy gyermekének, nem te soha nem beteg meg, hol a szükség kínjával, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária.
0: Bodajki mindenkor segítő szűzanya, beteget és szenvedők gyógyítója, családok oltalmazója, béke királynője, egyház és bakok édesanyja,
1: könyörögünk életünkig, hozzád menekszünk.
0: A Krisztusban elhunyt lelkeknek, a mindenható Atya Isten adjon örök nyugodalmat.

Kedves hallgatóink! Szentmisét közvetítettünk Bodajkról, a mindenkor segítő Szűz Mária kegytemplomból. A szentmisét bemutatta Orovecki Attila atya.

magasságos. Tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, és mégsem az vagyok. Ez a gyermek, ha szemébe tekintek, benne ragyognak naphol csillagok, anyja szemei, és a te szemeid, Istenem, a te szemeid azok, gyönyörűséges és szörnyű szemek, oly ismerősek, s oly idegenek. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok, mit tehettem érte, mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz? Most ki tudja, merre kóborog, tekintetéből tüzet fog a műhely, tüzet a világ, s egyszer ellobog. Oly jó volt véle Egyiptomba futni, és azután is óvni lépteit, fel a templomig, Jeruzsálemig, míg egyszer elmaradt. Oly jó volt, míg parányi rózsaújja borzolt a szürkülő szakállamat, ez is nyomot hagyott már akkor is. Komoly nyomot parányi rózsaújja, és most olyan más az útja. Vezetném, és ő vezet engemet. Csak azt tudom, a te utadon jár magasságos, de ki tudja a te ösvényedet? Te vagy az atya, én senki vagyok. Evangéliumba hallgatok, s hallgat rólam az evangéliumot.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel békedíjat. A főegyházmegye Caritas önkéntesei szombaton tartották lelkinapjukat a Szent István bazilikában. Nemzetközi díjat nyert a felújított citadella. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Szopkó Anna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentették be pénteken Oszlóban. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el e kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írta meg az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetői bíróság előtt feleljenek tettükért, jelentette be a bizottság elnöke. Már az első Nobel békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. Az alapvető gondolat az volt, hogy a tartós békét jogelvekre alapozva kell létrehozni. Az Esztergom Budapest főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központjához tartozó 10 régió önkéntesei szombaton tartották a Szent István bazilikában éves lelki napjukat, közel 300 önkéntes részvételével. Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődött Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspökatya elmélkedésével, majd szentségimádás következett, 11 órától pedig elkezdődött az ünnepi szentmise, tudósított a szerkesztő. A mise után Écsi Gábor atya, Csorba Gábor diakónus és Marik Gergely, a korábbi, valamint a jelenlegi Caritas igazgatók emléklapokat adtak át a jubiláló önkénteseknek. Bajzát Ferenc atya idén már nem lehetett az átadók között, mert életének 87. évében ez év elején elhunyt. 150 jubiláló önkéntes kapott emlékoklevelet, volt köztük olyan önkéntes munkatárs, aki már 40 éve végez Caritas munkát. A program az altemplomban zárult közös ebéddel. A Citadella felújítása kapta a legjobb projektdíját a MAPEI olasz cég tagvállalatai között megrendezett Grand Prix 2026 nemzetközi verseny referencia kategóriájában. Közel 14 ezer négyzetméternyi történelmi kőfelületet újítottak fel, több mint 600 tonna habarcs felhasználásával, számolt be a magyar építők. A Citadella felújítása restaurátori és műszaki feladatot jelentett, hiszen a több mint másfél évszázados falazatoknál nem volt elegendő a látható sérüléseket kijavítani. A szakembereknek fel kellett tárniuk, milyen problémákat okozott az építményben az évtizedeken át jelenlévő nedvesség és a falazatban felhalmozódott só. Majd ezek ismeretében kellett meghatározniuk a helyreállítás módját. A projektben a restaurátori és mérnöki munka, az alkalmazott anyagok kiválasztása, a kivitelezés összehangolása egyaránt fontos szerepet játszott. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei, október 11-én vasárnap. Szopkó Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Radio.
1: Jézus párbeszédei Szent János evangéliumában. Ezzel a címmel tartott lelki gyakorlatot Jean-Yves Brachet, francia domonkos szerzetes teológus a világi domonkos közösségeknek 2026. júliusában. Most önök a hatodik részt hallják.
2: Még van egy személyes beszélgetés, amely nagyon fontos. Tudom, minden beszélgetés fontos, de az egész evangélium, de mindig valami más van benne. Lázár halálának híradása, és Lázár feltámasztása. Olyan világban élünk, amelyben csak nehezen beszélnek a halálról. Mintha olyan dologról lenne szó, amelyről inkább nem gondolkodunk. Azért is, mert bármit csinálunk, valamikor lesz. Általában nem sietünk, de mindenkinek sikerül valamikor. Ez már baj egyébként, hogy nem sietünk. Mert azt jelentheti, hogy nem teljesen tudjuk, hogy miről van szó. Ha valóban az örök élet az igazi élet, miért kellene várnunk? Szóval a cél, és ez fontos azt újra meg újra mondani a mai világban, a cél nem az, hogy egyre hosszabban éljünk ezen a földön. Mert valahogyan azt mondjuk, hogy elég nehéz szenvedés van, baj van, nehéz itt a földön, de itt akarunk maradni. Akkor is, ha tudjuk, hogy majd jobb lesz. Valahogyan ez nem, valami hiányzik, nem tudom, a logika nem, valami hiányzik a logikában itt. És ez nagyon nagy baj, hogy nem beszélünk a halálról, mert azt jelenti, hogy nem akarnak látni, hogy hova megyünk. De hogyan tudnánk valóban most élni, ha nem tudjuk, hogy hova megyünk? Ez az alapvető kérdés, hova megyünk. Ez egyszerű tapasztalat, hogy valaki kimegy a teremből, az első kérdés, hova mész? Az első kérdés. És ha valaki jön hozzám, és van, hát atya, tudnád esetleg az utat mutatni? Talán, de kell tudnom, hogy hova akarsz menni. Más szóval, ha azt akarjuk tudni, hogy miért itt vagyunk, mit csináljunk, mi jó, mi nem jó, az első kérdés, hova megyünk. A strasburgi rendházban volt egy ilyen idős atya, aki nem tudott szentbeszédet tartani, anélkül, hogy valamikor a temetőről lenne szó. De a temető nem olyan szomorúság helye. Szomorúság van biztos, de egy kicsit tovább tudjuk, hogy miről van szó. Egy temető alapvetően örök életről szól. És azért nagyon valószínűleg nem beszélnek túl sokat, csak amikor kell a halálról, akkor is, ha nem mindig használják a szót, az élet vége, vagy a halál, egyszerűen. Azért, mert hol van az örök életben hit, való hit. Hiszünk-e az örök életben? Azt mondjuk legalább hetete egyszer, amikor a hitvallást mondjuk a Szentmise alatt. De ez alapvető kérdés. Úgyhogy ez fontos, hogy az utolsó olyan személyes beszélgetés erről szól. Kezdtünk az újszületés. De ha újszületés van, azt jelenti, hogy élet van. Más élet van. Ami azt jelenti, hogy más életvége is van. Újszületés, amelyben nagyon fontos utána olyan életről van szó, amelyben fontos, hogy élő kapcsolatunk legyen a jó Atyaistennel, Krisztus által, lélekben és igazságban. A szamárai asszonynal való beszélgetés. Úgy, hogy megyünk, bármi volt a múlt időnk, ez velünk van. Nem maradunk az ágyon. De az ágy velünk megyünk. Néha kicsit nehéz, mert lehet, hogy nehéz, de tovább megyünk. És úgy tovább megyünk, hogy ne védkezzünk tovább, de megyünk. Azért, mert Krisztus nem ítéli el az embereket. Az ember saját magát elítéli. Vagyis a lelkiismeretünk. És akkor tovább megyünk úgy is, ha valami baj van, rossz van a világban, de tudjuk, hogy tovább megyünk. És most látjuk az utolsó beszélgetésben, úgy megyünk a feltámadás felé. És nagyon érdekes ebben a szövegben, Krisztus nem azt mondta, hogy feltámadás lesz. Fogok feltámadni, és aki szeret engem, kövess engem. És akkor ő is fog valamikor feltámadni. Sokkal többet mondott. Én vagyok a feltámadás. Ez egy lépés tovább, mert akkor jobban látjuk, hogy Krisztus nem csak az a segítő, a jó pásztor, aki segít minket, hogy a jó úton járjunk, de ő benne, ő vele, és ő benne látjuk, hova megyünk, mert ő a feltámadás. Volt egy Lázár nevű beteg Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és lábát hajával törödgette. Az ő testvére Lázár volt beteg. A nővérek üzentek érte, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt, ez a betegség nem válik halálára, hanem Isten dicsőségére, hogy megdicsőjön általa az Isten fia. Ilyen valami volt már a született vakkal. És akkor most már látjuk, hogy mondtam, új születés, új élet. Más szóval a halált is lehet úgy két módon megérteni. A fizikai halál, mondtam, lesz. Valamikor. Mindenkinek sikerül valamikor, mondtam. Akár akarunk, akár nem. De más halál is van. A lelki halálról van szó, és nem kell, hogy legyen. És akkor ez a fizikai halál nem az igazából az élet vége. Azért, amikor ezt a kifejezést használjuk, élet vége, a halál helyett, két probléma van itt. Elsősorban, hogy nem mondjuk, hogy miről van szó, halálról van szó, kész. És utána a halál nem az élet vége. Ha valóban hiszünk, ha halál az élet kezdete valahogyan. A mód, amelyen a szavakat használjuk, nagyon fontos. És erre kell figyelnünk, mert anélkül, hogy észre vennénk, lehet, hogy a mód, amelyen a szavakat használjuk, kicsit változik a, nem a valóságot, mert nem is lehet, de a mód, amelyen a valóságot értjük, megnézzük. Azért is mondom, mert most több országokban, most Franciaországon, de más országokban is volt, vagy sajnos lesz valószínűleg, eutanáziáról van szó, és akkor csak az élet végéről beszélnek. Azért, mert nem akarják a szót, a halál szót használni, és amit már mondtam, ha a halál tényleg az élet vége, valahogyan mi lesz utána? Egyáltalán lesz-e valami utána? De ha valóban hiszünk, az igazi kérdés nem az, a soproniak már tudják, az igazi kérdés már nem az, vajon van-e élet a halál után, hanem van-e élet a halál előtt? Hogyan élünk most? Ez a kérdés. És ha mondják, hogy jó, de milyen életről van szó utána? Krisztus adja itt a választ. Én vagyok a feltámadás. És ha akarjuk tudni, hogy hogyan látszik az élet utána, Krisztus misztériumát nézzük meg. Krisztus valóban Isten, valóban ember. Egy személyben. Krisztusban Isten él, mert Krisztus Isten. Ez az örök élet abban áll, hogy egységben leszünk Istennel, nyilván egy, na, nem egy személyben, mert továbbra is létezünk, mint emberek, de úgy, hogy akkor a Szent Háromság élete az életünk lesz. Vagyis részt fogunk venni a Szent Háromság

Na, egy kicsit nehéz volt, de szerencsés vég volt, most feltámad. Na jó, de nem úgy feltámad, hogy továbbra is jobban élünk itt a földön. Az atyámhoz és atyátokhoz megyek. A kísérdés és nagy kísérdés az, hogy az egyházban is egyébként, sajnos. Abban áll a kísértés, hogy akarjuk, hogy jobb legyen az életünk itt a Földön. Nem rossz, de ne felejtsük el, az hát nem a cél az, hogy jobb legyen az életünk itt a Földön. Vagy mit jelent jó élet? A Földön jó élet olyan élet, amely az örök élethez vezet. Ez a jó élet. És akkor lehet jobban megérteni, amit tegnap láttuk. A született vak, a szenvedés. Nem az a cél, hogy minden jó legyen, akkor Jézus jött, és lehet meggyógyulni, bármi lenne, és akkor elfelejtjük, hogy többször is mondtam, ott mindaz, amit Krisztus csinált, azért csinált, hogy élőbb legyen a hitünk, és a hittel a reménységünk. Miért? Hogy mehessünk Isten felé, hogy elérjünk az örök életet. Ez a cél. Mikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig még azon a helyen maradt, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz, menjünk ismét Judeába. Más szóval, jó, beteg, de ez nem téma. Megyünk nyaralni valahova. A tanítványok azt mondták neki, mester, most akartak a zsidók megkövezni, és ismét oda megy. Még egyszer, ami fontos Krisztusnak, nem annyira az, mit fog történni itt, de mi fontos, hogy mindenki menjen, elérjen az örök életet, oda menjen. És akkor Lázár meghalt. Előfordul. Minden életben egyszer. Lázárnak kétszer, de ez más dolog egyébként. Tudom, akartam mondani egyébként, de ha jól nézünk, ez kicsit furcsa, mert Lázár majdnem elérte az örök életet, ajót, jössz vissza. Gyere vissza. Gyere vissza. Kicsit, mint az Ószövetségben Izrael népe. Majdnem elérte az ígéret földet, de azért, mert nem eleget hitték vissza a pusztába 40 év. Amikor Jézus odament, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig Jeruzsálem közelében volt, mint egy 15 stádiumra. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amit meghallotta, hogy Jézus jön eléje, ment, Mária pedig otthont marad. Márta akkor így szólt Jézus, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is bármit is kérsz Istentől, Isten megadja neked. Jézus azt felelte neki, testvéred fel fog támadni. Márta így szólt hozzá, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus azt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Márta már tudta, hogy feltámadás lesz. Ami Krisztus idejében nem mindenkinek világos volt egyébként. Tudjuk, hogy később Szent Pál, amikor nehéz helyzetben került, Szent Pál akkor fog mondani, hát én vagyok a feltámadás miatt, és akkor nagy harc volt, és lehetett menekülni. De még nem tudta, teljesen tudta, hogy miről van szó, egyébként érthető, mert mi tudjuk valahogyan, hogy kellene, legalább lehetne, majdnem 2000 év a feltámadás után. De most a feltámadás előtt vagyunk egyébként, hogyan. És azért volt egyébként ez az esemény, hogy lássák, hogy tényleg feltámadás lesz, akkor is, ha akkor nem olyan feltámadásról lesz szó, hogy visszajövök itt a Földön. És Jézus mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Ez is érdekes, hogy ugyanakkor a feltámadás és az élet. Mert akkor valahogyan együtt kell megnéznünk az életet és a feltámadást. Már mondtam, az igazi élet ebben áll, hogy Krisztus feltámadásában részt veszünk, hogy feltámadás is lesz. És a feltámadás

0: Dás, abban áll, hogy olyan élet lesz, mint most már Krisztusban volt, egységben Istennel. Ami azt is jelenti egyébként, hogy ez az igazi élet, az örök élet igazából most már kezdődik. És benne van, amikor egyébként Krisztus azt mondta, hogy nem ítéli el az embereket. Nem lesz úgy, hogy az a földi életünk végén, valamikor Krisztus ott lesz, és fog megnézni, na mi volt, de na gyere ide. De talán nem, egy kicsit később. Hogy amint Pál atya mondta, ezzel az alkalommal talán nem. Nem úgy működik. Tőlünk függ. És ettől függ, hogy hogyan élünk most. Vagyis az örök élet most kezdődik. Nem csak a halál után. És egyébként, ha a szeretetről gondolkodunk, a halál semmit nem fog változtatni. Az egyetlen különbség az, hogy most hiszünk, majd fogunk látni. Most reménységben élünk, majd már nem lesz. Mondtam, a mennyek országában nincs hit, és nincs reménység. Akkor hívők nincsenek, és reménytelen az egész. Szó szerint. Szó szerint. De azon kívül ugyanaz. És akkor látjuk, hogy de mi hiányzik? Igazából Isten velünk van. Kitben reménység, lehet ő vele maradni. De erről lesz szó. Esetleg egy kicsit jobbak lesznek a körülmények. Elhiszem. De alapvetően lehet most már előre látni, előre élni, ami lesz. Ami megvalósul az eukarisztiában. Az eukarisztiában a múlt idő és a jövő idő jelen. Nem emlékszünk Krisztus szenvedésére, Krisztus halálára és feltámadására, mint valami, ami történt, fordítva, továbbra is aktuális. A hitünk nem olyan szép kép, annyira szép volt, amikor szoktátok megnézni a képeket házasságkötés egy pár évvel ezelőtt, de annyira jó volt. És akkor a férfi azt mondja, hát, annyira szép voltál. És ő fog válaszolni, de te annyira így volt, hogy most inkább egy kicsit, mint az ideális forma, az akkori gondolkodásmód szerint, akkor a szféra. Amikor emlékszünk a Szent Misé, ez nem úgy, és fordítva, ami volt, továbbra is aktuális. Mintha az esküvő képeit megnéztek, és mondjátok, hogy de ez továbbra is aktuális. Ez nem csak amit csináltunk, ez ami most is továbbra is csinálunk. Ez az életünk most. És ugyanúgy működik a jövő idővel. Amikor reménységben élünk, hiszünk az örök életben, nem menekülünk a jövő időben, majd jobb lesz valamikor. Nagyon remélem, de nem sietek. Kis ellentét van benne egyébként. Mintha azt mondanák, hogy nagyon remélem, ott nagy ebéd lesz, de nem sietünk. Lehet holnap is, vagy holnap után. Ugyanúgy működik, azt jelenti, az örök élet már aktuális. Kezdődik most. Az eukarisztiában a múlt idő találkozik a jövő idővel. De koncentrálja a kettőt. Most van. És itt van, mert Krisztussal foglalkozunk, találkozunk. Ő a feltámadás és az élet. És akkor jobban látjuk, hogy a lényeg az, hogy Krisztussal maradjon. Akkor is, ha tudjuk, hogy Krisztussal, Krisztusban, Krisztus által jó élünk itt, de igazából nem Krisztus, mint ember a cél, hanem az Atyához megyünk. Nem csak Krisztushoz, az Atyához megyünk. Egyébként Krisztus mondta az, megyek az atyámhoz és atyátokhoz. Nem Krisztus, mint ember a cél, hanem Krisztus által, Krisztusban, Krisztussal az atyához megyünk, a Szentlélek kegyelmével. Bemegyünk a Szent Háromság életébe, részt veszünk a Szent Háromság életében. Amit már mondtam. Katekizmusban erről van szó, hogy a Krisztusban való élet. Ez jó, de szerintem egy kicsit tovább kellene mennünk. Inkább én szívesebben látnám, ha azt mondjuk, ha mondanánk, hogy az atyához megyünk. Krisztussal, Krisztus által, Krisztusban, a Szentlélek kegyelmével. De akkor jobban látható az, hogy a Szent Háromság a cél, nem csak Krisztus. Krisztus által, Krisztus az ajtó, Krisztus a pászor, Krisztus az út, Krisztus az élet, Krisztus a feltámadás, már tudjuk. De az atyához megyünk. És ha akarjuk összefoglalni a keresztény életet, én azt mondanám, hogy az atya felé. Tudva, hogy csak Krisztusban lehet. Mert Krisztus atyáknak, vagy Istent atyáknak nevezhetjük Krisztusban, az egyszülött fiú által. És Szent Pál szerint a Szentlélek mondja bennünk atya. Kétszer is. Úgyhogy ez a keresztény élet, ezeknek a beszélgetéseknek a célja az, hogy ezek az emberek, de mi is, hogy menjünk, nem csak értsük, hogy oda kell menni, de menjünk konkrétan is az atyához, Krisztusban, Krisztus által, Krisztussal, a Szentlélek kegyelmével. Egyébként azt mondja a pap, amikor a Szent Misét mondja az eukarisztikus íma végén, ő általa, ő vele, őbe. Erről van szó. Amit akkor mond a pap, semmi más, mint az igazi erkölcsi élet tartalma. És akkor látjuk, hogy egység van a liturgikus élet, az íma élet és a mindennapi élet között. Egység van. Egy élet van, amelynek a forrása Krisztus, amelynek a célja az örök élet. És akkor ez az élet most, valahogyan ez már az örök élet kezdete. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Nyilván, de még egyszer a cél nem az, hogy örökön öröké éljünk itt a földön. Szó szerint egyébként ez pokol lenne. Nem azért, mert annyira rossz az életünk, legalább itt egy pár napot valami jót tudtunk tapasztalni. Is. Esetleg. Néha. Mert az örök élet, az igazi életük abban áll, hogy Istent látjuk. De addig, ameddig itt a földön vagyunk, nem látjuk Istent. És örökkön örökké nem látni Istent, ez a pokol igazából. Az eredeti bűn előtt. Halál nem volt, de nem azt jelenti, hogy Ádám és Éva maradtak volna örökkön örökké a földön. Nem, mert a cél akkor is volt Istent látni, és nem lehet itt a földön. És akkor valamikor, nem tudjuk, hogy hogyan, valamikor mehettek volna a mennyekországába, hogyan, nem volt halál, de hogyan működött volna, nem tudjuk, az vacsora a földön, és reggeli a mennyekországában, hogyan, nem tudjuk. De akkor is a cél az volt Istennél lenni, őt látni, valóban részt venni Isten életében, a Szent Háromság életében. Akkor is volt ugyanaz. És akkor ezt mondanám, hogy ha ezt látjuk, megértjük, nagyobb szabadság lesz bennünk. Nagyon szabadság lesz bennünk, mert akkor egy kicsit jobban látjuk, elfogadjuk az igazságot, és az igazság szabadát tesz minket. És azért, mert nagyobb a szabadság, akkor nagyobb a szeretet. Isten iránt, és az embertársaink iránt is. És ha így van, akkor ez a mi hivatásunk is, hogy mint Nikodémus, mint a szamariai asszony, mint a többiek is, valahogyan tanúságot tegyünk ebben a világban, hogy örök élet van. Hogy élet van. Hogyha az örök élet most már kezdődik. ha igazából, akkor is, ha szenvedésből van, rossz is van, gonosz is van, akkor is lehet Krisztussal maradni, élni. Isten szeretetében élni. Kiszakíthat Istentől semmit. Mondtam tegnap, és ez volt az olvasmány ma reggel. Ezek által, a beszélgetések által jobban látjuk, hogy Krisztus hogyan dolgozott. Mi volt a cél? Mi fontos az életünkben? Mi fontos az apostoli életünkben is? Mondtam, ez a mi hivatásunk is, hogy mi is apostolá legyünk ebben a világban. Biztos világi domonkosként, hogy tudjuk valóban továbbadni, amit megkaptunk, amit tudtunk talán szemlélődni ezekben a napokban, ha tudjunk utána továbbra is menni, és dolgozni ebben a világban, Krisztust követve. Tudva, amit már kezdetben mondtam, hogy talán mi beszélünk, mi mondjuk a szavakat, de Isten beszél az ember szívében. Minden lelki gyakorlat ez nem csak új kezdet, de küldetés is. És a lelki gyakorlat vége, ez a valahogyan a hivatásunk új kezdete. Hogy Krisztussal, Krisztus által tudjuk nem csak az Atyához menni, egymással együtt, de tanúságot tenni erről. Az evangéliumot hirdetni az életünkkel, ha nagy szükség van esetleg szavainkkal is. És ha tudjuk úgy evangéliumi emberek lenni egyébként. De ne felejtsük el, hogy csak akkor lehet, hogy felismerjük, hogy elsősorban nekünk, mi nekünk van szükségünk Isten irgalmasságára. Szükségünk van Krisztusra, hogy tudjuk valóban élni, most már, és csak utána tanúságot tenni erről az életről. Nyilván nem lehet mindent mondani az evangéliumról. Egy pár dolgot mondtam, de bízom, hogy mindenki továbbra is újra fog olvasni ezeket a szövegeket, evangélium részeket, továbbra is elmérkedni, jobban látni, hogy hogyan tudnánk még egyszer az evangéliumban élni, evangéliumi emberek lenni, úgy keresztényként élni, domonkosként is ebben a világban, ahol vagyunk, úgy dolgozni, együttműködni Istennel, addig, ameddig remélhetőleg teljes módon részt fogunk venni a Szent Háromság életében. Köszönöm szépen!
1: Jean-Yves Brache, domonkos szerzetes teológus előadása hangzott el Jézusnak a János evangéliumban olvasható párbeszédeiről. A hatodik részt hallották.

Loyolai Szent Ignác, önfelajánlás. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékul, szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Üdvözlégy nap, dicső és szente nap! Te boldog nap, Krisztus győzelme vagy! Tartós öröm, amit bőségben ad vasárnapunk. Mennybéli fény, vakoknak napvilág, veled rontott poklot, Krisztus király. Halált legyőz, kibékít, s mennybe vár, bár por vagyunk. Örök bíránk, úgy szól ítéleted, hogy minden bűn alá helyeztetett. De gyengéknek kegyelmet oszt kezed, gyógyít az Úr. Erős az Úr és bölcsessége szent, haragja szűnt, irgalma megjelent, mikor fajunk s világunk tönkrement, és porba hult. Poklott tiport és feltámadt az Úr, emberfajunk ő benne megújul, az elveszett juh vállához simul, és égre vár. A béke szent az ég és föld között, egész világ új fénybe öltözött. Győzött az Úr, hirdessék hírnökök, csak ő király. Örök hazánk, te rólad énekel, egyházanyánk vígszóval így felel, alleluja, s ma százszor zengi el népünke dalt. Legyőztük már a halál erejét, élvezzük hát győzelmünk örömét. Békülj te föld, dicsőség neked ég, zengi diadalt, amen. Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent helyén. Az Úré a föld és mind, ami betölti, a föld kerekség és mind, aki lakja. Mert tengerek fölé ő rakta alapját, ő állította folyóvizek fölé. Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent helyén. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem veszi hiába Isten nevét, és hamis esküt nem esküszik. Az nyer áldást az Úrtól, és üdvösséget szabadító Istenétől. Ez az Isten keresők népe, amely kutatja arcát Jákob Istenének. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az Úr, az erős és hatalmas, az Úr, aki hatalmas a csatákban. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura a dicsőség királya. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent helyén. Áldjátok Istenünket, nemzetek, aki életet ajándékozott nekünk. Alleluja. Újjongjatok az Úrnak, minden földek. Zengjetek nevének dicséretet, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, csodálatosak a te műveid, nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, nevedet énekkel dicsérje. Jöjjetek és lássátok Isten műveit, csodálatos, amit az emberekkel végbe vitt. Kiszárította a tengert, gyalogszerrel keltek át a vizen, ezért örvendünk színe előtt. Hatalommal uralkodik örökké, szeme vigyázza a nemzeteket. nehogy a lázadók elbízzák magukat. Áldjátok Istenünket, nemzetek, dicsőségéről zengjetek éneket. Életet ajándékozott nekünk, és lábunkat nem hagyta botlani. Minket, Isten, igazán próbára tettél, tűzzel tisztítottál, mint ezüstöt szokás. Vadfogó hálóba tereltél bennünket, hátunkra súlyos terhet raktál. Embereket ültettél nyakunkra, tűzön és vizen kellett átgázolnunk, míg végül is enyhülést engedtél. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldjátok Istenünket, nemzetek, aki életet ajándékozott nekünk. Alleluja. Istenfélők, mind figyeljétek, mi mindent tett velem az Úr. Alleluja. Égő áldozattal lépek be házadba, teljesítem néked fogadalmam, amelyet ajkam fogadott, és szám megígért szorongatásom napján. Kövér égő áldozatot hozok, kosokat égetek, bikákat és bakokat adok áldozatul. Istenfélők, gyertek mind, figyeljetek, mert elbeszélem, mi mindent tett velem az Isten. Ajkam hozzá kiáltott, és nyelvem már is magasztalhatta őt. Hogyha gonoszra hajolt volna szívem, nem hallgatott volna meg az Úr. Ám Isten engem meghallgatott, könyörgő szavamra ráfigyelt. Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, s nem vonta meg tőlem irgalmát. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenfélők, mind figyeljétek, mi mindent tett velem az Úr. Alleluja. Az Isten szava eleven és átható, minden két élő kardnál élesebb.
2: Olvasmány Aggeusz próféta könyvéből. Dárius király második esztendejében, a hatodik hónapban, a hónap első napján az Úr a következő szózatot intézte Aggeusz próféta által Zerubbábelhez, Szeátiel fiához, Júda helytartójához, és Józsuéhez, Jehokadak fiához, a főpaphoz. Ezt üzeni a seregek ura. Ez a nép azt mondja, nem jött el még az idő, hogy újjáépítsük az Úr templomát. Ezt a szózatot intézte hozzájuk az Úr Aggeusz próféta által. Ugye annak már itt az ideje, hogy a kényelmes házakban lakjatok, noha ez a hajlék még romokban hever. Azért most ezt mondja a seregek ura. Gondolkozzatok el magatartásotokon. Sokat vetettetek, de keveset takarítottatok be. Ettetek, de nem laktatok jól. Ittatok, de nem lettetek ittasok. Ruhát öltöttetek, de nem melegedtetek föl. A napszámos, lyukas erszénybe rakta a bérét. Ezt mondja a seregek ura. Gondolkozzatok el magatartásotokon. Menjetek föl tehát a hegyre, hozzatok fát, és építsétek újjá a templomot. Kedvem találom majd benne, és megdicsőülök általa, mondja az Úr. Bő termésre számítottatok, és lám szűkös lett. Betakarítottátok, de elfújtam. Ugyan miért? Mondja a seregek ura. Hajlékom miatt, amely romokban hever. Mindegyiketek csak a maga házával törődik. Ezért nem adta meg az ég az esőt, ezért nem adta meg a föld a termést. Szárasságot bocsátottam a földre, a hegyekre, a búzára, a borra, az olajra és mindenre, amit a föld terem, az emberekre, az állatokra és a kéz minden munkájára. Zerubbábel, Szeátiel fia és Józsue, Jehokadak fia, a főpap és az egész nép hallotta az Úrnak, az ő Istenünknek szavát, és Aggeusz próféta beszédét, akit az Úr, az ő Istenük küldött hozzájuk, és a népet elfogta az Úrtól való félelem. Aggeusz, az Úr követe így szólt a néphez. Veletek vagyok, mondja az Úr. Az Úr pedig fölkeltette Zerubábelben, Szátél fiában, Júda hertartójában a buzgóságot, és Józsuében, Jehokadak fiában, a főpapban a buzgóságot, és az egész népben a buzgóságot. El is kezdték a munkát a seregek urának, az ő istenüknek házában. Ez a 6. hónap 24. napján történt. Dárius király második esztendejében, a 7. hónapban, a hónap 24. napján az Úr szózatot intézett Aggeusz próféta által Zerubábelhez, Szeátil fiához, Júda helytartójához, és Józsuéhez, Jehokadak fiához, a főpaphoz, és az egész néphez. Ki van közületek még életben, aki látta ezt a házat hajdani dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye, olyan a szemetek előtt, mintha nem is volna. De most bátorság, Zerubábel, mondja az Úr. Bátorság, Józsué főpap, Jehokadak fia. Bátorság, egész népe az országnak, mondja az Úr. Dolgozzatok, hiszen én veletek vagyok, mondja a seregek ura. Lelkem közöttetek lakik, ne féljetek. Igen, ezt mondja a seregek ura. Még egy kis idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a száraz földet. Megrendítem mind a népeket, és ide áramlik minden népnek a kincse. Betöltöm ezt a templomot dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, mondja a seregek ura. Ennek az új templomnak a dicsősége felülmúlja a régiét, mondja a seregek ura, mert ezen a helyen adom a békét, mondja a seregek ura. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Menjetek föl a hegyre, építsétek újjá a templomot, és kedvemet találom majd benne, mondja az Úr. Házam minden nép számára az imádság háza lesz, és kedvemet találom majd benne, mondja az Úr.
3: Olvasmány alexandriai Szent Cirill püspöknek Aggeusz próféta könyvéhez írt magyarázatából. Üdvözítőnk eljövetelével fönséges templom jelent meg, amely összehasonlíthatatlanul csodálatosabb minden eddiginél. Mindenki beláthatja, hogy ez az új templom a réginél annyival kiválóbb és magasztosabb, amennyivel felülmúlja a mózesi törvény Isten tiszteletét, az Istennek Krisztus evangéliuma szerint imádása, vagyis amint felülmúlja az árnyékot, az igaz valóság. Egyébként úgy vélem, hogy erről még többet is el lehetne mondani. A múltban csak egyetlen templom volt, mégpedig Jeruzsálemben, és ott is egyetlen nép, az izraeliták népe mutatta be az áldozatokat. Miután Isten egyszülöttje hozzánk hasonlóvá, emberré lett, aki a Szentírás szava szerint Isten és Úr, ő ragyog felettünk, megszámlálhatatlan sok templommal és imádkozóval telt meg a földkerekség. Ezek az imádók jó illatú lelki áldozatokkal imádják a mindenség Istenét. Azt hiszem, ez az, amit Malakiás jövendőlt Isten nevében. Én vagyok a nagy király, mondja az Úr, és nevem megdicsőült a nemzetek között. Jó illatú áldozatot mutatnak be mindenütt, tiszta ételáldozatot a nevemnek. Igaz tehát az a jövendőlés, hogy nagyobb lesz az új templomnak, vagyis az egyháznak a dicsősége. Üdvözítő Istenünk kijelenti, hogy a templomért fáradozóknak, a templom építőinek ünnepi ajándékul és mennyei jótéteményként elküldi majd Krisztust, minnyájunk békéjét, aki által szabad utunk van az egy lélekben, az Atyához. Így szól ugyanis, békét adok ezen a helyen, a lélek békéjét jutalmul mindenkinek, aki dolgozik a templom felépítésén. Maga Krisztus is azt mondja az evangéliumban. Az én békémet adom nektek. Pál magyarázza meg, miként válik ez az Istent szeretők javára. Krisztus békéje, mondja, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket. Így imádkozott bölcsen Izajás. Urunk Istenünk, add meg nekünk a békét, és akkor mindent megadtál nekünk. Mert akik egyszer szerencsések lehettek Krisztus békéjében részesülni, azok könnyen megmenthetik lelküket, és az erényes élet feladatainak tökéletes teljesítésére összpontosíthatják figyelmüket. Megígérte tehát Isten, hogy minden templom építőnek megadja majd a békét. Lehet, hogy az egyik az egyház építésén dolgozik, papi szolgálatot végezve, a másik meg a szent isteni titkok magyarázójaként előjáró lesz Isten házában. Ismét más pedig a saját lelke megszentelésén fáradozik, hogy mint élő lelki kő épüljön be a szent templomba, Isten hajlékába, a lélek közreműködésével. Az ilyen feltétlenül élvezi azt a nagy előnyt, hogy könnyen elnyeri lelke üdvösségét. Boldog, aki házadban élhet, Uram! Téged dicsérhet szüntelen. Sok nép az Úrhoz tér majd azon a napon, és az ő népévé válik. Téged dicsérhet szüntelen.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntelen a őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
4: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen. Az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Lesz szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg

0: aki a kenyérből eszik, örökké él, halleluja. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldelő mezőkön terelget engem. Csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az igazság ösvényén vezérel, nevéhez híven. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Pásztorbotod és terelő vessződ az én bizodalmam. Asztal terítesz nekem, ellenségeim szem előtt. Dús kenettel frissített fejemet, csordultig megtöltötte cserlegem. Jóság és irgalom jár velem, életemnek minden napján. S az Úr házában lesz otthonom, örök időkön át. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki a kenyérből eszik, örökké él. Halleluja. Eljön az Úr, hogy dicsőségét és csodálatos hatalmát megmutassa szentjeiben. Halleluja. Jól ismerik Istent Júda földjén, Izraelben nagy az ő neve, Sálemben áll sátora, lakóhelye pedig Sionban. Ott törte össze a tüzes nyilakat, pajzsot, kardot és harci eszközöket. Csodálatos vagy, fényben állsz a zsákmányok hegyén, ahol kifosztották a szívükben gőgösöket. Mert álom nyomta el őket, a harcosok karja lehanyatlott. Feddő szavattól Jákob istene, megtorpantak a lovak és a harci szekerek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Eljön az Úr, hogy dicsőségét és csodálatos hatalmát megmutassa szentjeiben. Halleluja. Amit fogadtatok, adjátok meg isteneteknek, az Úrnak. Halleluja. Félelmetes vagy, kiállhat meg előtte a felgerjedt haragod. Döntésedet a mennyből hallatod, beleremeg és elnémul a föld. Amikor ítéletre föl kell az Isten, hogy megszabadítsa a föld szelídeit. A haragottól sújtott ember is magasztal majd téged, és aki haragottól megmenekült, téged ünnepel. Amit fogadtok, adjátok meg isteneteknek, az Úrnak. Akik körülötte vagytok, áldozzatok a félelmetesnek. Mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét, és rettenetes a föld királyaihoz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Amit fogadtatok, adjátok meg isteneteknek, az Úrnak. Halleluja.
1: Mit kíván tőled az Úr, a te Istened? Csak azt, hogy Uradat, Istenedet féld, az ő útjain járj és szeresd, az Úrnak, a te Istenednek szíved, lelked mélyéből szolgálj.
0: Uram, a te hajlékodban kilakhat, aki szeplőtelenül él, és akinek őszinte szíve gondolatja.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük,
0: Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Nemzetközi díjat nyert a felújított citadella. A Csak egy segítő szolgálat a Szent Család plévániával közösen tart szentségimádást kedden. Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel békedíjat. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Szopkó Anna készített mönöknek és Kassa Regina olvas fel. A Citadella felújítása kapta a legjobb projekt díját a MAPEI olasz cég tagvállalatai között megrendezett Grand Prix 2026 nemzetközi verseny referencia kategóriájában. Közel 14 ezer négyzetméternyi történelmi kőfelületet újítottak fel, több mint 600 tonna habarcs felhasználásával, számolt be a magyar építők. A Citadella felújítása restaurátori és műszaki feladatot jelentett, hiszen a több mint másfél évszázados falazatoknál nem volt elegendő a látható sérüléseket kijavítani. A szakembereknek fel kellett tárniuk, milyen problémákat okozott az építményben,

0: Szegény emberek rövidített neveivel. Olvashatjuk a Szent Erzsébet Karitász Központ Facebook oldalán. Arra bátorítanak mindenkit, hogy majd húzzanak egy vagy két nevet, és imádkozzanak személyesen értük. A szentségimádás szentmisével zárul. A Csak egy Központ nappali melegedő és karitatív szervezet. Katolikus missziós és szociális szolgálatként Budapest szívében a 6. kerületben szolgálnak. Munkatársai keresztény lelkületű, szolgálatra törekvő emberek. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentették be pénteken Oszlóban. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el e kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írta meg az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetői bíróság előtt feleljenek tettükért, jelentette be a bizottság elnöke. Már az első Nobel békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. Az alapvető gondolat az volt, hogy a tartós békét jogelvekre alapozva kell létrehozni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopko Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülésre

szenvedését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus. Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12-ra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor. Audiencia. A Szentatya Zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Legyetek apostolok. Gájenő verbitatja emlékedése 13-25 perckor. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-45 perckor. Perikópa. Kocsi György a Szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14-15 perckor. A virág a fény felé hajlik, Böjte Csaba testvér, füves könyve 14-20 perctől. Az imalánc és a hírpercek után az irgalmasság órája 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15-15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16-25 perckor. Mi lehet Szent Ferenc titka? Barsi Balázs atya emlékedése 16-50 perckor. Lélek járt a hagyományok. Harangoz Imre néprajzi műsora 17-35 perckor. Kincses Láda, Pölöske Judit és Karácsonyi Mihály atya tanúságos történetei 18 órától. Az igéző és a hírpercek után a Zsolos Maesti dicséretét imádkozunk közösen 19 órától. Mesemondó esték, válogatás Benedekelek örökségéből 19-25 perckor. A hírpercek és a ráhangoltán kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Tojáséi, beszélgetések a magyar költészetről 20-16 perctől. Ismerd meg magadat. Önismeret műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20-40 perckor. Felszentelt életek, papi hivatásokról őszintén 21-5 perctől. Felvidéki beszélgetés 22 órától. Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallhatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni, Gyökös Endre tanítása 23-20 perckor. A Zsolosba befejező imaórát imádkozzuk 23-40-kor. A hírpercek adásával zárul 23-55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.
2: Teréz anya a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereteted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Ámen.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: A 31. családkongresszus szentmiséi. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a 31. családkongresszus szentmiséi 2026. október 16-án pénteken 18 órakor és október 17-én szombaton 11:15-től lesznek. A szentmiség helyszíne Nagyboldogasszony Székesegyház Vác, Schuster Konstantin tér 11 szám. Café Francesco. A Café Francesco Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja, Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. E-havi programok. Október 13-án kedden 19 órakor imádság és meditáció. Bán Izsák konventuális perjelt a bakonybéli Szent Mauricius monostor előjáróját hallhatjuk. Október 20-án kedden 19 órai kezdettel kávéházi katekézis. Rónaszéki János atya szól a vendégekhez. Október 27-én kedden 19 órakor spirituális veszélyek, ezotéria. Borsodi Márta ad elő. Várnak mindenkit sok szeretettel. Jótékonysági koncert a Testvérkék Ferences óvoda javára. Cím: Pasaréti Közösségi Ház, Budapest, 2. kerület, Pasaréti út 102. Az időpont 2026. október 15-e. A kezdés időpontja 18 óra. Belépés ingyenes. Regisztrálni a Pasaréti Közösségi Ház honlapján a programok fülön lehet. Fellép Kruppa Bálint hegedőművész és a Pasaréti Csibe kórus. A befolyt összegből szenzoros játékokat szeretnének vásárolni az óvodások számára, a gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítésére.
3: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, hogy imádkozzatok értünk és velünk Krisztus nagyobb dicsőségére, a szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, Magyarország szentségi boldog megtérésért, minden irányból való védelmünkért, a rózsafüzér birodalma fölépítéséért, a szent angyalok elküldéséért, a szent lélekkel együtt, és minden kegyelemért, amire szükségünk van, hogy megdicsőjük Krisztust. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámad. A Szentírás nem szól arról, hogy az Úr Jézus megjelente a szűzanyának és mikor. A keresztény hagyomány azonban úgy tudja, hogy Jézus Krisztus Urunk föltámadása után először a szűzanyának, az édesanyjának jelent meg. Neki akarta tudtul adni feltámadásának örömhírét, de ez természetes is. Örülj és örvendez, szép Szűz Mária, mert Krisztusod valóban feltámad. Itt van Krisztus feltámadottan, győztesen, ragyogóan, megdicsőülten. Jézus a megmentőm, ő a szerelmem, és ő a célom. Egyre jobban és jobban akarom szeretni és követni napról napra, percről perce, amíg meg nem nyugszom édes szent szívén.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
1: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges Rózsa Fűzér második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus feltámadása után többször megjelent apostolai előtt megdicsőült testében. Utolsó szavai, szeretetének utolsó megnyilatkozásait adta, hogy még egyszer felszítse a szeretetet övéinek szívében. Jézus még egyszer elevenni akarta tenni az összekötő szálat, mielőtt felemelkedett volna az égbe, hogy azután mindig oda vonzza a szívünket. Jézus azt akarta, hogy minden szív belefonódjék az övébe, hogy ezentúl oda vágyódjunk, ahol ő van. Édes Jézusunk, te vagy a szívek királya, adj oldhatatlan szerelmes vágyat irántad.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.
5: A dicsőséges Rózsa Füzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Az Úr Jézus, ahogy megígérte, el is küldte a Szent Lelket. Lángnyelvek lobbantak, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szent Lélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. A Szent Lélek csoda. Jézus édes ajándéka, aki felemel és Isten életét oltja a földi életünkbe. Felemel a földies élet szintjéről és magával ragad. Belénk oltja Isten életét és szentségét, a megszentelő és a segítő kegyelmet. Ó Szentlélek, Úristen, jöjj el most is 100 000-rel, izzó szereteteddel, és kezd életre ezt a lelki halálban vajudó emberiséget, különösen szerelmes jegyesed országát, Magyarországot.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Amint kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen.
5: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Jézus nagyon szerette az édesanyját, ezért nem tudott nélküle meglenni. Nagyon szerette, és a szeretet törvénye az, hogy együtt akar lenni azzal, akit szeret. A szeretet törvénye teljesedett a Szűz anya mennybe vitelében. Jézus szeretete epedett édesanyja után, és mivel hatalma van hozzá, elküldte szent angyalait, és testestől, lelkestől magához vette Máriát. Felvitte haza, oda, ahol ő otthon van, a Szent Háromság világába. A Szűz anya már a Szent Háromság ölén él, ahol az édes Jézus szíve az engesztelés oltára az égben, Szűz Mária szíve pedig az ízó parázs, amelyen az engesztelés tömjén áldozata szünet nélkül illatozik. Csatlakozzunk hozzájuk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A világ mindenség csodája Mária, aki szellemi, értelmes, szabad és szent. Ő anyagból alkotott teremtmény, a legszebb, legszentebb és legártatlanabb testben. Ő az anyja a megtestesült igének. Ma van az Isten anya ünnepe. Az ő szeplőtelen szívére tekintettel, amely soha semmilyen szennyfoltot nem ismert, Isten a legragyogóbb koronát tette. Menny és föld királynőjévé koronázta, az angyalok és a szentek öröm éneke közepette. De soha se felejtsük azt, hogy az édes szerelmes Jézus a kereszten a legnagyobb szenvedése közepette, ajándékul adta minden ember számára az ő drága édesanyját, és a mi édes Szent István királyunk is most volt 8-án a magyarok nagyasszonya ünnepe, örökös királynőnként az egész magyar nemzetet, az egészet Máriára bízta, ami nagy feladat is. Nagyon-nagyon szeressük Máriát, és tegyünk meg mi is mindent úgy, ahogy ő. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Felajánlóim a Jézus és Mária szívének, a dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe előtt, felajánljuk Jézus szent vérének érdemeivel egyesítve, Jézus szentséges és irgalmas szívének, Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének, a Szentlélekben egyesült két szent szívnek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Drága Jézus, Te vagy a királyunk, Szűzanyánk, Te vagy a királynőnk, Jézus és Mária áldottak legyetek, kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket, segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Rátok bízzuk az életünket, és nemzetünk minden irányból való védelmét, mindent Isten nagyobb dicsőségére, és Szűzanyánk, a Te szeplőtelen szíved diadalára, most és az örökké valóságban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak, áldott szép napot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké.
5: Amen.

0: Hírpercek.
1: A Főegyházmegye Karitász önkéntesei szombaton tartották lelki napjukat a Szent István Bazilikában. Rekordszámú kiállítóval rendezték meg idén a kávé napját. Emlékkiállítást nyírt Mester Margit Máriáról Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Szopko Anna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Esztergom Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjához tartozó 10 régió önkéntesei szombaton tartották a Szent István Bazilikában éves lelki napjukat, közel 300 önkéntes részvételével. Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődött Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspökatya elmélkedésével, majd szentségimádás következett, 11 órától pedig elkezdődött az ünnepi szentmise, tudósított a szerkesztő. A mise után Écsi Gábor atya, Csorba Gábor diakónus és Marik Gergely, a korábbi, valamint a jelenlegi Karitász igazgatók emléklapokat adtak át a jubiláló önkénteseknek. Bajzát Ferenc atya idén már nem lehetett az átadók között, mert életének 87. évében ez év elején elhunyt. 150 jubiláló önkéntes kapott emlékoklevelet, volt köztük olyan önkéntes munkatárs, aki már 40 éve végez Karitász munkát. A program az altemplomban zárult közös ebéddel. Egésznapos korlátlan kávékóstolással, rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékeivel és eszközeivel, például egy kipróbálható kávézás.

0: ki lehetett próbálni egy kávékészítő biciklit is. Mester Margit Mária születésének 120. börtönből való szabadulásának 70. évfordulója alkalmából október 11-én vasárnap emlékkiállítás nyílik Budapesten az Örökimádás templomban, tudósít a Magyar Kurír. A Tamásiban született Mester Margit Mária a szeretett apostolaként szolgált Kassán a szegény negyedben a II. Világháború alatt, a kommunista diktatúrában pedig a föld alatti egyházban. Ezért 1951-ben 5 év börtönre ítélték, ahol a falak és rácsok nem akadályozhatták meg, hogy a szeretett apostola legyen a rabtársai és a börtönőrök felé. 1956. május 7-én szabadult, 2018. március 12-e és 2020. július 16-a között zajlott Boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, és elindult az ügy római szakasza is. A kiállításon a megnyitó beszédet Balogh Márta CB nővér, a 8 boldogság közösség tagja, a Boldoggá avatási ügy posztulátora tartotta. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopko Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes vasárnapot kívánok. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2. A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai általános kihallgatás már hamarabb megkezdte a Szent Atya a Szent Péter téren, ahol Leó pápa találkozik a világ minden tájáról érkezett zarándokokkal, hívekkel. A Szent Atya olasz nyelvű beszédében folytatja a mai katekézis sorozatát. A emlékedésének a témája folytatódik a Gaudium et Spes Constitutio alapján, és ahogyan a háttérben hallják a szentírási olvasmányt, amit alapul kiválasztott a Szent Atya, az Máté evangéliumából, az 5. fejezet 13-16-os versorai, majd mindjárt azt felolvassuk, és miután a Szent Atya több nyelven összefoglalja a katekézisét, külön köszönti majd a jelenlévő zarándokokat, híveket, és az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Természetesen minden nyelven felkérik a Szent Atyát, hogy majd az audiencia végén apostoli áldását adja. Azt természetesen nem fogom én majd fordítani. Nézzük meg akkor a szentírási olvasmány. Máté 5. fejezet 13-16-os versorai. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Most kínai nyelven hallatszik a háttérben, több nyelven majd felolvassák ezt a szentírási részt, és utána pedig a Szent Atya olaszul folytatja a katekézi sorozatát.
4: Fratelli sorelle, buongiorno e benvenuti!
3: Kedves testvérek, szép napot kívánok, Isten hozott benneteket.

0: La riflessione sulla costituzione conciliare Gaudium et Spes.
1: Uite, tu hai mica dici che no, Gaudium et Spes gino di costituzione.
0: Dedicato alla missione della Chiesa
1: nel mondo contemporaneo. Amely az egyház küldetésével foglalkozik a mai világban. Mindenek előtt a zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy az egyház nem a világ fölött, vagy a világ mellett áll, hanem bele van oltva. Szent Ágoston ezt írja, hogy az egyház a már Istennel kiengesztelődött világ. Szarándokok vagyunk ezen a földön, és ezzel a világgal együtt hordozzuk annak törékenységét és szépségét. Ahogyan Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, úgy él az egyház is a világban, mint Isten megtestesülésének jele, azért, hogy megmutassa Isten tervét, amely szerint valamennyiünk egy gyermekei akar tenni egyetlen nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben a népek és kultúrák között járja útját, a népekkel való életének ez az összefonódása egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséggel jár arra nézve, ahogyan a társadalmi kapcsolatok szövődnek. Az egyház első küldetése az, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, arra, honnan származunk, mi a rendeltetésünk, valamint arra, hogy mi az értelme a szeretetnek és a szenvedésnek. A minden áron való haszonszerzés logikája és az információ manipulálása veszélyes nyomást gyakorolhat az emberekre, arra késztetve őket, hogy egy olyan életmódhoz igazodjanak, amelynek középpontjában az anyagi javak fogyasztása áll. Szívünk azonban arra teremtetett, hogy fölfelé Isten felé tekintsen. A zsinati atyák arra emlékeztetnek, hogy az egyház küldetéséhez hozzátartozik a földi társadalom építéséhez való hozzájárulás. Módszerei és céljai elsősorban nem politikai természetűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságoságért, a békéért, és a testvériségért való munkálkodásban áll. A Krisztus, az igaz, aki az igazságtalanokért halt meg, imádó hívő nem fogadhatja el a kicsinyek és szegények elnyomását, ahogyan azokat az igazságtalan struktúrákat sem, amelyek fenntartják a függőség és igazságtalanság állapotát. Az egyház társadalmi tanítása irányt mutat a keresztény cselekvésének. Ők minden jó akaratú emberrel együttműködve dolgoznak a közjó előmozdításán. Az egyház számára tehát semmi sem fontosabb annál, mint hogy mindenki javát szolgálja és szabadon kibontakozhasson minden olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja az ember és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Az evangéliumi küldetés hatékony teljesítéséhez szükséges, hogy minden megkeresztelt együttműködjön a Szentlélek kegyelmével, hogy hite élő legyen, és következetes magatartásban mutatkozzon meg. Amint a zsinati atyák emlékeztetnek bennünket, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szakadék korunk legsősebb tévedései közé tartozik. A Gaudium et Spes külön figyelmet szentel a világi hívek küldetésének is. Ők kerességük erejében arra kaptak meghívást, hogy a világot keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával töltsék meg. Ennek joggal papi jellegűnek nevezhető tevékenységnek legfontosabb területei a család és a munka világa, de ez a küldetés az élet minden területére kiterjed. Végül az egyház mindig figyelmes arra, ami a társadalomban történik és kibontakozik, Isten egész népének feladata megkülönböztetni, hogy korunk kultúráiban mi az, ami figyelemre méltó és értékes. Ennek a megkülönböztetésnek legfőbb mércéje mindig Isten igéje és az egyház hagyománya. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális divatoktól szabad lélekre van szükség, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor szilárdan őrzi, és teljes egészében bemutatja az evangéliumi üzenetet. Hiszen nem azáltal lehet vonzóvá tenni a kereszténységet, hogy felhígítjuk tartalmát, és enyhítjük követelményeit. Kedves testvérek, az egyház, miközben a történelem útját járja, egyetlen célt tart szem előtt, hogy eljöjjön Isten országa, és megvalósuljon az egész emberiség üdvössége. E cél felé elsősorban a személyes életszentség és a testvéri szeretet által halad. 6. Pál írja, e szentség ismertető jele nélkül szavunk nehezen talál utat korunk emberének szívéhez, és fennáll a veszély, hogy üres és terméketlen marad. Ezért legyünk engedelmesek a Szentlélek működésének, hogy segítsen bennünket életszentségben és szeretetben élni, hogy a világ hinni és remélni tudjon. Ma a Gaudium et Spes zsinati konstitúció fejezetéről elmélkedünk, amely az egyház küldetésével foglalkozik a mai világban. Az egyház nincs sem a világ fölött, sem mellette, hanem benne gyökerezik. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, ugyanúgy él az egyház is a világban, Isten megtestesülésének jeleként, aki valamennyiünket gyermekeivé akar tenni egyetlen nagy emberi családban. Az egyház első küldetése, hogy segítsen az embereknek feltenni az élet alapvető kérdéseit. Gaudium et Spes külön kiemeli a világi hívek küldetését, hogy arra kaptak meghívást, hogy a világot keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával töltsék meg. Isten egész népének, különösen a pásztoroknak és a teológusoknak feladata megkülönböztetni, hogy korunk kultúráiban mi az, ami figyelemre méltó, mindig Isten igéjét és az egyház hagyományát tekintve a megkülönböztetés legfőbb mércéjének. Szívből köszöntöm a francia nyelvi híveket, különösen akik az Amiens, Arras és a Marseille egyház megyéből érkeztek, a Jeunes du Voyage csoportot, valamint a Szenegából érkezett zarándokokat. Testvéreim, tanuljunk megnyitott szellemet és olyan képességet ápolni, amely lehetővé teszi, hogy pozitív tekintettel nézzünk az emberekre, így segíthetünk befogadni az evangéliumi üzenetet, és a társadalom reményének magvetőivé válni. Isten áldjon benneteket!
0: Dear brothers and sisters, we return this morning to our reflection on Gaudium et Spes, considering the church's mission.
1: Elmélkedésünket a Gaudium et Spes konstitúcióról, az egyház küldetését szemlélve, ahogyan Isten fia megtestesült, hogy beteljesítse megváltói küldetését, úgy él az egyház is a világban, mint Isten tervének élő jele, amely által ki akarja engesztelni a világot önmagával. A kor jeleit az evangélium fényében megkülönböztetve az egyház segíti az embereket abban, hogy választ találjanak az élet mély kérdéseire, és a hit és szeretett tanúságtétel által hozzájárul a társadalom építéséhez.
0: The lay faithful in particular are called to animate the culture in which they live
1: Különösen a világi hívek kaptak meghívást arra, hogy keresztény lelkülettel töltsék meg azt a kultúrát, amelyben élnek. Isten országának építésére szóló meghívásunkban újítsuk meg törekvésünket a személyes megszentelődésre, az igazságosságra, testvéri szeretetre, és így legyünk a remény jelei. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, akik részt vesznek a mai kihallgatásról, különösen Anglia, Skócia, Írország, Ugandából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Új-Zélandról, Indiából, Indonéziából, Fülöp-szigetekről, Sri Lankáról, Kanadából, és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett az zarándokokat.
0: Upon each of you and your families,
1: mindannyiótokra és családjaitokra, Úrunk Jézus Krisztus örömét és békejét kérem, Isten áldjon meg benneteket. Kedves testvérek, Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció a második vatikáni zsinat egyház a mai világban betöltött feladatáról beszél. Az egyház a világban él és működik, ugyanakkor Szent Ágoston mondja, ő maga a már Istennel kiengesztelődött világ, Mundus Reconciliatus Ecclesia latinul. Így teszi láthatóvá Isten misztériumát, az ember végső célját, és egyúttal segíti az embert saját létezésének megértésében, vagyis az emberről szóló végső igazság felismerésében. Az egyház hozzájárul a földi társadalom építéséhez is, amely Krisztusban éri el beteljesedését. Különösen a hívő világiak kaptak meghívást arra, hogy keresztény lelkülettel járják át a világot, és az emberi sors közösségben Krisztus tanúi legyenek.
0: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i giovani provenienti dalla Confederazione Elvetica che partecipano alla settimana informativa.
1: Szívből köszöntöm a német nyelvű zarándokokat, különösen a svájci államszövetségből érkezett fiatalokat, akik a pápai svájci gárdista tájékoztató hetén vesznek részt. Mindannyiatoknak kellemes római tartózkodást, az Úr áldjon és oltalmazzon benneteket.
0: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis, para retomar la reflexión sobre la
1: constitución pastoral en Gaudium et Spes konstitúcióra reflektálunk, az egyház küldetését szemléljük. Ahogyan Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, úgy zarándokol az egyház is a világban. Ezért a zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy feladatunk segíteni az embereket abban, hogy figyeljenek az élet eredetével és rendeltetésével, valamint a szenvedés és a szeretet értelmével kapcsolatos mély kérdésekre.
0: Sino que contribuye a construirla mediante el testimonio de la fe y la caridad.
1: Az egyház nem fordulhat el a földi valóságtól, hanem a hit és a szeretet tanúságával, valamint igazságért, békért és testvériség végzett munkájával hozzájárul annak építéséhez, és éppen ebben az értelemben Isten népének minden tagja a keresztség erejében arra kapott meghívást, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával életet adjon a világnak, vagyis megkülönböztesse mindazt, ami a kultúrákban és a mai világban figyelemre méltó. Szeretettel köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat. Arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek engedelmesek a Szentlélek indításainak, hogy mindenki saját életének, életállapotának megfelelően hozzájáruljon Isten országának megvalósulásában a világban, és ahhoz, hogy az egész emberiség részesüljön Krisztus áldozata által megszerzett üdvösségben. Isten áldjon benneteket. Nagyon köszönöm.
0: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle,
1: sì, köszöntöm a kínai nyelvű híveket, kedves testvérek, Mária Jézus édesanyja legyen számotokra a menedék és erő a nehézségek és a szenvedések idején, szívből megáldalak benneteket. Most portugál nyelven foglalják össze. A dokumentum Gaudium et Spes Constitutio az egyház küldetésével foglalkozik az első része. Ez a küldetés elsősorban a hit és a szeretet tanús áttételében valósul meg. Az igazságosságért, a békét és a testvériségét végzett munkában. Evangéliumi küldetésének hatékony teljesítéséhez minden megkereszteltnek együtt kell működnie a Szentlélek kegyelmével, hogy hite élő legyen, és következetes cselekedetekben nyilvánuljon meg. Az egyház, miközben az emberi történelem útján jár, célul tűzi maga elé Isten országának eljövetelét és az egész emberi nem üdvösségének megvalósulását.
0: Un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese.
1: Szívből köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat.
0: In modo speciale ai gruppi venuti dal Brasile
1: e dal Portogallo. És Portugáliából érkezett csoportokat.
0: Cari fratelli e sorelle.
1: Kedves testvérek,
0: amikor
1: október 12-én
0: ünnepeljük
1: Aparecidai mi asszonyunknak, Brazília védőszentjének ünnepét jövő hétfőn. Anyai közbenjárására bíznak benneteket és családjaitokat. A Szűzanya mindig őrizzen benneteket, Isten áldjon meg titeket. Most arab nyelven foglalják össze a Szent Atya katekézisét.
0: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a testimoniare Cristo.
1: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű híveket. Arra kaptunk meghívást, hogy Krisztusról a szeretet, az igazságosság és a béke által tegyünk tanúságot, és olyan világépítésén dolgozzunk, amelyben a közjó és a testvériség uralkodik mindenki között. Az Úr áldjon meg benneteket, és mindig oltalmazzon minden rossztól. És lengyel nyelven foglalják össze a Szent Atya katekézisét. Szeretettel köszöntöm szívből a lengyel zarándokokat, különösen a Koncai Egyház megyéből érkezett zarándokokat, akik püspökükkel azért jöttek, hogy hálát adjanak a helyi egyház fennállásának 100. évfordulójáért. Mária szép szeretett anyja, és a nemrégiben ünnepelt Szent Faustina Kowalska, az Isten irgalmaság apostola közbenjárására bízlak benneteket,
0: affinché nel cammino quotidiano,
1: hogy mindennapi útatokon mindig bízzatok Istenben, a történelem urában. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Rivolgo il mio cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
0: In particolare ai frati minori della Puglia e del Molise.
1: A Pugliából és Molise tartományból érkezett ferences.
0: Ai fedeli delle parrocchie di Montenero di Bisaccia e di Bisceglie.
1: Azon kívül a Montenero di Bisaccia és a Bisceglie plébániák híveit, valamint az Országos Adminisztratív és Pénzügyi Igazgatók Egyesületét. Végül gondolok a fiatalokra, betegekre és az ifjú házasokra.
0: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario.
1: A rózsafüzér királynője, Boldogságra Szűz Mária emléknapja lehetőséget ad arra, hogy emlékeztessek a rózsafüzér fontosságára, erre a szűzanyának szentelt imádságra, amely kedves az egyház hagyományának. Buzdítalak, hogy imádkozzátok, hogy tapasztaljátok meg édesanyja vigasztalását, aki biztos menedékünk az élet nehézségei között. Mindannyiótokra apostoli áldásomat adom.

0: A szokott módon hatalmas tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai üzenetét, katekézis a mondani valóját, úgymond. A jelenlévő méltóságok, bíborosok, püspökök köszöntik most a Szent Atyát. Én is megköszönöm kedves hallgatóknak, hogy együtt lehettünk a mai audiencián is. Köszönöm, hogy továbbra is a Mária Rádióval maradnak, leszünk, maradjanak, együtt imádkozzunk egymásért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Legyetek apostolok! Gál Jenő verbi tartja elmélkedése.
4: Mária dicsérni hívák, jöjjetek! Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária Rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Miután már annyit beszéltem az egyházról, kaladozzunk el egy kicsit más irányba is. Sok különböző imát elmondanak itt a rádióban. Ezek között a legfontosabb a mi atyánk. Ez az egyház legfőbb és legősibb imája. Ebben az imában minden benne van, amit mi kérhetünk és kérnünk kell. A mi atyánkban nem csak majdnem az egész keresztény dogmatika benne van, hanem az árkölcstan is. Mikor kimondjuk beállítottságunkat, legyen meg a te akaratod, mindent elmondottunk, amit a tisztparancsolat, apcsolat, apró pénzre felváltva hosszan felsorol. Legyen meg a te akaratod, hogy Jézus mondta a Getsemáni kertben, úgy akarunk mi is beleverejtékezni ebbe a kérésbe. Jézusnak ez az ima élethelyét talált, szeretethelyét, gyűlöletet jelentett. Nézd, Uram, hogy remeg a szívünk, amikor ezt mondjuk, mégis legyen meg a te akaratod. Az legyen, amit bennünk el akarsz érni. Mélyítsd el ezt az isteni akaratot tiszta szeretettel. Mit jelent tehát nekünk az ima ez a része? A mi atyánk legfontosabb tanítása, legyen meg a te akaratod. Szent Lukács írja, első könyvemben elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus. Tehát az első helyen áll a tett. Ez Jézus egész életét igénybe vette. Tanítása csak 3 évet fordított. És legfontosabb tanítása, hogy akaratunk megegyezzen Isten akaratával. Magáról is azt mondja, nem azért szálltam alá, hogy magam akaratát tegyem, hanem azért, aki küldött. Ugyan felsóhajtott, ha lehet, kerüljön el ez a káhály, de azonnal hozzáteszi, ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem ahogyan te. A keresztények tökéletessége abban áll, hogy akaratunk megegyezik Isten akaratával. Semmi sem történik Isten rendelése vagy megengedése nélkül. A jó és a bal sors, az élet és a halál, a szegénység és a gazdagság mind Istentől van, mondja Sirák fia. A sorsot ölbevetik, de minden döntés az Úrtól származik, olvassuk a példabeszédek könyvébe. Vagy a sors Mátyásra esett, mondja az apostolok cselekedete. De a sors nem vaktában esett rá. Isten őt öröktől fogva az apostoli hivatásra rendelte. Minden Istentől jön. Jön-e valami a városra, amit nem az Úr hozna rá, olvassuk Ámosz prófétánál. Honnét származik a jó és a rossz, hanem az Úr szájából, írja Jeremiás síralmaiban. Tökéletes ember, aki megtanul mindent Isten kezéből fogadni, akaratát teljesíteni. Ehhez önmegtagadás kell. A tető gerendái gyalulással lefaragjuk, hogy a másikhoz illeszkedjen. Az önmegtagadás csiszol le bennünk mindent, ami akaratunk összeillesztését Isten akaratával akadályozná. Isten kezéből fogadjuk el a rosszat, a megaláztatást. Mert amit az Úr akar, végbe viszi a mennyben és a földön, mondja a Zsoltár. Erődet csak akkor mutatod, ha nem hisznek hatalmadban, mondja a Bölcsesség könyve. Gyengéden vezeti a sors, akik vele készségesen mennek, és kényszeríti őket, ha ellenkeznek. Mikor Isten a földhöz csapta a keresztény üldöző Sault, hogy belőle evangélium hirdető Pál legyen, Pál kérdése csak az volt, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Kérdése ajánlat volt, itt vagyok, Uram, tégy velem, amit akarsz. Ezért szól az Úr, eszközömül választottam, hogy megismertesse nevemet a népekkel, a királyokkal és Izrael fiaival. Míg minden akaratunk szerint megy, könnyű akaratunkat Istennel egyeztetni. De a földi csapások az igazakat és a bűnösöket egyformán érik. Ő felkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek. A rossz sorsban Judit szavai érvényesek, minket nem büntet Isten, hanem inkább figyelmeztet. Nem az az ember él békében, aki megvalósítsa a saját akaratát, hanem ha Isten akarata valósul meg. Aki csak testi szemmel nézi az eseményeket, nyugtalanság zaklatja. Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel sok megpróbáltatásra. Mindent, ami rád szakad, tűrj el békességgel, maradj hűséges a megaláztatásba, mert az aranyat tűzben próbálják, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában. Szentírásban olvassuk, hogy volt egy Benjamin törzséből való vitéz ember, kisnek hívták. Ennek volt egy fia, Saul. Egyszer elvesztek Saul apjának szamarai. Azt mondta kis a fiának, menj és keresd meg a szamarakat. Fia bejárta Efraim hegységét, de nem találta. Azt mondta Saul a vele lévő legénynek, gyere, térjünk vissza, hát ha apám már miattunk aggódik. Az így válaszolt, ebben a városban van egy proféta, kérdezzük meg őt. Amikor aztán a városban járkáltak, feltűnt előttük Sámuel proféta. Saul jövetele előtt egy nappal az Úr kinyilatkoztatást adott Sámuelnek, holnap hozzád küldök egy Benjamin földjéről való embert. Kent felőtt Izrael fejedelmévé, és ő majd megszabadítja népemet a filiszteusok kezéből. Saul odalépett Sámuelhez, aki azonnal fogadta, én vagyok a látó férfi. Egyetek ma velem, reggel aztán elbocsáttalak titeket. A szamarak miatt ne aggódj, mert megkerültek. Sámuel vette Sault és legényét, bevezette őket házába, és helyet adott nekik. Amikor reggel felkeltek, azt mondtam, készülj fel, hadd bocsássalak el. Amikor leírták a város végére, vette Sámuel az olajos korsót, ráöntötte Saul fejére, majd megcsókolta őt, és azt mondta, íme az Úr fölkent téged fejedelemmé Izrael felett. Te fogsz uralkodni fölötte, és te fogod megszabadítani őket ellenségeik kezéből, akik körülöttetek vannak. addig a történet. Azt tanulhatjuk belőle, hogy Isten vezeti életünket, akkor is, ha nem értjük sorsunkat. Saul szamarai sem tudták, hogy azért kóboroltak el, hogy gazdájuk király legyen. Nem volt véletlen, hogy eltévedtek, mint az sem, hogy Cisz Sault küldte keresésükre. A gondviselés eszközül használta a véletleneket, hogy Saul király legyen. A hitetlen ember mindet csak a véletlen művének tartja, noha a gondviselés rendezi az ember sorsát. Bármit is tervez az ember, Isten fel tudja használni saját céljainak elérésére. Minden gondolatotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok, írja Szent Péter apostol. Isten mindig a javunkat akarja. Tegyük meg, amire képesek vagyunk, és amit a kötelesség követel. Az eredményt hagyjuk Istenre. Őt nem a sikerek, hanem az emberek érdeklik. Isten akaratán való megnyugvásra akkor kell nagy súlyt fektetni, ha valami kedvünk ellen megy. A bal sportban látszik Isten bizalmunk. A katona hősiessége hazájához nem a békében, hanem a háborúban nyilvánul meg. A jók és a rosszak tudják imádkozni, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, úgy a földön is. Más a helyzet a konkrét eseményeknél. Fáradtságok, viszontagságok, szenvedések idején lehet-e egyáltalán az ember nyugodt? Lehet-e rólunk is írni? Boldogan távoztak a főtanásból, mert méltók lettek, hogy Jézus nevért gyalázatot szenvedjenek. A zsidókhoz írt levél szerint együtt szenvedtetek a foglyokkal, és vagyonotok elkobzását is örömmel elviseltétek a tudatban, hogy értékesebb és maradandóbb javakkal rendelkeztek. És Szent Jakab int, testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Legyen meg a te akaratod. Most ebben az Isten akaratában való megnyugvásnál egy különös pontra szeretnék kitérni. Fogadjuk el azt, ha öreg emberek lettünk. Az Iliász nevű eposzban 3000 évvel ezelőtt megírták Agamemnon szavát Nestorhoz, jó öregem, bátor szív verkábládban, ám de közös sorsunk az öregség súlya nyom immár. Gyötörnám mást inkább, és te maradnál meg örök fiatalnak. Nos, ezek az én jó kívánságaim is minden öreg hallgatómnak. De mivel ez nem fog teljesülni, nyugodjunk meg Isten akaratán. Elfogadjuk az öregség terhét. Legyen meg a megnyugvás Isten akaratán egészségünk állapotában is. Az egészség Isten adománya, de a betegség is az. Nehéz megnyugodni, mikor az nyugtalanít, hogy környezetemnek terhére vagyok. De Isten nem csak azért küldi a betegséget, hogy a beteg érdemeket szerezzen, hanem a környezet is alkalmat kapjon a felebaráti jó cselekedetekre. A betegség nem csak a beteg számára kereszt, hanem az ápolásban másoknak is fel kell keresztjüket minden nap venni és követni a keresztre feszített Krisztust. Sokakat nyugtalanít, hogy betegen, öregen semmit sem tehetnek, de Isten sem rád, sem rám nem szorul. A földön nincsenek nélkülözhetetlen emberek, illetőleg vannak, de ők már mind a temetőben pihennek. Isten felhasznált minket, ha most félretesz, legyen meg az ő akarata. Ő tudja, mi nekünk a legjobb. Neki most azt tetszik, ha a betegséget türelemmel elviselem. Nagy tökéletesség a baj türelmes elviselése, mint a jó cselekedetek gyakorlása, mondja Szent Bonaventura. Meg kell Isten akaratán nyugodnunk az élet és a halál sorsában. A halál mindenkinek félelmetes. Halál keserű dolog rád gondolni, aki nyugton ül házában és erős. Halál milyen jó, hogy elküldenek ahhoz, aki szerencsétlen, fogytán az ereje, mondja Jézus Sirák fia. És Tompa szerint a vén lelke örömmel eltelik, mert már nem kell élni hosszú ideig. Valóban, annál többet vétkezünk, minél hosszabb ideig élünk. A halál a bűnök temetése, mondja Szent Ambrus. És Szent Pál írja, szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek. És jobb a halálnapja a születés napjánál, mondja a Prédikátor könyve. És ezért mondja Jézus, ha engem szeretnétek, örülnétek azon, hogy az atyához megyek. Az egyház gondja, hogy szeretetteink, kik szívünkben élnek, azok az Isten szívében is éljenek. Az egyház elsírja régvémét ókorjak és modernek, koldusok és királyok, névtelenek és félistenek felett. De mit ér a hírnév, a dicsőség, a földi siker? Mit használ valakinek, ha az újságban az első oldalon is jelentik halálát, ha a legszebb beszédet tartják koporsója felett, de lelke örökre szenved, mert elkárhozott? Mit használ neki, ha kihívó emlékművet vagy márványtáblát emelnek nevének, de lelke a pokolba szenved? És volt-e haszna már valakinek abból, ha érte házastársa kincseket keresni a pokolba ment? Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkét elveszíti? Ha megjelenik Isten előtt szegényen, nyomorultan, gazdagság nélkül? Mi öregek álmainkat kiálmodtuk, amit elérhettünk, elértük. De elmondhatjuk, hogy nem éltünk hiába. Megtettük, amit az Isten ránk bízott. Mi álmulunk, de az Isten igéje megmaradt, függetlenül attól, hogy milyen vallásosak voltunk. Majd új nemzedék áll elő, ők átveszik elhaló ajkunkról az örök értékeket, és hirdetik a születendő népnek. Életünkkel dicsőséget szereztünk Istennek, halálunkkal is halhatatlan dicsőség legyen ő neki. A földön küzdöttünk, szenvedtünk. Sok mindenre nem kaptunk feleletet. A feleletet megsejtjük, ha felcsendülnek Beethoven Missa Solemnisében a krédo utolsó akkordjai, et vitam venturi seculi, hiszem az örök életet. Vagy ha este fáradt kezünkbe vesszük a Szentírás utolsó szavait, jöjj el, Uram Jézus! Akkor megértjük, hogy kell lennie egy világnak, ahol van bűn, szenvedés, igazságtalanság, ahol sok az emberi hiba és a tökéletlenség, de kell lenni egy örök életnek, amelyben elhangzott kérdéseinkre azt a feleletet kapjuk, jöjjetek atyám áldottai a nektek készített országba.
3: Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
5: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
6: Október 11-e. Átment a halálból az életbe. Ezt Szent János evangéliumában olvassuk az 5. fejezet 24. versében ezt a néhány szót, hogy átment a halálból az életbe. Ebből a fontos szakaszból erre a néhány szóra érdemes figyelnünk, amely egy tömör evangélium. Hasonló egyébként a János evangéliumának 3. fejezete 16-os verséhez. A halál az az állapot, amelybe beleszülettünk. A Biblia nyelvén ezt az állapotot lelki halálnak hívjuk. Megváltásra van szükségünk, egyébként a halál véglegesedik rajtunk. A halál nem a lét, hanem az élet ellentéte. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, olvassuk a Jelenések könyve 3. fejezet 1. versében. A lelki halál állapota éppen azért veszedelmes, mert nem mindig látszik halálnak, hanem megtévesztően hasonlít az életre a lelki halál. Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és a vége halálra menő út. Olvassuk a példabeszédek könyve 14. fejezete 12. versében. A lelki halálnak számos jele van. A konkrét vétkeken túl azok a tünetek is ide tartoznak, amelyek naponkénti tapasztalataink. A békétlenség, a türelmetlenség, a keserűség, a panaszkodás, a szomorúság, a bűn miatti megszomorodás más. A mindennapi és halálos konfliktusok özönéről nem is beszélve. Ezt a jézusi kijelentés azonban hatalmas evangéliumot hirdet. Aki hallja az Úr igéjét, a megváltás evangéliumát, és hisz abban az Istenben, aki Jézus Krisztust elküldte a mi megváltásunkért, annak örök élete van. Túl van az ítéleten, és már átment a halálból az életbe. Nem az a döntő, hogy megmagyarázzuk, hogyan történik ez az átmenet, hanem az a döntő, hogy bizony ez így van. Tudom, meg vagyok győződve róla, bármi történjék is. Örök életem van. Ez a bizonyosság aztán kivirágzik a jelenben, és már itt az örök élet gyümölcseit termi, hogy csak az előbb említettekre utaljak. Békét, türelmet, örömöt, szeretetet terem. Ámen.
5: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Hírek.
1: Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel békedíjat. A főegyházmegye Caritas önkéntesei szombaton tartották lelkinapjukat a Szent István bazilikában. Nemzetközi díjat nyert a felújított citadella. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Szopkó Anna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentették be pénteken Oszlóban. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el e kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írta meg az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetői bíróság előtt feleljenek tettükért, jelentette be a bizottság elnöke. Már az első Nobel békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. Az alapvető gondolat az volt, hogy a tartós békét jogelvekre alapozva kell létrehozni. Az Esztergom Budapest főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központjához tartozó 10 régió önkéntesei szombaton tartották a Szent István bazilikában éves lelki napjukat, közel 300 önkéntes részvételével. Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődött Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspökatya elmélkedésével, majd szentségimádás következett, 11 órától pedig elkezdődött az ünnepi szentmise, tudósított a szerkesztő. A mise után Écsi Gábor atya, Csorba Gábor diakónus és Marik Gergely, a korábbi, valamint a jelenlegi Caritas igazgatók emléklapokat adtak át a jubiláló önkénteseknek. Bajzát Ferenc atya idén már nem lehetett az átadók között, mert életének 87. évében ez év elején elhunyt. 150 jubiláló önkéntes kapott emlékoklevelet, volt köztük olyan önkéntes munkatárs, aki már 40 éve végez Caritas munkát. A program az altemplomban zárult közös ebéddel. A Citadella felújítása.

A projektben a restaurátori és mérnöki munka, az alkalmazott anyagok kiválasztása, a kivitelezés összehangolása egyaránt fontos szerepet játszott. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopko Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Perikópa című műsorunkban, amelyben mindig a vasárnapi olvasmányt és az evangéliumot magyarázom. A mai Izaiás próféta könyvéből való olvasmány, Izaiás próféta könyvéből. A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált, Istenünk az Úr, letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt, azon a napon majd így beszélnek, íme a mi Istenünk, benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és újjongjunk szabadításának. Íme az Úr keze megpihen e hegyen. Ez az Isten igéje. Izaiás próféta könyve az több részből is áll, és különböző témákat tárgyal. Ez a szakasz, amit olvasunk, ez a 25. fejezetből való, mégpedig a 6-tól a 10a versekig. Ez az úgynevezett Izaiás apokalipszisnek a része. Tehát a világ végéről szólnak az apokaliptikus szövegek, hogy föltárul, mint egy, ezt jelenti az apokaliptó, amikor a szobort leleplezik, tehát leveszik róla a leplet, és itt is szó van a lepelről, több széle szempontból lepelről, fátyolról, és akkor megjelenik az alkotás. Tulajdonképpen ebben a szakaszban egy messiási lakoma is van, leírva az elején mindjárt, hogy bőséges lakomát rendez, és ezt a bőséget részletezi is nevezetesen, hogy ott lesz finom bor, zsíros legjava falat, erős színbor. Ugye a bor az a messiási időknek a java, és ugyanakkor mondja, hogy a világban mint egy szomorúság van. Előzőleg ebben a szakaszban, a Izaiás apokalipszisben, a 24-27. Fejezetig ott leírja a világnak, a földnek, az anyagnak a változását, majd itt pedig len

0: egy hegyre koncentrál, mégpedig ezen a hegyen. Ez pedig a Siont jelenti, tehát itt változik meg a világnak a azt lehetne mondani, szomorú állapota. Nevezetesen itt bemutatja azt, hogy egyrészt, hogy a halált megsemmisíti, aztán a könny, ami ehhez kapcsolódik, a szomorúság, a gyalázatról beszél, és benne van a büszkeség is, hogy na az Úr mondta ezt, azon a napon majd így beszélnek, íme a mi Istenünk. És ez az íme a vége fele kétszer is megjelenik, íme az Úr keze megpihen e hegyen, ami védelmet jelent, tehát, hogy megszabadít bennünket, aztán benne bíztunk, és örülünk, és újjongunk, tehát tulajdonképpen egyfajta győztes állapotot ír le. Ugyanakkor beszél könyről, ahogyan beszél, említette már halálról, gyalázatról, és ez az egész földre kiterjed, és ez a lakoma, ez pedig ugye a Sion, meg Jeruzsálem, a világ közepe, erről ugye meg vannak győződve szentírási szövegek, és így képzeli el a végső úgynevezett eszkatológikus lakomát, amely hát bőséges, ugye zsíros legjav a falat, a régi emberek számára ez mintegy azt lehetne mondani az örömnek, a lakodalomnak a szinonímája egyúttal. A hegy az pedig mindig Istennek a lakóhelye, tehát mint egy Isten az egész emberiséget meghívja erre a lakomára, és pontosan ez szerepel majd az evangéliumban is, ahol szintén egy lakomáról van szó, és az Isten országához hasonlítja ezt Jézus. Most rátérünk a mai evangéliumra. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a népvéneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leültem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett, a többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt, meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz, a mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak. Gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemléje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruha. Megszólította, barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott, erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi. Folytatódik tehát a lakomának a képe, és Jézus a mennyek országát, vagy az Isten országát hasonlítja ehhez. Mégpedig egy király a hercegnek, a király fiának egy mennyegzőt rendez. Milyen okból azt nem tudjuk, tehát valószínű, hogy a lakodalma. Tehát ilyenkor házasodott meg, és erre már jó előre elküldi a szolgákat. Nyilván előkelő embereknek a meghívásáról van szó, de feltűnő, hogyha egy király éppen a lakodalma van a trónörökösnek, akkor erre a királynak a meghívására nemmel válaszolnak. Sőt, ugye az előző vasárnapi hasonlat pedig a gyilkos szőlőművesekről szólt, itt is ezek a motívumok megfigyelhetők, tehát hogy valaki lakodalomba nem akar elmenni, sőt, az emberek inkább tolakodni szoktak faluhelyen, emlékszem rá, hogy valamit majd talán mi is kapunk, és ott voltunk az udvaron, hogy vagy egy kis húst, vagy pedig süteményt kapjunk. És itt ez egyébként Lukács evangéliumában is megtalálható a 14. fejezetből, az részletez is, hogy miért kell őket kimenteni, milyen okkal mentik ki magukat, és itt röviden, tömören, hogy a földjére ment, üzlete után nézett, és utána jön még az atrocitás, tehát hogyha valahova meghívnak bennünket, utána még ott összeverni a meghívókat, kikézbesítőket, hát ez hallatlan. Érthető a királynak a haragja, és hogy a városukat felkoncoltatja, stb. Tehát mint egy ilyen bosszú hadjáratot indít, és a mennyegző kész, de hát a meghívottak nem méltók rá, és így folytatódik, hogy most pedig olyanokat hív meg, akiket éppen talál. Lukács ez részletezi is, tehát hogy ott a vakokat, sántákat, bénákat, tehát mutatja Lukácsnak a szegények iránti érzékenységét, és megtelik ez a lakodalmas ház jókkal, rosszakkal egyaránt, és ugyanakkor a király, mint egy megszemléli, no, hát hogyan is néz ki ez a vendégsereg, és találnak ott egyet. Tulajdonképpen ez a szakasz, ez a második, akár a bosszú hadjárat, akár pedig itt, hogy kidobnak egy embert, mert nincs rajta mennyegzős ruha, ez valószínű egyfajta figyelmeztetés, talán nem biztos, hogy Jézus ajkáról hangzott el, de mindenképpen el is hangozhatott azért, és ennek van egyfajta figyelemfelhívó jellege, hogy a méltó módon kell megjelenni az Úr előtt, mint ahogyan a legszebb ruhát veszik föl az emberek, ha ilyen ünnepélyes, hivatalos helyre mennek, és itt, mintha valaki nem tisztelné meg a királyt. Nincs arról szó, hogy most volt-e neki mennyegzős ruhája, nem. Nyilván ezt aztán a lélek állapotára gondoljuk, és így is magyarázzák az egyházatyák. És ott a végén a sírás, fogcsikorgatás, tehát ez már a végső ítéletnek a képeit vetítik elénk, és ugyanakkor megjegyzi, Ezdrás 4. könyvében is van már ez a mondat, hogy sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak, vagyis arról van szó, hogy Isten mindenkit meghív, sok beláthatatlan nagy tömeg, de kevesen a választottak, magyarán azt jelenti, hogy kevesen vannak azok, akik követik ezt. Az evangéliumban más helyütt, Lukácsnál is az van, hogy ott egy boldog mondás, milyen boldogok azok, vagy milyen boldog az az ember, aki helyet foglalhat az Isten országában. Így indítja Lukács, Máténál ez hiányzik. Lukács azt akarja bemutatni, hogy hát olyan nagy tolongás nincsen, és gyakorlatilag ebbe a kontextusba, ebbe a szövegösszefüggésbe állítja be ezt az egész lakomát, ezt a király mennyegzőnek a lakomáját, hanem megmutatja, hogy hát inkább kimentik az emberek magukat. Nem akarnak olyan nagy elkötelezettséggel igyekezni az Isten országába, hanem végül Istennek úgy kell összeszedni boldog-boldogtalant, hogy megteljen a lakodalmas ház. Mutatja azt, egyrészt benne van a prófétákkal szembeni bánásmód, akik figyelmeztetik az embereket, és a gyilkos szőlőműveseknél is ez előfordul, hogy hát akik a termést be akarják gyűjteni, vagy itt akik a meghívót kézbesítik, azok éppenséggel pórul járnak, még megverik, megölik őket, nyilván ebben túlzás van, de Jézus mintegy mutatni akarja egy kicsit az ő működésének a hátoldalát, a kedvezőtlen oldalát is, a kudarcokat is, hogy az is benne van, meg hát az is belefér. Tehát, hogyha nem követik a Istennek a hívó szavát, azon talán nem kell megbotránkoznunk, mert a világ az ilyen. És vannak, akik Jézus más dolgokat is említ, tehát ott, amikor nem sikerül a meghívás történet, amikor az meghiúsul, mert mindenféle kifogást keresnek, hogy előbb apámat hadd temessem el, vagy a másik alkalom, hogy hát kipróbálja, meg most házasodtam, stb. Tehát a kifogást mindig lehet találni, hogy az ember Istennek az akaratát kövesse, vagy Istennek a meghívóját készséggel elfogadja. Tehát az evangélista, főként Lukács azt mondja, hogy hát bizony Isten mindenkit be akar hívni, vagy meg akar hívni ebbe a lakodalmas házba, de nem olyan nagy az igyekezet, a tolongás, hanem többször is hívni kell az embereket. Itt érdekes, hogy nem ugyanazokat hívja másodszor, harmadszor. Ugyan van egy második meghívás, mert először, mint egy kikézbesíti a meghívót, ez a keleti szokást tükrözi, és akkor utána, amikor már minden kész van, akkor jön a második meghívás, és itt tulajdonképpen a második meghívásnál történnek ezek a visszautasítások. Ugyanakkor Isten mégis gondoskodik róla, hogy a lakodalmas ház megteljen, és akik úgy érzik, hogy most nincsenek központban, hanem valahol az útkereszteződésekben, az ösvények mellett vannak, őket is szeretettel várja, és ők sincsenek hátrányosabb helyzetbe, mint a prominens meghívók. Mert Jézus ezt a főpapokhoz és a nép véneihez, a vezetőkhöz címzi, akik úgy gondolják, hogy ők, mint egy a Isten királyságának, akár a földi királyságának, országának, földi értelemben a birtokosai. De éppen az derül ki, hogy Isten mindenkit szeretettel meghív, és rajtunk múlik, hogy részt veszünk-e ezen a mennyegzőn, hogy oda örömmel, szépen fölkészülve megyünk boldogan, mert egy lakodalom az mindig boldogságot jelent. És ez valamiképpen előrevetíti az örök boldogságot is, amelyben reményünk szerint mi is részesülhetünk, és adja Isten, hogy ott is legyünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
2: irgalmaz nekünk.
1: Elrejtett Isten és üdvözítő,
2: irgalmaz nekünk.
1: Választottak eledele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Csodálatos kenyér,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szüntelen áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Tiszta áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szeplőtelen bárány,
2: irgalmaz nekünk.
1: Elrejtett manna,
2: irgalmaz nekünk.
1: Isten csodáinak emlékezete,
2: irgalmaz nekünk.
1: Természet feletti kenyér,
2: irgalmaz nekünk.
1: Testé lett ige,
2: irgalmaz nekünk.
1: Hitünk titka,
2: irgalmaz nekünk.
1: Fölséges és tisztelendő szentség,
2: irgalmaz nekünk.
1: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
2: irgalmaz nekünk.
1: Minden bőséget meghaladó ajándék,
2: irgalmaz nekünk.
1: Isten szeretetének legnagyobb jele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az isteni bőkezűség túláradása,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent és felséges titok,
2: irgalmaz nekünk.
1: A halhatatlanság orvossága,
2: irgalmaz nekünk.
1: Éltető nagy szentség,
2: irgalmaz nekünk.
1: Vérontás nélkül való áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Kegyesség szentsége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szeretet köteléke,
2: irgalmaz nekünk.
1: Hívő lelkek tápláléka,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az Úrban meghalók úti eledele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az eljövendő dicsőség záloga,
2: irgalmaz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmez nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A test kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A szemek kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A nyelv bűneitől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Az élet kevésségétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A bűnre vezető alkalmaktól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent tested sebei által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent szíved sebe által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök,
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteleted bennünk megtartsd és erősítsd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istennek fia.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Isten báránya, telveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezd nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Jézus!
1: Kenyeret adtál a mennyből,
2: amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentségi jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
0: Mária Rádió.

0: virág a fény felé hajlik. Böjte Csaba testvér gyerekvállalásról és nevelésről írott füves könyvét Vukovics Edit felolvasásában hallják.
1: Negyedik fejezet, második rész. A közoktatás fontosságát, létjogosultságát senki nem kérdőjelezi meg. Számomra olyan döbbenetes, hogy a tanügy, mely a Kárpát-medencében sokkal több, mint 100 000 főt foglalkoztat, az iskolából kikerült felnőttek lelki, szellemi képzésével egyáltalán nem foglalkozik. Ma egy iskolából kikerült felnőtt teljesen magára van hagyva a családokat atomjaira szaggató világunkban. Így történhet meg, hogy oly sok fiatal a munkahelyen való elhelyezkedés, a családalapítás, az otthonteremtés nehéz feladatait nem képes eredményesen megoldani. Szörnyű egy-egy ballagáson azzal a tudattal részt venni, hogy a tömény hihetetlenül költséges elméleti képzést kapott fiatalokra 25-30%-os vegetáló munkanélküliség vár, és a többiek közül is sokan csak idegenben tudnak elhelyezkedni. Szörnyű látni azt, hogy sok szép, értelmes ember a termékeny fiatal éveit tanácstalanul tölti el, a kényszer szingliség, szellemet és lelket őrlő labirintusában. Oly sok oktató, nevelő foglalkozik a diákjainkkal, akkor legalább 1000 embernek kellene foglalkoznia az iskolából kikerült lakosság továbbképzésével is. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy az anyagi gondoskodást túlhangsúlyozzák. Nem akarom lekicsinyelni a pénz fontosságát, de nem lenne szabad az első helyre tennünk. Népünk nagyjai közül sokan nagy szegénységben nőttek fel. Nem a híres, sok-sok szemléltető eszközzel felszerelt iskoláktól és a talicska szám behordott játékoktól váltak értelmes, értékes felnőttekké, hanem a családi szeretet életadó melegétől. A jóságos édesanya, édesapa folyamatosan dolgozó, példaadó jelenlététől. És néhány egyszerű, falusi tanár emberséget és műveltséget adó oktatásától. Nagyon szegény családból származó, úgymond szociális árvákat nevelünk az alapítványunkban. Vakációkor a gyerekek, hiába árvák, hazavágynak. Gondoltam, elviszem és este visszahozom őket. Nem volt bevezetve a garázsba a villany. Két nagy vasajtó, középen egy szerelőgödör, egy ágy. Az ágyban a három gyerek az anyukához bújva. A plafonon a lehelet kicsapódott a hideg betorra. A vízcseppek, mint egy-egy gyémánt csillogtak. Nem láttam semmi nyomát annak, hogy karácsonyra készülődtek volna. Az apuka állt az ágy mellett, tördelte a kezét, az anyuka nyakában csüngött a három gyerek. Szóltam, hogy gyertek, öltözzetek, megyünk vissza Dévára. Tudták, hogy várja őket a meleg fürdő, a szép ruha, a kölyökpezsgő, a csillagszórók. És akkor az egyik kisfiú azt mondta, papácsi, nem ünnepelhetnénk itthon, anyukámékkal? Éreztem, hogy megáll bennem valami. Egyfelől egy csomó limlom, másfelől az édesanyja meleg nyaka, és semmi más. És messze menően az édesanyja volt a nyerő. A gyereknek nem arra van szüksége, hogy egy csomó kütyüt odavigyenek neki talicskában, hanem arra, hogy átölelje a nyakadat, hogy megpuszíld, hogy érezze azt a jóságot, ami egy szülőből árad. Arra van szüksége, hogy a szemébe néz, törődj vele, átöleld, az öletbe ültesd, hogy megpuszíld. Néhány évvel ezelőtt Székelyudvarhely mellett a Nyikópatak nagy pusztítást végzett. Az árvíz embereket ölt meg, házakat sodort el, gazdaságokat tarolt le. Még azokban a napokban vagy 20 gyereket bevittünk a Szovátai Gyermekvédelmi Központba, olyanokat, ahol a családban tragédia történt, ahol az özönvíz a létfeltételeket teljesen elpusztította. Ezek az egészséges családok a hatalmas csapások ellenére hetek alatt talpra álltak, és a gyerekeiket hazavitték. Igen, ha egy családban az emberek esze, gondolkodása helyén van, ha békességben, szeretetben, szorgalmasan tudnak együtt dolgozni, akkor az a család szinte elpusztíthatatlan. Képes hatalmas nehézségekből is rövid idő alatt talpra állni, s tovább menni.

Az a gondolkodás, hogy egy családban nem fontosak az anyagi javak, épp oly káros, mintha csak ezek megszerzésére figyelnek, és a lelket, a közös meghitt perceket, az együtt kacagást, együtt érzést alábecsülik. Nem szánnak rá időt. Adná Isten, hogy test és lélek együtt építse Isten országát a földön. Mikor Mária és József megérkeznek Betlehembe a népszámlálásra, hiába kopogtatnak ide is, oda is, nem kapnak helyet a szálláson. Mária el tudja fogadni az egyszerű istállót, amit a férje nagy nehezen szerzett. Tudomásul veszi, hogy ennyire telik, ez van, és ott szüli meg a világ mindenség urát. Mégis megtapasztalták a nyomorúságos körülmények között is az emberi lét teljességét, békéjét, boldogságát. Nem fogyasztottak, hanem ajándékká váltak. Ha belegondolunk, Jézus Krisztus a hagyomány szerint 30 évig csendesen élt Názáretben. Abban az időben 28-29 év volt az átlag életkor. Nagyon fiatalon haltak meg az emberek. Tehát Jézus egy egész emberöltőt, egyszerű emberként élt le. Nem csinált semmi rendkívülit. A Szentírás szerint az emberek azt mondják, nem, de ez Mária és József fia, hát nem itt éltek közöttünk a rokonaikkal? Tehát, ha Jézus valami rendkívüli dolgot tett volna, mint kisgyerek vagy fiatal, akkor egészen biztosan mondták volna, hogy ez már gyerekkorában is annyi furcsaságot beszélt, nem is csoda, hogy most ide jutott. De azt mondják, hogy Jézus olyan volt, mint mi, mint a többiek. Élte a hétköznapi életet, és most hirtelen elkezd csodákat tenni. Csodálkoznak rajta. Ez alatt a 30 év alatt a mi hétköznapi, egyszerű családi életünket Jézus Krisztus megszentelte.

Világunk annyira komoly felnőtt lett, hogy lassan elfelejtünk játszani, pajkosan kacagni, vidáman megfogni egymás kezét, mint a jó testvérek. Nehéz igazságokkal ijesztgetjük magunkat, egymást. A szüleire ráhagyatkozó gyermek bizalma lassan kivész a szíveinkből. Jézusnak is csak a komoly arcát ismerjük, pedig a nagy Isten első társai ezen a földön a kacagó, játszadozó gyermekek voltak. Ő maga egy kisgyermeket állít elénk példaképpen. Bíztat, hogy merjünk mi is önfelett vidám gyermekek lenni. Sőt, egyenesen azt mondotta, ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, akkor nem juthatunk be az ő országába. A nevelőimet én nagyon sokszor bíztattam, bátorítottam, hogy merjenek, akarjanak játszani a rájuk bízott gyerekekkel. Magam is sokszor, mindig mikor megtehetem, játszom a kicsikkel, nagyokkal egyaránt. Azt tartom, hogy annyira nem lehet sietni, hogy egy tréfa, egy vicc, vagy egy szeretetteljes élcelődés ne férne bele egy találkozásba. A legszebb játék, melyet az egyik síró kislány tanított, nagyon megtetszett, és azt bármikor, sok-sok kacagás közepette el lehet játszani. Karácsonyi szünet volt. Ilyenkor talán még jobban fáj a gyermekeknek a magány. Én oda mentem az egyik szomorú kislányhoz, olyan 5-6 éves volt. Sajnos hozzá sem jött el senki. Huncutul rámosolyogtam és kértem. Jössz játszani? Egy árva gyermektől soha nem kell azt kérdezni, hogy mi a gond, mert gond az van, és minek ráirányítani a figyelmet a sebekre, azokat olyan könnyű elkaparni. Felcsillant a csöbb gyermek szeme, és azt mondta, játsszuk azt, hogy te megtalálsz. Nagyra kerekedett a szemem, mert sokféle játékra gondoltam, de erre nem. Hamar kitaláltam a szabályokat, ölbekaptam a kislányt, feldobtam jó magasra egy párszor, és közben örvendeztem, hogy jé, milyen jó, hogy én őt megtaláltam. Ő meg gurgulázva kacagott, és próbálta elkapni a biztonságos kikötőt jelentő nyakamat. Persze én nem hagytam. Örömömben, hogy megtaláltam, még egy párszor jó magasra feldobtam, majd pihegve átöleltem. Az árva kislány, kit karácsonykor senki nem keresett, és telefonon sem hívott fel, kacagott, majd mosolyogva megkérdezte. Te is boldog vagy, mert megtaláltál? Az évek elmúltak, a kislányból nyugodt, szép édesanya lett. Nekem nem sikerült megoldani az ő gondját a szüleivel, de sikerült játszva, kacagva átsegíteni életének ezen a nehéz, súlyos időszakán. És ha most találkozunk, még ha nem is dobom fel kacagva, eljátsszuk, hogy milyen jó, hogy mi egymást ezen a földön megtaláltuk.

Az az igazság, hogy mi, felnőttek, még a játékot is szeretjük elkomplikálni. Muszáj belevinnünk valami okos, tanító, fejlesztő fontoskodást, lehetőleg sok drága kellékkel, nagyon komplikált szabályokkal, mert mi ugye mindenkinél okosabb felnőttek vagyunk. Pedig az igazán jó játék egyszerű. A játék nem oldja meg a gondokat, nem ad kenyeret, ruhát, meleg szállást a rászorulónak, de ad néhány felhőtlen szép percet, órát, és ezek a vidám, örömteli pillanatok erőt, önbecsülést adnak, átsegítenek a gondok, bajok mocsarán. A fűszer nem táplál, de nélküle a mindennapi étel nagyon ízetlen és fogyaszthatatlanná válik. Merjük megfogni egymás kezét. Merjünk játszani.

Adná Isten, hogy ez a názáreti csendes élet utáni vágy mindannyiunk szívét betöltse. Vágyjunk arra, hogy a magunk kis szent családjában boldogok legyünk férjünk, feleségünk, gyermekeink körében, szüleinkkel együtt. Adná Isten, hogy megtapasztaljuk, milyen jó dolog együtt lenni, csak egymásra figyelni. Tévé, rádió, számítógép nélkül. Egy kis társasjáték fölé hajolva, dominózgatva. Közben beszélgetünk, nevetgélünk, együtt vagyunk. Egymásért vagyunk. Milyen jó lenne, ha meg tudnánk tanulni a názáreti csendes életet. Egészen biztos, hogy ott nem szólt a mobiltelefon. Esténként nem kellett megnézni a híreket. És az is egészen biztos, hogy az interneten sem kellett mondjuk az árfolyamokat vagy a részvények állását böngészni. Népünk létének záloga a jókedvű, vidám család, melyben az édesanya anyai jósága, szeretete hordozza a holnap ígéretét, az egész nép számára a legdrágábbat, a gyermekáldást. Fiatal, sok gyermekes édesanyának és erős, a családját összetartó, védelmező édesapának lenni a legcsodálatosabb hivatás ezen a földön.

0: A virág a fény felé hajlik. Bőjte Csaba testvér gyerekvállalásról és nevelésről írott füveskönyvét Vukovics Edit felolvasásában hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmiség közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
3: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Hírek.
1: Nemzetközi díjat nyert a felújított citadella. A Csak egy segítő szolgálat a Szent Család plévániával közösen tart szentségimádást kedden. Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel békedíjat. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Szopkó Anna készített mönöknek és Kassa Regina olvas fel. A Citadella felújítása kapta a legjobb projekt díját a MAPEI olasz cég tagvállalatai között megrendezett Grand Prix 2026 nemzetközi verseny referencia kategóriájában. Közel 14 ezer négyzetméternyi történelmi kőfelületet újítottak fel, több mint 600 tonna habarcs felhasználásával, számolt be a Magyar Építők. A Citadella felújítása restaurátori és műszaki feladatot jelentett, hiszen a több mint másfél évszázados falazatoknál nem volt elegendő a látható sérüléseket kijavítani. A szakembereknek fel kellett tárniuk, milyen problémákat okozott az építményben az évtizedeken át jelenlévő nedvesség és a falazatban felhalmozódott só. Majd ezek ismeretében kellett meghatározniuk a helyreállítás módját. A projektben a restaurátori és mérnöki munka, az alkalmazott anyagok kiválasztása, a kivitelezés összehangolása egyaránt fontos szerepet játszott. Egész napos szentségimádást szervez a Csak egy szolgálat a Budapesten élő hajléktalan és nélkülöző emberekért. A kezdeményezés a Terézvárosi Szent Család plébániával együttműködésben valósul meg. Időpontja október 13-a kedd, 9 órától este 6-ig, helyszíne pedig a Szent Család templom a 6. kerületi Szondi utcában. A templomban egy dobozt is elhelyeznek majd, benne a segítő szolgálat által támogatott szegény emberek rövidített neveivel. Olvashatjuk a Szent Erzsébet Karitász Központ Facebook oldalán. Arra bátorítanak mindenkit, hogy majd húzzanak egy vagy két nevet, és imádkozzanak személyesen értük. A szentségimádás szentmisével zárul. A Csak egy központ nappali melegedő és karitatív szervezet, katolikus missziós és szociális szolgálatként Budapest szívében a 6. kerületben szolgálnak. Munkatársai keresztény lelkületű, szolgálatra törekvő emberek. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentették be pénteken Oszlóban. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el e kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írta meg az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetői bíróság előtt feleljenek tettükért, jelentette be a bizottság elnöke. Már az első Nobel békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. Az alapvető gondolat az volt, hogy a tartós békét jogelvekre alapozva kell létrehozni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopkó Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, kérném a közös imát édesapám gyógyulásáért, egészségi állapotának javulásáért, orvosaiért és ápolóiért, hogy megtalálják a megfelelő gyógykezelés számára, családom lelki megerősödéséért. Köszönöm szépen!
4: Drága Jézus nevébe kérem szépen a közös hálaimat minden eddigi és eljövendő kegyelemért, nagy szeretettel önökért, az adakozókért, drága szüleim lelki üdvéért, Anna lányom egész életére, valamint a Szentlélek mindennapi kiáradásáért, bölcsességéért, egészségéért, anyagi biztonságért és munka lehetőségéért a hivatásomban, amit nagyon-nagyon szeretek.
5: imádkozzunk Annáért, Andrásért, Irenkéért, Martináért. Mindegyik számára adja meg a mindenható Isten azt, amire szükségük van. Szeretettel kérem, dicsértessék az Úr!
6: Ima társainkért kérnék imát, Bertalan atyáért és a felvidéki magyarokért, Zsuzsáért, Éváért. Köszönöm.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imátokat szeretném kérni, közbenjáró hadhatós imádságotokat Dorottya Fanniért, a hivatásáért, hogy továbbra is jó tanár legyen.
8: Dicsértessék Jézus Krisztus, én imád szeretnék kérni drága jó fiamért, Tomikáért, aki mostanában hála jó Istennek, szüzenyának, hogy jól van, hogy továbbra is legyen jó, ne fázom meg, és jól sikerüljön a szülinapja, amely október 30-án van, és magamért az édesanyáért, aki már idős, és nekem is volt egy komoly egészségügyi problémám, ami tegnap sikeresen megoldódott. Ezt köszönöm a drága Úr Jézusnak, szüzenyánknak, égi édesanyánknak, és még kérnék szépen imád egy nagyon rendes hölgyismerősöm és annak családjáért, és önökért a Mária Rádióért. Köszönöm szépen!
9: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegekért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna, Katalin és Erzsébet testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiámnak, hogy találja meg élete párját, és a világbékért. Nagyon szépen köszönöm, Isten áldja önöket!
11: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhunyt családtagjám lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió felmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.
2: Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordíts felém füledet, hallgass meg szavam. Óvj engem, Uram, mint szemed fényét. Szárnyad árnyékában védj meg engem.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
5: Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: kérdésért.
1: Irgalmad az nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmad nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmad nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmad nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Szent Ferenc atyánk az intelmeiben így tanít bennünket. Nos tehát, emberek fiai, meddig lesztek még nehéz szívvel? Miért nem ismeritek meg az igazságot, és miért nem hisztek Isten fiában? Íme nap-nap után megalázza magát, mint akkor, mikor a királyi trónjáról a szűz méhébe szállott alá. Nap-nap után közénk jön, alázatos külsőben. Nap-nap után leszáll atya öléről az oltárra, és a pap kezébe adja magát. És mint egykoron valódi testében jelent meg a szent apostoloknak, most a szent kenyérben mutatja meg magát nekünk. És miként az apostolok testi szemeikkel csak testét látták, de lelki szemeikkel szemlélve Istennek hitték őt, akként mi is, bár testi szemünkkel csak a kenyeret és a bort látjuk, fontoljuk meg és higgyük szilárdan, hogy ez az ő élő és valóságos teste és vére. Így marad az Úr mindenkor híveivel, amint maga mondja, íme én veletek vagyok a világ végezetéig.

Szememet a hegyekre emelem. Honnét is jöhetne segítségem? Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki a mennynek és a földnek alkotója. Nem engedi inogni lábadat, nem alszik el, aki őriz téged. Bizony nem szunnyad, nem is alszik el. Az Úr a te őrződ, ő a te védelmed, ő jobbod felől megóv téged. Nem éged délben a naptüze, és nem dermeszt a holdas éjjel. Az Úr megvédi lelkedet, az Úr megőriz minden bajtól. Az Úr vigyáz rád jártadban, keltedben, mostantól fogva, mindörökké.

Az Úr szeme óvja az Isten félő embert, aki az ő irgalmában bízik, hogy megmentse lelkét a haláltól, és táplálja ínség idején.

0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, könyörögj érettünk.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
3: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
5: Dicsőség mindörökké!
4: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Szent Miklós ima csoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Ha tehetik, kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
5: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Milyen szép vagy Mária, Isten mennyasszonya, egész lényed egy hatalmas igen az Istennek. Ott kopogtatott a lelked ajtaján, és te szélesre kitártad ezt a kaput. Beengedted őt a lényedbe, és így ő egész lényével beléphetett a világba, a történelembe. Testet ölthetett. Mi mindannyian hasonlóan szépek, ragyogóak lehetünk, ha mi is egész lényünkkel igent mondunk Istennek. Ha valaki igent mond a házastársára, a gyermekeire, igent a nehéz emberekre, igent a kereszthordozás idején is, akkor felragyog az életében a Isten szépsége, szeretete. Isten csendben érkezett Mária méhébe. add nekem, Uram, a csend, a figyelem, az összeszedettség ajándékát.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szülsz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
5: most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. A szűzanya hordozza az élő Istent. Ő az új frigyláda, Isten tabernákuloma, Isten sátora az emberek között. Ahogyan valaha Dávid újjongva táncolva fogadta a frigyládát, és ámulva kiáltotta, hogyan is lehet az, hogy az én uramnak ládája eljön hozzám. Most ugyanígy a kis keresztelő János újjongva köszönti a megváltót, Erzsébet pedig ámulva kérdezi, hogyan is lehet az, hogy az én uramnak anyja eljön hozzám. A szűzanya Istent hordozza, és ahová lép, oda örömet hoz, ott újjong a világ. Uram, add, hogy téged hordozhassalak, téged vigyelek az otthonomba, a munkahelyre, a barátaimhoz, mindenhova. Két édesanyja, Mária és Erzsébet igenje, megváltoztatta a világ történelmét. Az édesanyák igenje, amellyel elfogadják a gyermekáldás, történelmet ír. Adj, Uram, bizalmat az élet iránti tisztelet és szeretetet az édesanyáknak.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellen vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván, méhedben hordoztál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent Szűz a világra szültél. Isten végtelen egyszerűséggel lépett a világba, gyönge, végtelen gyermekként, semmi más nem akar, mint szeretni, mint önmagát odaadni nekünk. Kicsi gyermekként jön, hogy merjünk a kezünkbe venni, magunkhoz ölelni. Isten végtelenül egyszerű. Mi emberek vagyunk nagyon bonyolultak, tele hátsó gondolatokkal, görcsökkel. Istent egyszerű szívű emberek ismerik fel, mint a pásztorok. Nyitott szívű kereső emberek, mint a napkeleti bölcsek. Uram, adj nekem milyen egyszerű, nyitott kereső szívet. Akkor lehetne igazi karácsony az egész életünk, minden napunk, ha beengednénk őt, az ő békéjét. Ha beengednénk a családjainkba, ha helyet adnánk az imádságnak, a közös éneknek, a Biblia olvasásának. Ha ő lehetne a gyermekek legfőbb nevelője. Uram, tedd karácsonnyá az életünket, a családjainkat.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
5: most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Az öreg Simeon boldog. Azt mondja, most már boldogan halok meg, mert megláthattam a világ üdvözítőjét. Az emberi élet célja az, hogy megismerjük, befogadjuk a teremtőnket, beteljünk az ő szépségével, jóságával, kezünkbe fogjuk és átöleljük őt. Milyen szép egy olyan idős embert látni, akiben a szeretet, az alázat, a hála kristályosodott ki, aki nem vár el senkitől semmit, nem háborodik fel a hálátlanságon, aki derűsen sugározza mindenkire a jóságát. Milyen áldás az ilyen idős ember az egész családja és a világ számára. Azonban milyen szomorú olyan idős embert látni, akiben az akarnokság, az önmaga körülforgás, a keserűség kristályosodott ki. Milyen nagy nehézség az ilyen idős ember a családja és a világ számára. Uram, áld meg az idős embereket. Segítsd őket, hogy olyanok legyenek, mint Simeon. Segítsd őket, hogy hálásan, örömmel zárhassák karjaikba a világ üdvözítőjét.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
9: most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
9: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
5: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szőz a templomban megtaláltál. A 12 éves Jézus a templomban megfeledkezik mindenről. Hatalmas erővel zúdul rá annak megtapasztalása, hogy ő itt van otthon, ez az ő atyának háza. Talán életében először nevezi Istent ámulattal és boldogan atyának. Mennyei atyánk, adj erőt, kegyelmet és bölcsességet a szülőknek, hogy a gyermekeiket elsegítsék ehhez a tapasztalathoz. Segítsd a gyermekeket és fiatalokat, hogy megsejtsék az életük és az egész gyönyörű világmindenség szeretetből lett, a te bölcsességedből, szépségedből. Segítsd a fiatalokat, hogy megtapasztalják a templom csodáját, belépjenek a te jelenlétedbe.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
9: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom,
8: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
8: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk.
8: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, amelyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Igazgazd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket a dicsőséges Isten szülő Szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeinek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus Atyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel, a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben, és halálunk óráján.
4: Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
8: Dicsőség mindörökké.
3: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: A Főegyházmegye Karitász önkéntesei szombaton tartották lelki napjukat a Szent István Bazilikában. Rekordszámú kiállítóval rendezték meg idén a kávé napját. Emlékkiállítás nyílt Mester Margit Máriáról Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Szopkó Anna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Esztergom Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjához tartozó 10 régió önkéntesei szombaton tartották a Szent István Bazilikában éves lelki napjukat, közel 300 önkéntes részvételével. Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődött Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspökatya elmélkedésével, majd szentségimádás következett, 11 órától pedig elkezdődött az ünnepi szentmise, tudósított a szerkesztő. A mise után Écsi Gábor atya, Csorba Gábor diakónus és Marik Gergely, a korábbi, valamint a jelenlegi Karitász igazgatók emléklapokat adtak át a jubiláló önkénteseknek. Bajzát Ferenc atya idén már nem lehetett az átadók között, mert életének 87. évében ez év elején elhunyt. 150 jubiláló önkéntes kapott emlékoklevelet, volt köztük olyan önkéntes munkatárs, aki már 40 éve végez Karitász munkát. A program az altemplomban zárult közös ebéddel. Egésznapos korlátlan kávékóstolással, rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékeivel és eszközeivel, például egy kipróbálható kávébiciklivel, bemutatókkal és számos egyéb programmal várta a közönséget a Kávé Napja rendezvény szombaton a Millenáris Parkban. A Kávé Világnapjához kapcsolódó rendezvény látogatói a kávéstandokon korlátlanul kóstolhattak egész nap, de voltak a rendezvényen többek között teások, csokoládékészítők, párlat és koktélmesterek is, tudósított az MTI. A szakma számára is fontos rendezvényen számos program szólt a nagy közönségnek is. Különböző kávékészítési technikákat lehetett megismerni. Filmvetítéssel bevezették az érdeklődőket a kávékultúra világába, meg lehetett ismerni a kávéba fejlődésének és a pörkölési folyamatnak a különböző szakaszait. Ki lehetett próbálni egy kávékészítő biciklit is. Mester Margit Mária születésének 120. börtönből való szabadulásának 70. évfordulója alkalmából október 11-én vasárnap emlékkiállítás nyílik Budapesten az Örökimádás templomban, tudósít a Magyar Kurír. A Tamásiban született Mester Margit Mária a szeretett apostolaként szolgált Kassán a szegény negyedben a II. Világháború alatt, a kommunista diktatúrában pedig a föld alatti egyházban. Ezért 1951-ben 5 év börtönre ítélték, ahol a falak és rácsok nem akadályozhatták meg, hogy a szeretett apostola legyen a rabtársai és a börtönőrök felé. 1956. május 7-én szabadult, 2018. március 12-e és 2020. július 16-a között zajlott Boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, és elindult az ügy római szakasza is. A kiállításon a megnyitó beszédet Balogh Márta CB nővér, a 8 boldogság közösség tagja, a Boldoggá avatási ügy posztulátora tartotta. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopkó Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Itt van Ló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Cseri Máté, nyelvtanár, katekétával, Murányi Nikolett beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, a budapesti stúdióból Murányi Nikolett vagyok. Mai beszélgető társam Cseri Máté, nyelvtanár katekéta, akivel hitről, életről és a Szentírásról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntöm, kedves Máté.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm a Mária Rádiónak a hallgatóit, és reménykedünk benne, hogy ez a beszélgetés a hitüknek az épülését fogja szolgálni.
0: Kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
1: Édes Istenem, köszönöm neked ezt a mai napot, és kérem azt, hogy a képességeinkhez, tehetségünkhöz képest tudjuk ezt a mai napot a te dicsőségedre fordítani, és embertársaink javára. Amen.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Szeretném kérdezni, hogyan kezdődött az élete? Már gyermekként megkapta a hitet, vagy felnőtt megtérő? Legyen kedves, meséljen nekünk a kezdetekről.
1: Én egy olyan családba születtem, hála Istennek, mindkét félről hitüket gyakorló, hívő katolikus család, tehát édesapám részéről is, meg édesanyám részéről is, és én ebbe nőttem bele. Ők egyébként úgy találkoztak, hogy a testvérbátyjaik, tehát apukám még hatan voltak testvérek, anyukám még hárman, és aki később a anyai részről nagybátyám, ő pap lett, hát ő ismerte apámnak az egyik bátyját, és ők összejártak, és így találkoztak a szüleim, és hát én ebbe a katolikus hitbe születtem bele, tehát ez a gyerekkoromból nagyon emlékszem az esti imákra, tehát még nem tudtam olvasni, kisgyerek voltam, és a szüleim olvastak a Szentírásból, énekeltek, tehát ugye, amit ma úgy hívunk, vagy hát nem tudom, ez mikor kezdődött, a dicsőítés, tehát ezeket a ezen ifjúsági vagy tézés dalokat énekelte édesanyám, felolvastak a, hát talán akkor még ez a képes biblia, vagy ez a gyerek biblia. Mind a kettőjüknek egyébként elég jó hangjuk van, a kórusban, itt a Paksi kórusban ezt nem kamatoztatták, de egyébként meg ők most, amire nagyon büszke vagyok, hát egyébként is, tehát ez nem teljesítmény kérdése, most már nyugdíjasok, friss nyugdíjasok, nagyon aktív nyugdíjasok, és az egyházban szolgálnak. Édesapám a Szentmiséken szolgál, minisztrál, oltári szentséget is kiszolgáltatja, édesanyám pedig itt a helyi Paksi Karitásznak a vezetője.
0: Tehát már gyermekkorában megkapta a hitet. Hogyan változott a hite, az Isten képe a későbbiekben?
1: Igen, a hitnek az alakulása, az, tehát nekem, én úgy veszem észre, hogy ahogy visszatekintek itt erre a 40 pár évre, hogy természetesen alakult, talán, hogyha voltak is, természetesen voltak, vagy tehát én úgy látom, hogy voltak megtorpanások, sötétebb vagy szárazabb időszakok, de talán azt mondhatom, hogy talán fejlődött vagy erősödött, de soha nem volt bennem egy olyan erős kételkedés, ami azt mondta volna, hogy hát ez az egész ez nem igaz, vagy nincs így, vagy ugye, hogy a Szentírásban van, hogy a görögöknek ez balgaság esze, tehát hogy én ezt mindig hittem. Én azt vettem észre, hogy talán színesedett, vagy pontosodott, vagy pontosabb lett az Istenről való tudásom, vagy a hitem. És ez talán nem választható szét az önismerettől, Szent Ágoston mondja, aki nekem azért nagyon kedves szent, mert nekem Ágoston a

0: Bérma nevem, és ő mondja, hogy Isten hadd ismerjen meg önmagamat, hogy megismerjelek téged. Tehát talán az, hogy az ember próbálja megismerni a saját magát, a világot, a másik embert, ez nem ellentétes az Istennek a megismerésével. Én ezt azért, tehát ez például most egy ilyen személyes dolgot, vagy hát a bérmálásomról beszéltem, engem Győrben bérmált Várszegi Asztrik, Püspök Atya, a Rendszés Rendnek volt 3x9 évig a főapátja. Nem emlékszem az egész beszédre, de ott volt egy mondata, hogy nem baj az, hogyha az ember úgy képzeli az életét, hogy hát ő maga a középpontja, és ahogy jönnek ezek a koncentrikus körök, tehát ahogy körbevesz engem a családom, a társadalom, egyre nagyobb körök, és hát az egészet az Isten öleli körbe, vagy ő az a legnagyobb kör, valahol mindenki magából indul ki, és a hitét is a saját szemével látja, és hát másokat is. Ugye ezért jó a katolikus hagyományban, tehát csodálatos kincseink vannak, tehát ugye az önismeret az a Szentírásból is tanulható, más emberen keresztül az imádságban kaphat olyan indítatásokat az ember, amivel hát megismeri magát jobban, rájön a hibáira, erényeire, a lelki vezetés, ugye erre egy másik szempont rá irányíthatja az embert, hogy kifejezetten a hitével kapcsolatban, hogy mi az, amit mondjuk rosszul lát, vagy mi az, amit még nem lát.
1: Igen. És mit jelent önnek a Szentírás?
0: A Szentírás az sokáig számomra nem jelentett egy mély kapcsolódást, tehát nem éreztem a Szentírásban azt, hogy ami Isten szava, hogy Isten szólna hozzánk. Ismertem a bibliai történeteket, tehát ugye ezt a családi bibliaolvasásokból, a gyerekkori bibliai történetekből, az iskolai tantárgyból, aztán később főiskolai tanulmányaimból, én például biblikumból írtam a szakdolgozatomat, de csak sokkal később, hát én már 30 éves voltam, 30 elmúltam, amikor úgy igazán elkezdtem olvasni a Szentírást, úgymond a magam javára, és nagy élvezettel és nagy éhséggel kezdtem el olvasni, és ott, mivel nekem úgymond sok mindent kell bepótolni, nem technikai részletekben, vagy nem az ismeretekben, hanem az, hogy mi is a Szentírás üzenete, vagy mik a legfontosabb üzenetei, miket tartogat a számomra, ami nekem személyesen fontos, vagy mindenképp tehát nélkülözhetetlen. Volt egy olyan fél évem, amikor a hétfői napom az egy olyan lazább munkanap volt, és hát ott tulajdonképpen déltől éjszakában nyúlóan ezt kutattam, olvastam, próbáltam minden addigi kérdésre rájönni, amik hát úgy gyűltek bennem. Tehát hát ebben a katolikus egyház megint csak egészen kiváló, hogy mindenre van válasza.
1: És kapott válaszokat a Szentírásból?
0: Én kaptam, igen. Tehát az evangéliumokban Jézus élete és csodái, már ilyen 30 éves fejjel teljesen más szemmel olvastam.
1: Lelki formálódása hogyan hatott a mindennapi életére? Miben változott?
0: Az, hogy formálódott a lelkem, vagy a lelki életem, talán abban mutatkozik meg a leginkább, hogy talán türelmesebb lettem az emberekkel, előbb hallgatom meg őket, és nem ítélkezek. Tudok említeni korábbi plébánossal olyan esetet, amikor nem értettünk egyet valamiben, és hát én biztos voltam benne, hogy igazam van, és majd én jól megmondom neki, és egy szentmise után volt megbeszélve a találkozó, ez még a Covid előtt. Én ott emlékszem, hogy a templomban teljesen magabiztosan vagy gőgösen azt láttam, vagy azt éreztem, hogy hát én majd most elmegyek az atyához, és majd megmondom neki, és amikor hát talán egy ilyen, nem az én okosságom vagy bölcsességem, hanem amikor találkoztam az atyával a szentmisét követően a plébánián, itt Pakson, akkor hát először meghallgattam, és aztán kicsit el is szégyeltem magamat, hogy lehet, nem úgy kell gondolkodni, hogy fiatalként sokszor erőszakosan gondolkodik az ember, hanem tehát nem kizárólagosan, hogy vagy én, vagy ő, vagy neki van igaza, vagy nem, hanem lehetnek is igazságok is, tehát hogy nem feltétlenül az a helyes, ahogy én látom, a másik szempontját is meg kell hallgatni. Tehát nekem, ahogy van egy ilyen heves, azonnal ítélő szemléletem, ez talán formálódott itt a szentírásnak a hatására.
1: Köszönöm, hogy ezt megosztotta velünk. Milyen szentírási részt hozott, amihez kapcsolódik egy konkrét történet az életéből?
0: A szentírással kapcsolatban azt lehetne talán elmondanom, hogy amennyire valahogy nem éreztem a fontosságát, tehát annak ellenére, hogy a szentmiséken mindig halljuk a szentírási szövegeket, az olvasmányokat, ez teljesen megfordult. Azt lehet mondani, hogy talán nekem a lelki élet az a szentírás olvasásával, a szentírási igéken való gondolkodással teljes, vagy tehát, hogy az talán az egyik legfontosabb eleme. Például itt Pakson, a paksiak tudják, hogy itt van egy ilyen nagy kincsünk, az Ürgemező, és az nem messze van onnan, ahonnan én lakom, és hát egy ilyen negyedórás séta, tehát egyrészt az kikapcsolódásnak is jó, hogy az ember kisétál, egy ilyen kis urázás, és akkor ott a őzeken kívül nem sok mindenki van az Ürgemezőn, és akkor az ember ott leül a homokbuckákra, és akkor ott azt kiválóan lehet akár olvasni, vagy hát nem feltétlenül olvasni megy ki az ember, hanem amit olvasott korábban, azt ott csendbe végig tudja gondolni. És ott a természet az megint egy olyan forrás, ami bölcsességkönyvben van talán, hogy az elvezetheti a természeten való szemlélődést, elvezetheti az embert Istenhez.
1: Igen. Úgy gondolom, hogy a hit útjának van egy íve minden ember életében. Ő hogyan látja ezt? Hogy érzi? Hol tart most?
0: Én úgy érzem, hogy az életemben a hit az olyan értemben megkérdőjelezhetetlen, nem azért, hogy mennyire erős a hitem, hanem szeretnék benne fejlődni, és hát remélem, hogy ez egy felívelő, vagy egy fejlődő ív. Én azt látom, hogyha az ember megéri az öregkort, hát remélem, hogy nekem azért még van egy pár évtizedem, bár ezt sajnos soha nem lehet tudni, hogy ez egyre jobb lesz, vagy egyre gazdagabb lesz, tehát hogy egyre jobban fogom látni a képet, és talán az, hogy nyilván ebben sok bőjt és imádság és zarándoklat és szentírás olvasás kell még, de én azt remélem, hogy hát hogyha most körülbelül, mint ahogy az életemnek a felénél tartok, hogy ez valahol a hitben is, hogy ez nem stagnálni fog, hanem a gyerekkorom óta, ahogy gazdagodott, vagy színesedett, talán ez egy jó szó, hogy több mindent látok az Istennek a kimeríthetetlen gazdagságából, hogy ez remélhetőleg a következő években is így lesz, tehát ezért sokat kell tenni az embernek, tehát akár az imádság, a szentírásolvasás, amit én nagyon nem is választanék el, de akár ugyanúgy a katolikus liturgiáinkon az éneklés. Én például énekeltem Győrben, a Bencés gimnáziumban voltam előénekes, illetve egy Pakson a katolikus kórusunkban, és hát az is egy ugye sok katolikus énekünk elválasztatatlan a szentírástól, tehát szentírási ihletettségűek ezek a szövegek. Én azt is egy nagyon komoly forrásnak vagy erőforrásnak tartom. Tehát én szoktam is magam itthon énekelni, teljesen egyedül, tehát hogy ezt nem úgymond a közönségnek csinálja az ember mondjuk egy liturgián.
1: Mi indította arra, hogy hittanár legyen?
0: Egy kifejezetten meghatározó eseményt nem tudok kiemelni az életemből. Inkább azt mondanám, hogy sok meghatározó folyamat, vagy sok esemény vezetett ehhez, hogy hittanár legyek. Voltak olyan példák a családban, például a nagymamámnak a testvére, dr. Katona István püspökatya volt, az Egri Egyházmegyének a segédpüspöke, aki hát tanítóként nekem nagy bizonyság volt, meg hát mégis a családi kapcsolatok miatt is ismertem, és évente a testvérek, tizen voltak testvérek, katona találkozót tartottak.
1: Mennyien gyűltek össze?
0: Igen, tehát száznál többen. Tehát nem mindenki tudott eljönni, de ugye tízen voltak testvérek, sokaknak ugye volt családja, és hát egészen az unokákig bezárólag sokszor találkoztunk. Ezek voltak az úgynevezett katona találkozók, ahova elfoglaltságaitól függően Pityu bácsi, Katona István is el tudott jönni.
1: Aki bizonyára hatással volt önre.
0: Igen, igen, igen. Tehát az ő példája, az a humora, ugye a szelíd határozottsággal, ez volt az egyik könyvének a címe, az szerintem sokunkra hatott. Illetve egy másik családi példa az édesanyámnak a bátyja, aki szintén az Egri Egyházmegyében szolgált, és hát családban viccelődtünk ezen, hogy hát a Katona István, a apámnak a nagybátyja, az tulajdonképpen neki a főnöke, de hát nem egy ilyen ridegvilági főnökbe osztott viszony volt. Tehát az ő példájuk az meghatározó volt a családban. Voltak olyan tanáraim, itt Pakson is, de leginkább Győrben a Bencés gimnáziumban, akiknek a többsége kiváló példakép volt, és itt ugyanúgy a világi tanárok, mint a szerzetes atyák, és aztán ugye ez buzdított arra a győri bencéseknél töltött 6 év, hogy tanárszakos legyek, és ezt még egyrészt az egyetemen az angol szak, illetve a főiskolán a hittanárszakon szintén kiváló tanáregyéniségekkel, és nyugodtan mondhatom, hogy példaképekkel találkoztam. A főiskolán is volt szerzetes tanárom, például Tuba Iván, kecskeméti piarista, rengeteg olyan példakép volt, aki megszeretette ezt a hivatást.
1: Értem. Milyen korosztálynak tanít hittant?
0: Hittant iskolai keretek között, vagy plébániai keretek között nem tanítok klasszikus értelemben. Én 30 évesen, tehát 12 éve kezdtem bibliakört a paksi plébánián, és hát ide elsősorban felnőttek járnak. Nálam sokkal idősebbek, tehát a szüleim korosztálya, vagy még idősebbek. Ezt csináltuk hétről hétre, 2014-től, ugye még a Covid alatt is, ugye amikor nem lehetett személyesen találkozni, akkor szépen a szobámnak a csendjébe felvettem ezeket az órákat, és az internet segítségével küldtem ezeket a kis órákat, vagy anyagokat a tanulóknak, és hát ide egy olyan személyes élményem kötődik, hogy egy fiatal hölgy írta, akinek hát az anyukája már 70 fölött volt, a számítógépet annyira nem tudta használni, de a lánya segített neki, és egy ilyen visszacsatolás volt, hogy hát nagyon örül ezeknek a kis anyagoknak, mert így tudja az anyukáját otthon tartani. Tehát az anyukája menne el Covid idején mindenfelé, de hát akkor ugye nem lehetett, és hogy hát ez hozzájárult ahhoz, hogy akkor otthon hallgatta ezeket a kis ilyen ittanórákat, ha csak az interneten keresztül is.
1: Akkor így a biblia órák alatt sok személyes, mély kapcsolat is alakulhatott, gondolom.
0: Igen, ez megint csak visszavezet oda, hogy hogyan lettem hittanár, vagy milyen személyes élmények vezettek oda, és ezeket nem tudom szétválasztani attól, hogy például egy fiatalon elhunyt unokatestvéremről a halála után tudtam meg, hogy ő támogatta a Böjte alapítványt. Hát ahogy ezt megtudtam, én is elkezdtem érdeklődni, hogy hát tudtam róla, hogy van ilyen, de hogy nem tudtam a részleteket, és ahogy kutakodtam, Böjte atyától olvastam egy idézetet, ahol azt mondta, hogy hát örülnek a pénznek, meg örülnek az adományoknak, de a legfontosabb az a személyes kapcsolat. És ez indított arra, hogy hát ez már 7 évvel ezelőtt volt, hogy az alapítványnál pár hetet eltöltsek önkéntesként, és visszatérve a bibliórára, voltak olyanok többen, akik innen Paksról, hát van, aki csak egy hétvégig ki mennyit tud, van, aki meg éveket töltött az alapítványnál önkéntesként. Nyilván nem az én példámon felbuzdulva, csak az, hogy legalább ismertek egy olyan embert, aki már volt ott, beszélgettünk, és volt, aki ugye kiment, villanyszerelt, ételt vitt a gyerekeknek, tehát ugye ez is a biblia órához kötődik, tehát ott nem csak persze összeültünk, olvastuk a Szentírást, értelmeztük, magyaráztuk, imádkoztunk, de születtek ilyen nagyon fontos, erős, máig meglévő kapcsolatok.
1: Igen. A Böjte Csabánál töltött 5 hét. Hogyan változtatta meg az ön életét, a gondolkodását?
0: Nem sokan voltak egyébként, tehát ez a székelyhidi ház, ez egy átlagos háznak mondható, talán 10 fiú, 10 lány volt, és hát természetesen a fiatal fiúkra vigyáztam, vagy őket próbáltam, nem tudom, nevelgetni, vagy terelgetni. Itt értettem meg igazán azt, hogy itt vált életté, vagy valósággá, hogy amikor Jézus Krisztus feláldozta értünk önmagát, tehát ugye a szenvedése, a kereszthalála, természetesen amit ott én csináltam, az nem is említhető egy lapon ezzel, csak hogy amikor az ember az idejét, vagy az erejét, vagy akár a pénzét, energiáját próbálja mások javára fordítani, hát egyrészt ez nehéz, tehát ez emberpróbáló. Talán egy nagyon kis picit megértettem abból a krisztusi áldozatból, amiről például a Kolosszai levélnek az elején olvasunk, ahol ugye Pál azt mondja az első fejezetben, hogy kiegészítem Krisztus szenvedését, és ezt sokáig úgy furának tartottam, hogy hát Krisztusnak tökéletes az áldozat, ami az, hogy ki kell egészíteni, na jó, de az én részemet hozzá kell tenni. Vagy tehát az én részemet csak én tudom hozzátenni. És ott ezt tanultam meg, hogy hát mindenki azt tegye hozzá a másik embernek az életéhez, amit ő tud hozzátenni azon a helyen, ahol ő van. Tehát nekem itt Takson, a Pécsi Egyházmegyében mindenkinek más a feladata és más a szolgálata.
1: Valóban. Említett korábban egy olyan eseményt, amikor kifejezetten a Szentírás szavára cselekedett.
0: Ez is még a Covid előttre tehető, mentem szentmisére, tehát ugye a szentmisére való készülés az ugye már ott elkezdődik az úton, és a városban, itt a lakótelepen láttam egy szanos szemétben turkáló idősebb hölgyet, asszonyt, és hát akkor nyilván láttam máskor is ilyet, de akkor valahogy ez belém hasított, hogy hát én éppen a templomba megyek, misére megyek, Jézus Krisztus ugye azt tanította, hogy adjatok ruhát a mezítelennek, élelmezzétek az éhezőt, és én meg elmegyek emellett a szegény ember mellett. Ő nem szólított meg, tehát nem jött oda kéregetni, hanem én mentem hozzá, és akkor ott kialakult egy ilyen kapcsolat, hogy hát akkor mi hétről hétre találkoztunk, és mondjuk amire esetleg szüksége volt, gyógyszerre pénz, kis étel, tehát ilyen kis szendvicsek, tehát amit a magam szerény módján tudtam neki segíteni, azt, de soha nem követelőzött, meg nem voltak teljesítetetlen kérései. Talán ez az, amit meg tudunk tenni, ezt egyébként emberként is meg kell tegyük, amit tudunk segíteni, tehát ez nem feltétlenül a vallásossághoz kapcsolódik. Nyilván ez is a feladatunk, hogy segítsük a másik embert, de hát ez abból következik, hogy mi az örök életben hiszünk.
1: Igen.
0: A Pécsi Egyházmegyének a szélén van egy ismert, kedvelt zarándokhely, az Alsó Szent Iván, ahova a hónap 13. napján elmennek a környék mindenféle részéről. Ott egy néhány alkalommal részt vettem, és hát ez lenne egy ilyen célom, vagy egy ilyen célkitűzésem, hogy erre minél több alkalommal el tudjak menni. Például paksiak, németkériek egy erdőn keresztül, egy ilyen néhány kilométeren keresztül mennek reggel gyalogosan, tehát ahogy kell az arándokoknak, és ide szeretnék elmenni. Ez egy nagyon meghitt erdős környezet, és ott van egy szabadtéri oltár, és ott gyűlnek össze a gyógyulni vágyók. Ez eddig is egy nagy élmény volt, és a jövőben is azt várom tőle, hogy segíteni fog, nem csak rajtam, hanem mindenkin, aki oda elzarándokolt. Tehát ez egy ilyen kedves helyszín. Németkéről indulunk, pontosabban Hardról át Alsó Szent Ivánra, egy 7 kilométeres erdei szakaszon. Már ez, ahogy megérkezünk oda a helyszínre, segít kilépni a mindennapi életünkből. Úgy érkezek meg a Alsó Szent Iváni szabadtéri oltárhoz, hogy már egyfajta ilyen tisztulási folyamaton átmegyek, hazafele meg sokkal könnyebb az embernek a lelke. Talán ezt a tüzet vagy erőt el tudja magával vinni a következő ilyen alkalomig. Ott egy kicsit feltöltődik, elcsendesedik, tehát arra nagyon jó ez az alkalom. Ki tud szakadni a mindennapoknak a zajából vagy törkéséből.
1: Köszönöm szépen, hogy megismerhettük. További jó zarándoklást kívánok az élet útján.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Cseri Máté nyelvtanár katekétával Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kell. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leó által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést: milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenekelőtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Neri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház?
0: Leó pápa az antiókiai görög Melkita püspökök színódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiókiai görög Melkita püspökök színódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a színódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök színódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata. Fordult a Szentatya a püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában, szerte a világon. Antiókiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházaik számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak, veletek vagyok. Az egész katolikus egyház veletek van. Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szentatya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákónus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékeszólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talán azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyel és szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátor neveljék a fiatalokat, és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szentatya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokosz közben járásába bízta.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Kosta atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Kosta atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Isaac Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Néri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello, Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmaine Bernadette és Eren Lille Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel békedíjat. A főegyházmegye Caritas önkéntesei szombaton tartották lelkinapjukat a Szent István Bazilikában. Nemzetközi díjat nyert a felújított citadella. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Szopkó Anna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentették be pénteken Oszlóban. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el e kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írta meg az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetői bíróság előtt feleljenek tettükért, jelentette be a bizottság elnöke. Már az első Nobel békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. Az alapvető gondolat az volt, hogy a tartós békét jogelvekre alapozva kell létrehozni. Az Esztergom Budapest főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központjához tartozó 10 régió önkéntesei szombaton tartották a Szent István Bazilikában éves lelki napjukat, közel 300 önkéntes részvételével. Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődött Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspökatya elmélkedésével, majd szentségimádás következett, 11 órától pedig elkezdődött az ünnepi szentmise, tudósított a szerkesztő. A mise után Écsi Gábor atya, Csorba Gábor diakónus és Marik Gergely, a korábbi, valamint a jelenlegi Caritas igazgatók emléklapokat adtak át a jubiláló önkénteseknek. Bajzát Ferenc atya idén már nem lehetett az átadók között, mert életének 87. évében ez év elején elhunyt. 150 jubiláló önkéntes kapott emlékoklevelet, volt köztük olyan önkéntes munkatárs, aki már 40 éve végez Caritas munkát. A program az altemplomban zárult közös ebéddel. A Citadella felújítása kapta a legjobb projekt díját a MAPEI olasz cég tagvállalatai között megrendezett Grand Prix 2026 nemzetközi verseny referencia kategóriájában. Közel 14 ezer négyzetméternyi történelmi kőfelületet újítottak fel, több mint 600 tonna habarcs felhasználásával, számolt be a magyar építők. A Citadella felújítása restaurátori és műszaki feladatot jelentett, hiszen a több mint másfél évszázados falazatoknál nem volt elegendő a látható sérüléseket kijavítani. A szakembereknek fel kellett tárniuk, milyen problémákat okozott az építményben az évtizedeken át jelenlévő nedvesség és a falazatban felhalmozódott só. Majd ezek ismeretében kellett meghatározniuk a helyreállítás módját. A projektben a restaurátori és mérnöki munka, az alkalmazott anyagok kiválasztása, a kivitelezés összehangolása egyaránt fontos szerepet játszott. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei, október 11-én vasárnap. Szopkó Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Mi lehet Szent Ferenc titka? Barsi Balázs atya elmélkedését hallják.
2: Miben rejlik az erő? Miért van az, hogy 800 év után is ugyanúgy hat a Szent Ferenci tanítás?
3: Egy evangéliumi kérdést tett föl. Talán nem is gondolt rá. Azt mondja Szent Pál, hogy a gyöngeségben van az erő. Hát ekkora ellentmondást. Igen, az ember gyöngeségében ott lehet valami nagyon nagy erő, ha elfogadja, az az Isten ereje. És Ferenc ez. Ferenc senkit nem akart kioktatni. Nem volt programja, hogy építsen egy új szeretet egyházat, szeretettársát, nem volt. Hanem megélte azt egy megrendítő esemény után, egy nagy betegség után, hogy semminek sincs értelme. És kereste, és ebben a keresésben úgy kialakult a belső hallása, hogy meghallhatta názáreti Jézust. Ő, aki hívő katolikus volt, a nagyon hívő Assisi városban. Ebbe a gyöngeségbe szólt bele az erő. Olyan betegséget kapott, írja Celánói, mert azt mondja, hogy az emberi gonoszság vagy rosszaság, nem volt ő gonosz se, meg olyan rossz se, hogy leírja Celánói, na mindegy. Nem lehet másképp megfékezni ezt a tomboló fiatalt, mint hogy Isten adott neki unciót vagy unciót. Nagyon szeretnek játszani a szavakkal. Az unció az büntetés. Az unció az pedig kenet, kegyelem. Kapott egy nagy büntetést, ami kegyelem? Húha! Amikor azt mondja Buber Martin, a zsidó filozófus és zsidó hitű, az Istenfélelem az a legnagyobb ajándék. Nálunk is. Az nem rettegés. Hanem azt mondja, hogy Istent Istennek ismeri el. Ezt tesz nekünk a legjobbat. Amikor egy szenvedőt, például Jóbot, aki egy költött alak, a hívő izraelitát jeleníti meg, akit Isten kiszolgáltat a sátánnak. Azt mondja a sátán, hogy tekergette a világba, fölmegy Istenhez, ugye ez egy kétszintes színpad, ott van Isten az isteni tanácsba, és azt mondja Isten, láttad-e Jóbot? Láttam. Na, mindent megadtál neki. 7 fia van, nem tudom hány lánya, azok a világ legszebb lányai. Aztán nem tudom mennyi szamara, mindenféle birtokot, egy könnyű ám így vallásosnak lenni. De ha megérinted őt, a bőrét, majd akkor megátkoz téged. És akkor összecsukódik a felső színpad felső fele, kinyílik az alsó, itt vagyunk a világon. Hogy egy hívő embert valami rákos betegség kapargatja a bőrét, a gennyes daganatokat. Azt mondja a felesége, átkozd meg az Istent, az hallj meg. És ott van a szemétdombom. És jönnek az okos teológiai barátai. Először csak hallgatnak. Ez a zsidónál nagyon szép. Ha valami nagy csapás van, nem beszélünk, hallgatunk. De amikor elkezdtek beszélni, akkor elkezdték kínozni Jóbot. Te vétkeztél, és most az Isten megvert. Nem. Ez nem azt mondja, hogy ártatlan. De hát én Istennek szolgáltam egész életembe. Azért a 10 parancsolatot be lehet tartani úgy, ahogy egy zsidó, meg ahogy egy nem zsidó minden pogánynak is be kellene tartani. Jézus tovább megy, azt mondja, hogy ha már gyűlölsz valakit, már megölted. Tehát azt mondja, én betartottam. Nem valamit csináltál, mert ez az ő, Isten kinyilatkoztatja magát Izraelnek, de mindig az ember, aki fogja ezt a kinyilatkoztatást, az elpiszkosítja. Tehát, hogyha én szolgálok Istennek, akkor neki kötelessége mindent megadni, amit gondolok. Isten önmagát akarja adni. És akkor ez a legnagyobb dolog, ebben a szenvedésben Jób azt mondja, tudom, hogy az én megváltóm él, és föltámasz az utolsó napon, és testembe fogom őt meglátni. ez a goél, ez a megváltó, egy egzegétától olvastam, szövegmagyarázó, hogy azért azt jelenti, hogy a legközelebbi vérrokonom, akinek bosszút kell állnia azon, aki nekem ezt tette. Hát Isten tette ezt vele. Megengedte. Mi csinál jobb? Isten ellen föllebbez az Istenhez. Mert ahogy ismerlek, az még nem te vagy. Hát itt az Ószövetség kinyílik a názáreti Jézusra. Ezt az egészen más. És ebbe belekapaszkodik. Tehát azt mondja Martin Buber, hogyha egy igazán hívő zsidót, keresztényt, sokszor még az Ószövetségnél se tartunk, egy nagy csapás éri. Egy csapás nem lehet lelkesedésbe, vallásos lelkesedésbe elfogadni. De nem lázad. Iszonyatos dolgok vannak, amit egymásnak tudunk tenni. És akkor azt mondja, ha igazán hívő, hogy ez nem az Isten akarata. Ez az Isten akarata. Mert mást akar. És Ferencet ez éri. Ez a fiatal ember, aki tele van derűvel, hát az egész város mondjuk rajongér, tehát gyakorlatilag szerelmes benne mindenki, a fiatalságnak a vezére, neki minden meg van bocsátva, mert olyan kedvesség van benne, egy olyan, tehát ebbe az úgynevezett bűnös állapotban, amit ő elítél, hogy amikor még bűnökben éltünk, annyi nemesség van benne, hogy annyi jóság a szegények iránt, valami egészen megdöbbentő, és a szépségnek a szerelmese. Tehát mit jelenthet neki az umbriai táj? Generális atya 1989-ben még a kommunizmus alatt kihívta novicius mestereket, és így kimehettem én is, 104-en voltunk. Rómába jöttünk össze, és buszokkal indultunk Assisibe, és amikor Umbriába értünk, a legtöbb, akik sose voltunk ott, elhallgott. Az a szépség. És ez a szépség egy jóságos öreg bácsinak az arcán, egy tiszta kis fiatal lány arcán, egy kis fiúnak, kis lánynak az arcán, a szépségnek a megszállottja. És most kimegy apra birtokaira, és azt érzi, hogy semminek sincs értelme. Vanitátum vanitát, és minden hiába valóság. Hiába valóság azt jelenti, hogy nincs végső értelme. Kiment a vér az életből. És az ószövetségi könyvek, ahol ez elhangzik, hogy minden hiába való, az is a Szentírás része. Tehát úgy látszik, hogy az Istentől elszakadt emberiségnek kell találkozni egyszer azzal, hogy lényegében nincs egy végső értelem, amíg meg nem találja a teremtőjét. De ha keresi, az már velünk van. Egy ateista, aki úgy keres, de csak úgy, hogyha maga ellen is keres. Azt mondja Szent John Henry Newman, anglikán papa, aki katolizált, és szent, és most avatta a pápa egyház tanítóvá, hogy akkor is az igazságot fogadom el, ha ellenem van. Ezért kerülgetik sokan az igazságot. Ezért a hazugság az nem egy bűn, az mindennek a takarója. És Ferenc, na itt, ő filozófus, de valahogy olyan, mint a gyermek, mint a romlatlan ember, hogy megérinti ez, tehát itt ütközik. Hogy mi az egésznek az élet. Persze maradt hívő keresztény, de valahogy felülmúlja azt az átlag keresztényt éppen ebbe a szenvedésbe. Mert ilyen helyzet sose érte. Csak ünnepeltük a karácsonyt, meg a húsvétot, meg a szentek ünnepei, meg lakomák, meg mind.

mert ez egy Isten élmény. Hát az egész teremtésnek nincs értelme, akkor keresd. Nagyon sok ilyen ember van, csak egy jó begyakorlott, és Európában már nagyon begyakorlott gyakorlat által megrázom magam, hát jó, egy kicsikét nem tudom, mi lettem, csak nem vagyok filozófus vagy vallásos, és megy tovább, mint a kutya, amikor lerázza a vizet. Ez súlyos felelősség. Ferenc most keresni kezd. Keresni, de mint Szent Ágoston, hogy kívül kerestelek, és te belül vártál rám. Ő lovag akar lenni, valami megint fölcsillan, hogy egy átlag úgynevezett polgár, hát akkor nem volt polgárság, de hát ők senkik voltak így, de az apja nagyon gazdag volt, és a pénz az lett a jövő. És hát ő mindig szeretett volna a nemesek közé bekerülni, tehát lovag leszek. És hát ott is egy betegség éri. De Szentföldön hazajött, lerongyolódott lovag, na most ez Ferenc, a bűnökben élő Ferenc. Apja pedig a posztókereskedő olyan ruhát csinálatott neki, gondolom, hogy az egyik szár a nadrágnak piros posztó volt, a másik fekete is tündökölt, és olyanokat mondott, hogy meglátjátok, hogy az egész világ utánam jön, stb. És találkozik ezzel a rongyos lovag, azt mondja, hogy te már tettél valamit, és ruhát cserél. Érdekes. Nem tud mindestül romolott lenni az ember. Ez a mi reményünk. És keresni fog. És nagyon érdekes, amit az előbb idéztem Szent Ágostontól, hogy te kívül kerestél, de én belül vártam rád. Az, hogy kívül keres egy fiatal, az a normális. Hát családot alapít, vagy hova tartozom, vagy mi lesz a foglalkozásom, szeretnék a társadalomba, egy felsőbb rétegbe is, ez se bűn. Csak ahhoz én művelem magamat, azért én megszenvedek. Érdekes. Ferenc rájön arra, hogy ez a külső keresése a fiatalnak tulajdonképpen egy belső keresés. Mert vágyakozik. A vágy pedig nem egy külső dolog. És minden vágyunk valami végtelenre van beállítva. Ezt érdemes lenne kutatni. És mivel azt a végtelent nem ismerjük, tagadjuk, nincs. Nincs ilyen, hogy én Isten örökké együtt leszek, és mindenkivel. Ilyen nincsen, nincs. Azért ezt a végtelenre irányuló vágyat elvágja, de ez a végtelenre irány, és most rácsapódik mindenre. Minden hülyeségre is. Az én vagyok a legszebb, én vagyok a legkiválóbb, a legokosabb. Az, hogy én minden nap szerelmi gyönyört akarok, én minden nap zabálni akarok, én mi... Értsük meg! Ez nem bűn, hanem büntetés. És ha még erre is neveljük az ifjúságot, nem arra, hogy keres, pedig egy 15 éves kezd keresni. Most megyek majd Esztergomba 17 éves fiúkhoz. Olyan hallgatóim sosincsenek. Ezt kell bennük megszólítani. Ismerik ezt. És a mennyiséggel akarják a minőséget pótolni. Na és mostanában sokszor emlékezem, mert nagyon megrendített Jacques Maritain, a múlt század, bocsánat, még 73-ban halt meg, nagy francia gondolkodó, hatalmas. Újra fel kellene fedezni a műveit. Én, mint fiatal pap, olvastam a Garoni Parasztot, meg több művét. Hát egy ateistaként, egy nem hívő családból származik, megismer egy orosz származású zsidó lányt, Larissát. És úgy látszik, hogy abban is filozofus, hogy ő a minőséget keresi. És mind a ketten egy szörnyű elhatározást hoztak. Ebben a nagy szerelemben, ha egy év múlva úgy tudjuk, hogy nincs végső értelme semminek, akkor együtt leszünk öngyilkosok. Aki így keresi az igazságot, Isten nem adja. Ostoba, provokatív, szörnyű döntés. De filozófiai döntés. Az a filozófia, mely az életünkbe belemor, az emberi gondolat.

0: gondolkodás mélye. És mit ad Isten nekik? Aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyitnak. De nem úgy keres, hogy fél attól, hogy találjon, mert el kell kötelezni magát, hanem tovább keres. Ő az örök kereső, mint az európai polgárok az is sok. Ez a katolikus, az egy szemellenző, ez se szabad, az se szabad, stb. Én viszont mindig keresek. Most buddhista vagyok, nem igazi buddhizmus. Abban rengeteg érték van. Most én nem tudom én, milyen beavatásba vettem részt. Most egy kicsit ateista vagyok. Kedves testvérek, ezek egymás mellett létező, kereső utak. És egy ateista keresését is én nagyon, ha őszinte, az engem tanít. És azt mondanák, hogy egy svéd asztal, a vallások és a filozófiák svéd asztala. Itt van egy kis marha pörkölt, amott nem tudom milyen sütemények, fagylalt, stb. Most ezt mind végigkóstolhatja, még ez se bűn talán a keresőnél. Ma nem ez van, testvérek, ne haragudjatok. A marha pörköltbe beledobja a fagylalt, mert egyszerre mindent. Hány inger kultúra? Valami hihetetlen. De ez a habzsolás is tanít. Ő mindent akar egyszerre, és ez a minden egyszerhez Isten, a vele való kapcsolat. És hát persze rájuk találtak filozófusok, gondolkodók, keresztény testvérek, akik azért Zsákkal és a Larisszával beszéltek. Talán éppen a szeretetről. Hogy gondoljatok bele, hogy mi az. És eljutottak Jézusig. Sacré-Cœur film, a Szent Szív film után a francia fiatalok tömege nézte meg. Nem azt mondja, hogy katolikus leszek, ne is ezt mondja, mert ezt nem tudja, hogy akkor mit dönt, hanem azt mondja, hogy nekünk soha senki így nem beszélt a szeretetről. Mint ahogy Szent Alakok Margit, mint ahogy a szentjeink, mint ahogy a katolikus egyház. Nem. A názareti Jézus. És az egyház nem használhat más nyelvezetet, mert elárulja őt. És nem elég beszélni, hanem ahogy a nő élt. Na és ez megérinti őket. És valahogy Jacques és Larissa érezték, hogy ezek az emberek ezt a kis annyi gyöngeségben tűnő, annyi megpróbáltatást elszenvedő ember életbe valahogy egy teljességben vannak benne, ami adva van. És hát eljutottak a keresztségig. Utána a házuk, családi házuk, az egy abszolút, hát az egy egyetemi szint lett. Még az egyszerű emberek is, akik oda betértek, a beszélgetések, a hangulat. Rájuk talált minden ateista, minden keresztény gondolkodó, protestáns, katolikus, minden, gondolom zsidó is, hát ott van Larissa. Egy ilyen otthon, és ők nem oktattak, hanem valószínűleg sugárzott ez róluk, mint Ferencről, hogy a gyöngeségbe az erő talált rájuk, és annyira, hogy mind a kettőnek a boldogavatását elindították. Hát a gyöngeségben az erő. Istenem, mennyire szeretnék erősebb lenni, hogy az minden pap vallja be, mindenki, a szentek is. A szentek még jobban látják, hogy milyen gyöngék. Hát most nem egy olyan durva, meg erőszakos nagy bűnökre gondolunk, de ő neki kiélesedik a látásuk, és attól szenvednek, hogy a legszebb, legszentebb cselekedetei mögött ott van a hiúság, ott van a manipuláció, valami hihetetlen. Azt is kérem sokszor a Szentlélektől, hogy annyira szeretném átadni, amit az Úr és nekem adott, de egytől ments meg, persze be kell dobni a hatás eszközeit, de ne akarjak pszichológiailag uralkodni a hallgatóimon, hanem értsék meg, és azt is értsék meg, hogy vállalható ez a tisztaság, úgyhogy belül annyira mocskosak vagyunk, annyira gyengék vagyunk. És ez az irgalom. Talán az irgalom az Isten irgalma, ahol ez a végtelen gyöngeség találkozik az erővel. És nem oldódik fel, hanem megment, üdvözít. És Ferenc előtt még hosszú út áll. Például barlang, tehát Na most az az érdekes, hogy van olyan ösztönösség, ami szentséges ösztönösség. És Ferenc ilyen, megtérés előtt és utána is, hogy van egy jó barátja, és azzal elmegy, mert ő most kereszt, gyere, gyere, nem akar egyedül lenni. De van egy nagy barlang, ahova ő bemegy, azt mondja, te ne gyere be. Aki leszáll a belső barlangjába. És azt mondja, tudod, ott bent valami kincs van. Hát, jó, hát hallgat rá. Nem érti. Ott van mellette. És ez úgy kiélesíti a fülét. És egyszer a San Damiano-i templom mellett halad el, az eklézia, az egyház mellett, a kőből épült egyház mellett, és bocsánat, nem halad el, hanem betér. Hát ha én ateista lennék, vagy zsidó, vagy bármilyen egy katolikus székesegyházat nem tudnék egyszer elkerülni, vagy egy zsinagógát. Aki elkerülés nagyon görcsös, hogy ne menjen be, az veszélyben van, mert lehet, hogy a kegyelem ellen tusakodik. És Ferenc bement. Vannak ilyen véletlen események, nem véletlen, hanem ilyen, mi véletlennek nevezzük, de Isten a véletlent is felhasználja. Ilyen kiszámíthatatlan dolog, ha most nem megy be, akkor nincs Szent Ferenc és nincs Ferences rend. És nincs megújult 13. század. És nincs ez a tanítás, amit most is el tud mondani. Milyen tanítás? Bencés, én Bencés diák voltam, és nagyon szerettem őket, lehet, hogy ők még jobban engem. És akkor ugye csak a tornatanár volt civil, az a tizen nem tudom hány nagy tudású Bencés ott tanított minket, és Csizmadia Gerő atya, ugye a szépségnek volt a megszállottja, maga is egy jelenség volt, hittanár, börtönt is viselt, ugye? És mégis hát odáig jutott, hogy taníthatott. És egyháztörténelemben olyan erős mondatokkal jellemzett egy-egy kort, a nagy szenteket kiemelve. Nem azt mondani, hogy minden katolikus meg keresztény szent, de azért ezek megjelölték a kereszténységet is, és a világot is. Ferenccel, aki már Ferences akartam lenni. Írd, Ferenc korának antitoxinja volt. Most értem meg. Ha mi azt akarjuk mondani a világnak, meg olyan predikációkat mondunk, hogy legyen tele a templom, meg a persely pénz, hogy megalkuszunk, hogy szeretetnek nevezzük az, ami nem szeret, akkor becsapjuk az embereket. Ha valaki beteg, és az egész társadalom, és az egész emberiség beteg, Isten betegsége van, akkor antitoxin kell neki. Az nem erőszakosság, hanem a gyógyszer. És nem csak tanítás, a tanítás is kell, majd jön utána Szent Bonaventura, meg Skótusz, meg a többiek, a Párizsi Egyetemen tanító ferencesek. Ott alakul az egyetemi szint. Előbb van az élet, és előbb van ez a gyógyulás. És Ferenc bemegy a templomba, és ami sohasem történt, ott van egy gyönyörű festett feszület, ugye a San Damiano-i feszület, állítólag párbajban vannak a Rubjov Szentháromságikon, illetve ez a legtöbbször, hogy mondja, reprodukált szentkép. És Ferencnek azért tetszik, mert bizánci jellegű, de Jézusnak a szeme az nagyon ember és ránk néz. Valahogy ez a tekintet. És ami sohasem történt meg, írja Cselánai Tamás, az ő életrajzíróját is boldognak tiszteljük. Csak egy szent tud megismerni egy szentet. Vigyázzunk. Hát legfeljebb nagyon zseniálisnak kellene lenni. Mert azért azt vettem észre, hogy mondjuk Bernanos, George Bernanos, egy falusi plébános naplójában jobban tudja azt, hogy mit jelent papnak lenni, mint egy átlag pap, vagy mondjuk én. Tehát bele tudja élni magát. De itt nem erről van szó. Egyszerűen ez a festett ajkak, amilyen még nem volt, mondja Celano, ilyen nem volt, megszólal. Francesco, int neki. Valószínűleg nem a kezével, ez az intés, hogy nevén nevezi. De ez az érintés, tudjátok, ha Isten érint meg, az a legmélyebb. Már az öcsök, hogy nagyon szeret téged, de nem azért, mert kihasznál, nem, mert valami nagy ingyenesség. A szerelem az úgy kezdődik, barátság, minden, hogy hát vonzó, valami érték van benne. De erre mondja gondos Grünhut László, ez a 905-ben született bajai zsidó, hihetetlen nagy gondolkodó, aki 20-as években katolizált. Azt mondja, ha én csak azt szeretem benned, a tulajdonságaidat, az másikba is meg lehet. Sőt, magasabb fokba, akkor lecserélek. Ezt mondom én. Ő meg azt mondja, hogy tulajdonképpen a szeretet végső ereje. A végső ereje az az, hogy nem azért szeretlek, mert ilyen vagy, hanem mert te vagy, én meg én vagyok. És ez van a Szent Háromságban. Szent Háromság végtelen szegénység van. Vagyis végtelen szeretet. És valahogy ez a Francesco, hát őt Jézus megszólítja. Nem látod, hogy az egyházam roskadozik? Most tudod, mennyi baj van, pedofil botrányok, hát nem beszéljünk, hogy nem csak a papok. Édes Isten, mi lehet a sportba, keresztény sport, mi lehet a gyógyász, mi van a családokba, Istenem, ezeket nem kell tagadni. Tehát akkor az egyház mindig roskadozik? Vagy épül? Egyszer Daniel Robson, ezt a nagyon híres jezsuita egyháztartét megkérdezték a zsinat után a fiatalok, akinek mindenkinek volt egy ötlete, hogy mi rossz az egyház, mit kell megreformálni, stb. Szent Ferenc semmit sem akart megreformálni, ő megtért. És ezt hát észrevettük, hogy a professzor urat azért hívtuk meg, hogy beszéljen, vagy kérdezzük. És hát tessék már mondani, professzor úr, mióta van ilyen állapotban az egyház? Szóval a pünkös másnapja óta. Hát lehet, egy család készen van. Az emberiség készen van. De ez az emberiségnek az az összegyűjtő helye, ahol valódi újjászületés lehet. És a szentjeikbe, vértanunkba ott vált, most alakít, fognak pár ferences boldogavatni, akiket még ismertem, a kortársaikat, Aurél atyát, Oszkár atyát, akik összevertek és börtönt kaptak ért. Tehát vigyázzunk, ez is a katolikus egyház, meg az az édesanyja is, aki három gyerekkel lett, ott maradt, mert ott hagyta a férje, hívő férje, lecserélte, és ő úgy gondolta, hogy sosem megyek férjhez, mert én őt szeretem. Ez a szentség. De ez csak emberség, hiszen Isten emberré lett. Tehát az igazi szent, az nem egy ájtatoskodó alak, hanem az emberré vált ember. Ezt veszük észre Ferencbe. Menj, építsd újjá egyházamat. Húha. És ő már beavatást kapott a köműves mesterségbe. Mert fiatal korában volt egy ilyen lázadás a piramis jellegű középkori társadalomban. Hogy itt van a plebs, akkor jönnek a nemesek, a grófok, mit tudom én, hercegek, a királyok és a császár. És hát ez az életpálya. És ő mindig valaki akart lenni. És most megszólítja őt Krisztus. És akkor elzavarják fiatal korában nemeseket, a Rocca Maggiore-ban, most is le van rombolva vár, és egy kerítést építenek, azt hiszik körül, hogy itt egy fraternitás lesz, itt testvéri közösség. Beszöknek, jobbágyok minden, na most itt aztán él. Most egy demokrácia van. Nem demokráciának kell lenni. Testvéri szeretetnek. A demokrácia ugyanolyan rohadtul működhetik, mint egy királyság. De a király szent, egy László, egy 14. Lajos, aki mindig úgy írta alá a nevét, hogy Louis de, nem is tudom, hogy de milyen faluba született, mert ott kereszteltek engem, és naponta 100 szegénnyel evett, nem luxus hotelbe, nem a struktúrá, de hát most egy olyan mindenki, és Ferenc ezt veszi át. amikor azt mondja, hogy ez egy fraternitás, ez nem rend. Egy atya van csak, és mi gyermekei vagyunk. Mert az apjával összerúgta a port, illetve az apja vele, ez később történik, amikor már azt mondta, hogy már adott neki pénzt, posztot, minden paripát, szó szerint, menj, majd kitombolja magát, az jó kereskedő lesz. És amikor látta, hogy ez nem valósul meg, akkor azt mondta, most adj vissza mindent, bezárta egy földalatti börtönbe, édesanyja eteti. Végül erőt kap és kijön, és odaáll az apjához. Ez örökké fájósabb maradt neki. Azt mondja, adj vissza mindent. Mindent. A pénzt, mindent, amit elvettél. Milyen jó volt, hogy az a pénz, amit adott egy papnak, hogy restauráljon egy másik kis templomot, a pap érezte, az bedobta oda a sarokba a pénzt. De Ferenc nem ment ezért. És hát, hogy menjünk a Podesta elé, a polgármester hivatal, na nem, én a püspököz tartozok. Aki egy zseniális ember volt, meg megértette, hogy ez nem bolond, mert először bolondnak nézték. Utána megkívánták, hogy milyen boldog ember. Hát akkor menjünk a püspök elé. És ott mondja, hogy add vissza mindazt, amit nekem adtad, mert elherdáltad. Az utolsó posztodarabot, a pénzt, mindent. Mindent? Ferenc elkezdett vesztőzni mezítelenre. Na most ez nagyon tetszik, ez egy striptiz, nem az. A középkornak a szeme messzebb látott. Ádám, aki mezítelenül áll Isten elé. Miért bújtál el? Hol vagy, Ádám? Elbújtam, mert féllek tőled, mert mezítelen vagyok. Érdekes, ki adta tudtodra? Mert ez a mezítelenség a Bibliában nem azt jelenti, hogy szexualitás semmi köze itt most, hanem hogy szegény vagy. A semmiből lettél. Hát a paradicsomi állapotban, amikor velem voltál, én meg veled, nem tudtad, de végtelen boldogság ez az állapot, amiben Isten teremtett. Ő nem egy Istentől elszakadt ember teremtett, mert akkor gonosz lenne. Tehát volt paradicsomi állapot. És ott is csak ember voltál, nem Isten. Tehát egy N betűn múlik minden. Nietzsche óta, meg már korábban is, Ádám óta, pontosan a gonosz, bukott angyal óta, az kísérte az embert, hogy Istenné válni, két N. Hát ma is ez van. Én az erkölcsi törvényeket mindent áthágok. Sőt, valószínűleg mindent ki lehet bennem cserélni, és örökké élek, mondja Hariri. Normális ez? Ki akar itt örökké élni? Ami örökké való vágyunk, az nem erre a földre szól. Az egy örökké való szeretetre. Vagy pedig egyennel, Istenné lenni. Nem helyére állni. Sokkal nagyobb vele lenni. Egy ostoba imádságomban, mert a nagyon nagy lényeges dolgokat csak bután lehet, ellentmondásosan lehet kifejezni. Istenem, tulajdonképpen nekem jobb, mint neked, mert neked nincs olyan Istened, mint nekem. Persze azért ostobaság, mert Istenben a három személy van is, maga a szeretet, de valamit ki akartam mondani. És akkor elkezd köveket koldulni, és mivel megtanult ezt a kis mesterséget, hát restaurálja a Szent Damián templomot. Ez lesz az első templomunk, amit a bencések neki is adnak. Itt is hal meg, énekelve. Azt mondja, vigyetek ki a szív. Elpróbáltatja szinte a halálát. Adnak egy forgatókönyve lesz, mert átmegyek. Vigyetek ki a cellából, nehogy az a szégyen éjjel, nekem van egy szobám. Semmim sincs. Mezítelni fektessetek a porba. És énekli a Zsoltárt, és énekelve hal meg. És a környező ember megérti a középkor. Van egy film, szerintem olyan, nem mondom meg milyen társaság ez, az belejátszott legalábbis szellemileg. Ezt megcsinálják azt a jelenetet, persze ott van egy fiatal ember, mezítel, még jó, hogy háttér, hátulról, és azt mondja Ferenc, Pietro di Bernardo, nem te vagy az apám. Nem ezt mondta. És levágják a folytatást. Pietro ti Bernardone, ezután nem te vagy az atyám, hanem atyám, aki a mennyekben vagy. És ez a film mit sugal? Tehát nem is tőled születtem. Meg ilyen kis izgi dolgokat, ilyen kis ínyenc dolgokat, ami lehet csámcsogtatni az egész világot ma már. Nem. Ádám, aki előjön, hívja Isten, és azt mondja, hogy te vagy az atyám. És ezért nálunk nincsen apát. Az egy gyönyörű kép lett, a bencés, mert hiszen a földi apám is az Isten atyának a képe. De azt mondja, ti mindannyian testvérek vagytok. Az előjáró, a gvardián, őr. Aztán lejár neki, és akkor másik. De egy a ti atyátok. És erre ez a kor nagyon érzékeny lesz. Hogy akkor van egy testvériség, ami nem a pénzre, meg a hatalomra épül. És erre mondja, elő a Leclerc atya, egy nagy ferences történész, ismertem még, egy csodálatos elemzésben, hogy az ott van Ferencnek idézelve a társadalmi sikere, hogy egy kornak a legmélyebb vágyát találkoztatta önmagába Jézus Krisztussal és az öröm, az evangéliummal. És megvalósíthatóvá lett. És szerintem ezért posztmodern, mindig poszt lesz. Sose érjük el egészen, csak a szentek közössége. Mert ma ez a globalizációban ugyanez van. Szóval nem kell mindjárt azt gondolni, hogy egy gonoszság van, hogy valahogy föltörni, azért egy testvéri világot szeretnénk. De mi alapján? Ha egy elv alapján, akkor csak elvtársak leszünk, és aki abban nem lesz, az ki lehet nyírni. Vagy a faj alapján, aki nem übermencs, azt el lehet égetni a gázkamrákba? Most egy újabb elvek, vagy mi? Nem lehet. Nincs. Ami minket összeköt, az a vérségi kötelék, ami szentséges. Erre épít Isten, amikor egy törzset választ ki Ábrámot. Nem az egész világhoz nem lehet szólni, de mindenkiért kiválasztotta, és Krisztus az, aki Ábrámnak az az utódja, akiben már a föld minden népét megáldja. Tehát Isten a vérségi kapcsolatra épít. Ma ezt is el akarják vágni. Mi a hagyomány? Az, hogy egy férfi és nő átadta az életet. Ezt elvág. Akkor nincs már érték, amit átadjunk. És érdekes, hogy ez alapján nem lehet megvalósítani. Marad az, hogy Isten gyermekei vagyunk. Szívünkbe kiárasztotta a Szent Lelket. Isten fia, a keresztséget megérteni egy kereszténynek, meg egy papnak, az azt jelenti, hogy megrendül. És másképp kezd élni. Az nem belépés az egyházba. Ezek a fiatalok, a franciák nem be akarnak lépni egy egyházba, van sok. Meg ilyen filozófia, nem. Hanem aki azt mondja, Jézus, hogy én az atyában vagyok, az atya bennem, a Szentlélek által. Ti bennem, én pedig titek, ti bennetek. És föltámadván rájuk lehel Ádám teremtése, orrába lehet ez élet lehet. Vegyétek a Szent Lelket, ő nem egy őserő valaki. Csak akiknek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva. Tehát Jézus nem az erkölcsi bűneinket bocsátja meg, mert az mind be van pakolva egy nagyobb bűnbe, ami nem is bűn, azzal, hogy elszakadtunk az Istentől. Ádám a paradicsomkertbe vétkezhetetlen volt, az a normális. Nem az a szabadság, hogy tehetek jót is, meg rosszat is. Erről azt mondja Simon Weil, ez a zsidó lány, iszonyatos nagy gondolkodó, egészen Krisztus élet. Azt mondja, az, hogy én választhatok jó és rossz között, az már a megbetegedett szabadságunk, a megsértő. Mert azt mondja Aquinas Szent Tamás, minden akarat jóra irányul, csak nem tudja, hogy az nem jó. Isten nem tud rosszat tenni, és ebből adott nekünk. Tehát tulajdonképpen a szabadság, a szerető képességünk olyan eleme, ami nélkül nem tudnánk szeretni, erre való. És ezt adja vissza nekünk Isten. És hát ez egy gyöngeség, hogy ezt csak be tudom fogadni, el tudom fogadni, és ez az az erő, ami a mi gyöngeségünkbe megmarad. És talán a gyöngeségünket is átváltoztatja erővé. De másfajta erővé, mint ami a világban sokszor működik. Köszönöm a kérdést. Mindig a kérdésben van a felelet.
1: Mi lehet Szent Ferenc titka? Balsi Balázs atya elmélkedését hallották.

راديو. Lélekjárta hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallják.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

Októberben két jelentős boldogasszony ünnep is van. Október 7-én az olvasós boldogasszony vagy rózsafüzér királynője, október 8-án pedig a magyarok nagyasszonya napja van. Olvasós boldogasszony napjáról nem véletlen, hogy ez az ünnep Szent Mihály napját, szeptember 29-ét követi, amikor is az ember megmérettetik Mihály mérlegén. Mi a jó és mi a rossz benne és körülötte, mit tett meg és mit mulasztott el? Az ember ezen időszakban számot ad önmagáról, igyekszik rájönni hibáira, vétkeire, bűneire, amikre gyógyírként az imát javasolták. Ezért is lett a 7. Mária ünnep neve olvasós vagy imádságos boldogasszony. Eredetileg a szüreti mulatságokat is ekkortájt tartották, a Szent Mihály napja utáni vasárnapra időzítették, és még szintén a mérlegelés, a számvetés jegyében bűnbakot választottak. Mindenki rászórta a saját sarát, majd egy alkalmi hóhér szimbolikusan agyoncsapta őt. Ezután csönd támadt, és ebben a csöndben mindenki megtisztult, maga a bűnbak is. Ez a szertartás valójában a megváltást hozta közel az emberekhez, mint egy az utolsó ítéletet előlegezze meg. Ez a Mária nap az ima erejéről, az imádkozásról szólt, arról, hogy az ember az ima segítségével megtisztul azoktól a bűnöktől, amiket felfedezett magában a számvetés révén. Ilyenkor az emberek sokkal többet imádkoztak, mint egyébként. Hazánkban különösképpen elterjedt a Szűz Mária három olvasója, egy háromszor öt részből álló imasorozat, ami a teljes üdvtörténeten végigvezeti az embert. Úgy gondolták, ha valaki megfelelő áhítattal mondja ezeket az imákat, akkor egyre közelebb kerül a boldogasszonyhoz, s akár egyesülhet is vele. Olvasós boldogasszonynapot rózsafüzér olvasó imádság tiszteletére szentelték, amelyhez a népi hiedelemvilág különleges oltalmazó erőt társított. A rózsafüzér, mint védelmező. A nép hitvédő boldogasszonynak is nevezte ezt a napot. Az imádságos láncot, a rózsafüzért, a viharok, jégesők elhárítására, valamint a rontások és betegségek ellen is hatásosnak tartották. Az októberi áltatossághoz tartozik a rózsafüzér hónapja, vagyis október, így ezen a napon kezdődtek meg a templomokban és a házioltárok előtt a közös esti imádságok, amelyek a téli közösségi összejövetelek előfutárai voltak. Október 8-a, Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpatronája napja. Hálatelt szívvel tekintünk vissza az első apostoli királyunk, Szent István bölcsességére, aki a boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel országunkat. Történelme során nemzetünk mindig érezte a magyarok nagyasszonya pártfogását, és érzi ma is. Az első magyar keresztények tisztelték Máriát, és Szent István király megerősítette őket ebben, amikor koronáját és országát a szűzanyára bízta. Ki nekünk Mária? Régi nagy pátronánk, aki édesanyai szívvel viseltetik népünk iránt. Magyarország nem tűnt el a történelem viharaiban. A modern időnkben is számos példa van arra, hogy a magyarok Máriához fordultak segítségért. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején is sokan imádkoztak hozzá, hogy segítsen megvédeni az országot a külső és a belső ellenségtől. Mária mindig is ott volt, hogy meghallgassa a magyarok imáit, és közben járjon értük. A magyar történelemben és kultúrában is megmutatkozik a szerepe. Ő a nemzet égi édesanyja, aki mindig is vigyázott ránk, és segített minket a nehéz időnkben. Nekünk, magyaroknak, Mária nem csak nagyasszonyunk,
hanem szerető és gondoskodó édesanyánk, aki mindig velünk van, hogy támogasson és közbejárjon értünk Szent Fiánál.

az őszi hónapokhoz több néphagyományban is fontos téli munka kapcsolódik. A kukorica morzsolás a magyar népi hagyományban egy fontos téli közösségi munka, kaláka jellegű tevékenység volt, melynek során a férfiak és a családok összejöttek, hogy beszélgetés, éneklés és mesélés közben válasszák le a szemeket a torzsáról. A fosztás után a morzsolás is remek alkalom volt arra, hogy a falu vagy a tanyavilág lakói közösen dolgozzanak, így a munka is gyorsabban telt. Kezdetben teljesen kézi erővel, egymáshoz dörzsölve a csöveket, vagy hüvelykujjal lefejtve a szemeket végezték, később pedig már ügyes, kézzel hajtott morzsológépeket is használtak. A gyerekek ilyen alkalmakkor tanulták meg a mezőgazdasági munka fogásait, és a hangulatot gyakran téli szórakozások, adomák kísérték. A kukoricafosztáskor ritkán marad el a maskarázás, ekkor a beöltözött legények éhezgették a lányokat. Szokás volt, hogy a háziak főtt kukoricával és borral kínálták meg a segítőket. Ott aztán volt cirkusz, mikor találtak egy-egy üszkös kukoricát. Az jó fekete, avval jó kikenték a lányokat. Úgy kikenték sokszor, hogy ölég volt kimosdani. Olvasható Vas megyei visszaemlékezésekben.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Október van, s mint azt az öreg csízió, vagyis a csillagászat tudományának rövid és értelmes leírása írja, ez az időszak ismét előhozza a hideget. Így hát örömmel szántom a földet és bevetem, hogy esztendőre bő aratásom legyen. A régiek ilyen tájt kezdték a kukoricát morzsolni, a tollat fosztani, azután fonni, szőni, hímezni, vagy éppen a régi dohánykertészek símítani, fűzni, bálázni az immár piackész dohányt. Úgy tartja az idézett csízió, hogyha ilyenkor jó az idő, az az utolsó lehetőség arra, hogy sarat csinálj, s szépen tapaszd, sikárolt fényesre a ház és az istálók falát, mert azt a szél ilyenkor még hamar megszárítja, de különben készülj a télre. Október 7-e, olvasós boldogasszony napja. A szentolvasó, vagy ahogy ma emlegetjük a rózsafűzér, a mélyen vallásos jámbor népünk, különösen is a leányok és asszonyok hathatós fegyvere és kapaszkodója az élet viharaiban, megpróbáltatásaiban. A rózsafűzér királynőjének napja sokfelé a fűtési szezon kezdőnapja. Ezért ezen a napon szokásban volt a tüzet faluszerte kioltani, hogy este közösen valami nagy időt élt pásztorember azt kovával, taplóval régi módon újra élessze, s az új lángról azután mindenki gyertyát, mécses gyújtson, s róla kiki otthon újra éleszthesse a ház tűzhelyének, kemencéjének lángját. Október 8-a Szűz Máriának, mint a magyarok nagyasszonyának ünnepe. Pázmány Péter mondja egy helyütt, hogy a mai napig a magyar pénzeken, a boldogasszony képek körül, a ma szokott betűkkel Patrona Hungariae olvasható, vagyis Magyarország asszonyának valljuk a Szent Szüzet. A boldogasszony kultusza ősi gyökerekkel bír népünk tudatában, ám maga a mostani időponthoz kapcsolódó ünnep nem túlságosan régi. Azt 1896-ban a magyar honfoglalás 1000 éves ünnepségei kapcsán Vaszarik Kolos hercegprímás kérésére engedélyezte a pápa. Október 9-e Szent Dénes ókeresztény vértanúnak, a 14 segítő szent egyikének a liturgikus emléknapja. A jámbor hagyomány úgy tartja számon, hogy a lefejezése után fejét saját kezében tartva maga ment a sírjába, ezért leginkább így is ábrázolják. Régente legtöbbször a fejfájósok fohászkodtak hozzá, kérték az ő segítő közbenjárását. Egyes vidékeinken a szőlős gazdák Dénes napján komáikat, barátaikat összehívva kitakarították a pincéiket, és előkészítették a borászati felszereléseket. Mondják, az ilyenkor esett eső bizony árt a szőlőnek, esős októbert, és igencsak hideg telet jelez előre. Ünnepekben, hagyományokban bővelkedő hetünknek, mintha csak foglalata volna az az ének, amelyik ezekben a napokban oly sokszor fölcsendül az imádkozó, virrasztó hívek ajkán, szerte a Kárpát-medence templomainak megszentelt falai között. Boldogasszony édes, hozzád esd ma néped, veszni indult lelkét, hogy te mentenéd meg, kegyes szűzanyánk. Dicséretét zengjék egyszülött fiadnak, kik az égben laknak, s kik a földön élnek, édes szűzanyánk.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélekjárta hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vehetünk. Talán nem tudunk minden beteget meglátogatni, nem tudunk minden magányos ember ajtóján bekopogni, nem tudunk minden családhoz személyesen eljutni. De a Mária Rádió eljut helyettünk. Amikor ön támogatja ezt a rádiót, valójában evangelizál. Ott van minden közvetített szentmisében. Ott van minden elimádkozott rózsafüzérben. Ott van minden vigasztaló tanúságtételben. Ott van minden olyan ember mellett, aki a rádiót hallgatva új reményt kap. Az ön adománya így imádsággá válik. Reményé válik. Misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nagylelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
2: Hírpercek.
3: Nemzetközi díjat nyert a felújított citadella. A Csak egy segítő szolgálat a Szent Család plévániával közösen tart szentségimádást kedden. Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel békedíjat. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Szopkó Anna készített mönöknek és Kassa Regina olvas fel. A Citadella felújítása kapta a legjobb projektdíját a MAPEI olasz cég tagvállalatai között megrendezett Grand Prix 2026 nemzetközi verseny referencia kategóriájában. Közel 14 000 négyzetméternyi történelmi kőfelületet újítottak fel, több mint 600 tonna habarcs felhasználásával, számolt be a magyar építők. A Citadella felújítása restaurátori és műszaki feladatot jelentett, hiszen a több mint másfél évszázados falazatoknál nem volt elegendő a látható sérüléseket kijavítani. A szakembereknek fel kellett tárniuk, milyen problémákat okozott az építményben az évtizedeken át jelenlévő nedvesség és a falazatban felhalmozódott só. Majd ezek ismeretében kellett meghatározniuk a helyreállítás módját. A projektben a restaurátori és mérnöki munka, az alkalmazott anyagok kiválasztása, a kivitelezés összehangolása egyaránt fontos szerepet játszott. Egész napos szentségimádást szervez a Csak egy szolgálat a Budapesten élő hajléktalan és nélkülöző emberekért. A kezdeményezés a Terézvárosi Szent Család plébániával együttműködésben valósul meg. Időpontja október 13-a kedd, 9 órától este 6-ig. Helyszíne pedig a Szent Család templom a 6. kerületi Szondi utcában. A templomban egy dobozt is elhelyeznek majd, benne a segítő szolgálat által támogatott szegény emberek rövidített neveivel. Olvashatjuk a Szent Erzsébet Karitász Központ Facebook oldalán. Arra bátorítanak mindenkit, hogy majd húzzanak egy vagy két nevet, és imádkozzanak személyesen értük. A szentségimádás szentmisével zárul. A Csak egy központ nappali melegedő és karitatív szervezet, katolikus missziós és szociális szolgálatként Budapest szívében a 6. kerületben szolgálnak. Munkatársai keresztény lelkületű, szolgálatra törekvő emberek. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentették be pénteken Oszlóban. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el e kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írta meg az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetői bíróság előtt feleljenek tettükért, jelentette be a bizottság elnöke. Már az első Nobel békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a Norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. Az alapvető gondolat az volt, hogy a tartós békét jogelvekre alapozva kell létrehozni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopko Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
3: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában,

0: bátorságát.
1: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenei áthassák, megdobogtassák, és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
0: Kedves hallgatóink! A múlt vasárnap volt Anya Szentegyházunk egyik kiemelkedő szentjének, Assisi Szent Ferencnek ünnepe. 800 éve, hogy az Isten országába költözött. Ezért mai adásunkat a Ferences rend alapítójának életéről, tanításáról készítettük. Hallgassák szeretettel összeállításunkat!
1: Ha összeadjuk a Ferences rend különböző ágaiban élő szerzeteseket, akkor Assisi Szent Ferenc követői, a ferencesek, a legtöbb tagot számláló szerzetes rend. Bár több ágra szakadtak az idők folyamán, mégis mindegyik ág, beleértve a kapucinusokat, minoritákat, klarisszákat és a világi harmadrend tagjait, mindig is Szent Ferenc által hirdetett lelkiséget követték a legtöbben. A középkori árpádházi magyar szentjeink közül is a legtöbben ezt a lelkiséget követték, mint például árpádházi Szent Erzsébet, Boldog Jolán, Szent Kinga, és így tovább. Vonzó volt Szent Ferenc szegénysége, tisztasága és engedelmessége minden korban, hiszen ezek az evangéliumi tanácsok voltak azok, amellyel leginkább ki tudták fejezni Isten iránti szeretetüket azok, akik szívükbe fogadták Jézust, az Isten fiát. De mi is az, ami ilyen vonzó volt Szent Ferenc életében, hogy már rögtön a megtérése után oly sok fiatal ember követte az ő életformáját? Talán legárulkodóbb az a párbeszéd, amely a legismertebb, s amelyet egyik szerzetes társával folytatott Ferenc arról, hogy mit tesz igazán boldoggá.
0: Egy nap az angyalos boldogasszonyban Ferenc magához hívta Leó testvért, és azt mondta.
1: Írjad, Leó testvér!
0: Ő így válaszolt.
1: Készen vagyok. Írjad!
0: Mondta.
1: Mi az igazi öröm? Hírvivő jön, és azt mondja, hogy Párizsban minden teológiai doktor belépett a rendbe. Írjad, nem ez az igazi öröm. Ugyanígy minden főpap a hegyeken túl, érsekek és püspökök, és ugyanígy a francia és az angol király is. Belépett a rendbe. Írjad, nem ez az igazi öröm. Ugyanígy testvéreim a hitetlenek közé mentek, és mindet megtérítették a hitre, vagy hogy annyit kegyelmet kapok Istentől, hogy betegeket gyógyítok, és sok csodát teszek. Mondom neked, mindez nem az igazi öröm. De hát mi az igazi öröm?
0: Kérdezte Leó testvér.
1: Ha Perugiából jövök vissza, és késő éjjel érek ide, és tél van, esős, sáros idő, s olyan hideg, hogy habitusom, a szerzetesi ruhám széléről jégcsapok lógnak, és a lábamat verdesik, és ezekből a sebekből vér folyik, és nyakig sárosan, átfázva, jéggel borítva a kapuhoz jövök, s miután hosszasan kopogtam és kiáltoztam, egy testvér jön és megkérdezi. Ki vagy? Válaszolok. Ferenc testvér. És ő azt mondja. Menj innét, nem illik ilyenkor járkálni, nem jöhetsz be. És amikor újra zörgetek, azt válaszolja. Menj innét, te együgyű és tanulatlan alak. Mostantól fogva ne gyere közénk, annyian vagyunk és olyan fontosak vagyunk, hogy nincs rád szükségünk. De én még mindig ott állok a kapunál és mondom, Isten szerelméért engedjetek be éjszakára. És ő így válaszol, nem engedlek, menj a mennyhelyre és kérj ott helyet. Mondom neked, hogyha megtartom türelmemet és nem indulok fel, ez az igazi öröm és iga. Valóban ez a ferences lelkiség lényege, az egyszerűség, alázatosság és engedelmesség. Szent Ferenc arra biztatta az őt követőket, hogy a világi élettől eltérően ne a nagyra vágyás, a gőg vagy a jólét legyen életük középpontjában, hanem a szegénység,

0: az egyszerűség, a tisztaság, az engedelmesség, azaz az, amit az emberek általában legjobban nem szeretnek, és hogy az emberi lélekben ott van az ezek utáni vágyódás, mutatja, hogy oly sokan követték és követik ma is ezeket az eszményeket. Már Szent Ferenc életében is sokan követendőnek találták azt, amit Ferenc megélt, ezért is kereste azt, hogyan segítse követőinek életét. Történetünk arról szól, hogyan keresett és talált templomot a bővülő közösségének.
1: Amikor Szent Ferenc látta, hogy az Úr meg akarja sokasítani a testvérek számát, így szólt hozzájuk.
0: Kedves testvéreim és fiacskáim, úgy látom, hogy az Úr meg akar bennünket sokasítani. Ezért jónak és szerzeteshez illőnek látom, hogy a püspök úrtól, vagy a Szent Rufin székesegyház kanonokiaitól, vagy a bencés monostor apátjától valami kis és szegényes templomot kérjek, hogy ott a testvérek el tudják mondani az imaórákat, s mellette legyen egy csupán sárból és vesszőfonadékból épített, kicsi és szegényes ház, hogy ott pihenhessenek és szükséges tennivalóikat elvégezhessék. Mert ez a hely nem alkalmas, és ez a ház nagyon szűkös a testvéreknek az itt tartózkodásra, mint hogy az Úrnak úgy tetszett, hogy megsokasítsa őket. És pedig leginkább azért, mert itt nincs templomunk, ahol a testvérek végezhetnék a zsolozsmát, és ha valaki megtalálna halni, nem lenne illő sem itt, sem a világi papok templomában eltemetni.
1: A többi testvérnek tetszett ez a beszéd. Szent Ferenc tehát fölkerekedett, és elment az aszizi püspökhöz, s ugyanazt, amit a testvéreknek mondott, előadta a püspöknek is. A püspök így válaszolt neki.
0: Testvér, nincs olyan templom, amit nektek tudnék adni.
1: Erre elment a Szent Rufin székesegyház kanonokjaihoz, és ugyanezt elmondta, de azok is úgy feleltek neki, mint a püspök. Elment hát a Szubázió hegyi bencés monostorba, és az apát előtt ugyanezt elmondta, amit a püspököknek és a kanonoknak. Ezen felül még azt is, hogyan válaszoltak neki azok. Az apát pedig együttérzéstől indítatva tanácskozott ez ügyben testvéreivel, és mintegy az Úr akarata szerint Szent Ferencnek és testvéreinek átengedték a Sancta Maria de Porciuncula templomát, mint legszegényebb templomunkat. Szegényebb volt, mint bármely más templom Assisi városának környékén. És erre vágyott régóta Szent Ferenc. Az apát így szólt hozzá.
0: Testvér, kérésedet teljesítjük, de azt akarjuk, hogy ha majd az Úr megsokasítja rendeteket, ez a hely legyen mindnyájatok feje.
1: Tetszett ez a beszéd Szent Ferencnek és a többi testvérnek. Nagyon örült Szent Ferenc a testvéreknek átengedett helynek, főleg azért, mert a templom Krisztus anyjának nevét viseli, meg azért, mert oly szegényes templom volt. Örült elnevezésének is. Porciunkulának, kis részecskének hívták ugyanis, ami előre jelezte, hogy a szegény kis testvérek anyaháza és feje lesz. A templom arról a telekről nyerte a Porciunkula nevet, amelyen épült. Ezt a telket már régóta Porciunkulának hívták. Szent Ferenc ugyanis gyakran mondogatta.
0: Azért akarta az Úr, hogy ne engedjenek át a testvéreknek más templomot, és hogy az első testvérek akkor ne építsenek semmiféle újat, s ezen kívül ne legyen nekik egyetlen más sem, mert ez a templom maga is jövendölés volt, ami a kisebb testvérek megjelenésével teljesedett be.
1: Bár a templom szegényes volt, és már régóta csak nem romokban hevert, Assisi és a környék lakói mindig nagy tiszteletet és áhítatot tanúsítottak iránta. Ezért aztán rögtön, ahogy oda költöztek a testvérek, az úr szinte napról napra növelte a számukat, és a róluk szóló szóbeszéd, meg jó hírük elterjedt az egész spoléttói völgyben. Régente azonban a templomot Santa Maria de Angelisnek, angyalos boldogasszonynak hívták, és csak a környékbeliek nevezték el Santa Maria de Porciunculának. Ezért miután a testvérek hozzáláttak a helyreállításához, a környékbeli férfiak és asszonyok ezt mondogatták.
0: Menjünk az angyalos boldogasszonyhoz.
1: S jó lehet, az apát és a szerzetesek ingyen engedték át Szent Ferencnek és testvéreinek a templomot, minden fizetség és évi járadék nélkül, Szent Ferenc mégis, mint jó és tapasztalt mester, aki házát biztos sziklára, vagyis rendjét a tökéletes szegénységre akarta építeni, a nagyobb alázat és szegénység jeléül évente küldött a szerzeteseknek egy kosár koncárnak nevezett apró halat. Azt akarta ezzel biztosítani, hogy a testvéreknek ne legyen saját szállásuk, és ne tartózkodjanak olyan helyen, ami nem mások fennhatósága alatt áll, hogy így a testvéreknek semmiképpen ne legyen adásvételi joguk. S mikor évente a testvérek a szerzeteseknek a halat vitték, azok Szent Ferenc alázatossága miatt, aki önszántából cselekedett így, neki és testvéreinek egy olajjal teli korsót szoktak adni.
0: A templom mindig is fontos szerepet töltött és tölt be a vallásos ember életében. Természetes, hogy a lelki élet központja kell, hogy a templom legyen, mint Isten háza, hiszen itt ér össze ég és föld, itt találkozik az ember Istenével. Azonban Szent Ferencnél azt is látjuk, hogy a természet és általában minden teremtmény összeköti őt Istennel. Két olyan rövid történetben érzékelhetjük meg most, hogy milyen is volt a kapcsolata a természettel. Az egyik a Gubbiói farkas néven szokták emlegetni.
1: Gubbió városát egy hatalmas vérengző farkas rettegésben tartotta. Senki nem mert kimenni a városfalon kívül. Ferenc kiment hozzá fegyvert nélkül. A farkas kitátott szája rontott rá, de Ferenc keresztet vetett és így szólt.
0: Gyere ide, farkas testvér! Krisztus nevében parancsolom, ne bánts senkit!
1: A farkas megszelidült, fejét Ferenc lábához hajtotta. Ferenc ekkor békét kötött a város és a farkas között. A városiak etetik a farkas pedig soha többé nem bánt senkit. Két évig élt még békében a városban, házról házra járva.
0: A másik a madarakról szól.
1: Egyszer Bevanya mellett ment társaival, és meglátott egy nagy csapat madarat a fákon és a mezőn.
0: Várjatok meg, megyek is prédikálok madár testvéreimnek,
1: mondta. A madarak nem repültek el, Ferenc pedig így szólt hozzájuk.
0: Madár testvéreim, nagyon szeretnetek kell teremtőtöket, aki tollal ruházott fel titeket, szárnyat adott, hogy repüljetek, és gondoskodik rólatok.
1: A legenda szerint a madarak kitárták szárnyukat, nyújtogatták nyakukat, és csak akkor repültek el, amikor Ferenc keresztet vetett rájuk, és elengedte őket.
0: Barna csuha, mezitlába kövön, nincs háza, mégis mindene van. Madár testvér vállán pihen, farkas testvér lábához simul boldogan. Nem gyűjtött kincset, csak mosolyt, nem épített várat, csak hidat, leprás és lovak között, ég és föld között. Mit tegyek, uram? Kérdezte egy romos kápolnában, s azóta minden romot újjáépít a szeretet. Kenyérben, napsütésben, szélben, halálban is testvért látott. Szegényke, mégis leggazdagabb. Csendes, mégis minden madár érti szavát. Taníts minket elengedni, hogy mindent megkapjunk.

0: ismeretlen szerző Ferenc a szegényke című versét, és az erdei madárhangok relaxáló zenéjéből hallottunk egy részletet. A szerzetes élet mindig arra törekszik, hogy minél inkább igazodjon az evangéliumok által mutatott életmódhoz, minél egyszerűbb, és ugyanakkor mégis mindenben Isten akaratához igazodó legyen. Szent Ferenc ezért is kedvelte az egyszerű embereket, mert ők mindig készségesen követték az evangéliumi tanácsokat, a szegénységet, a tisztaságot és az engedelmességet. Ugyanakkor az is látszódik a világban, és nem csak régen, hogy vannak emberek, akik vonzódnak ezeknek a tanácsoknak megtartásához. Egy ilyenről szól elbeszélésünk.
1: Egy napon, mikor Szent Ferenc egy Assisihez tartozó falu templomába érkezett, elkezdte a templomot söpörni. Rögtön híre kelt faluszerte, főként, mert az ottani emberek szívesen látták és hallgatták őt. Amint azonban meghallotta ezt egy János nevű rendkívül egyszerű férfiú, aki a templomhoz közeleső földjén szántogatott, tüstént a szenthez sietett, akit még a templom söprése közben talált. Így szólította meg.
0: Testvér, add ide a seprűt, mert segíteni akarok.
1: Majd átvéve tőle a seprűt, kisöpörte a még hátra lévő részt. Mikor aztán leültek, ezt mondta Szent Ferencnek.
0: Testvér, már hosszú ideje annak, hogy Isten szolgálatára kedvet érzek, főleg azóta, hogy rólad és testvéreidről hallottam, de nem tudtam, miként jussak el hozzád. Miután azonban az Úrnak úgy tetszett, hogy téged meglássalak, bármit kész vagyok megtenni, amit kívánsz.
1: Szent Ferenc látva lángoló buzgóságát, felújongott az Úrban, különösen, mert akkor még kevés testvére volt, meg azért is, mert tiszta egyszerűségéből arra következtetett, hogy jó szerzetesnek kell válnia belőle. Ezt mondta hát neki.
0: Testvér, ha életmódunk részese és társaságunk tagja akarsz lenni, meg kell magad fosztanod minden tulajdonodtól, ami botrány nélkül a tied lehet, és a Szent Evangélium tanácsa szerint a szegényeknek kell adnod, mert ugyanazt tették testvéreim, már akit megtehette.
1: Ezt halván tüstén visszament a szántóföldre, ahol ökreit hagyta, kifogta őket, és az egyiket Szent Ferenc elé vezette, mondván.
0: Testvér, annyi éven át szolgáltam atyámnak és egész házam népének. Jó lehet, csak ez a kis rész az én jussom. Azt kívánom, hogy ezt az ökröt kapjam örökségül, és azt akarom a szegényeknek adni, amint neked Isten akarata szerint jobbnak tűnik.
1: Szülei és kiskorú testvérei látva, hogy ott akarja őket hagyni, házuk egész népével olyan nagy sírásba és hangos jajveszékelésbe fogtak, hogy Szent Ferenc szíve megesett rajtuk, különösen azért, mert a család népes és gyámolatlan volt. Így szólt hát hozzájuk.
0: Menjetek, készítsetek valami ennivalót, hogy mindnyájan együtt étkezzünk, és ne sírjatok, mert megörvendeztetlek benneteket.
1: Azok tüstén elkészítették, és mindnyájan nagy örömmel ettek. Az étkezés után Szent Ferenc ezt mondta nekik.
0: Ez a fiatok Istennek akar szolgálni, és ezen nem szomorkodnotok, hanem örvendeznetek kell. Nem csak Isten, hanem a világ szemében is megtiszteltetésnek számít, lelketek és testetek hasznára válik, mert testetekből való test dicsőíti Istent, és minden testvérünk fiatok meg testvéretek lesz. Mivel pedig a teremtmény Istené és teremtőjének akar szolgálni, akinek szolgálni annyi, mint uralkodni, nem áll módomban, és nem is kötelességem visszaadnom őt nektek. De hogy megvigasztalódjatok felőle, azt akarom, hogy az ökörről, mivel ti is szegények vagytok, a ti javatokra mondjon le, jó lehet, a Szent Evangélium tanácsa szerint más szegényeknek kellene adnia.
1: A Szent Atya beszédje mindnyájukat megvigasztalta, mert szegények voltak. Mivel Szent Ferenc magában is, meg másokban is, szer fölött szerette és mindig kedvelte a tiszta és szent egyszerűséget, amint János beöltöztette a szerzetes ruhájába, rögtön maga mellé vette kísérőül. János annyira egyszerű volt ugyanis, hogy mindenről, amit Szent Ferenc tett, azt hitte, hogy neki is azt kell tennie. Ezért, mikor a Szentatya valamelyik templomban vagy valami elhagyott helyen imádkozott, látni akarta, és időnként meg akarta figyelni, hogy minden mozdulatát utánozza. Ha Szent Ferenc térdet hajtott, vagy kezét az ég felé tárta, köpött vagy köhögött, ő is ugyanígy cselekedett. Szent Ferenc nagy örömmel fogott neki, hogy az eféle utánzásokért megfedje, de ezt a választ kapta.
0: Testvér, én azt fogadtam, hogy mindent megteszek, amit te, ezért mindent meg is akarok cselekedni, amit te teszel.
1: Szent Ferenc csak csodálni tudta, és boldog volt, mikor tapasztalta, hogy ennyire tiszta szívű és egyszerű. Annyira előre haladt ugyanis az összes erényben és a jó tulajdonságokban való tökéletesedés útján, hogy Ferenc meg más testvérek nem győzték eleget csodálni tökéletességét. Nem sok idő múltán pedig ebben a szent tökéletességben halt meg. Ez az oka annak, hogy Szent Ferenc a külső és belső ember nagy örömével szokta mesélni a testvérek körében János megtérését, és nem egyszerűen János testvérnek, hanem Szent Jánosnak nevezte.
0: A szent élet az ember számára a legfontosabb földi életcél, mert ez biztosítja a végső célt, az örök életet. Minden keresztény embernek törekednie kell ezért az életszentségre, függetlenül a földön betöltött szerepétől, feladatától. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ehhez az életszentséghez hozzátartozik a szenvedések elfogadása és elviselése is. Nem csak másokért, hanem saját magáért is kell tudnunk vállalni a keresztünket, mint ahogy Szent Ferenc tette, nem csak Jézus sebeinek, a stigmáknak viselésével, hanem más egyéb bajaival is.
1: Amikor Damiánóban feküdt Szent Ferenc, 50 napig, sőt utána is nem tudta érzékelni sem nappal a napfényt, sem éjszaka a tűz világosságát, hanem állandó sötétségben élt a házban és a cellácskában. Ezen felül szeme éjjel-nappal annyira fájt, hogy éjszaka többnyire nem tudott pihenni és aludni. Ez pedig igen ártalmas volt, és nagyon súlyosbította szembaját és más betegségeit. Sőt, amikor mégis pihenni és aludni akart volna, annyi egér volt a házban, meg a nádbolt készült és egyik oldalával a háznak támaszkodó kis kunyhóban, s azok úgy járkáltak és futkároztak rajta, meg körülötte, hogy nem hagyták aludni, sőt, imádság idején különösen zavarták. De nem csak éjjel, hanem nappal is szert fölött zaklatták, úgyhogy még akkor is, amikor evett, fölmásztak az asztalára. Társai és maga is úgy vélték, ez az ördög incselkedése, mint ahogy az is volt. Ezért egyik éjszaka, látván Szent Ferenc, hogy annyi nyavajája van, részvétre gerjedt önmaga iránt, és magában ezt mondta.
0: Istenem, jöjj segítségemre, tekints betegségeimre, hogy türelmesen el tudjam őket viselni.
1: Erre hirtelen ezt hallotta lelkében.
0: Mondd csak, testvér! Ha valaki betegségeidért és szorongattatásaidért oly nagy és értékes kincset kínálna neked, mintha az egész föld színaranyból lenne, minden kő drága kő, és az összes víz balzsam lenne, te azonban mindezt semmibe vennéd, és úgy bánnál ezekkel az anyagokkal, mint földdel, kövekkel és vízzel, összehasonlítva azzal a nagy és értékes kincsel, amelyet kaptál, nem, de nagyon örülnél neki.
1: Szent Ferenc így válaszolt.
0: Nagynak kellene lennie, Uram, annak a kincsnek, és mérhetetlennek, különösen értékesnek, nagyon szeretetre méltónak és kívánatosnak.
1: Így szólt hozzá a hang.
0: Akkor hát légy vidám, testvér, s nagyon is örvendez betegségeid és gyötrelmeid miatt. Egyébként pedig légy olyan nyugodt, mintha már országomban lennél.
1: Reggel fölkelve azt mondta társainak Szent Ferenc.
0: A császár valamelyik szolgájának egész országot adományozna, ugye nagyon kellene neki örülnie, de ha az egész birodalmat nem, de sokkal jobban örülne.
1: Majd ezt mondta nekik.
0: Nekem tehát ezentúl nagyon kell örvendeznem betegségeimben és gyötrelmeimben, vigaszt kell találnom az Úrban, és mindig hálát kell adnom az Atyaistennek és egyszülött fiának, Urunknak, Jézus Krisztusnak és a Szent Léleknek a nekem juttatott nagy kegyelemért és áldásért, hogy tudnélik irgalmasságában engem, méltatlan kis szolgáját, még mint testben élő embert kegyes volt országáról biztosítani. Ezért az Úr dicséretére, a mi vigasztalásunkra és szomszédaink épülésére új dicsőítő éneket akarok szerezni az Úr teremtményeiről, melyeket nap mint nap használunk, és amelyek nélkül nem élhetünk, de melyek által az emberi nem súlyosan vét, teremtője ellen. Naponta hálátlanok vagyunk ekkora kegyelemért, mert nem dicsérjük őt teremtőnknek és minden jó adományozóját, ahogy illenék.
1: Ezzel leült, gondolkodni kezdett, majd nekifogott.
0: Mindenható, fölséges és jóságos Úr!
1: Dallamot is szerzett hozzá, és társainak megtanította, hogy énekeljék. Lelkének ugyanis akkora édességben és vigasztalásban volt része, hogy pacifik testvérért akart küldeni, akit világi életében a költők királyának neveztek, és aki fejedelmi udvarokba illő nagymestere volt az énekeknek, és néhány jó és lelki testvért kívánt mellé adni, hogy járják a világot, prédikálva, és az Isten dicsérve. Azt akarta ugyanis, és azt mondta, hogy mielőtt valamelyikük, aki tud prédikálni, prédikálna a népnek, és a prédikáció után is, énekeljék el az Úr dicséretét, mint az Úr komédiásai. A dicséret végeztével pedig azt akarta, hogy a prédikátor ezt mondja a népnek.
0: Mi az Úr komédiásai vagyunk, és azt kérjük, azzal jutalmazzatok meg bennünket, hogy igaz bűnbánatot tartotok.
1: Ezt is mondogatta.
0: Mert valóban mi mások az Isten szolgái, ha nem az ő komédiásai bizonyos értelemben, akiknek az emberek szívére kell hatniuk, és lelki örömre kell őket hangolniuk.
1: Ezt elsősorban a kis testvérekről szokta mondani, akiket a nép lelki üdvösségéért kapott. Az Úr dicséretének, amelyet szerzett, tudnilik, a mindenható, fölséges és jóságos Úr kezdetűnek címet is adott. Naptestvér éneke, mert a nap szebb minden más teremtménynél és mindennél jobban hasonlít Istenre. Ezért szoktam mondani.
0: Reggel, amikor a nap fölkel, minden embernek kötelessége lenne, hogy dicsérje Istent, aki teremtette őt, mert általa világosodik meg szemünk nappal. Este pedig, amikor bealkonyodik, minden embernek kötelessége lenne, hogy dicsérje Istent egy másik teremtményért, a tűz testvérért, mert általa van világossága szemünknek éjjel.
1: Majd ezt mondta.
0: Mindnyájan olyanok vagyunk, mint a vakok. Az Úr pedig e két teremtménye révén gyújt világosságot szemünknek. Így ezekért és minden más teremtményért, melyeket naponta használunk, különösen és mindig dicsérnünk kell a dicsőséges teremtőt.
1: ezt egészségesen és betegsége idején is készségesen megtette és gyakorolta, és másokat is szívesen búzdított az Úr dicséretére. Sőt, amikor betegsége súlyosbodott, ő maga szokta elkezdeni az Úr dicséretét. Később pedig társaival énekelte, hogy az Úr dicséretének vigasztalása révén feledhesse a fájdalmak és a betegségek keserűségét. Így tett egészen halála napjáig.
0: Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy a reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem arra, hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem arra, hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre.
1: Most pedig hallgassuk meg azt a dalt, ami talán a legismertebb szövegű ének Szent Ferenctől. Annál is inkább, mert ezzel szeretnénk felköszönteni a Kincses Láda műsort születése napján. Hiszen ma 18 esztendeje, hogy elhangzott az első adásunk 2008. október 11-én.

0: Szent Ferenc imádságát és Dévai Nagy Kamilla Fivérem napkezdetű dalát hallották. Kedves hallgatóink, Szent Ferenc élete s felénk sugárzó példája ma is kell, hogy felbuzdítsa a keresztény ember életét az istenes életre. Reméljük, hogy mai adásunk hozzájárult ahhoz, hogy közelebb érezzük magunkat Szent Ferenc lelkiségéhez, és megerősítsen bennünket a buzgóbb vallásos életre. Legyen ezért a mi elmondatunk is az, amit Szent Ferenc mondott, hogy életünk tanúságtevő élet legyen. Add, hogy ne engem szeressenek, hanem én szeressek, mert akkor kap az ember, ha ad.
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat a hátralévő néhány percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat mai témánkkal kapcsolatosan. A telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es. Várjuk tehát hívásaikat a 061-374-0904-es számon.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Áldás békesség, Dániel vagyok.
0: Köszöntik, szeretettel. Tessék!
1: Nagyon szépen köszönöm a mai és az előző évekbeli kicsit láda műsorokat. Nagyon szeretem hallgatni, mert tőletek ezek belőle, és a lélekem, lelkem ezt szárnyalni tud. És hát úgy érzem, hogy a Mária Rádiónak a többi műsor és a Bohóma Klub, vagy a Napindítók, vagy a tanúságtételek most már, bár most a munkám kapcsán már csak visszahallgatni tudom a hangtárba a tanúságtételeket, de a délutános műszakon vagyok egy iskolában, és a mai nap nagyon jó volt, mert búcsú napunk volt Rákosligeten, és a nagyon sok kis apró kézműves dolgokat is találtam ott, szívemnek kedves kis állatfigurák, és karácsi ajándékok, és nagyon, nagyon boldog vagyok most, hogy, hogy a mai napot így töltöttem, mert ez egy hálaadást szeretnék mondani, hogy köszönöm szépen a technikusoknak és az ott dolgozóknak, mert szívüket legbelül beleteszik néha a műsorokba, és próbálom, amint tudok, mindig hallgatom a Mária Rádiót, mert erőt ad, és szívemhez szól, és próbálok kedves, hol sikerül, hol nem. Hát önöknek is kívánok sok békés Istennel teli életet, és bár még elesett vagyok, mert nincs barátnőm, meg nincs még családom, de majd talán lesz. Viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja meg, és sok erőt kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Kedves testvéreink, ezzel a mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva, október 25-én vasárnap 18 órakor találkozhatunk ismét a Mária Rádió hullámhosszán. Szeretettel várjuk akkor is minnyájukat. Mai adásunkat pedig kedden hajnali 1 óra 10 perckor megismételjük.
0: És természetesen továbbra se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van, ő sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén is minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kívánja és kéri mennyei atyánktól, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető,
1: Judit
0: Mihály és Mihály atya, és az este technikusa, Ferenci Márk, akinek hálás szívvel köszönjük ezen szolgálatát is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vehetünk. Talán nem tudunk minden beteget meglátogatni, nem tudunk minden magányos ember ajtóján bekopogni, nem tudunk minden családhoz személyesen eljutni. De a Mária Rádió eljut helyettünk. Amikor ön támogatja ezt a rádiót, valójában evangelizál. Ott van minden közvetített szentmisében. Ott van minden elimádkozott rózsafüzérben. Ott van minden vigasztaló tanúságtételben. Ott van minden olyan ember mellett, aki a rádiót hallgatva új reményt kap. Az ön adománya így imádsággá válik. Reményé válik. Misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nadlelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
2: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach belső szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

kerestem köztük olyan embert, aki falat emelne, és helytállna én előttem a résben az országért, hogy el ne pusztítsam, de nem találtam. Megtörtént velem 15 éves koromban ez az esemény. Én Győrbe jártam a Bencés gimnáziumba, egy évzárón, ahol az összes diáknak meg kellett jelennie, az évzáró szentmisén voltunk, az egyik atya, Márk atya, odajött hozzám. Mi jól ismertük egymást, mert ő prefektusom volt, éveken át próbált minket nevelni, és nagy meglepetésemre, a mai napig nem tudom, hogy ez miért történt, mondta nekem, hogy hát akkor Cseri úr, itt van ez az ajtó, az egyik ott az egzugos templomnak az egyik ilyen mellék oltárnál egy ajtó, hogy álljon ide, és ne engedjen be senkit. És én nem tudtam, hogy ennek mi az oka, és biztos voltam benne, ugye okos fiatalemberként 15 évesen, hogy hát nem is akarna oda majd bemenni senki, most mit járkálnának itt az emberek. Elég sok vendég volt, ugye a diákoknak a rokonai. Nagy meglepetésemre ott sokan fel akartak menni, és én, mint ugye odaállított katona, közöltem, amit ugye Márk atya rám hagyott, hogy hát itt nem szabad bemenni, úgy tisztelt teljesen ezt meg is fogadták, vagy nem kezdtek el ott, elég fura lett volna egy templomba ott titatkozni. Ez nekem egy azért meghatározó élmény, mert ahogy a Ezekielnél, talán nem pontosan ezt jelent, ugye ez Jeruzsálem pusztulásáról szól, de ugye ez, hogy egy embert kerestem, aki beáll a résbe, nekem ez évtizedek után egy ilyen különleges élményem, és én nem akkor álltam be a résbe, 15 évesen ott a fizikailag a templomban, igen, de aztán ez majd 15 évvel később, tehát én 30 éves koromban kezdtem a mindenféle ilyen egyházi szolgálatot.

0: Hírpercek.
1: A Főegyházmegye Karitász önkéntesei szombaton tartották lelki napjukat a Szent István Bazilikában. Rekordszámú kiállítóval rendezték meg idén a kávé napját. Emlékkiállítás nyílt Mester Margit Máriáról Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Szopkó Anna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Esztergom Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjához tartozó 10 régió önkéntesei szombaton tartották a Szent István Bazilikában éves lelki napjukat, közel 300 önkéntes részvételével. Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődött Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök atya elmélkedésével, majd szentségimádás következett, 11 órától pedig elkezdődött az ünnepi szentmise, tudósított a szerkesztő. A mise után Écsi Gábor atya, Csorba Gábor diakónus és Marik Gergely, a korábbi, valamint a jelenlegi karitászigazgatók emléklapokat adtak át a jubiláló önkénteseknek. Bajzát Ferenc atya idén már nem lehetett az átadók között, mert életének 87. évében ez év elején elhunyt. 150 jubiláló önkéntes kapott emlékoklevelet, volt köztük olyan önkéntes munkatárs, aki már 40 éve végez karitász munkát. A program az altemplomban zárult közös ebéddel. Egész napos korlátlan kávékóstolással, rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékeivel és eszközeivel, például egy kipróbálható kávébiciklivel, bemutatókkal és számos egyéb programmal várta a közönséget a Kávé Napja rendezvény szombaton a Millenáris Parkban. A kávé világnapjához kapcsolódó rendezvény látogatói a kávéstandokon korlátlanul kóstolhattak egész nap, de voltak a rendezvényen többek között teások, csokoládékészítők, párlat és koktélmesterek is, tudósított az MTI. A szakma számára is fontos rendezvényen számos program szólt a nagy közönségnek is. Különböző kávékészítési technikákat lehetett megismerni. Filmvetítéssel bevezették az érdeklődőket a kávékultúra világába, meg lehetett ismerni a kávéba fejlődésének és a pörkölési folyamatnak a különböző szakaszait. Ki lehetett próbálni egy kávékészítő biciklit is. Mester Margit Mária születésének 120. börtönből való szabadulásának 70. évfordulója alkalmából október 11-én vasárnap emlékkiállítás nyílik Budapesten az Örökimádás templomban, tudósít a Magyar Kurír. A Tamásiban született Mester Margit Mária a szeretet apostolaként szolgált Kassán a szegény negyedben a II. Világháború alatt, a kommunista diktatúrában pedig a föld alatti egyházban. Ezért 1951-ben 5 év börtönre ítélték, ahol a falak és rácsok nem akadályozhatták meg, hogy a szeretet apostola legyen a rabtársai és a börtönőrök felé. 1956. május 7-én szabadult, 2018. március 12-e és 2020. július 16-a között zajlott Boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, és elindult az ügy római szakasza is. A kiállításon a megnyitó beszédet Balog Márta CB nővér, a 8 boldogság közösség tagja, a Boldoggá avatási ügy posztulátora tartotta. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopkó Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes vasárnapot kívánok. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Az esti dicséretet a 4. Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány a zsidókhoz írt levélből. Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, mindnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkéhez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiállt, mint Ábelé.

Örvendezzünk az Úrban, akitől minden jó származik. Kérjük őt szívvel, lélekkel.

0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Mesemondó esték. Válogatás Benedek Elek örökségéből. Mesét mond Bardóc Orsolya előadó művész, Elekapó ükunokája.
1: Van nekem egy csodalámpám, gyerekek, melynek tündéri fényességét árasztó világa mellett országot, világot bejárok, s így szedegetem össze a világ legszebb meséit. Benedek Elek népmese feldolgozásai nemzedékek számára jelenítik meg Tündérország varázslatos világát. Ebben a világban nőttem fel én is, és itt találkoztam a bátor, csillagszemű juhásszal, az aranyszőrű bárányjal, a rózsát nevető király kisasszonnyal, és a várépítő, meg a forrásfakasztó tündérek furfangos történeteivel. A tündérmesék életpróbákról szólnak. Arra tanítottak engem, hogyan, miképpen győzzem le a gonoszt, hogy mindennek ára van, hogy a kudarc természetes, hogy az ember többször is próbálkozhat, és végül minden sikerül. A sikertitka a hit a tündérek varázserejében. Hallgassátok esténként a meséket, szívemből mesélek nektek.
2: Az utolsó tündér. Ennek előtte sok ezer esztendővel a ménesi határon gyönyörű várat építettek a tündérek, amelyhez hasonlatos gyönyörű nem volt messze földön. De alig, hogy felépült a tündérvár, lent a hegy tövében az emberek is építettek egy szép nagy házat, de ez a ház nem vár volt, hanem az Isten háza. S harang is volt a tornyában, amely minden reggel, minden délben s minden este megszólalt. A tündéreknek semmiképpen sem tetszett a harangszó, s mindegyre üzengettek a falusi népnek, hogy ne harangozzanak, mert őket nyugtalanítja a harangszó. Nyugtalanít vagy nem nyugtalanít, üzenték vissza az emberek, mi azzal nem törődünk. Harangszó hív minket a templomba, harangszó síratja el a mi halottainkat, bizony harangozunk mi ezután is. Hely, szörnyen megharagudtak erre az üzenetre a tündérek, s egy szempillantás alatt nagy sereg tündér lepte el a falut, lerombolták a templomot, összetörték a harangját. Ez nem volt elég. Bejárták az egész mezőséget, s ahol templomot találtak, mind lerombolták. Hát, telt, múlt az idő. Esztendőre esztendő terült, s egyszer csak, hogy történt, hogy nem, a tündérek várában elapadt a forrás, egy csepp víz annyi sem volt a kútban. Majd elepedtek a szomjúságtól. Bizony rászorultak a lent lakó emberekre, s leüzentek, hogy hordjanak fel vizet nekik. Hiszen üzenhettek, az emberek nem felejtették el a templom rombolást, egy csepp, nem sok, annyi vizet sem vittek a tündéreknek. Akkor a tündérek egy tündérleányt küldtek le a faluba, de hiszitek, nem hiszitek, a tündérleány olyan ügyetlen volt, hogy nem tudta megmeríteni a korsaját. Jó emberek, könyörgött a tündérleány, gyertek, merítsétek meg a korsómat. Úgy, mondták az emberek, a templomunkat le tudtátok rombolni, s egy korsót nem tudtok megmeríteni? Eredj csak vissza, nem merítünk vizet neked. Visszament a tündérleány a várba, s mit volt, mit nem tenniük? Eltűntek a várból mind a tündérek, a jóisten tudja hová. A várnak, melynek Backavára a neve, még ma is látható a romladéka.

0: az aranyszőrű bárány. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús, a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba, de egyik restek volt a másnál, mint az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt az egészen. A legkisebb ügybe való legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen. Egyel kevesebb kenyér pusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóban jár. Éppen jókor jöttél, mondta a gazda, mert elcsaptam a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogyha egy esztendő ilyenkor a nyájból egy sem hibázik, add egy aranyszőrű bárányt. Abból megélhet úrimót, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem, nem disznóláb, mondta a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisznyáltatta, s a legény kihajta a nyájat a rétre. Közményt legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lenni, s ha csak behunyta a szemét, annyi jó hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát, uram, teremtőm, amennyi jó, mint táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle. Az mindig elől táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, számolta a juhait, de csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázik a nyájból. No, te legény, mondta, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek, szépen lassan eregéltek, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta. Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram! Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték is, csodálták is a bárányt. Különösen a házi leány nézte, csodálta sokáig, egész éjjel be nem tudta hújni a szemét, mint az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, szépen a bárányhoz óroszkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No hiszen ezt jól elgondola, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva, gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hagy jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy borzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütő kemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, üti a leányt, szidja égtelenül. Nesze, nesze, te világbolondja! Nem szégyeled magad leány létedre! Nesze, nesze! Hiszen nem sokáig szitta várta, mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony, úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik, hogy az ünnepnapot így meggyalázzák, odaszalad, s üti az asszonyt a pálcájával. De csak egyszer ütött rá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdtek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyuk! Nosza, utána az egész falu népe, megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorban mind oda ragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap, pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a királyvárosa volt. Ott a legény betért egy korcsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, bárányjal az egész falu. Kérdi a korcsmárost. Miféle város légyen ez? Mondja a korcsmáros. Ez a királyvárosa. Szóból szó kerekedik. A korcsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országában, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni. De még eddig hiába próbálkoztak, a király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolá a legény, szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány, bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt. Jól van, fiam, mondá a király. Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, karóba húzatom a fejedet. Egy életem, egy halálom, akárhogy lesz, megpróbálom, mondá a legény, csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a leányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elévevi szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki, bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap, s pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya. A könny is kicsordult, s csengett a palota a kacagásától. A bárány erre még nagyobbakot ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeléről a sütőasszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak.
1: Hallod-e te, juhász legény?
0: Mondta a király. A leányomat megnevettetted, hát neked is adom, s vele fele királyságomat is.
1: A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban, s úr lett még a cigányból is.
0: A juhász legényből lett király,
1: egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is.
0: Ezekből is mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Mesemondó esték. Válogatás Benedek Elek örökségéből. Mesét mondott Bardóczorsolya előadó művész, Elek apó ükunokája.

0: Hírpercek.
1: Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel békedíjat. A főegyházmegye Caritas önkéntesei szombaton tartották lelkinapjukat a Szent István bazilikában. Nemzetközi díjat nyert a felújított citadella. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Szopkó Anna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentették be pénteken Oszlóban. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el e kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írta meg az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetői bíróság előtt feleljenek tettükért, jelentette be a bizottság elnöke. Már az első Nobel békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. Az alapvető gondolat az volt, hogy a tartós békét jogelvekre alapozva kell létrehozni. Az Esztergom Budapest főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központjához tartozó 10 régió önkéntesei szombaton tartották a Szent István bazilikában éves lelki napjukat, közel 300 önkéntes részvételével. Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődött Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspökatya elmélkedésével, majd szentségimádás következett, 11 órától pedig elkezdődött az ünnepi szentmise, tudósított a szerkesztő. A mise után Écsi Gábor atya, Csorba Gábor diakónus és Marik Gergely, a korábbi, valamint a jelenlegi Caritas igazgatók emléklapokat adtak át a jubiláló önkénteseknek. Bajzát Ferenc atya idén már nem lehetett az átadók között, mert életének 87. évében ez év elején elhunyt. 150 jubiláló önkéntes kapott emlékoklevelet, volt köztük olyan önkéntes munkatárs, aki már 40 éve végez Caritas munkát. A program az altemplomban zárult közös ebéddel. A Citadella felújítása kapta a legjobb projekt díját a MAPEI olasz cég tagvállalatai között megrendezett Grand Prix 2026 nemzetközi verseny referencia kategóriájában. Közel 14 000 négyzetméternyi történelmi kőfelületet újítottak fel, több mint 600 tonna habarcs felhasználásával, számolt be a magyar építők. A Citadella felújítása restaurátori és műszaki feladatot jelentett, hiszen a több mint másfél évszázados falazatoknál nem volt elegendő a látható sérüléseket kijavítani. A szakembereknek fel kellett tárniuk, milyen problémákat okozott az építményben az évtizedeken át jelenlévő nedvesség és a falazatban felhalmozódott só. Majd ezek ismeretében kellett meghatározniuk a helyreállítás módját. A projektben a restaurátori és mérnöki munka, az alkalmazott anyagok kiválasztása, a kivitelezés összehangolása egyaránt fontos szerepet játszott. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei, október 11-én vasárnap. Szopkó Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Egynek nehéz, soknak könnyű. Istenhez kiáltva nemzetünkért, alakítsuk ki magunkban a másik megértésének, a másikkal való egységnek, az összefogásnak a gondolkodását és magatartását. Sokszor látjuk széthúzásunkat, és ebből nem jön közös cselekvés. Ezért érezünk mindent nehéznek, mert egyedül érezzük magunkat. Ami egynek nagyon nehéz vagy képtelenség megvalósítani, sokaknak nem lehetetlen. Erről az összefogás szükségességéről beszél hozzánk Széchenyi István a messzi múltból. Az egyesületek lelke, akármelyre célozzanak is azok, oly bizonyos alapon nyugszik, hogy azt módosítani ugyan vég nélkül lehet, de valamit velejére nézve változtatni, az egésznek megsemmisítése nélkül lehetetlen. Hogy ezer embernek több pénzbéli tehetsége van, mint egynek, tagadni nem lehet. Hogy ezer emberben több ész, több szem van, mint egyben, igazság. Hogy az ezernyi lélekből álló egyesület, amely atyáról fiúra átmegy, tovább élhet, mint egy gyarló ember, kit egy szellő, egy csepp víz megölhet, ki fogja tagadni? S így, egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Egy magányos ember semmi, csak egyesületnek van hosszú élete és igazi súlya. Sok nagy erő, kevés vagy egy ellenben csak igen kis erő. Hanem azon sok is csak úgy nagy erő, ha közösen dolgozik egy célra. Közös dolgozás, egyesülés pedig a sokaság oly számtalan külön színesei közt csak úgy eszközölhető, startós, ha minden, ki a tárgyban munkás, fáradozásai után bizonyos vagy várható haton, haszon következésében jobb létét emeli, vagy emelni reméli. A közös érdek azon nagy titok, mely mindent egyesít, s a nemzetek hosszú éltöknek egyedüli garanciája. Egy olyan országban, amelyben oly csekély a közösségi szellem, mint a miénkben, ahol mindenki csak magával törődik, és a közre nem gondol, véleményem szerint valamilyen egyesítés kezdete lényeges haszonnal jár. Mert több embernek olyan vállalkozás is könnyű, amely a magánosnak egyszerűen lehetetlen marad.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
2: A mai imádságot, a nemzetért a szombathelyi Jézus Szíve plébánia Karitász imacsoportja és kántora közreműködésével hallhatják. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Imádkozzunk együtt magyar népünkért, hazánkért, a nemzetért, családjainkért, egyházi és világi vezetőinkért, papjainkért és püspökeinkért, nemzetünk megújulásáért és a világ békéjéért.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus ismét példabeszédben szólt hozzájuk. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki mennyegzőt rendezett fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Azok nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, hogy a lakomát előkészítettem. Ökreimet és hizlalt állataimat leölettem. Minden készen van, gyertek a mennyegzőre. Azok nem törődtek vele, az egyik a földjére ment, a másik meg az üzlete után nézett. A többiek a szolgáknak estek, összeverték, sőt, meg is ölték őket. A király ennek hallatára haragra lobbant, elküldte csapatait, a gyilkosokat felkoncoltatta, városaikat pedig fölégette. Aztán így szólt szolgáihoz. A mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ezért ki az útkereszteződésekre, s akit csak találtok, hívjátok meg a mennyegzőre. A szolgák ki is mentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, jókat, gonoszakat egyaránt. A mennyegzős terem megtelt vendégekkel. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Áldunk téged, Krisztus!
3: Az evangéliumi példabeszédben a király lakomájára való meghívással Jézus az Isten kegyelmét akarja érzékeltetni, amellyel meghív bennünket az örök élet lakomájára, ami a mennyek országát jelenti számunkra. Különös, hogy a király hiába küldi szolgáit a meghívottakhoz, méghozzá kétszer is. Azok nem törődnek a meghívással. Elmennek ki a földjére, ki az üzletébe a pénze után. Mások megfogják szolgáit, megverik, sőt meg is ölik. Ebben a viselkedésben megnyilvánul a hálátlan és érzéketlen visszautasítás, amit a király ellen elkövettek. Jézus az üdvösséget, az isteni életet szívesen hasonlította lakomán való részvételhez. Egy gyermek számára ma is a lakomán található bőség, az arcokon sugárzó mosoly egy csodálatos világot jelent a mindennapi élethez viszonyítva. A zsidóknál szokásos többnapos lakodalom még inkább jelenthetett felszabadult, örömteli eseményt. Ezért a lakomára való meghívás igen nagy megtiszteltetést jelentett. Kik lehettek azok a meghívottak? Első értelmezésben a zsidókra gondolhatunk, akik az Isten országába való meghívást, az evangéliumot elutasították. Isten küldötteinek bántalmazása vonatkozhat a prófétákra, Jézus követőire, de vonatkozhat magára Jézusra is. A lakodalmas ház mégis megtelt. Isten országa nem marad örvendező üdvözültek nélkül, mert Isten hív minden embert. Nem csak a zsidókat, hanem a pogányokat is. Sőt, jókat és gonoszokat egyaránt, mert a megváltó irgalom őket is megérinti. A kegyelem a régi ember levetése után képes az új, tökéletesebb életet kialakítani, ennek az életnek a

0: Feltétele tehát a megtisztulás, a bűnbánat. A kegyelem Isten életadó szeretetre emel fel bennünket egy másik életbe, az Isten gyermeki kegyelmi életbe.
1: Október a rózsafüzér hónapja. Isten megígérte, hogy sok bajtól megóvja gyermekeit, ha tiszta szívvel, alázattal és örömmel imádkoznak, és másokért is közben járnak. Imádkozzuk buzgón a rózsafüzért kiengesztelődésért, a bűnösök megtéréséért, hazánkért, családjainkért és a békéért. Rózsafüzér királynéja, magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk.
2: Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
4: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjük ki szívből egymással.
4: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben, a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjuk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremted világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősség jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök igá szülőanyja, Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon. Ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
2: A mai imádságot a nemzetért a szombathelyi Jézus szíve plébánia Caritas imacsoportja és kántora közreműködésével hallhatták.

0: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
1: Mária Rádió.
2: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallják.
3: Szeretettel köszöntjük a mai adásunk hallgatóit. Én Mutricki Lid vagyok, és Esbéres Bernadett irodalomtörténésszel, a Jászárok Szállási Deák Ferenc Gimnázium tanárával, Vörös Sándor Bádog és Cserép című verséről fogunk beszélgetni. Bernadett, a hallgatókban talán joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért pont ezt a jóformán ismeretlen verset választottad a beszélgetés témájául.
4: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és talán emlékeznek rá, hogy amikor idén februárban elindult kutatócsoportunk műsora a Tojáséj, a maihoz hasonlóan Vörös Sándor két kevésbé ismert istenes versét választottam értelmezésre, akkor az Isten kezében és a Pré-egzisztencia című négy sorosokat értelmeztük. Meggyőződésem ugyanis, hogy nagy költőink kisebb költeményeinek olvasása kapukat nyithat az életmű megértéséhez, és hogy általuk közelebb kerülhetünk a nagy, emblematikus művekhez is. Ez a kis vers a Bádog és Cserép című, a Hallgatás tornya című kötetben jelent meg először, csak úgy, mint a fentebb említett két kis négy soros. Ez a kötet megjelenésekor 1957-ben igazi irodalomtörténeti szenzáció volt, hiszen Vörös Sándornak önálló verses kötete utoljára ezelőtt 10 évvel jelent meg, a Fogak tornáca címmel. Ebben az évtizedben Vörösnek csak műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg a cenzúra miatt. Kenyeres Zoltán Vörös kutató szavaival élve rázárult a csönd. Ezért is olyan jelentős ez a kötet, amelyet most a kezemben tartok. Fizikai megjelenését tekintve sem szokványos, hiszen egy vaskos, mint egy 430 oldalas könyvről van szó, szinte zavarba ejtően gazdag a kötet. Az akkori szellemi közegben, mint egy az irodalmi konszolidáció, a fellélegzés jelének tetszett a hír, hogy megjelenhet egy válogatott kötet Vörös Sándortól. A kötet szerkesztője a Szép Irodalmi Kiadónál Domonkos Mátyás volt, de a válogatásban és a szerkesztésben részt vett Fülep Lajos is, Vörös egykori pécsi professzora, valamint a költők Álnoki László és Szabó Lőrinc is.
3: De ugye jól tudom, hogy a költő Fülep Lajosnak ajánlotta végül ezt a kötetet.
4: A kötetet a költő valóban Fülep Lajosnak ajánlja a következő szavakkal. Idézem. Fülep Lajos bátyámnak, aki szerető és épp ezért irgalmatlan bírálatával 20 év óta támogat, hálával ajánlom ezt a könyvet. Idézet vége. Ez a bizonyos szerető, de irgalmatlan bírálat mutatkozik meg abban a kis történetben is, melyet Domonkos Mátyás jegyzett fel, és a kötet szerkesztése körül esett. Vörös a már készen összeállt kötetet elvitte Fülephez, Domonkos Mátyás így meséli a történetet. Idézem. Fülep nehéz ember volt, kikötötte, hogy látni akarja a kéziratot. Elmentünk hozzá, szerkesztőként én is hivatalos voltam. Elkezdett lapozgatni a kéziratban, és láttam, hogy nagy baj lesz, mert a versekben piros szeruzával aláhúzta a germanizmusokat. Hát nem valami híres, mondta az egészre, a magyar költészet egyik csodájára. Sorra vette, javította a nyelvhelyességi hibákat, Sándor egy ideig szinte lapított, odalapozott a rongyszőnyeg egyik darabjához, amelyik így kezdődik. A csiga sétál, tudod, minden estén, füvem közt, mint templomban a keresztény. Ez Fülep református lelkészi önérzetét sértette, különben sem keresztény mondta, hanem keresztjén. A professzor annyira fölbosszantotta magát, hogy végképp elvesztette arányérzékét. Fogta a kéziratot, és azt mondta, vidd ezt az egészet, látni sem akarom, nem ér semmit szemét, van benne egy 7 soros vers, a Bádog és Cserép, az ér valamit, a többi nulla. Szóval ilyen volt, Sándor provokálta, eddig az idézet. A vers ugyan nem 7 soros, és nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a professzor indulatos kirohanása ellenére sem a kötet legnagyobb verse, mégis érdemes a figyelmünkre.
3: Megkérhetlek arra, hogy mielőtt folytatnánk a beszélgetést, felolvasod ezt a verset?
4: Vörös Sándor, Bádog és Cserép. zörögjetek, zörgessetek, kanalak, csészék és tányérok, megnyittatik néktek. Bádok, bordák, cserép fejek, rajtatok nem fog semmi átok, ti lelki szegények. Sárga szőlő, piros vessző, térdre borul az esztendő, árnyat vett ruhája, szender a befőttes polcon, bádok cserép közt egy asszony, átolvad az árnyba.
3: Hát valóban különös kis vers ez, és már az első hallásra érezzük, hogy mennyire fontos a zeneisége, és talán a szentírási utalásokat is kihalljuk belőle. Szerinted, Bernadett, jó úton járunk akkor, hogyha ez alapján próbáljuk megítélni a szövegnek a képi világát is?
4: Igen, úgy gondolom, hogy a vers értelmezéséhez két kiinduló pontot ajánlhatunk. Az egyik a vörösi szövegek nyelvi, poétikai megalkotottságára vonatkozik. Horváth Kornélia Vörös Sándor költészetéről című írásában a következőket írja. Idézem. Vörös szemléletmódja szerint a költészetben a szó lehetséges szemantikája nem a szó elsődleges vagy fogalmi jelentésében rejtőzik, hanem a hangalakjában, a szavak hangtestében, érzéki formájában. És az ebben hordozott másodlagos történeti, etimológiai és az ezekhez tapadó kulturális, művészi, filozófiai, mitológiai, irodalmi jelentés lehetőségekben. A költészet nyelve éppen a szavak érzéki testformájában őrzött jelentések előhívására, felszínre hozatalára, azok kibontására orientálódik, és azokból építi fel szövegvilágát. Idézet vége. Ebből a szempontból fontos tehát a vörösi versszöveg szoros olvasása és annak verstani és nyelvi megformáltságának vizsgálata. A második kiinduló pontunk pedig Vörös Sándor kulturális szemléleti alapjaira vonatkozhatna. Harmat Artemis Szüntelen jóvátétel Újraolvasni Vöröst című könyvében arra hívja fel a figyelmet, hogy az irodalmi köztudatban jelenlévő hiedelemmel ellentétben Vörös gondolkodása döntően nem a keleti filozófiákon, hanem a keresztény hagyományokon alapul. Fontos meglátás ez a vizsgált verssel kapcsolatban, melynek már az első szava bibliai utalás, és a vers értelmezéséhez is alapvetően szükséges a kereszténység szent szövegeinek, szimbólumainak, sőt, néhol dogmáinak ismerete is. Vörös Sándorról tudjuk, hogy evangélikus vallású volt, iskoláit evangélikus intézményekben kezdte, versei azonban sok esetben mutatnak nyitottságot más keresztény felekezetek teológiája felé is.
3: Azt megkérdezhetem, hogy neked személy szerint mit mondott a vers első olvasásra, ha ezt fel tudod még idézni?
4: Igen, talán legelőször a címe fogott meg. Középiskolás korom óta nagy kedvencem Pilinszky János Egy szép napon című verse, melyet szeretettel ajánlok a kedves hallgatóknak is. Ennek a versnek egy otthonosan bensőséges fordulata, az elhányt bádokkanál képe jelent meg a szemeim előtt, mikor a Bádog és Cserép címét először olvastam. Később pedig életre kelt előttem a versszöveg által leírt jelenet. Képzeljük csak el, a versszöveg számomra egy falusi porta belső udvarát idézi fel. Ősz van, vagy késő nyár. Az udvart meleg színekben játszó szőlőtőkék övezik, a gyümölcs telten, sárgán világít a levelek között. A kis nyári konyha ajtaja nyitva, az asztalon tányérok, a polcokon frissen eltett befőttek sorakoznak, az udvar közepén a köcsökfán és a kerítés oszlopain tisztára mosott bádog és cserépedények várják, szép sorban lefelé fordítva, hogy lecsöpögjenek és megszáradjanak. Talán esteledik, mert szenderek szállnak és hosszúra nyúlnak az árnyak. A nyári konyha és a köcsökfa között egy idős asszony sertepertél a diófa árnyékában, és szorgos mozdulatai közben talán épp az esti harangszóra imádkozik. Az elmúlás organikusan és meghitten van jelen ennek a képnek minden egyes részletében, és talán nem véletlenül emlékeztet a saját nagymamáimra.
3: És hogyan kapcsolódnak ezek a nagyon meghitt és családias képek a megidézett szentírási szöveghelyekkel?
4: A vers ugyanis első pillantásra egy ember által megformált és belakott természetközeli teret ábrázol, és benne az élet múlását. A vers első strófájába két új szövetségi részlet jellegzetes kifejezései szövődnek bele. A versszak felét teszik ki ezek a bibliai utalások, az első és harmadik sor Jézus hegyi beszédének azt a példázatát idézi fel, melyben az imák meghallgatásáról beszél, nem sokkal azután, hogy megtanította tanítványainak a mi atyánk imádságot. Ezt az epizódot a két szinoptikus Máté és Lukács evangéliumában olvashatjuk. Történetben egy embert éjszaka felzörget egy jó barátja, hogy kenyeret kérjen kölcsön a vendége számára. A jézusi példabeszéd szerint a kérések az atyánál nyitott fülekre találnak. Idézem, én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Idézet vége, és ezt a szöveg helyett Lukács evangéliumából, Károli Gáspárféle fordításból idéztem. Jézus a példabeszédében a tanítványok sokaságát szólítja meg, a vers szövege azonban a hétköznapi élet profán tárgyait. Kanalakat, csészéket, tányérokat, edényeket, melyeknek valóban természetes velejárójuk a zörgés. És míg a zörögjetek alakhoz organikusan illeszkednek ezek az élettelen konyhai eszközök, a zörgessetek ige alak mellé sokkal inkább cselekvésre képes megszólítottakat képzelünk, ahogyan az eredeti bibliai történetben is egy emberre vonatkozik ez a szó. Nagyon hangsúlyosak itt ezek az élettelen többes szám második személyű megszólítottak, sok emberi vonásuk van. Cselekszenek, lelkük, valamint testrészeik vannak, bordák és fejek.
3: Viszont ugye jól emlékszem, hogy az imént azt említetted, hogy a saját értelmezésed másik kiinduló pontja a versnek a nyelvi megalkotottsága lenne.
4: Igen, hiszen Vörös híresen virtuóz verselő volt. Már a vers címének első szava az 1940-es az Éjszaka csodái című vers nevezetes pentameter sorát idézi. Ha megengedik a hallgatók, elmondom ezt a pentametert. Tóth Gyula bádogos és vízvezeték szerelő. Az időmértékesség tehát mintegy kódolva van a szóban. Az etimológiai kutatások ismeretlen eredetűnek tartják a bádog szavunkat, de már egészen korán az 1400-as évek végéről adatolják bádogedény jelentését, mely ebben a versben is aktivizálódik. A cserépszavunk elsődleges jelentése szintén az edények fogalomköre, de tetőcserép, kályhacsempe és virágcserép jelentései is ismertek. A rokon nyelvek adatai közt szerepel a koponya jelentés is, amit a vers képrendszere is felidéz, cserépfejek. A két rövid versszakból álló vers címe még kétszer ismétlődik a vers szövegében. A címszavak közös tulajdonsága, hogy melléknévként, anyagnévként jelzők lehetnek, ez történik az első versszak negyedik sorában, vagy főnévként mindkettő edény jelentésben állhat, mint a második versszak ötödik sorában. A címben ez a jelentésbeli szófajbeli kettősség még teljes mértékben fennáll. A két strófa között ritmikai eltérés is van. Ez is a vers szemantikai rétegére mutat rá. Az első versszakban a megnyíló mennyország képét, a jambikus lejtésű ritmus emeli ki, míg a második versszak elmúlás képeit az ereszkedő versritmus hangsúlyozza. A második versszak sorai ráadásul felező 8-as, illetve felező 6-os ütemhangsúlyos sorokként is értelmezhetők, és ez a szimultaneitás is a több jelentés rétegre utalhat. A vers egyetlen általam ismert mikroértelmezése, a fentebb idézett harmat Artemis munkája, a szöveg hangzósságát hangsúlyozza. Úgy véli, hogy a szöveg a fentebb idézett Károli mondat hangzásából zörgessetek és megnyittatik néktek, nő ki. A zörgést a hangutánzó szavak, az ajtónyitás kattanó hangjait megnyittatik néktek, illetve rajtatok nem fog semmi átok, pedig a zárhangok halmozása idézi elő. Harmat megállapítása szerint a bibliai idézetben felfedezett hangutánzást a költő az edény csörömpölésre viszi át.
3: Viszont a versszak második felében a jézusi boldogságmondásokra is történik utalás, ugye jól emlékszem?
4: Igen, az első versszak hatodik sora Jézus hegyi beszédének másik részét, a 8 boldogságmondás első mondatát idézi. Idézem, mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leült vala, hozzámenének az ő tanítványai, és megnyitván száját tanítja vala őket mondván. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Eddig az idézet. Jézus boldogságmondásaiban azoknak ígér mindent, akik e világon semmiben nem reménykedhetnek. Az első boldogságmondás szerint a mennyország a lelki szegények számára van fenntartva, értsük az alázatosak számára, akik belátják, hogy szükségük van Istenre. Ebből az aspektusból tehát a harmadik sor hiátusa, tudnélik, hogy mi az, ami megnyittatik és feloldható. A mennyország ajtaja is kinyílik azoknak, akik zörgetnek rajta. A vers szövegében tehát már az első versszakban összefonódik a szent és a profán. A szakrális újszövetségi szöveg egy nagyon is hétköznapi térben hangzik el, egy konyha vagy kamra közegében. A tányérok, csészék, kanalak a közös étkezés képeit is felidézik, utalva talán a nagy csütörtök este eseményeire vagy egyéb újszövetségi történetekre, melyekben az étkezés nagy hangsúlyt kap.
3: Korábban ugye a két verszaknak az eltérő ritmusáról már részletesebben is beszéltél, de számomban még az a kérdés merült fel, hogy a második verszakban vajon újabb jelentés rétegek is előkerülnek-e?
4: A második verszak az elsővel szemben nem tartalmaz kimondottan bibliai idézeteket, azonban képeiben, motivumrendszerében erősen kötődik a keresztény szimbólumokhoz. Az első verszak élettelen, bár megszólított és megszemélyesített tárgyi környezete, itt kiegészül újabb elemekkel, melyek között megjelenik két élőlény, egy szender és egy asszony. A második strófában ez a szakrális profán összefonódás tovább rétegződik. A verszak elsősorban Krisztus szimbólumokban gazdag, sárga, mint az arany, és piros, mint a vér, Krisztus uralkodói színei. A szőlő is erőteljes Krisztus jelkép, hiszen az új szövetségben maga Jézus azonosítja önmagát, és tanítványait ezzel az ősi kultúrnövénnyel. A következő két sor kifejezései, térdre borul és ruhája, ismét egy embert sejtetnek, de a vers szövege egészen az utolsó előtti sorig késlelteti az asszony megjelenését. A második verszak ötödik sora áthajlik a következő sorba, tehát a bádog és cserép közt feltűnő asszony átolvad az árnyba. A harmadik és hatodik sort árnyat vett ruhája és átolvad az árnyba. A verszakon belül összeköti az azonos rím, és hogy 6-6 szótaggal mindkettő elkülönül az egyébként 8 szótagos soroktól. E két sor tehát hangzásában, ritmikájában és képeiben is szorosan összefügg, mint egy egymásra íródik. Az árny szó kétszeri ismétlése sötétséget, fenyegetettséget hoz a versbe, és az utolsó sor átolvad szava nem szokványos életvégi történést, hanem kifejezetten valamiféle tranzitust, átmenetet sugal, és ezzel Jézus anyjának halálára utal.
3: Hallgatóink kedvéért felidéznéd azt, hogy mit is tudunk a szűzanya haláláról?
4: Az evangéliumok nem írnak Mária haláláról, azonban az apokrifekből és az ókeresztény hagyományokból kibontakozó történet szerint Mária halálakor teste röviddel a temetés után feltámadt. Elsőként harmadik Sándor pápa írt arról 1169-ben, hogy Mária halálával lelke Isten boldog színelátására jutott, teste nem indult oszlásnak, hanem azonnal a megdicsőült test állapotára emelkedett. A bádog és cserép keletkezése előtt két évvel, 1950-ben hirdette ki 12. Pius pápa a Legbőkezőbb Isten című bullájában a boldogságos szűz mennybe menetele és megdicsőítése hittételét idézem. A szeplőtelen, mindenkor szűz Istenanya Mária, miután befejezte földi életének pályafutását, testestől, lelkestől föl lett véve a mennyei dicsőségbe, idézet vége. A keleti egyház a mai napig augusztus 15-én emlékezik meg erről az eseményről, melyet az Isten szülő elszenderüléseként emlegetnek. Ez a kifejezés nem csak hangalaki, hanem etimológiai, nyelvtörténeti kapcsolatban is áll a második verszak negyedik sorának elején álló szender szóval. A szenderfélék talán ismert hallgatóink számára, hogy valódi lepkék, sok száz fajuk ismert. Elnevezésük egyes nyelvtörténeti kutatások szerint a szenderedik higéből származik, a nyelvújítás korából, melynek eredeti jelentése szunnyad, elalszik, félálomba merül. Az igei szótőből származó szenderetesség főnevünket az 1400-as évekből adatolták, jelentése pedig lelki békesség és nyugalom volt, és ebből keletkezett szóelvonással a szende szavunk, melynek jelentése naív, szelíd, szemérmes. Ezek a történeti jelentések teljes harmóniában állnak mindazzal, amit a kereszténység Máriáról, az evangéliumokból tud. Ismeretes, hogy a Hallgatás tornya című kötetben jelenik meg elsőként a szintén 1952-es keltezésű Mária mennybe menetele című hosszú vers, közvetlenül a bádog és cserép, valamint a Halottak holdja című versek után. Ennek a költeménynek az alcíme Édesanyám emlékének, és a későbbi kötetekben a 7. szimfónia címet kapja. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy ez a rövidke vers, a bádog és cserép, bizonyára a recepció által is élénken tárgyalt hosszú versnek az előszövegének tekinthető.
3: Kedves Bernadett, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést Vörös Sándor Bádog és Cserép című verséről, és hallgatóinkat arra szeretném biztatni, hogy amennyiben bármelyen kérdésük vagy észrevételük van, akkor küldjék el azt nekünk a tojásé@mariaradio ékezetek nélküli e-mail címre. Egyúttal a Mária Rádió nevében is nagyon köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen.
2: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.

0: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, az Ismerd meg magad sorozatnak a szerkesztője és műsorvezetője. Rendszeresen visszatérünk a zeneagram általános dolgaihoz. Ebben a részben a szokásokról fogunk beszélni, a kényszerképzetekről, a méltóságról, az emberi méltóság megtalálásáról, tévutakról és kiutakról. Kezdjük azzal, hogy Einstein egész életében egy egyetemes energia elméletét kereste, és meg volt győződve arról, hogy a világ és annak okai egy magyarázatban jelennek meg, ami egyszerű és szép. Az eneagram is ilyen. Olyan tapasztalás elé állít bennünket, amely ugyan kihívásokkal jár, és lehet, hogy meg is ijedünk, de egyszerű és szép. Azért szép az eneagram, mert kicsi, esendő embereknek mutat meg bennünket. Mindannyian egy olyan rendszerhez tartjuk magunkat, aminek a segítségével megmagyarázhatjuk, hogy miért helyes és jó az, amit éppen teszünk, ami egyáltalán nem biztos, hogy úgy van. Ezért is fontos a szellemek megkülönböztetése, hogy a Bibliában áll. Ez úgy lehetséges, hogy felépítünk magunkban egyfajta belső megfigyelőt, egy pártatlan tanút, ahogy egyesek nevezik. Ez a belső megfigyelő, ez a tanú segít bennünket megkülönböztetni a moralizálás és az erkölcs valóságától, a valódi bűntől, a büszkeséget az erőtől. Ez a önmegismerés nem merül ki a bűnök elismerésében. Végső soron arról van szó, hogy eleresszünk minden látszólagos jót, és felfedezünk, ami valóban jó. Ugye, mindannyian tudjuk, a szokásaink rabjai vagyunk. Ezeket a szokásokat, ezek a bűneink alapozzák meg. Amikor éppen kedvenc bűneinket követjük, azokban teljesen benne vagyunk. Nem lehet ezeket úgy egyszerűen abba hagyni. A szokások rabja vagyunk, mondom. Fel kell ismerni ezeket. Az objektív megfigyelő feladata éppen ez. Képes vagyok megtapasztalni valamit, és aztán éppen ezért, mert képes vagyok felismerni, el is tudom elengedni. Kényszerképzeteink vannak. És az eneagram segítségével felfedezzük a saját csapdáinkat, vagy bűneinket, kényszerképzeteinket, és így észre fogjuk venni, hogy egyfajta tényleges kényszerként működik bennünk. Mint egy, mondjuk, hogy nem ösztönszerűen. Létezik egy fő dilemma, a baj fő gyökere, egy olyan kedvenc szenvedély mindenkinél, ami mindannyiunk esetében az élet minden területén jelen van. Ez az egyetlen csapda olyannyira jelen van az életünkben, hogy egyébként észre se vesszük. Az eneagram pedig segítenek felismerésében, és egy út a saját méltóság megtalálásához. Isten feltétlen nélküli szeretete teszi képes az embert arra, hogy valóban megélje önmagát erőben. Az erőt itt szellemi összefüggésbe használjuk. A Szentlélek egyik bibliai definíciója a dinamis, ami azt jelenti, hogy erő, energia. Arról az erőről van szó, amelyet annak a bizonyossága ad a számunkra, hogy Isten vonz bennünket magához, közösségben vagyunk vele a Szentlélekkel. A gonosz meg abban érdekelt, hogy megfosszon bennünket a méltóságunk, tehát eme egységünk megtapasztalásától. Az eneagram elvezet bennünket a méltóság és az erő e megtapasztalásához, mert kíméletlenül rámutat a hibáinkra. Megtisztult szenvedélyre és erőre találunk, jobb és igazabb énünkre. A hagyomány ezt a helyet nevezte léleknek. Annak a pontnak, ahol az ember Istennel egységben van. Az eneagram 9 csapdája, a 9 szenvedély, illetve főbűn alapján határozza meg a 9 ember típust. Ezeket a bűnöket, mint egy ilyen vészhelyzetben hozott megoldásként kell értelmeznünk. A túléléshez van rájuk szükségünk gyerekkorunktól. Bámulatos tény egyébként, hogy az Enneagram 9 bűne esetében mindenek előtt a katolikus hagyomány klasszikus 7 főbűnéről van szó. A büszkeség, az irigység, a harag, a restség, a fösvénység, a mértéktelenség, illetve a falánkság, a paráznaság. Ehhez kapcsolódik két további bűn, a hazugság és a félelem, amelyek a hagyomány hagyományos egyházi tanításból hiányoznak. Ezeket gyökérbűnöknek nevezhetjük. A gyökérbűnök legrégebbi listái, erről már beszéltünk, a sivatagi atyákig vezethetők vissza. Evagrius Ponticus és tanítványa, Johannes Cassian, 8 gyökérbűnt nevez meg. Ez a gyökérbűn fontos szerepet játszik a festészetben. A gyökérbűnök eredeti elképzelése abból indult ki, hogy a bűnök fájának van egy fő gyökere, amelyből minden bűn sarjad. A gyökérbűn ősi fogalmát azért használjuk, hogy kihangsúlyozzuk, radikális megújulásra van szükségünk. A radikális szó, a latin radix, gyökér szóból származik. Manapság sok ember számára nehezen értelmezhető a bűn fogalma. Már lehet, hogy a szó is ellenreakciót vált ki. Ezért értelmes megoldásnak tűnik, ha adunk mélyebb értelmezéseket, és megtanuljuk másként értelmezni. Például a bűn görög szava, a hamartia, az íjászatból való, a harci művészetből. És ez a görög bűnszó, a hamartia, céltévesztést jelentett. Ebben az értelemben a bűnös az, aki elvéti a célt. Bár helyes és jó célra irányítom már tekintetem, mert mégsem vagyok elég összeszedett és felkészült, hogy elérjem. Vagy például a német bűnszó, a szünde. Ennek a szónak a gyökere a sund, ami nagyjából hasadékot vagy elválasztottságot jelent. A bűn ilyen értelemben valóságosan is Istentől való elválasztottságunkat, de egyszer s mind a többi embertől és az önmagunktól való elszakítottságunkat is jelenti. A bűnök olyan fixációk, amelyek megakadályozzák az élet energiájának, Isten szeretetének szabad áramlását. Bűnön azokat a saját magunk által emelt torlaszokat és akadályokat értjük, amelyek elszakítanak bennünket Istentől, és elszakítanak bennünket embertársainktól, és tulajdonképpen elszakítanak életünk teljességétől, és saját igazi énünktől. Persze, a bűnök felsorolása mellett léteznek erénylisták is. Az utóbbiak közül néhány már a Bibliában is olvasható. Ezek közé tartozik a szellem 7 messianisztikus adományának a felsorolása. Istenfélelem, jámborság, tudás, erő, tanács, belátás, boldogság, ami egyébként Izajásig nyúlik vissza. Aztán Pál apostol például a szellem 9 gyümölcsét találja és sorolja fel. Pál apostol a szellem 9 gyümölcsét így tekinti. Szeretet, öröm, béke, türelem, barátságosság, jóság, hűség, szelídség és önuralom. A klasszikus erénylistát pedig Arisztotelész állította fel. Ő a 4 kardinális erénynek nevezi ezeket. Igazságosság, okosság, mértékletesség, bátorság. És ehhez idézőjelben 3 teológiai erényt tesz. Hit, remény, szeretet. Ezek kombinációjából alakul ki. Ez a hét erény a művészet kedvenc témája volt egy időben. A Shakespeare előtti legnagyobb angol költő, Geoffrey Chaucer, aki egyébként 1340 és 1400 között élt, a Canterbury mesékben, vagy Canterbury mesékben, a pap elbeszélése című részben egy rendkívül érdekes listát ad nekünk. Abból indul ki, hogy minden főbűnre létezik egy ellenszer, vagy egy specifikus erény. És ezzel már tényleg közel járunk az eneagramhoz. Nevezetesen, hogy az eneagram és Chaucer megfeleltetési párjai szinte azonosak. Mondom, minden egyes bűnnek van egy ellenszere is. Ez a kiút a kényszerképzetekből és a fogságból. Minden egyes bűnnek tehát van egy ellenszere is. Egy üdvös erény, hívjuk így. A büszkeség ellen az alázat segít. Az irigység ellen az igazi Isten szeretet. A haraggyógy füvét türelemnek hívják. A restséget a merészség győzi le. A fösvénységet a könyörületesség. A falánkságot a józanság és a mértékletesség. A paráznaság ellen a szemérmetesség, a jó. Szellemi gyümölcsökről beszélünk itt. És az eneagramban áttekintjük nem csak a gyökérbűnöket, hanem azokat a erényeket, amelyek ezek ellen vannak bennünk. Ezeket az erényeket, hasonlóan a gyökérbűnök képéhez és annak bibliai fogalmához, az életfa szimbólumával fogjuk értelmezni. Ahogy Jézus mondja, minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem, mondja Jézus. Köszönöm a hallgatói család figyelmét. Jövő vasárnap ugyanebben az időben folytatjuk az önismereti programunkat az eneagram módszerének használatával. Köszönöm még egyszer a figyelmet, Isten áldja a hallgatói családot. Szabó Tamást hallottátok.
1: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Eneagram bölcsességéről.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Nemzetközi díjat nyert a felújított citadella. A Csak egy segítő szolgálat a Szent Család plévániával közösen tart szentségimádást kedden. Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel békedíjat. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Szopkó Anna készített mönöknek és Kassa Regina olvas fel. A Citadella felújítása kapta a legjobb projekt díját a MAPEI olasz cég tagvállalatai között megrendezett Grand Prix 2026 nemzetközi verseny referencia kategóriájában. Közel 14 ezer négyzetméternyi történelmi kőfelületet újítottak fel, több mint 600 tonna habarcs felhasználásával, számolt be a Magyar Építők. A Citadella felújítása restaurátori és műszaki feladatot jelentett, hiszen a több mint másfél évszázados falazatoknál nem volt elegendő a látható sérüléseket kijavítani. A szakembereknek fel kellett tárniuk, milyen problémákat okozott az építményben az évtizedeken át jelenlévő nedvesség és a falazatban felhalmozódott só. Majd ezek ismeretében kellett meghatározniuk a helyreállítás módját. A projektben a restaurátori és mérnöki munka, az alkalmazott anyagok kiválasztása, a kivitelezés összehangolása egyaránt fontos szerepet játszott. Egész napos szentségimádást szervez a Csak egy szolgálat a Budapesten élő hajléktalan és nélkülöző emberekért. A kezdeményezés a Terézvárosi Szent Család plébániával együttműködésben valósul meg. Időpontja október 13-a kedd, 9 órától este 6-ig, helyszíne pedig a Szent Család templom a 6. kerületi Szondi utcában. A templomban egy dobozt is elhelyeznek majd, benne a segítő szolgálat által támogatott szegény emberek rövidített neveivel. Olvashatjuk a Szent Erzsébet Karitász Központ Facebook oldalán. Arra bátorítanak mindenkit, hogy majd húzzanak egy vagy két nevet, és imádkozzanak személyesen értük. A szentségimádás szentmisével zárul. A Csak egy központ nappali melegedő és karitatív szervezet, katolikus missziós és szociális szolgálatként Budapest szívében a 6. kerületben szolgálnak. Munkatársai keresztény lelkületű, szolgálatra törekvő emberek. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentették be pénteken Oszlóban. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el e kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írta meg az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetői bíróság előtt feleljenek tettükért, jelentette be a bizottság elnöke. Már az első Nobel békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. Az alapvető gondolat az volt, hogy a tartós békét jogelvekre alapozva kell létrehozni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopkó Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és ki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mária Rádió.
4: Nagy Károly atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.

0: Lánytól, mert nem kell magányosnak lenni. Közösségbe lehet gyakorolnunk a hivatásunkat. És ezt kérem tőled, ezt a kegyelmet, hogy minél többen megkapják, illetve meghallják a te hívásodat, és bátran merjenek neki vágni, mert a legszebb hivatás, úgy érzem, másokat szolgálni, mert ezt tetted te is, Jézus. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja másokért. Hát a papnak lenne ennyit jelent, hogy az életemet adni, másokért élni, másokat szolgálni. És a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
1: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kis boldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként, újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió.
4: Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén. A műsorvezető Tóth Enikő, mai vendége dr. Juhász Gábor atya, a Budapest vizafogói Szent Márton plébánia plébánosa.
5: Üdvözöljük a kedves nézőket, itt vagyunk Juhász Gábor atyával, és arról beszélgetünk, hogy mit jelent számára a papi hivatás, és hogyan alakult az ő személyes hivatása. És az első kérdésem az lenne, atya, hogy hogyan indult ezen az úton, és hogyan fogalmazódott meg atyában, hogy pap legyen?
6: Én is üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit és nézőit. Azzal kezdeném, hogy én bölcsőkatolikus vagyok. És ez nagyon-nagyon jó dolog. Azért, mert az ember a bölcsőt

0: kezdve szívja magába a hangulatát, az atmoszféráját a katolicitásnak, a katolikus gondolkodásnak. Néha szokták azt mondani, hogy felnőtt korban megtérők komolyabban, mélyebben átgondolják. Igen, lehetséges, hogy ez így van, hogy egyes esetekben egy felnőtt korban megtérő mélyebben átgondolja. De amennyiben egy bölcső katolikus, különösen kamaszkorában elkezd reflektálni, és mélyen akar reflektálni a hitére, annyiban több neki amire reflektál. Több anyaga van, amire reflektál. Beleértve az ötéveskori tömjén illatot, a szentelt vizet, a hittanórákat, a fegyelmezetlenséget és a fegyelmeket, a fegyelmezettséget. Tehát rengeteg minden, ami Krisztusnak, Istennek a megismerésében, a neki való engedelmességben, az ide való felnövekedésben telt. Igen, tovább menve, tehát bölcsökatolikus vagyok, és volt mire reflektálni, olyan 15-16 éves koromban kezdtem el ezt a reflexiót. A 66-os busz megy Pest-Szent Erzsébetről Soroksára, és ott álltam a hátuljában, és gondolkodtam a világ nagy dolgairól. Nevezetesen arról, hogy egy-két év, és vége a középiskolának. Aztán el kell még dolgozni, aztán dolgozunk, néha van szabadság, meg hétvége, aztán majd nyugdíjasok leszünk, és a végén el fogunk menni ebből a világból. És akkor most akkor tulajdonképpen mit is csinálunk? Na valahol itt született meg bennem, hogy ennek az egésznek az égett a világon semmi értelme nincsen, hogyha nincs Isten. Hogyha nincsen valami örök értelme a dolognak, engem ez nem érdekel. Tehát szószoros értelemben, ahogy Sarah Bíborosnak a könyve megjelent, hogy Isten vagy semmi. Ha van Isten, akkor van értelme annak, hogy gondolkodjak, engedelmeskedjek, jót cselekedjek. Tehát egyáltalán törjem a fejemet. Tehát engem az a törjem a fejemet se érdekel túlságosan, ha nincsen jó Isten. És látjuk azt, hogy ahogyan az Istenre való odafigyelés eltűnik, az egyik, a Szent Istenre való odafigyelés eltűnik, ugye egyszerűen a gondolkodásra való odafigyelés eltűnik a társadalomban. Nem egyszerűen a kis ember, nem. Miért? Az értelmiség nagy része odafigyel a mélységekre? Nem figyel oda. Tehát az mit jelent, hogy valaki értelmiségnek tartja magát, kimondja ezt a szót, hogy értelem, és közben ateistának vallja magát. Tehát ha én ateista vagyok, csak materialista vagyok, az anyag az elvont gondolkodást produkál, vagy mi van? Ezt én nem értem. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy számomra egy ateista, materialista, értelmiségi, az nem értelmiségi, mert értelmetlen az értelmiségi jelző ővel kapcsolatban. Na minden így kezdődött az, hogy tényleg nagyon mélyen reflektáltam erre, hogy tulajdonképpen teljességgel értelmetlen az élet, hogyha ha nincs Isten, ha viszont van Isten, akkor hát, akkor irány ebben az irányban, és akkor olvasni kell róla, akkor meg kell ismerni, akkor ez szerint kell élni, gondolkodni, és akkor ez a legfontosabb téma, erről van értelme beszélgetni egyáltalában. Máshol nincs értelme beszélgetni. Jó, hát vannak érdekes dolgok, szó se róla, eljártunk korcsolyázni a műjégpályára, és akkor lehet beszélgetni arról, hogy milyen korcsolyád van, vagy valami ilyesmi, de ez végül is eléggé, hát, akcidentális dolog. A dolog lényege az mindig abban mutatkozik meg, hogy mi az örök élettel. De annélkül nincs értelme az egésznek. Annak nincs értelme, hogy az ember lejön a barátaival, és megjön egy jó sört. Tehát a végső dolog az, ami a legesleg pirinyóbb döntést is, jó cselekedetet is bearanyozza, és valóban az egésznek a részévé teszi. És ilyen módon az ember tényleg a megkezdett örök életben él. És ez nagyon fontos dolog. Én nem akarok másban élni. Tehát az ember gyenge, meg gyarló, meg bűnei vannak, meg mit tudom én, de De ki kell kaparja magát belőle, mert különben vége. És ha azt mondja, hogy hát én nem akarok kiemelkedni, kényelmesebb bűnben élni. Na jó, barátom, egy darabig. De semmi értelme nincs ennek a kényelemnek, egyrészt. Másrészt, ha tényleg van pokol, és ez nem kérdés, hogy van pokol, akkor azért az nagyon savanyú lesz oda kerülni. Na minden visszatérve a dologra, hogy hogyan ment tovább, leérettségiztem, az érettségi előtt már voltak gondolataim azzal kapcsolatban, hogy esetleg pap legyek, elmenjek szemináriumba, de azt lehet mondani, hogy ezek valóban nem voltak megalapozottak, ahogy édesapám már rá is mutatott, amikor vele beszélgettem, hogy fiam, te semmit nem értesz. Így is volt. Nem értettem bele semmit. És eltelt egy fél év még, mire egyszerűen kikristályosodott bennem, hogy én Istenről akarok tanulni, én Istenről akarok beszélgetni, nekem ez a lényeg, nekem ez az életem, nekem semmi más nem érdekel, nekem ez az a középpontja az életemnek, és erre én fölteszem az életemet. És azt lehet mondani, hogy azóta nem akarok más lenni, csak pap. Jó pap akarok lenni, nem állítom, hogy mindig sikerült, és ennek rengeteg bentsége van is, és nem mentsége van, de nincs más, nem lehet más. Még annyit, hogy egy érdekes dolog, én 64-ben születtem, több helyre is jártunk templomba, bátyámmal, hugommal, voltak atyák, akik jól beszéltek, voltak, akik nem jól beszéltek, voltak, akik a papi életet jobban megélték, van, akik irgalmatlanul megszenvedték a kommunista börtönöket. És voltak, akik pedig inkább a mondjuk így finoman lazább oldalt képviselték. Tehát nem volt példamutató az életük. De apu mindig ezt hangsúlyozta, hogy fiam, ne azt nézd, hanem nézd azt, hogy mit jelent papnak lenni. Mit jelent a hit, mit jelent az anyaszent egyház. Tehát az az ő dolga, az az ő bűne. Neked meg a te bűnöd, te erényed van. Csináld a saját életed. És egy ilyen elszántságban kell lenni, hogy bármi van a világban, tehát mindenki őrült, én akkor is lehetek normális. Sőt, kell, hogy normális legyek. De persze megint itt jön az, hogy mi a norma. És aztán jön már a következő fejezet, amikor az ember elhatározta, hogy na akkor tényleg én ezzel akarok foglalkozni.
1: Tehát akkor a szemináriumra úgy ment be atya, hogy a szülők akkor ezek szerint támogatták, atya szülei.
0: Igen, a legmesszebb menőkig. Ez a délvidéki mentalitás, ugye apám Szabadkáról való, és ez a délvidékiek azok mindig kemény fejek voltak. És ilyen módon én is mindig kemény fejű voltam, vagyok, a minden negatívumával és pozitívumával együtt, és éppen ezért mondjuk anyu, emlékszem, amikor bejelentettem, hogy én elmegyek a szemináriumban, azt mondja, fiam, te! Hát, te viccelj már! De ez nem volt semmi ellenkezés, vagy ilyesmi, dehogy is, hanem csak egyszerűen, hogy de viccelj már! Én mindig azért csibész voltam. Én nem voltam jó tanuló, én nem voltam jó magatartású, nem voltam gonosz, vagy Isten ments, nem, csak manapság azt mondanák, hogy eleven a gyerek, és ez aztán már visszamegy az áteredő bűn problémájára, hogy hogyan értelmezzük a gyereket, mint ártatlan, vagy nem ártatlant. Hát ezeket a dolgokat én mind szerettem volna megérteni, és mind boldogan tanultam a szemináriumban.
1: Milyen társak csatlakoztak ott atyához?
0: Nekünk egy nagyon jó évfolyamunk volt, 10 voltunk az évfolyamban, és többen voltunk az évfolyamban, de mindegy 10 szenteltek föl, és hát egyetlen egy, aki hát ma már nem papi szolgálatot teljesít, hanem a családjával van, de a többiek szerzetes, plébános, Szóval tényleg a hűség megmaradt.
1: Fiatal fiúként milyen volt ez a közeg, ez a szellemi közeg, ez a tényleg egy kamasz, vagy hát éppen fiatal felnőtt srác, hogyan volt benne ebbe a szemináriumi életben?
0: Kamaszként én a középiskolában voltam, tehát nem a szemináriumban. És a középiskola légkörében, az osztályban próbáltam megérteni dolgokat. Az nagyon nagy baj volt, hogy a hittan tanulmányaink azok messze menve hagytak maguk után kívánivalókat. Tehát azt mondom, hogy több teológiát, filozófiát tanultam odahaza, mint a hittanórákon. Mint aki bölcsőkatolikus vagyok, aki azt hiszem ötöd magunkkal voltunk be, egy 400 fős iskolában, öten vagy hatan voltunk beiratva hittanra. De mi be voltunk iratva hittanra. 400 főből, öten vagy hatan. Jó magam, bátyám, húgom, meg még. Még a Zwickék, meg a Kaltenekerék, az biztos. Tehát ez, hogy akkor lenni 7-8-an. De nem volt elégséges a hittanóra. Tehát ott, ami ment, az mélységében nem tárgyalta. Most nem azt kifogásolom, hogy a kommunizmus kellős közepén nem tárgyalták az anyaszentegyház állam elméletét, magasztalva a királyságot. Nem erről van szó, hanem a hitünk alapjai nem lettek kifejtve, hanem tényleg 14-15 éves korban is rettenetesen hiányos volt, vagy egyszerűen nem volt hittanóra. Tehát az nem hittanóra, hogy játszunk gyerekek. Engem ez nem érdekelt. Ha játszani akarok, akkor elmegyek egy játékterembe, vagy elmegyek korcsolyázni, vagy belekötök a bátyámba, és akkor játszunk valamit, csinálunk. Én nem akarok hittanóra játszani. Én tanulni akarok, mert az életemről van szó. Így jött az a megszilárdulás, az elhatározás, hogy nekem papnak kell lenni. Engem ez érdekel. Engem semmi más nem érdekel. Minden más ehhez képest érdekel, hogy mi van a jó Istennel, hogy abból mi következik a világra nézve, az igazságra nézve. És ott aztán bementem a szemináriumban. Na, ott úgy voltam vele, hogy hát, amit mondtam, én nem voltam jó tanuló. És bementem a szemináriumba, és akkor úgy voltam vele, hogy ez lesz az életed, Gábor. Ezt meg kell tanulnod. Tehát itt nincs ilyen, hogy te maximális cél a minimum elérése. Nem, maximális cél a maximális. Tehát ha lehet, akkor többet tanulunk, mint amit kell. És én így voltam ilyen a szemináriumban, hogy tanultam, mint a gép, és próbáltam szintetizálni, próbáltam megérteni a dolgokat, mert az életemről van szó. Amiről majd beszélni fogok, amiről majd hittant fogok tartani, ami szerint élni akarok, ami szerint még az is lehet, hogy boldog leszek. Szóval ez volt a történet lényege. Aztán rá kellett jönnöm később, hogy hát amit ott tanítottak, az nem minden volt a toppon. Egyáltalán nem minden volt a toppon, de hogy hol vannak a problémák, hol voltak a problémák, hát az ahhoz nagyon sokat kellett még tanulni a későbbiekben.
1: Milyenek voltak az első évek papként?
0: Én papként itt voltam káplán, ezen a plébániában, ahol most plébános vagyok. Ez a összességében 4 évet voltam káplán itt, és 26. év vagyok plébános. Tehát ez a 30. év ezen a plébánián. Akkor Herpi Gyuri atya volt a plébános, és csak a legnagyobb hálával tudok rá gondolni. Abszolút a legnagyobb hálával. A megértéséért, a türelméért, a szeretetéért. Tehát egy atyai plébános volt a szónak a legszorosabb értelmében. És mindenkit sajnálok, akinek nem volt ilyen plébánosa, már káplánként. Mindenkit sajnálok. Aztán láttam sokféle dolgot, és utólag látom azt, hogy mit kellett volna csinálni, hogyan kellett volna bánni dolgokkal, de akkor még nem tudtam. Két év után, két évet itt voltam káplán, utána kikerültem. Én ki akartam menni tanulni. Én tovább akartam tanulni, mert láttam, hogy, amit tudok, ez nem áll össze a kép. Többek között a megváltástan. Tehát, hogy most akkor a mi úrunk Jézus Krisztus mit is csinált, és miért, és most akkor hogy van ez a természet, és természet fölötti most, hogy van ez kristály tisztán? És nem állt össze a kép, mert tanulni akartam, és végül is egy Kanadában élő magyar származású atya segítségével jogot tanultam két évig Ottawában, ahol megszereztem egy jogi licenciát, és rengeteg mindent tanultam, rengeteg dolog ért, de azt lehet mondani, hogy nem úgy jöttem haza, mint aki okosabb lett. Mondjam úgy, hogy inkább jobban láttam, hogy mennyire nem vagyok okos. Tehát, hogy még bizonytalanabb lettem, még inkább nem láttam a körvonalakat. És akkor káplán voltam, és tanultam. És akkor azt lehet mondani, hogy akkor újra kellett tanulni a hittant. Valahol máshonnan elindulni. És akkor találtam rá Szent Tamásra. Tehát az ősi tomista hagyomány, a Sütznek a dogmatikája, aztán a Takács Józsefnek a dogmatikája, és mindaz, ami ehhez tartozik, és Akvinai Szent Tamás, Summa Theologiae. Akkor lett kiadva az első kötet, aztán a második kötet is kiadásra került, és nekem meg kell tanulni a hozzátartozó filozófiát, de rengeteg mindent nem tudtam. Azt sem tudtam, hogy mihez nyúljak hozzá, melyik könyvhöz, vagy forráshoz. Aztán 2000 környékén hallottam életemben először ezt a kifejezést, hogy új teológia. És egy idős atya mondta nekem, együtt pizzáztunk, és akkor mondta nekem, hogy figyelj Gábor, vigyázz a tanulmányai során az új teológiával. De nem tudott ő se többet mondani, hogy ez most micsoda, mi az új teológia? Krisztus ugyanaz tegnap és ma is mindörökké, nincs egy új teológia. És pár évvel később kijött ez a könyv, a Novel Theologiae, új teológia, a modernizmus örököse és a második vatikáni zsinat előfutára. Ezt én interneten láttam, ennek az ismertetését, megvettem, megrendeltem, ez angolul jelent meg. Ha jól tudom, ez egy belga írta, Jürgen Mette Penningen, és nagyon jó a könyv, nagyon, és lefordítottam magyarra. Tehát angolból lefordítottam magyarra, mint egy rámutató arra, hogy na ez itt a probléma. Tehát amikor azt az ember elolvassa, akkor úgy rácsodálkozik arra, hogy az ég szerelmére ezek az emberek a legalapvetőbb szemléleteket és tanításokat is kétségbe vonták. Csodálkozunk, hogy nem tiszta a tanítás. Csodálkozunk, hogy nem áll össze a kép, az üdv történet képe. Én ma már nem csodálkozok semmin. Tanulom a teológiát, olvasgatok, fordítgatok, próbálom meglátni az összképet. Mert ez a legfontosabb dolog. Ha az összképet látjuk, lásd, például az ősbűn és a megváltás hogyan függ össze, és az üdvösség története az Ószövetségben és az Újszövetségben, hogy ilyeneket meglátni és kifejteni, hogy az Ószövetség az Újszövetségnek az Ószövetsége. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Ószövetség bármilyen értelemben eltűnik, hanem hogy Szent Máténál mondja Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem beteljesítsem azt. És ennek a folyamatosságban értelmezni az Ó és Új Szövetséget, na hát ebben Akvinói Szent Tamás abszolút fölötte mindennek. Tehát Szent Tamás után nincs olyan teológia, amit őtől el lehet vonatkoztatni. Azért nem, mert ő ő mindent összeszedett a korában. Tehát ha megnézzük azt az elképesztő szintézist, amit alkotott, amilyen egyszerűen, de azért az alapok meg kell legyenek, hogy megértse az ember, de valami végtelen egyszerűen és végtelen szintetikusan, ahogy leírja, az megkerülhetetlen.
1: Ahogy így beszélgetünk, nagyon azt tűnik ki, hogy szenvedélye atyának tényleg a teológia, a hittan, a filozófia. Viszont így rákérdeznék, hogy és most egy papnál szerintem nem lehet olyat mondani, hogy magánemberként, de hogy szabad idejében atya, van-e valami hobbija, valami olyan elfoglaltsága, esetleg sport, vagy bármi, amivel foglalkozik?
0: Alapvetően úszás és kerékpározás. És mindeközben hallgatni hangos könyveket. Ami alatt azt értem, hogy vannak nagyon jó hangos könyvek, amik történelem, filozófia történet, vagy valami szép novella, valami ilyesmi, regény. Ilyeneket szeretek hallgatni, akár bringázás közben is. Mielőtt bárki azt mondja, ezt hallva, hogy na de hát akkor nem hallja a forgalmat, meg minden. Nem. Amikor az ember zenét hallgat, a zene az nagyon nagy hangsávot elfoglal. Amikor beszédet hallgat, az csak nagyon pici hangsávot foglal el. Én mindent hallok. Én hallgatva egy hangos könyvet, ahol beszéd van, és nem zene, én hallom azt, hogy valaki jön mögöttem biciklivel. Tehát félreértés ne essék. Illetve úszáshoz pedig van egy kifejezetten úszáshoz egy MP3 lejátszóm, és akkor is hallgatok valamit, és így repül az idő, azt lehet mondani, az ember egy másfél órát leúszik úgy, hogy nem unatkozik egy másodpercig se. Illetve mostanában el szoktam járni egy gymbe, egy konditerembe, mert ott gazdagabban megmozgatja az ember magát, és valaki azt mondta, és nagyon bölcs dolog, hogy 40 éves koráig az ember sportolhat, utána sportolnia kell. Tehát főleg nekünk, akik egy ülőfoglalkozást folytatunk, ezt nem lehet megengedni magunknak, hogy ne mozogjon az ember. Tehát valamiképpen ezt rá kell erőltetni az embernek önmagára. Ez egyik, a másik pedig, mondjuk ez már csak így járulékosan itt per asszociáció nem jön ide, hogy ami egy érdekes dolog, hogy talán negyed vagy ötöd annyit eszem, mint régen. És nem fogyok. Tehát, hogy az ember, amikor elkezd öregedni, akkor egy csomó dolgot el kell hagyjon. Ha méltósággal akar élni és megöregedni, egy csomó dolgot el kell hagyjon. Apu mondta, ezt sokszor idézte valami bölcsességből, hogy fiam, meg fogod látni, ahogy a bölcs mondja, ha nem az ember hagyja el a bűnt, a bűn hagyja el az embert. És Szent Tamás azt mondja, hogy az ember, ha nem azért hagyja el a bűnöket, mert az erényt építi, akkor azért, mert fél a fájdalomtól. És ez így van. Ez így van. Szóval, de érdekes kihívás a megöregedni címszó. Érdekes kihívás. Úgyhogy az embernek vigyáznia kell magára, és mindig egyre mélyebben, egyre józanabbul megélni ugyanazt. És ez a szép, az igaz teológiának és filozófiának a tanulmányozásában, hogy az ember mindig ugyanazt tanulja, és tanulmányozza. Mindig ugyanazt, de egyre mélyebben. Tehát én nem akarom azt, és nem is fogom megélni, hogy tanultam valamit gyerekkoromban, aztán bementünk a szemináriumba, és a szemináriumban rengeteg olyan dolgot tanultunk, ami, hát mondjam így, hogy jó-rosszul lerombolta az embernek a gyerekkor hitét. Aztán megint tanultam tovább szeminárium után, és rengeteg mindenben megerősödtem, rengeteg kétség ébredt, Ha mindegy, az annak felelem volt réfa, akkor kimentem Kanadába, akkor ott is tanult az ember, akkor jött a kétkötetes dogmatika, azt lehet mondani, hogy újra tanultam mindazt, amit a szemináriumban elmondtak, azt újra tanultam, de nem állt össze a kép, és aztán jött Szent Tamás. És többé nem tanul újra. Mert Szent Tamás fényében értem az új teológiát is. Az új teológia fényében nem lehet megérteni Szent Tamást. Szent Tamás fényében értem az új és új szövetséget. Értem apámat és nagyapámat, még a nagyanyámat is. Az egész ősiséget. Értem Szent Ágostont. Megértem Aranyszájú Szent Jánost, Keresztes Szent Jánost, Avilai Nagy Szentelést, megértem a misztikus irodalmat, honnan jön, hova megy, Szent Tamás nélkül nem értem meg.
1: Ha valaki Szent Tamást szeretne olvasni, mi az, amivel érdemes lenne elkezdenie? Hát, ha a néző között is van valaki, aki most így kedvet kapott hozzá.
0: Bár előbb tudtam volna, hogy már a 20. század elején egy bizonyos Huszár Győző, és nem csak ő, mások is írtak magyar nyelven filozófiai jegyzeteket, könyveket. És Huszár Győző nagyon-nagyon jól állítja össze, nem vagyok 100%-ban megelégedett vele, az utóbbi másfél évben olvasom őt tulajdonképpen, mert előtte nem is tudtam, hogy létezett. És vannak benne idejét múlt tudományos részek, aminek ott se kéne lennie, csak szemléltetésképpen. De az egy jó jegyzet. Az egy jó jegyzet. Azt aztán ki lehet egészíteni. Tehát, hogy a filozófiával kezdeni az egészet. Ha azt az ember elolvasta, legalább az erkölcstanig, akkor, mert utána jön még a neveléstan, akkor ugye elégséges alapja van arra, hogy neki lásson akár a Summa teológiát olvasgatni, vagy pedig Schütznek a dogmatikáját, vagy Takács Józsefnek a dogmatikáját. Azt mondom, hogy ha az átlag katolikus értelmiség legalább ezt tudná, bejebb lennénk. Szebb lenne az élet. Ahogy valamikor a század elején, 20. század elején azt lehet mondani, hogy az ilyen dogmatikai kézikönyvek virágoztak, tehát a neoskolasztikában. Neoskolasztika, neotomizmus. 13. Leó pápa kezdte ezt el a 19. század végén, ha jól emlékszem, 1892-ben jelent meg az Eterni Patris enciklika, amivel elindítja a neoskolasztikát, neotomizmust. És ennek a jegyében születnek meg ezek a kézikönyvek, amelyek abszolút megfelelők, nem túl hosszú, nem túl rövid, kiváló összefoglalói a hitnek a katolikus értelmiség számára. Tehát, hogyha valaki orvos, ügyvéd, ezt ő is elolvashatja. Nem túl hosszú, nem túl rövid. Igényes, megfelelő, elégséges arra, hogy megismerje a hitét, és kifejezze a hitét. Tehát képviselje a hitét. Tehát azt a hitet, amit nem ismertem meg, elégségesen, fogalmilag, pontosan, azt nem lehet megvédeni. És ma látjuk azt, hogy a hitünket, azt úgy támadják meg, hogy irracionális, ellene van az értelemnek. Mi pedig abban a pillanatban, hogy elhagyjuk az egészséges metafizikát és filozófiát, az ősit, ami visszamegy a Krisztus előtti 8. 7. század Hellász világára, ha ezt elhagyjuk, akkor értelmi öngyilkosságot követünk el, mert nem tudjuk kifejteni az embereknek azt, hogy miért van nekünk igazunk, és ahonnan ők indulnak, az minden alapot nélkülöz.
1: Ha most találkozna atya a 16 éves 66-os buszon hazafelé tartó Gáborral, akkor mit mondana neki, hogyan lenne vele?
0: Tanuljál latinul, fiam. Nem viccelek. Ez lenne az első. Tanulj latinul. Tanulj latinul, hogy eredetiben tudjad olvasni könnyedén. Én nem tudom könnyedén olvasni. Tehát nekem azért foglalkozok latinnal, mert nem lehet másképpen, de könnyedén nem tudom olvasni. Az első és legfontosabb dolog, tanuljál latinul. Ez az első. A másik, hogy olvasd a klasszikusokat. Tehát azt lehet mondani, hogy a középkort. Mert a középkorban alakultak ki azok a nagy szummák, mindenkezd a szumma teológiai, ami mindent, ami addig volt összefoglalt, az egyházatyákat, a bölcselőket, mind a görög, mind a zsidó, római, muzlim bölcselőket összefoglalja Szent Tamás, az összes teológusunkat, egyházatyánkat, hihetetlen finom megkülönböztetésekkel, szóbeli árnyalatokkal. Ezt mondanám neki.
1: A 16 éves Gábornak lett volna kérdése mostani felnőtt Gábor atyához?
0: Igen. Azt kérdeztem volna meg tőle, hogy és miért pont arra kell menni? Miért pont azt kell csinálni? Hiszen a latin idejét múlta, hiszen ezek borzasztó régen voltak. És azt válaszolnám neki, hogy azért, mert az Anyaszent Egyházból, ha elvesszük a hagyományt, vége az Anyaszent Egyháznak.
1: Az lenne a kérdésem, hogy atya nagyon úgy tűnik, mint akit nagyon kitölt tényleg a filozófia és a teológia, hogy volt-e helye bármikor a papi élet útja során kétségekre, vagy olyan válsághelyzetekre, amik hát azért szoktak jönni az ember
0: életében. Ilyen szempontból nem. Ja, olyan értelemben igen, hogy akkor, amikor kijöttem a szemináriumból, és láttam, hogy nincs elég tudásom. Visszajöttem Kanadából. Még jobban láttam, hogy mennyire nincs elég tudásom. És aztán elkezdtem tanulni Szent Tamást, és akkor láttam azt, hogy itt most mindent be tudok rendezni ide, amit eddig tanultam valaha. Amit gyerekkoromtól bölcsességet hallottam. Ez, ami ahol egyszer az ember lerakja az alapot, és utána megy tovább. És nem pedig az, hogy most megjelent egy könyv, hú, hát ez most másképp kell gondolni, megjelent egy másik, hú, hát ennek más a fogalomkészlete. Nem. Van egy fogalomkészlet, ami, ha tetszik, visszamegy a Szentírásra, visszamegy a görögökre, görög-római filozófiára, és onnan az Anyaszentegyház gyönyörűen bontakoztatja ki, ha én ezt megértem, és ebben elkezdek beszélni a kedves testvérekhez, mit tudom, ilyen 2003-ban, akkor amíg én meghalok, addig folyamatosan ugyan ebben a szókészletben tudok beszélni, konzekvensen, persze egyre mélyebben, egyre szintetikusabban, de mindig ugyanaz. Tehát nem kell azt mondanom, hogy bocs fiúk, ez másképp, hanem ugyanaz, mert Krisztus ugyanaz tegnap és ma is mindörökké. Éppen ezért, ha egyszer úgy volt, akkor mindörökké úgy van. Tehát lehet finomítani, de az alapokat nem lehet eltüntetni. Ez borzasztóan fontos dolog. Szóval én is úgy vagyok, mint a spirituálé, hogy give me that old time religion. Ad nekem a régi időknek a vallását, hogy ahol az Isten elé járulok, a szentmise, a szentmisének az az ősi rendje, ahol a pap oda megy és azt mondja, hogy introibu ad altere dei, ad deum qui letificat juventutem meam. Tehát belépek Isten oltárához, Istenhez, aki megörvendezheti fiatalságomat. Nekünk szentmisénk van, áldozat bemutatás, a Krisztus szent áldozatának a bemutatása, akinek az engesztelő áldozat által megváltatott az emberiség. És ehhez úgy járulok, mint valami felfoghatatlan isteni adományhoz, aki valóban visszaadja fiatalságomat, örök fiatalságomat a mennyországban, ami már itt is megörvendezteti a lelket, és ami ez csak a Gregorián a legméltóbb. Persze van más is, szeretem a népénekeket, de mindenképp ez egy másik szellemiség. Ezt így tudom valahogy kifejezni.
1: Atyának mi a legfontosabb a lelkipásztorkodás területén?
0: A Szent Mise és a hittanóra. Talán a Szent Mise gyóntatás és hittanóra. Tehát, hogy és a Szent Misében is a prédikáció az egy hittanóra. Hittanóra felé tendál, mondjuk így. Tehát hogy úgy vastagabban megvilágítani a természetes és természet fölötti, a szentírás, szent hagyománynak a viszonyát a prédikációkban.
1: Hova érez hívást, talentumot, hogy melyik korosztály az, aki vele legkönnyebben tud kapcsolódni, atya?
0: 13 év fölött, mondjuk így. 14, az alatt az a problémám, hogy ott sokkal több pedagógia kell, és kevesebb tudás. Egész odáig, hogy óvodásokkal már tényleg rengeteg pedagógia kell, és csak egy icipici tudást kell leadni általa. Nekem ott 13-14 éves korban ott már tudok valamit megértetni. Tehát a szintézis, mert én ebben élek. Tehát azt el tudják látni a hitoktatók. Ott 13-14 év alatt ott ezt meg tudják csinálni. De utána, ami egy fiatalnak kell, egy kamasznak kell, aki szembenéz ennek a világnak, liberális világnak minden mocskával, ő neki nagyon-nagyon szolid táplálékot kell adni. Nagyon-nagyon logikusan, ősi módon, átérthetően, precízen kell adni. És ha tovább érdeklődik, akkor arra tudok építeni. Ezért fontos a szintézis. Ezért.
1: Milyen céljai vannak még atyának? Mi az, amit még szeretne mindenképpen megvalósítani?
0: Fordítani. Jó könyveket. Olvasni. Továbbfejlődni a szisztematikus megértésben. Én nem értem még át Szent Tamást. Tehát Szent Tamásnak olvasom, rettentő olvasom, de átérteni nem értem át. Tehát azt, ahogyan egy Reginald Garrigou-Lagrange látta őt, értette őt, az nekem nincsen meg. Én ezt szeretném. És persze tanítani. Továbbá szeretném jó megismerni a régi rítust, tehát a latin rítust, mert az eredeti, tehát az a hagyomány. És messze gazdagabb, hiszen az apostoloktól jön, messze megalapozottabb, és jobban kifejezi a misztériumot.
1: Ugye ez a sorozat arról szól, hogy szeretnénk buzdítani a fiatalokat arra, hogy válasszák, merjék választani, merjenek elköteleződni a papi hivatás mellett. Van-e atyának üzenete számukra, egy fiatalt hogyan lehet elindítani ezen a pályán, vagy hogyan kaphat bizonyosságot egy fiatal, amikor megszületik benne ez a gondolat, hogy lehet, hogy ő pap lesz?
0: Én azt mondom, hogy mindenki mindenek előtt arra készüljön, hogy jó férj akar lenni. Készüljön erre. Ebben már rengeteg minden benne van. Ebben már benne van az, hogy az emberiség bináris. Ugye? Van férfi és nő. Ráadásul a kettő egymáshoz rendelt, és nem egymás ellen. Tehát éppen ezért kiszálljuk a feminizmust, vagy akár egy hím-sovén gondolkodásmódot. Hanem a kettőnek a harmóniáját keresni. Felnőni úgy, hogy szeretnék egy normális férfi, egy hölgy arra méltat, akkor szeretnék lenni egy jó férj, és ha erre készül az ember, na akkor jön az a dolog, hogy mit is jelent férfinak lenni, férjnek lenni, igen, és innen jön egy további ugrás, ha jó Isten meghívja őt, hogy én ezt nem csak megvalósítani akarom, hanem mindazt, ami az emberhez kell, a férfihoz, nőhöz, a házassághoz, a társadalomhoz, azt én tanítani akarom. Az egy igaz Isten természet fölötti segítségét, hiszen a természetes az ősbűnben alámerült. Tehát nem egyszerűen egy családnak szeretnék valami jót tenni, hanem az Anyaszentegyháznak. És én ezt úgy érzem, úgy látom, hogy ez engem radikálisan érdekel. Erre az egész életemet föl tudom rakni. Ebben én boldog vagyok, ezen gondolkodni. Ha ő törekszik jó fér lenni, akkor meg fogja tapasztalni valóban, hogy a jó Isten mit mond neki. De ez a lényeg. Akarjon jó fér lenni. Így tudom megfogalmazni.
1: Atya, arra kérném, hogy egy imád fogalmazzon meg a papi hivatásokért, azokért, a fiatalokért, akik most válaszút előtt állnak, és azokért is, akik már döntöttek emellett a hivatás mellett.
0: Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Mindenható jóságos Istenünk, kérlek, világosítsd meg ezt a fiatalságot, és az egész emberi nemet arról, hogy ez a világ, ez véges, és mindez a te teremtményed és magadhoz rendelted. Irányítsd az ő lelküket arra, hogy téged jobban keressenek, és megtalálva még mélyebben érdeklődjenek irántad. És aztán törekedjenek arra, hogy jó emberek, jó férjek és jó feleségek legyenek, jó apák és jó anyák, és közülük válasz ki jó papokat. Többet, sokat, mert nagyon kevesen vagyunk, és egyre kevesebben. Ismertest föl bennük a hagyomány szépségét, az értelmnek a jóságát, és a természet fölötti elképesztő világosságát, amivel az ember ért, és cselekszik, és boldog lehet. Add meg nekünk ezt Krisztus, a mi Urunk által, a boldogságos szűzőnye közben járására, a szentek közben járására, és a mi boldogságunkra. Ámen. Az Atya, a Fiú és Szentek nevében. Ámen.
1: Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm.
2: A műsorvezető, Tóth Enikő mai vendége, dr. Juhász Gábor atya, a Budapest vízafogói Szent Márton plébánia plébánosa volt. Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén.
3: Amikor a gyöngyök, a gyémánt, a zafír, a rubin és minden drága kő hidegkőnek tűnik számodra. Amikor az aranyat, az ezüstöt,

0: Hírpercek.
1: A Főegyházmegye Karitász önkéntesei szombaton tartották lelki napjukat a Szent István Bazilikában. Rekordszámú kiállítóval rendezték meg idén a kávé napját. Emlékkiállítás nyílt Mester Margit Máriáról Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Szopkó Anna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Esztergom Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjához tartozó 10 régió önkéntesei szombaton tartották a Szent István Bazilikában éves lelki napjukat, közel 300 önkéntes részvételével. Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődött Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök atya elmélkedésével, majd szentségimádás következett, 11 órától pedig elkezdődött az ünnepi szentmise, tudósított a szerkesztő. A mise után Écsi Gábor atya, Csorba Gábor diakónus és Marik Gergely, a korábbi, valamint a jelenlegi Karitász igazgatók emléklapokat adtak át a jubiláló önkénteseknek. Bajzát Ferenc atya idén már nem lehetett az átadók között, mert életének 87. évében ez év elején elhunyt. 150 jubiláló önkéntes kapott emlékoklevelet, volt köztük olyan önkéntes munkatárs, aki már 40 éve végez Karitász munkát. A program az altemplomban zárult közös ebéddel. Egésznapos korlátlan kávékóstolással, rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékeivel és eszközeivel, például egy kipróbálható kávébiciklivel, bemutatókkal és számos egyéb programmal várta a közönséget a Kávé Napja rendezvény szombaton a Millenáris Parkban. A Kávé Világnapjához kapcsolódó rendezvény látogatói a kávéstandokon korlátlanul kóstolhattak egész nap, de voltak a rendezvényen többek között teások, csokoládékészítők, párlat és koktélmesterek is, tudósított az MTI. A szakma számára is fontos rendezvényen számos program szólt a nagy közönségnek is. Különböző kávékészítési technikákat lehetett megismerni. Filmvetítéssel bevezették az érdeklődőket a kávékultúra világába, meg lehetett ismerni a kávéba fejlődésének és a pörkölési folyamatnak a különböző szakaszait. Ki lehetett próbálni egy kávékészítő biciklit is. Mester Margit Mária születésének 120. börtönből való szabadulásának 70. évfordulója alkalmából október 11-én vasárnap emlékkiállítás nyílik Budapesten az Örökimádás templomban, tudósít a Magyar Kurír. A Tamásiban született Mester Margit Mária a szeretett apostolaként szolgált Kassán a szegény negyedben a II. Világháború alatt, a kommunista diktatúrában pedig a föld alatti egyházban. Ezért 1951-ben 5 év börtönre ítélték, ahol a falak és rácsok nem akadályozhatták meg, hogy a szeretett apostola legyen a raptársai és a börtönőrök felé. 1956. május 7-én szabadult, 2018. március 12-e és 2020. július 16-a között zajlott Boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, és elindult az ügy római szakasza is. A kiállításon a megnyitó beszédet Balogh Márta CB nővér, a 8 boldogság közösség tagja, a Boldoggá avatási ügy posztulátora tartotta. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopkó Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes vasárnapot kívánok. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
4: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
5: Köszöntöm a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóit. A Felvidéki Beszélgetések című műsorunkba kapcsolódnak bele azok, akik most velünk tartanak, és a Miriam Rádión keresztül megismerhetik Zsabka Attila énekes, zenész, gitárost. Köszöntöm őt a stúdióban, de nem a rádióiban, hanem el kell mondanom, hogy ez az adásunk abban rendhagyó, hogy mindenki a saját otthonos közegéből szól önökhöz. Én is, Csöle Stefánia, műsorvezető, illetve a mai vendégünk, tehát az online tér köt össze bennünket, Zsabka Attilával.
6: Jó napot kívánok, kedves Stefánia, és mélységes tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
5: Kedves Attila! Úgy mutattalak be, hogy zenész vagy, és megemlítettem egy hangszert is. A gitár milyen szerepet tölt be a te zenei munkásságodban? Lehet azt mondani, hogy az első zenei élményedben is már ott volt a gitár hangzása? Összefügg ez a hangszerrel? Tehát az ének vagy a hangszer volt az első, ami megragadott téged a zene útján?
6: Hát én azt hiszem, hogy ami jellemző ma is a fiatalokra, meg a gyerekekre, a gitár ez egy olyan impozáns hangszer. Jó magam igazából énektanárnak tanultam ki nem régen, vagy tanult végeztem el a konzervatóriumot, mégis több gitáros növendékem van, mint énekes, ez is önmagáért beszél. Hát nálam is így indult ez valahogy. Pedagógus családból származom, édesapám tanár, édesanyám is szakoktató volt. Tehát nálunk ilyen szempontból eléggé nagy volt a fegyelem már, ami a gyermek napi beosztását illeti. Tehát nálunk például szigorúan este 8 órakor le kellett feküdni, mikor kicsik voltunk általános iskolások, mikor másnap iskola volt, és hát nem lehetett televíziót nézni, meg ilyesmiket. És akkor emlékszem rám, hogy hatalmas hatással volt, amikor egyszer, ez kiselsős lehettem, vagy másodikos legfeljebb, nem emlékszem pontosan, hogy játékos, nagyon kicsi gyerek még, és üzent haza édesapám, mert akkor két munkát is vállalt az iskolánál, nappal tanár volt, délután és este pedig késő estig nevelő a kollégiumban, és hát üzent haza, hogy ma kivételesen megnézhetjük az esti filmet, ami nem volt más, mint a Beatles egy nehéz nap éjszakája című filmje. És hát rám ez óriási hatással volt ez a film akkor. Azóta is megnéztem már ezerszer, de akkor nagyon nagy hatással volt az első boom gyermekfejjel, és hát akkor ugye ott mindenki gitározott a Ringo Starron kívül. És azt mondta, hogy hát igen, akkor jön nekem most már ez a célom az életben, hogy én a Beatles zenekar tagja legyek, és azonnal szükségem van egy gitára. Hát nem kellett végül is túl sokat várnom, a gitáromat megkaptam. Hát a Beatles zenekar tagja nem lettem, de hál' Istennek azért nagyon sok jó zenésztársam akadt mások.
5: Miként hatott egyébként a zenei munkásságra? Tehát ezek az első példák.
6: Igazából én ezt nem próbáltam persze eljátszani a tükör előtt gitárral a kezemben a Beatles tagokat, és énekeltem, próbáltam halandzsa nyelven persze az ő számaikat. Előbb még csak úgy minden össze-vissza ütöttem a gitárt, tehát nem tudtam róla semmit. Aztán beírattak egy ilyen gitárkurzus.

0: ennek a hangszernek a játéka ad. Tehát ez a fajta hangulat, ez hol mindenhol lehetséges megmutatni, tehát a fellépések terén ez mennyire kötött, hogy ez a könnyű zenéhez illeszkedik jobban, vagy előfordult esetleg, hogy vallásos témában is a gitárjához nyúlt, és ezt a zenei kíséretet választotta?
1: Igazából nekem más hangszer nem áll a rendelkezésemre, tehát ami pengetős hangszer, azokkal úgy, ahogy elboldogulok, de alapvetően gitározom. De én ezt a gitárt igazából könnyű zenére használom, mert én azt űzöm, tehát komoly zenei végzettségem gitár terén nincs is. És hát ha egy-két klasszikus darabot el is tudok pötyögni úgy, ahogy a mag műkedvelői szinten, azért alapvetően könnyű zenei hangzásra használom a gitárt. Akkor is, ha egyházi témákat, vagy a hittel kapcsolatos témákat énekelek, meg akkor is, ha a világi dolgokról énekelek, általában verseket.
0: Adódik esetleg arra példa, hogy ezek a vallási témájú énekeknél is gitárral mondjuk olyan közegben, egy templom, zarándokhely, vagy szentmise kíséret, van-e ilyen jellegű tapasztalat?
1: A korzárral annak idején, több mint 30 évvel ezelőtt kezdtük a pályafutásunkat, és aztán idővel az egyéni pályámat is kezdtem, hogy szárnyaimat bontogatni az egyéni karrier terén is. Ez alatt a sok év alatt megfordultunk nagyon sok helyen, és hát nagyon elég gyakran, ahogy így visszagondoltam, elég gyakran volt részünk abban, hogy egyházi vonalról is megszólítottak minket, és felléphettünk templomokban. Sőt, volt egy olyan korzárturné, amit a Háló szervezett Erdélyben, ez egy hetes emlékezetes, azt hiszem, hogy sosem fogjuk elfelejteni, nagyon szép hét volt a Háló szervezésében, eljuthattunk Erdélyben például a korzár együttessel is.
0: Ez egy keresztény ifjúsági hálózat.
1: Igen, igen, egy keresztény ifjúsági, katolikus keresztény ifjúsági hálózat.
0: Tehát ilyen jellegű rendezvénynek ön is volt már részese, ahol az
1: igen,
0: együttesével.
1: Igen, és egyedül is nagyon gyakran lépek fel templomban. Szentmise keretében, tehát úgy, mint ifjúsági szentmise, erre is volt már példa, hogy gitároztam, de az nem jellemző. Inkább az, hogy karácsonyi adventi koncertet adunk, akár Vadkerti Imrével és Sipos Dáviddal, ez eléggé gyakori jelenség most az utóbbi években, kivéve az idei karantén évet, mindig nagyon szép és nagyon, nagyon felemelő érzés volt ezeket a koncerteket végénekelni.
0: Említett néhány személyt a zenésztársai közül. Mennyire mondható el az, hogy ez a baráti kapcsolat is önök között a Jóisten kegyelméből megadatik?
1: Minden munkatársamra, vagy pályatársamra úgy tetszik, akikkel volt alkalmam együtt dolgozni, barátként tekintek, kivétel nélkül nagyon szeretem őket. Vannak, akik közelebb állnak hozzám, vannak, akikkel kevésbé, nem sikerült annyit együtt dolgoznom, de mindenki a barátom. Ezt bátran elmondhatom, és azt is, hogy nagyon sokat köszönhetek nekik. Tehát én úgy érzem, hogy már a Felvidéken valamilyen szinten ismerik Zsabka Attila nevét. Ebben nagyon nagy érdeme van annak a zenész körnek, zenészi körnek, baráti körnek, akikkel alkalmam volt az évek során megismerkedni és együtt dolgozni. Mindenkit nem tudnék most felsorolni, rengetegen vannak, de a tavaly előtt az tartottam az 50 éves jubileumi koncertemet, és oda igyekeztem mindenkit meghívni, és egy fergeteges, nagyon színes koncert sikerült itt Érsekújvárban, és ott szinte az összes zenésztársam, barátom fellépett velem akkor.
0: Gratulálunk ehhez a nemrégi évfordulóhoz, és szép jeles alkalomhoz. Hogyha visszaemlékszik valóban erre a körre, vagy akikkel együtt ünnepelt, van esetleg köztük olyan, akit az embersége, vagy a saját hitének a növekedése révén is hálás szívvel gondol rá, tehát ebben is segítette önt?
1: Nagyon sokat tanultam emberileg, én azt hiszem, és nagyon sokat köszönhetek, bár fiatalabb nálam, mégis egy hatalmas lelkű ember Vadkerti Imre, és én azt hiszem, hogy ha az ember nem tudja, mi az, hogy örömet okoz, és adni másoknak, vagy nem, én nem tapasztaltam még meg ezt úgy igazán, akkor Imre mellett ezt megteheti. Hihetetlen mennyiségű jótékonysági koncertet játszottam le azóta, mióta Imrével összehozott a sors, és tudom, hogy hogyan viszonyul az emberekhez, tehát ilyen szempontból azt hiszem, a legtöbbet tőle tanultam. Hogyan kell adni másoknak, és hogyan kell örömet osztani, vagy szerezni ezen a téren. Aztán nagyon sokat tanultam emberileg még például Emmer Péter barátomtól is, tőle más vonalon,

0: de nagyon sok mindenre rávilágított. Benko Ákos barátom egy kiváló jazzdobos, tőle nagyon sokat tanultam arról, hogy hogyan kell alázattal viszonyulni a zenéhez. Ő is egy sokkal fiatalabb ember nálam, mégis nagyon sok mindent lehet tanulni tőle, és egy nagyon jó barátom. Azok az emberek, akikkel az ember sülefővel egy időszakban együtt van, azok azért hatnak rá, én úgy érzem. És hát persze vannak rossz tapasztalatok is, vannak jók is, de utólag az ember inkább a jókra emlékezik, és ezeket viszi el magával. Ez a két ember biztos, hogy nagyon sokat adott hozzá a személyiségem, ez nem csak zenészként, hanem emberként. És aztán ugyanúgy nagyon sokat köszönhetek a Korzár tagjainak, akikkel tulajdonképpen, amíg nem tértem egy szóló pályára addig, tehát gyakorlatilag 20 éven keresztül csak ők voltak a zenésztársak és barátok, és rengeteg közös élményünk van, tőlük is nagyon sokat kaptam emberileg is.
1: A jó szándékon kívül, amit az önzetlen zenélésben megmutatnak, megélnek, azon kívül van egyfajta értékőrző tevékenységük is, ugye a magyar nyelv, a magyar dallamvilág művelése, és a Harmónia díj is ennek az elismerése. Miként tekint mindenre?
0: Én nagyon örültem, amikor a Harmónia díj ötlete megszületett, és most nem azért, mert az első díjazottak között ott volt a Korzár együttes is, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy a felvidéki zenei élet bizony nagyon, nagyon gyermekcipőben jár még. Ami a leginkább hiányzik innen, az pontosan egy szervezett valami, ami összefogja egy kicsit, vagy legalábbis összehozza a felvidéki zenészeket, mert nem is tudunk egymásról, és a Harmónia díj az egy ilyen lépésnek tűnt akkor, és hát azóta is úgy érzem, hogy ilyen volt, bár most már átalakult, teljesen más irányvonalat vett, de végül is továbbra is létezik a Harmónia díj. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és bízom benne, hogy nagyon sokáig kitart még. Sőt, abban is bízom, hogy erre majd épülnek más hasonló kezdeményezések, amik szintén közelebb hozzák majd a felvidéki zenei szakmát, a felvidéki zenészeket egymáshoz, és tud fejlődni ez az ágazat, ez a művészeté, vagy iparág is tud lenni, ha könnyű zenéről beszélünk.
1: Érthetjük úgy is, hogy ez egy ösztökélés, akár ön számára is arra, hogy új kollégákat vagy új formációkat alakítsanak, és így zenéljenek együtt?
0: Hát persze, ez is adódik belőle, de igazából az a lényeg, hogy ismerjük egymás munkáit, és meglegyen a mérce is. Nem mindegy, hogy az ember egy burokban dolgozik, és azt hiszi, hogy a világ legcsodálatosabb zenéjét teszi az asztalra, és ha nem hall másokat, akkor lehet, hogy a saját szempontjában igaza is van. De azért én azt hiszem, hogy az egészséges versenyszellem az kell, hogy ezen a téren is felszínre kerüljön, és ez csak akkor lehetséges, ha ismerjük egymás munkáit, és tudjuk, hogy ki az, aki jobb nálam, kihez szeretnék közeledni, ki az, akit szeretnék utolérni, ha tehetem. És ez egy picit motiválja az embert, hogy alkosson, és mindig jobb és jobb legyen.
1: Egyfajta megmutatkozási lehetőség is, és örülünk, hogy egy szemlét is ad valóban arról, hogy Isten kegyelméből milyen új szerzemények születnek, kik azok, akik aktívan alkotnak és zenélnek. Az idei évben, vagy az új tervei kapcsán kérdezném önt arról, hogy az említett zenei műfajok közül, tehát az énekelt vers, a könnyű zene, talán érintettük a történelmi témát is egy kicsit, utaltunk rá a vallásos tematikára. Mi az a fajta irányvonal, ami meghatározza az újonnan születő szerzeményeit?
0: Alkotás terén én csak verseket szoktam énekelni, tehát nem igazán foglalkoztam más műfajjal, vagy dalszövegírással. Próbálkoztam ugyan, de nem éreztem úgy, hogy ez elég jó ahhoz, hogy kiengedjem a kezeim közül, vagy színpadra lépjek vele. És hát természetesen az új évre is vannak ilyen irányú terveim, tehát szeretnék dalokat írni, sőt írok is, jelenleg is egy 12 dalos anyagot fejezek be demo szinten, és szeretném ezt folytatni. Ami a könnyű zenét illeti, szórakoztató zenét Benko Ákos és Emmer Péter barátaimmal játszunk időnként, kifejezetten régi slágereket, retro zenét, és hát a Sipos Zsapka Vadkerti trióval pedig értékes dalokat szoktunk feleleveníteni a verséneklés mellett, amik úgy érezzük, hogy megérdemli a következő generáció, és hogy az iskolákból ugye megismertessük a gyerekekkel azokat a régi dalokat, ami nekünk még annak idején nagyon sokat jelentett, és úgy érezzük, hogy ez a mai fülös számára is megállhatja a helyét, akár a mi tolmácsolásunkban is. A Korzár együttessel is vannak természetesen terveink. Egy picikét szeretnénk visszanyúlni a régi hangzásvilágunkhoz, picit talán leegyszerűsíteni a hangszerelést, egy picit visszatérni ahhoz az akusztikus hangzáshoz, amit annak idén az elején képviselt a Korzár együttes.
1: Jó hallani azt, hogy több lábon áll, és mennyi terv van ön előtt. Attila, megkérhetném, hogy egy kicsit kibontsa a hallgatók előtt az énekelt versnek a műfaját. Tehát ez látszik, hogy továbbra is foglalkoztatja ön, tehát új szövegek írásában is, meg hogy mi az, aminek a hagyományára vagy az előzményére épít majd rá.
0: Lehet, hogy csalódást okozok a kedves hallgatóknak, vagy sokaknak, de én nem vagyok egy tipikusan versfaló vagy könyvmoly ember. Tehát nem azt mondom, hogy nem olvasok, mert olvasok lefekvés előtt mindig, ez, de akkor is inkább szórakoztató irodalmat, és a verseket is, ez nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal verseket olvasok. Ráadásul nem is tartom magam irodalmának, sosem tanultam. Tehát nem vagyok irodalomtudós sem, meg aztán szakavatott irodalmár sem. Én a versekben mindig a zenét keresem. Tehát számomra egy szabad vers nem sokat mond. Nem tudom különösebben értékelni, tudom, hogy megvan a művész érték, és ez az új irányvonal, viszont ilyen szempontból laikusnak tartom magamat. Olvasok elég sok verset, pontosan azért, hogy zenélni tudjak általuk. Mert nekem meggyőződésem, hogy minden költő valahol a lelke mélyen egy kicsit zenész, legalábbis azok a költők, akik még a régi módon rímekbe és ritmusokba faragják a gondolataikat, vagy öntik a gondolataikat. És ha megtalálom a verset, első olvasatra általában a zenét próbálom keresni benne. Nem is annyira a tartalom érdekel, hanem nem is annyira a gondolatvilág, hanem hogy legyen egy jó ritmusa, legyen egy érdekes rímelése, és onnan azután...
1: A szövegnek a szavalhatósága vagy a mondása, tehát az a már adott ritmus az, ami aztán megihleti és hozzá alkotja a gitárkíséretet?
0: Igen, pontosan, nem csak a gitárkísérletet, dallamokat általában. Volt már arra is példa, hogy nem is volt a kezemben hangszer, hanem egy dallam született a fejemben egy vers olvasásakor, és csak utólag találtam ki hozzá harmónia menetet. Igen, próbálom megőrizni azt, amit a költő elképzelt ritmusban és rímekben, zenében elképzelni, egy dallamot alkotok hozzá, és ezután születik meg a harmónia menet, vagy a kettő együtt. De alapvetően sokáig, mondom, inkább a zenét. Amikor már alakul a dallam, akkor szoktam kicsit elemezni magát a verset, és azt a gondolatiságot, amit tartalmaz. Hát elég gyakran el is jutok aztán oda, hogy igen, ezt lehet, hogy korábban kellett volna, mert így most már nem illeszkedik. Tehát a gondolatiságához nem illeszkedik az a zen, amit én kitaláltam, és akkor elengedem, de van, amikor beletrafálok anélkül, hogy jobban elemeztem volna előre a gondolatvilágát. Tehát alapvetően én úgy érzem, hogy versenekvéskor nagyon arra kell törekedni, hogy vers megzenésítéskor a legfontosabb dolog, hogy ne erőszakoljuk rá a versre a zenét, hanem próbáljuk meg inkább a verset feldíszíteni a zenével.
1: Ha már az alkotás meg a munkálatoknak egy ilyen betekintését nyertük most, akkor én kérdezném még ezt tovább is arról, hogy a forrásanyagnak a kiválasztásában, tehát lehet azt mondani, hogy a hangozhatóság mérvadóbb a tartalomnál, vagy annál, hogy ki maga a szerző, hogy mi alapján ragad meg egy-egy verses kötetet?
0: Amikor úgynevezett fűszapoétával van dolgom, azt hál' Istennek már fel tudom ismerni. Amikor nem üti meg a mércét, az én ízlésem szerinti mércét egy vers, vagy egy költő, akkor azzal nem szoktam foglalkozni. Viszont nem is nagyon szoktam utána nézni, hogy ki ez az ember. Ha engem megfogott az, amit ő leírt, akkor én azt nagyon meg tudom szeretni, függetlenül attól, hogy nem ismerem. Voltak tematikus munkáim is, például Radnóti Miklós születésének 100. évfordulójára felkérésre készítettem egy összeállítást Töredék címmel. Balázs Emese volt az, aki megkért erre, ő elég gyakran szervez nekem előadásokat iskolákban, és azt mondta, hogy ha milyen Radnóti év van, jó lenne egy ilyen műsort, nem tudnál összehozni, és akkor utána olvastam, és csak Radnótival foglalkoztam hónapokon keresztül. Ez egy ilyen munka volt, de általában, ha csak úgy érzem, hogy zene van bennem, és ezt valahogy megpróbálnám most kiadni valamilyen alkotásban, akkor nem nagyon szoktam agyalni azon, hogy most ez egy ismert költő legyen, vagy egy elismert költő, vagy ismeretlen.

0: Attila, mesélne azokról az élményekről, hogy miben más egy gyermek vagy ifjúsági hallgatóság előtt játszani, zenélni, mint a felnőtteknek?
1: Hát én nagyon sokat énekelek gyerekeknek, és nagyon is szeretem a gyerek közönséget. Nagyon nyitott és nagyon őszinte a gyermek közönség, az a tapasztalatom, és ennél fogva meg kell mondanom, nehezebb is, én nehezebb is eléjük állni, mert hogyha az ember nincs igazán jó formában, vagy nem tudja megfogni őket, akkor bizony ők látványosan unatkozni is tudnak az előadáson, de általában hál' Istennek azért sikerül őket megfogni, és onnantól kezdve viszont nagyon hálásak tudnak lenni. És sokat énekelünk együtt, próbálom őket minél inkább szórakoztatni és bevonni, olyan módon, hogy közben azért valamit tanuljanak is, tehát minden vershez mondok egy kis tanulságot, minden dalocskához, és ennek ők általában örülni szoktak. Tehát nagyon szeretem a gyerek közönséget.
0: A vallásos témájú dalok közül van olyan, amelyet gyerekeknek is játszik? Vagy ez inkább felnőtt közönségnek szól?
1: Nem. Én általában iskolákban lépek fel, tehát ott eleve gyerekek vannak, és hát lehet, hogy a vallásos témájú verseket inkább a felső tagozatosoknak szoktam elénekelni, de hát nagyon sokan vers van, ami többféleképpen értelmezhető, akár vallásos versként is, és hát kicsiknek, nagyoknak egyaránt énekelem nagy előszeretettel, meg hát a karácsonyi, az adventi dalok, azok eleve olyanok, kicsik, nagyok hallgatják és szeretik.
0: Részben beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az értékeknek a képviselete. Ha most a fiatalságról esett szó, akkor a megismertetése velük és átadása vagy felelevenítése. Mit jelent önnek az, hogy az anyanyelvén énekelhet?
1: Természetesen mindent. Nagyon ritkán énekelek, amikor szórakoztató zenét játszunk angolul, de szerintem nagyon rossz angol kiejtéssel, és a szlovák kiejtésem sem túl jó. Tehát alapvetően én nagyon szeretem azt, hogy magyarul énekeltek, és nem is igazán törekszem másra. Bár most volt egy ilyen kósza gondolatom, és lehet, hogy megvalósítom, mert találtam egészen jó fordításokat József Attila költeményeiből szlovákra, Jan Smrek fordított több József Attila verset szlovákra, és volt egy ilyen kósza gondolatom, hogy talán megpróbálkoznék most ezúttal egy kétnyelvű műsorral, ahol József Attilát énekelem magyarul is, szlovákul is. De ez még csak egy ötlet szinten lévő gondolat. Alapvetően én nagyon örülök annak, hogy magyarul a magyar nyelvet kaptam a jó Istentől, és hogy ezen a nyelven énekelhetek. Én úgy gondolom, hogy ez egy világszínvonalú nyelv, amit nagyon sok nyelv nem tud. Nem tud utánozni, nem tud olyan színes lenni, nem tud annyi mindent kifejezni a saját anyanyelvén, mint egy magyar.
0: Ezekben a közösségi élményekben, amikor a fellépések alkalmával az anyanyelvén ad elő, akkor a közös nyelvünkön történik ez, és annak a szépségét is valahol egy ilyen üzenet vagy küldetés megmutatni, akár az egyes zenei műfajokban.
1: Ha egymás anyanyelvén szólalunk meg, vagy énekelünk, az nyilván egy felemelő érzés. A mai divatos zene az egy alapvetően angol száz zene, vagy éppen latinos, és nem mindig tudjuk a magyar nyelvhez jól igazítani. Tehát nagyon, nagyon óvatosan kell bánni a zenei stílusokkal, és azt hiszem, hogyha hitelesen és szépen akarunk mondjuk az anyanyelvünkön énekelni és zenélni.
0: Azok az alkalmak, amikor például az alapiskolákon zenélnek, ezek egyfajta zenei nevelés jegyében is történnek? Nem pusztán a szórakoztatás a tárgya annak, hogy önök elfogadnak egy-egy felkérést?
1: Zenei nevelés nem tudatos, nem azt értem, hogy direktív módon, tehát nem úgy megyünk oda, hogy na most akkor mi gyerekek tartunk nektek egy nagyon érdekes zeneórát, és figyeljetek ide, mert és akkor elmondunk egy csomó mindent, teoretikus részét a zenének is nem, hanem tehát adja magát, tehát hogy értékes zenét próbálunk tolmácsolni, értékes zenébe próbáljuk öltöztetni.
0: Alternatív, bocsánat, alternatív zeneóraként is előfordul, hogy meghívják önöket, vagy inkább alkalmakhoz, rendezvényekhez, vagy ünnepekhez szól, igazodik a fölkérés?
1: Nem, ez alternatív óraként is, vagy éppen irodalom óraként is, mert hiszen verseket énekelünk zömében. De nem tanítási óraként kell elképzelni ezeket a koncerteket, hanem akkor összejönnek a gyerekek a folyosón vagy a tornateremben, és gyakorlatilag meghallgatnak egy koncertet, ahol mi verseket énekelünk, és próbálunk szép, igényes zenét adni mellé. Ezáltal talán kapnak zenei nevelést is, és irodalmi szinten is valamiféle tartalmat.
0: A költők közül, akiket említeni tetszett, ezek ön számára kedves költők, vagy jellemző az, hogy inkább klasszikusok közül válogatnak? Kik azok, akiknek a műveiből szívesen szemezget, akár a jövőben is az újonnan készülő daraboknál?
1: Hát ez vegyes. Amikor kezdtük a Korzárral, akkor főleg a klasszikus költőkre összpontosítottunk, és igyekeztünk a hazai, a felvidéki költőket megmutatni egy kicsit, mert erre ösztönzött minket annak idején a mesterünk, akit ugyanak Dínyi és József, meg Kátai Zoltán, és hát követtük a Kaláka együttes példáját is természetesen. Ők arra ösztökéltek minket, hogy ha már felvidékiek vattok, akkor mutassátok meg, hogy milyenek a ti költőitek. És hát akkor ezzel foglalkoztunk, főként. Tehát a klasszikus költők mellett, akiket ugye az iskolákban tanítottak és tanítanak máig is, a hazai magyar költőket igyekeztünk zenésíteni. Azóta foglalkozunk más költőkkel is, kortársakkal és klasszikusokkal is továbbra is. Nekem elég sok költőt sikerült személyesen is megismertem ilyen-olyan szinten, akivel igazi jó barátságba kerülhettem, az Böröcki Mihály, egy szombathelyi kortárs költő. Onnantól kezdve az első néhány demofelvételt elküldtem neki, amikor felfedeztem magamnak, hogy micsoda szenzációs zene van az ő költészetében. Onnantól kezdve mi nagyon mély barátságba kerültünk, és ő az egyetlen olyan költő, akivel közös alkotói esteket is tartunk, úgymond, mert minden nyáron meghív magához a nyaralójába 2-3 napra, és akkor esténként egy-egy pohár borocska mellett a versekkel foglalkozunk, és nekem ott a gitárom, és amikor dalötletem van, azt elénekelem, és ő nagyon nagy örömmel hallgatja, sőt hozzászól, hogy esetleg ezt egy kicsit másképp képzelni el. Mondhatom, hogy együtt alkotunk dalokat.
0: Mennyire ragadós ez a jó példa az irodalom és a zene szeretetéről. Elmondható az, hogy a családjában a gyermekei is játszanak valamilyen hangszeren?
1: Igen, természetesen az összes gyerekem, nekem négy gyermekem van. A házasságból előző 2 gyermekem, ők már felnőttek. A legidősebb gyermekem, a lányom Tina, ő jazzéneket is tanult Budapesten, mást is persze, de ezt is, tehát ő hozzá is közel állt a zene, bár most kissé eltávolodott tőlem, de tehetséges zenész. A fiam is tanult egy kicsit zenét, meg aztán rádió hangmestere, ő is valamilyen szinten közel áll ehhez. Igen, és a két kicsi, az pedig az új kapcsolatomból származó két kicsi, Virág és Zsófika, ők mindketten látogatják szorgalmasan a helyi zeneiskolát, táncolnak, énekelnek, zongoráznak mindketten, és nagyon szeretnek. Sőt, Zsófika, hát a Virág is, de inkább Zsófi az, aki még a vers éneklés terén is mondogatja szárnyait, 10 évesen már dalocskákat komponál. Együtt szoktuk, aztán mindig megharmonizálom neki, és elénekek, és hatalmas élmény ez neki, hogy ő írt egy dalt.
0: Tehát családi programként is.
1: Igen. Nálunk nagyon-nagyon sokat. Ott mindennapjaink része a zene, imádjuk hallgatni is, és hát nagyon sokat énekelnek a gyerekek. De hát ez így van jól, és én nagyon örülök neki, hogy bontogatják a szárnyaikat a téren is.
0: A család közös imádságainál is előfordul, hogy akár együtt énekelnek? Vannak ilyen alkalmak?
1: Az adventi időszakban minden egyes gyertyagyújtáskor énekeltünk együtt, természetesen a karácsonyfa alatt is, és hát nagyon sok ilyen alkalom van, amikor együtt énekelünk, nem csak imádságban, anélkül is, tehát bármikor éppen olyan kedvem van, akkor van otthon mindig ilyen gyermekhangszer, nekik vettem egy gitár, de általában én szoktam rajta játszani, és ha én azt úgy megfogom, akkor az biztos, hogy a két kicsi rögtön ott van mellettem, és már énekelnek.
0: Kedves Attila, azt kérdezném, hogy volt-e esetleg olyan élménye, amiben úgy érezte kifejezetten, hogy a zenén keresztül kap valamilyen utalást vagy iránymutatást a jó Istentől, ami segítette abban, hogy miként döntsön, vagy merre induljon.
1: Amikor ugye említettem, hogy nekem az első házasságom sajnos nem sikerült, tönkrement, akkor egy mélypont jött az életembe. Egyszerre zuhant rám minden, egyszerre veszítettem el az akkori családomat és a munkámat is. Meglehetősen tanácstalan voltam, és nem tudtam, hogy hogyan tovább. És én úgy érzem, hogy az isteni sugallat volt akkor, hogy úgy kezdtem gondolkodni, bár akkor nem voltam még képzett zenész, tehát nem voltam tanult zenész. Valamilyen módon tanulgattam, de akkor 36 évesen én azt hiszem, hogy nagyon kevés ember merte volna felvállalni azt, hogy már pedig gitározni és énekelni fog az embereknek, mert egyedül akkor érzi jól magát, amikor gitározhat és énekel. Azzal a felkészültséggel, ami nekem volt. Én mégis nekivágtam, mert valami azt súgta, és nyilván nem valami. Hát nyilván az égiektől jött az üzenet, hogy meg kell próbálni. Mert arra gondoltam, hogyha gitározom és énekelek, az emberek általában örülnek. Tehát ők jól érzik magukat a körül. Miért ne lehetne ezt színpadon is? Miért kell ezt mindig csak tábortűznél? És megpróbáltam feltenni erre az életemet. Fogtam egy telefonkönyvet, és felhívtam az iskolákat, hogy ilyen és ilyen műsorom van, meghallgatnának-e, és legnagyobb meglepetésemre 10-ből 5 azt mondta, hogy igen. És valahogy így indult egy isteni sugallat. Hát kellett hozzá, igen, ez a törés az életemben, de hogy felmertem vállalni, az valószínű annak köszönhető, hogy odafentről segítettek benne.
0: Amikor sokat veszít az ember, akkor érzi, vagy tudja Isten is, hogy mit érez, mekkora hiány keletkezik benne, és a végtelen jóságával legalább akkora kegyelmet próbál adni, és bátorítást, hogy tovább induljunk.
1: Hát igen. Igen, ezt azt hiszem, hogy én is megtapasztaltam akkor.
0: Mesélne arról, hogy melyek azok az alkalmak, amikor Istenre gondol, amikor az eszébe jut, nem csak ima formájában, hogy mi minden az, amit megoszt vele. Az az élmény, amit megosztott a hallgatókkal, amit törésként is nevezett, ez mennyiben változtatta meg az ima életét, az Isten kapcsolatát?
1: Alapvetően ugye említettem, hogy pedagógus családból származom, és ennél fogva nálunk a templomba járás gyerekkoromban tabu volt. Én nagyon vonzott engem az, amikor elmentem a templom bejárata mellett esténként, és néha hallottam onnan éneket kiszűrődni, és az nagyon tetszett nekem, és nagyon misztikus volt, és nagyon vágytam rá, hogy bemenjek, de hát persze nem lehetett.
0: Tehát ez a tanári szakma miatt is volt ilyen tabu téma?
1: Persze, igen. Hát aki annak idején nem volt pártag, és nem volt megrögzött kommunista, nem kellett, hogy meggyőződésben legyen, de muszáj volt, hogy az legyen, az nem taníthatott. A tanári pályával nem fért össze az, hogy valaki templomba járó legyen.
0: Igen, legalábbis a korábbi rendszernek a... Igen,
1: igen, tehát... az előző rendszer átka volt. Ennél fogva édesapám annyira azért volt bátor, hogy a templomba járás nem is engedte, még nem tudta támogatni, mert az állásába kerülhetett volna, azért megkeresztelt mindkettőnket, a húgomat is, és engem is titokban. Viszont én nem tudtam templomba járni. Ennél fogva, és osztom azt a véleményt, nem egy embertől hallottam, hogy viszont azt a fajta hitgyakorlást, a templomba járás, ha az ember gyerekkorától nem kapja meg, és nem ebben nő fel, akkor azt nem lehet felnőtt fejjel őszintén elsajátítani. Márpedig én sosem szerettem a kirakatot, az alakoskodást, tehát igazából ennél fogva én nem is vagyok templomjáró. A templomba járó hívő. Azt nem mondtam, hogy messzéből kerülöm, mert bemegyek többször is, hát a család miatt is. De nem is katolikus templomba, mert én katolikus vallású lennék, viszont a családom, a párom és a gyermekeim, azok a mostaniak, a második kapcsolatból származóak, reformátusok. Tehát ha megyek templomba, akkor református istentiszteletre megyek, de nem rendszeresen. Viszont a mindennapjaiban megélem a hitemét. Én úgy érzem, gyerekkorom óta, egész kicsi koromban én még beszéltem is Istenhez. Emlékszem rá, hogy én minden este azzal aludtam el, nagyon sok hosszú időn keresztül azzal aludtam el esténként, hogy a jó Istenem, megbeszéltem a napomat. Sőt, azt is szoktam, még ráadásul önszentelen is voltam, hogy mertem tőle kérni, hogyha én másnap esetleg kevésbé készültem az órára, akkor azt mertem kérni tőle, hogy segítsen már, hogy ne hívjon fel engem a tanár felelni, mert ezt nem tudom, ezt a, hogy nem készítette a matek dolgozót. És nagyon sokszor úgy éreztem, hogy segített, és akkor nagyon meg is köszöntem neki. Tehát ilyen napi szinten hosszú ideig ezt tartottam, és nagyon jó volt. Aztán persze ez elkopott, nem ezek az esti beszélgetések Istennel aztán így elmaradtak egy idő után, mikor kamaszodtam, de azóta is. Én úgy érzem, hogy a mindennapjaimban bármikor eszembe jut az Isten is.
0: Nem a gyülekezetbe tartozás, hanem a személyes, egyéni Isten kapcsolat.
1: Igen.
0: Az, ami
1: igen.
0: Gyakorol.
1: Igen, pontosan. Inkább az, amit őszintén tudok gyakorolni, és amivel őszintén hinni is tudok.
0: Mennyire gyakran olvas a Szentírásból, vagy találkozik szembe néha akaratlanul is az ember idézetekkel?
1: Ami hatalmas erővel hatott rám, az Pál apostol levele a szeretetről, azt ki is függesztettem a szobánkba, hogy ezt mindenki tanulmányozza az egész család, mert azt hiszem, hogy ebben minden benne van, ami az ember számára fontos. Tehát ilyen szinten minden nap ott van a szemünk előtt. Annak ellenére, hogy ott van, és elolvashatjuk bármikor, még mindig nem élünk úgy, ahogy kellene. Ahogy azt ő nekünk akkor megüzente, én azt hiszem, hogy ami ebben áll, az gyönyörű szép. Én végigolvastam a Bibliát, annak idején megfogadtam, hogy az elejétől a végéig elolvasom, és el is olvastam.
0: Ez felnőtt fejjel történt, vagy kamaszként?
1: Nem, ez felnőtt fejjel történt, de én azt hiszem, hogy nem jól álltam hozzá. Tehát a Bibliát valószínűleg nem úgy kell olvasni, mint ahogy én neki mentem, hogy az első betűtől az utolsóig elolvasom naponta bizonyos adagokban, és akkor nem is tudom, eltartott egy évig, amíg a végére értem. De olyan túl sok minden nem maradt meg benne. Az igaz, hogy amikor olvastam, és utána egy ideig még gondolkodtam rajta, akkor jó érzésem volt. De messze nem adott annyit, amit adhatott volna. Tehát ez egy nagyon bonyolult könyv, én úgy érzem, háttérinformációk is kellenek ahhoz, hogy az ember tényleg úgy olvasson benne, hogy sokat kapjon tőle. És hát azóta is böngészgetek olyan írásokat, könyveket, amik Bibliával foglalkoznak, ezzel a fantasztikus könyvvel, amit talán történelem egyik, hanem a legnagyobb bestsellere, úgymond. A legtöbb ember ezt ismeri.
0: Egyik utolsó kérdésem az lenne, hogy a gyermekei előtt, vagy számukra mennyire fontos az, hogy keressék Istent?
1: Ez a két kicsi gyermekemnél, akikkel most élünk, náluk ez természetesen így van. Tehát ez viszont nem elsősorban az én érdemem, hanem a páromé. Ő az, aki minden este imával küldi őket az ágyba, és azzal alszanak el. És hát persze, amikor ő nem teheti, mert éppen ügyel, vagy nincs otthon, akkor én is ezt teszem. És hát a templomba is ő az, aki inkább elhordja őket rendszeresen. A két nagyobb gyermekemet sajnos még kicsi korukban kerültem el tőlük. Cserkészek is ennél fogva eleve adott volt az, hogy egy kicsit hitben nevelkednek, és szintén rendszeresen látogatták a templomot, ők a katolikus, az udvardi római katolikus templomot. Igen, én úgy érzem, hogy ez nagyon fontos. Kiki a maga módján próbálja meg Isten közelségét megéreztetni, vagy rávezetni a gyerekek esetében is. Tehát, hogy segíteni abban a gyermeket, hogy megérezzék ezt a közelséget és ennek a fontosságát.
0: Köszönjük azt, hogy most a hallgatóknak mesélt a munkásságáról, a vágyairól, és kívánjuk azt, hogy a Jóisten adjon ehhez jó erőt és egészséget, legyen ez egy előfeltétele annak, hogy zenélhessenek és hallgathassuk önöket gyakorta, akár a rádióhullám hosszain, akár személyes élő koncertek keretében is.
1: Köszönöm szépen, és hát köszönöm, hogy megkerestek, nagyon szépen, nagyon megtisztelő, és szeretetek köszöntöm a rádió hallgatóit, ismét örülök, hogy meghallgattak.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.
4: Alázatos szívvel kérlek téged, Istenem.

áldás gondolat. Megnyílik az ég, és megszólal egy hang. Te vagy az én szeretett fiam. Te vagy az én szeretett lányom, akiben gyönyörködöm. Megnyílik az ég, áldásába öltöztet a magasságos, egészen közel lép hozzád, hogy megismerhesd őt, megerősít a kezdettől létező egységben, elkísér életed minden útján, hogy növekedj testben, lélekben és igazságban, Isten és az emberek előtt való kedvesség.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel békedíjat. A főegyházmegye Caritas önkéntesei szombaton tartották lelkinapjukat a Szent István Bazilikában. Nemzetközi díjat nyert a felújított citadella. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Szopkó Anna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentették be pénteken Oszlóban. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el e kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írta meg az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetői bíróság előtt feleljenek tettükért, jelentette be a bizottság elnöke. Már az első Nobel békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. Az alapvető gondolat az volt, hogy a tartós békét jogelvekre alapozva kell létrehozni. Az Esztergom Budapest főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központjához tartozó 10 régió önkéntesei szombaton tartották a Szent István Bazilikában éves lelki napjukat, közel 300 önkéntes részvételével. Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődött Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök atya elmélkedésével, majd szentségimádás következett, 11 órától pedig elkezdődött az ünnepi szentmise, tudósított a szerkesztő. A mise után Écsi Gábor atya, Csorba Gábor diakónus és Marik Gergely, a korábbi, valamint a jelenlegi Caritas igazgatók emléklapokat adtak át a jubiláló önkénteseknek. Bajzát Ferenc atya idén már nem lehetett az átadók között, mert életének 87. évében ez év elején elhunyt. 150 jubiláló önkéntes kapott emlékoklevelet, volt köztük olyan önkéntes munkatárs, aki már 40 éve végez Caritas munkát. A program az altemplomban zárult közös ebéddel. A Citadella felújítása kapta a legjobb projekt díját a MAPEI olasz cég tagvállalatai között megrendezett Grand Prix 2026 nemzetközi verseny referencia kategóriájában. Közel 14.000 négyzetméternyi történelmi kőfelületet újítottak fel, több mint 600 tonna habarcs felhasználásával, számolt be a Magyar Építők. A Citadella felújítása restaurátori és műszaki feladatot jelentett, hiszen a több mint másfél évszázados falazatoknál nem volt elegendő a látható sérüléseket kijavítani. A szakembereknek fel kellett tárniuk, milyen problémákat okozott az építményben az évtizedeken át jelenlévő nedvesség és a falazatban felhalmozódott só. Majd ezek ismeretében kellett meghatározniuk a helyreállítás módját. A projektben a restaurátori és mérnöki munka, az alkalmazott anyagok kiválasztása, a kivitelezés összehangolása egyaránt fontos szerepet játszott. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei, október 11-én vasárnap. Szopkó Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: XIV. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. A migránsok és menekültek világnapjának története. Az elvándorlás friss adatai. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. Idén szeptember 27-én tartották az elvándorlók és menekültek 112. világnapját, amikor 14. Leó pápa franciaországi apostoli látogatása során éppen Lourdes-ban tartózkodott. Egy héttel később, október 4-én pedig Assisi-Szent Ferenc transzitusának 800. évfordulójára emlékezett a katolikus egyház, így szerkesztőségünk most mutatja be a Szent Atya üzenetét, amelynek címe: akár csak egy is e gyermekek közül. Az idézet Jézus féltő szava, amellyel az Úr az egymással versengő tanítmányai felé fordul, és először is azt kéri tőlük, hogy legyenek olyanok, mint a gyermekek, különben nem jutnak be a mennyek országába. Másodjára pedig nagyon keményen inti őket a botrányokozástól. Aki megbotránkoztat csak egyet is e közül a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malom követ kötnének a nyakába, és a tenger fenekére vetnék. Az Úr Jézusnak a gyermeket példaként elénk állító, és őket féltő magatartása adta Leó pápa ide üzenetének a magvát. A migráció összetett jelenségének különféle szempontjai közül a Szent Atya azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét: aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Akár csak egy is a gyermekek közül címmel most hallgassák meg Leó pápa üzenetét. Kedves testvérek! Az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. A 112. világnap témája: akár csak egy is e gyermekek közül, azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét: aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorúak, a kiszolgáltatottság összetett valósága. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják

szeretteikkel, miközben a távollét gyötrelmét élik át. Vannak továbbá olyan kiskorúak, akik szüleikkel együtt teszik meg ezt az utat, ám közben szélsőséges és traumatikus körülményeknek vannak kitéve. Végül nem feledkezhetünk meg azok tragikus helyzetéről sem, akiket a hazatelepítés miatt választanak el szüleiktől. Ez az eleve drámai helyzethez további tragédiák társulnak. A migrációs útvonalakon bekövetkező halálesetek, az emberkereskedelem és a kizsákmányolás, a kiskorúak fegyveres konfliktusokban való alkalmazás céljába történő toborzása, a szexuális erőszak, a kényszerházasságok, valamint az út során elszenvedett vagy látott szörnyűségek. Méltóságukat meg annyi módon lábbal tiporják. Ferenc pápa az elvándorlók és menekültek 2017. év világnapjára írt, kiszolgáltatott és érdekeikért kiállni képtelen kiskorú elvándorlók témái üzenetében arra emlékeztetett, hogy ők háromszorosan is védtelenek. Egyrészt, mert kiskorúak, másrészt, mert idegenek, és harmadszor, mert védtelenek, amikor különböző okokból kifolyólag kénytelenek hazájuktól távol élni és nélkülözni a családi fészek melegét. Mégis ekkora sötétség közepete sem hiányzik a szolidaritás fénye. Emberek, családok, civil intézmények és egyházi közösségek döntenek úgy, hogy nem fordítják el tekintetüket. Gondoljunk azokra a családokra, amelyek megnyitják otthonuk ajtaját, hogy a kiskorúak újra megtapasztalhassák az otthon melegét. Gondoljunk a befogadó közösségekben szolgáló nevelőkre. Gondoljunk az önkéntesekre és a szakemberekre, akik nap mint nap a migrációs útvonalakon és városainkban egyaránt e gyermekek láthatatlan sebeinek gyógyításán fáradoznak. Elkötelezett szolgálatukkal tesznek tanúságot arról, hogy a szeretet képes legyőzni a közömbösséget. Akár csak egy is e gyermekek közül. E drámai valóság láttán Jézus egyik kijelentése jut eszembe, amely mélyen megszólítja mindannyiunk lelkismeretét. Aki befogad egy ilyen gyermeket a nevemben, engem fogad be. Nem számokról vagy statisztikákról van szó. Az evangélium arra hív bennünket, hogy ne számlogassunk, akár csak egyről van is szó. Minden gyermek, minden ember végtelen méltósággal rendelkezik. Isten képe és hasonlatossága az Úr jelenlétének hordozója. Minden egyes kiskorú arra hív bennünket, hogy emberségből és hitből fakadóan cselekedjünk. A gyermekekben ugyanis magát az Urat fogadhatjuk be, és vele találkozhatunk. Ez a meghívás még sürgetőbbé válik az Úrnak, Máté evangéliumában olvasható másik kijelentése fényében: idegen voltam, és befogadtatok. Sajnos a kiskorú migránsok könnyebben láthatatlanná válnak, mivel nincsenek mellettük felnőttek, akik védelmezik és támogatják őket. A származási országokba fel kell lépni azoknak az okoknak a megszüntetéséért, amelyek menekülésre kényszerítik őket, a tranzit és célországokban pedig védelmet és befogadást kell biztosítani számukra. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorú a kiáltása ma Istenhez száll épp úgy, mint az a kiáltás, amelyről a kivonulás könyvében olvasunk. Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hallottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát. Igen, ismerem szenvedésért. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam. Isten meghallja a kiáltásukat, és hogy megszabadítsa őket, mindannyiunk lelkismeretét megszólítja, és cselekvésre hív bennünket, ahogy Mózessel is tette. Nem maradhatunk közömbösek, és nem szokhatunk hozzá ekkora szenvedéshez. Felhívás, hogy mindannyian vállaljunk felelősséget. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket személyes életünkben, hogy nyissuk meg szemünket és szívünket, és mély figyelemmel hallgassuk meg mindegyik történetét, félelmeit és álmait, túllépve azon a távolságtartáson, amely az embert puszta,
bennünket közvetlenül nem érintő

Statisztikai adattán fokozza le. Arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, még mielőtt migránsként tekintenénk rá, és védelmezzük alapvető jogait az élethez, az oktatáshoz, valamint az olyan életkörülményekhez való jogát, amelyek lehetővé teszik, hogy testileg, szellemileg, lelkileg, erkölcsileg és szociálisan növekedhessen és teljesen kibontakozhasson. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket egyházi életünkben, hogy a befogadást elvon fogalomból álló lelkipásztori gyakorlattá alakítsuk. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy ezt a feladatot sajátos karizmával rendelkező intézményekre vagy szervezetekre bízzuk. A mindennapokban bennünket megszólító konkrét arcok láttán az egész keresztény közösség arra kap meghívást, hogy saját gyermekeiként tekintsen rájuk, és közel lépje mindegyikük konkrét élettörténetéhez. Bátorítani kell a keresztény közösségeket arra, kéri a Szent Atya, hogy a menekülteket és migránsokat az egyházi család teljes jogú tagjaiként integrálják és értékeiket megbecsüljék. Olyan új, akár személyre szabott nevelési és lelki kísérést kínálva számukra, amely meghaladja pusztán segélyező szemléletet. Különösen fontos megelőzni a magányt, az elszigetelődést és az elutasítást, amelyek nem ritkán a migránsok gyermekeit is sújtják, továbbá előmozdítani a találkozás és a beilleszkedés olyan formáit, amelyekben a helyi fiatalok és a migráns fiatalok a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a barátság útján együtt erősödhetnek. A gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat. Akár csak egy is a gyermekek közül a különböző vallások táblatában arra emlékeztet bennünket, hogy a gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat, és közös humanitárius és lelki felelősségben kapcsol össze bennünket, hangsúlyozza Leó pápa. Ez terméken talajjá válik a konkrét vallásközi párbeszéd számára, amelyben a hívők a természet feletti valóság iránti érzékükből merítve együttműködnek a védelmet szolgáló hálózatok kiépítésében. A vallási közösségek arra kaptak meghívást, hogy olyan tereket hozzanak létre, ahol minden gyermeket saját kulturális identitásában tisztelnek és megbecsülnek, megelőzve annak veszélyét, hogy szélsőséges csoportok radikalizálják őket. Egy kiskorú védelmezése végső soron azt jelenti, hogy őrizzük az Isten által belévésett képmást. Akár csak egy is e gyermekek közül arra hív bennünket a civil intézmények világában, hogy ismételten megerősítsük a kiskorúak mindenek felett álló érdekének elvét. A köz- és magánintézmények kötelessége, hogy minden egyes gyermeki serdülő védelmét és méltóságát a középpontba állítsák. Ez hatékony jogi védelmi eszközök alkalmazását, a család egyesítés előmozdítását és a különválás okozta traumák megelőzését kívánja meg. Sürgős szemléletváltása van szükség. A vita súlypontját a migrációs folyamatok puszta kezeléséről, az emberi jogok teljes körű és azonnali védelmére kell áthelyezni, összehangolt, szolidáris és hatékony választ adva, amely képes védelmet, befogadást és valódi beéleszkedési lehetőségeket biztosítani az elvándorlóknak. Bízzuk a kiskorú migránsokat és menekülteket a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára, aki Szent Józseffel és a még gyermek Jézussal együtt megtapasztalta Heródes kegyetlen erőszakát és az egyiptomi számültetés drámáját. Mária kísérje lépteiket, közösségeinket pedig segítse, hogy az evangélium élő és hiteles jeleivé váljanak. Kelt a Vatikánban 2026. augusztus 11-én Assisi Szent Klára emléknapján. 14. Leó pápa.
a migránsok és menekültek világnapjának története. A migránsok és menekültek világnapja a katolikus egyház minden évben megtartott ünnepe, amelyet 1914-ben alapítottak, 15. Benedek pápa kezdeményezésére. Ezért is ez a katolikus egyház legrégebben ünnepelt világnapja, amely egyúttal jelzi az egyház szociális érzékenységét, melynek nagy kezdeményező egyénisége éppen 13. Leó pápa a 19. század végén. 1914. december 6-án 15. Benedek pápa kérésére az akkori konzisztoriális kongregáció, mai nevén püspöki kongregáció, elküldte az Il dolore e le preoccupazioni, fájdalmak és aggodalmak kezdeti körlevelét az olaszországi egyházmegyék főpásztorainak, amelyben kérte egy évenkénti nemzeti nap létrehozását, hogy felhívják a figyelmet a migránsok és a számos menekült helyzetére, akik az első világháború pusztítása elől próbáltak elmenekülni. A körlevélben arra is felkérték az egyházmegyéket, hogy gyűjtsenek pénzadományokat az olasz emigránsok lelkipásztori ellátására, valamint egy kifejezetten Rómában alapított emigráns misszionáriusok képzésére létrehozott kollégium anyagi támogatására. A konzisztoriális kongregáció az ünneplés időpontját Olaszországban a nagybőt első vasárnapjára tűzte ki. A migránsok és menekültek első napját 1915. február 21-én ünnepelték, és ez az első nemzeti kezdeményezés az első világháború kitörése által okozott kényszerű migrációkra utalt, amelyek a háborús konfliktus időszaka alatt legalább 16 millió menekültet eredményeztek. 1928-ban a konzisztoriális kongregáció úgy döntött, hogy a napot advent első vasárnapjára helyezi át. 2019 óta Ferenc pápa döntése nyomán minden évben szeptember utolsó vasárnapján tartják a migránsok és menekültek világnapját a római katolikus egyházban. Az elvándorlás friss adatai. Az ENSZ menekültügyi szervezetének és az olasz jezsuiták római Astalli segélyközpontjának legfrissebb adatai napra kész képet adnak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberekről és a migrációs áramlatokról. A múlt évi adatok alapján világszerte 118 millió ember kényszerült elhagyni otthonát, ebből 41 millió 600 ezer menekült külföldre, 68 millió 700 ezer a belső menekültek száma, akik saját országukon belül menekültek el. 9 millió a hivatalos menedékkérők száma. A menekültek körülbelül 70%-a a konfliktus övezetekkel határos országokban talált átmeneti menedéket. A menekültek 68%-a alacsony jövedelmű vagy kifejezetten szegény, és 39%-uk kiskorú, amely különösen is érthetővé teszi Leó pápa idei üzenetének aktualitását.

figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
3: Nagyon félve folytatom, tapogatva a másik öregember. Itt már a misztériumok szélén vagyunk, testvérek, hogy van a János 19 részben a 38. verstől valami, hadd olvassam el, és innen szeretném folytatni, és hamar a végére érek. Arimátei József, tudnék Jézust már levették a keresztről, aki Jézus tanítványa volt, kollégája Nikodémusnak a nagy tanácsban, ugyancsak képviselő a Sanhedrinban, ugyancsak bölcs és rabbi, ugyancsak farizeus, Nikodémus és Arimátei József egy tanácsból valók voltak. Aki Jézus tanítványa volt, megkérte Pilátust, ime bemenetele volt Pilátushoz, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki, elment át és levette Jézus testét. Tessenek egy kicsit figyelni. Eljött Nikodémus is. Hova jött? Jézus sírjába. Hiszen egész a Koponyák hegye közelébe volt egy mészkő fal, abba vésette bele a saját sírját Arimátei József, amelyet magának készített el, és Arimátei József, ez a másik titkos tanítvány, Jézust odaviszi, zsidó szokás szerint nem koporsóba temettek, hanem gyolcsokba betekerték a halottat, ilyen patkára tették, egy ilyen barlangszerűségbe, nagykövet hengerítettek elé. Megy eltemetni a saját sírjába Arimátei József Jézus, és mit olvasunk? Eljött Nikodémus is, aki egy éjszaka ment ő hozzá először, és hozott mirhából és aloéból készült kenetet, mint egy 100 fonnyit. Fogták tehát Arimátei József és Nikodémus Jézus testét, biztos még valaki lehetett ott, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogy a zsidóknál szokás temetni. Jól hallottuk, testvérek, bizony jól. Eljött Jézus sírjába, belépett Nikodémus is, figyeljünk, aki egy éjszaka ment hozzá először. Honnan meri valaki állítani, hogy nem találkozott vele másodszor, meg harmadszor, vagy negyedszor? Nem biztos, hogy csak kétszer. Egyszer életében, és egyszer, mikor meghalt. Itt az van, aki éjszaka ment hozzá először. Lehet, hogy még ők, csak ez nincs följegyezve, beszéltek, vagy valamiféle kapcsolatot teremtettek. Egy azonban biztos, János, a szeretett tanítvány följegyezve, hogy ott van Jézus temetésénél 32 kiló aloé olajat és mirhát vesz. Ennyit illet egy király balzsamosázós venni. Mikor egy király bebalzsamoztak, 100 fonnyi kenetet, 32 kiló balzsam anyagot vett. Egy vagyon, talán egész vagyona Nikodémusnak. Ezért merem állítani, hogy ez a Nikodémus nem csak egyszer, talán többször, lehet, hogy nem test szerint, lehet, hogy csak lélek szerint, de még tartotta a kapcsolatot valahogy Jézus Krisztussal, vagy, hogy pontosabb legyek, Jézus a Szent Lelke által tartotta a kapcsolatot Nikodémussal. És Nikodémusnak, mint ahogy az alabástrom szerencse asszonyának, el kellett törni az illatos alabástrom szelencét, hogy ráöntse Jézus hajára, lábára. Nikodémusnak talán minden pénzét bele kellett ölni 32 kiló kenetbe, hogy Jézust bebalzsamozzák, becsavarják, talán nem használták fel mindezt az anyagot, ezt a 100 fontnyi kenetet. De valamit kell tenni kellett, mert hadd merjem állítani, valahol itt belül, nem tudom bizonyítani, de úgy érzem, hogy ő csak így tudta kifejezni azt, amit azon az éjjelen kapott, vagy amit még azután kapott. Mert a szél kellett, hogy fújjon. Kellett, hogy átfújja. Kellett, hogy kifújja belőle az éjjeli egzisztenciális szorongásokat, az élet és a halál félelmet. És ezt nem tudta másképp megmutatni, csak úgy. Ott Jézus sírjában. Még csak egy lépés, és most már a misztériumok misztériumában vagyunk. Testvérek, így együtt. Most bent vagyunk Jézus sírjában. Így együtt. Bent. És ez csak egy történettel tudom illusztrálni. A Nürnbergi perben sok 10 000 kiló irat került az asztalra, és azok között találtak egy iratot, amely Vilnából származott, Litvánia egyik városából, Litvánia egyik városából, ahol amikor ott voltak a német csapatok, ott is összeszedték a zsidókat, és deportálták, és néhány zsidó családot egy öreg temetőr, a zsidó temetőnek az őre elrejtett egy kriptába ott, és néhány zsidó családból ott volt egy terhes fiatalasszony. És ez a terhes fiatalasszony a kriptába szülte meg a gyermekét. És ezen az iraton, amit megtaláltak, és ma is el van téve, rá volt írva, hogy egy halotti lepelbe, annak a letépet, egy koporsó széléről letépet, halotti lepelbe csavarták bele a csecsemőt. És mert rémületétől és fájdalmától elapadt a fiatalasszony teje, állandóan sírt és zokogott a szó legszorosabb értelmében, sós könnyeit. Itta fel az anyja sós könnyeit, a csecsemő. És ezért nem halt éhen, még onnan sikerült őket kimenteni. És aki ezt a följegyzést megtalálta, odaírta, ma is ott van az aktáknál a szélére. Végre megértettem, hogy ki az az ember, aki sírban született. Az embernek fia, aki a sírban született. Egyszer úgy született, hogy Mária a világra hozta, és egyszer megszületett Arimátiai József sírjában a lélek által, és 40 napig lelkitestben itt járt ezen a földön, az ember, aki sírban született, és volt még egy ember, aki Jézus sírjában született. Testvérek, úgy hívják, hogy Nikodémus. Nem tudom, miért merem ezt állítani. Valahol a szívem mélyén. Én azóta is, mióta ezt a misztériumot megértettem, én úgy gondolok Nikodémusra, aki Jézus sírjába született egészen újjá és újra. És ott értette meg a titkok titkát, a nagy misztériumot. hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte is. És ő már akkor hitt benne, és nem veszett el, hanem örök élete lett. Még csak annyit, hogy volt egy kedves asszony a gyülekezetünkben, akinek a férjét kellett utolsó útjára kísérnem. Ez az asszony az 50-es vagy 40-es években többnyire csak Istenről hallott, Jézusról nem. Életébe először a férje koporszójánál hallotta ezt az igét, a János 3.16-ot, az evangéliumok evangéliumát. Utána jóval hetekkel később fölkeresett, leült velem szembe, és azt mondta kedvesen a tiszteltes úr, emlékszik, hogy miről beszélt a férjem sírjánál, erről, hogy úgy szerette Isten a világot. És akkor azt mondta, hogy még a koporsó mellett is érvényes az, hogy aki hisz benne, annak nem kell elveszni. És emlékszik? Én már akkor nem nagyon emlékeztem, de ő emlékeztetett rá. Még azt is mondta, hogy az utolsó óra is elég ahhoz, hogy valaki elfogadja a felé nyújtott átvert kezet. Valami ilyesmit mondott. Hát én nem akarom megvárni az utolsó órámat. Eljöttem most önhöz, adjon valami szolgálatot, és szolgált nem nekem, nem nekünk, hanem élete végéig annak az úrnak, akit a férje koporsójánál fogadott el Jézusának és Krisztusának. Testvérek, nem csak sírban lehet újjászületni, nem csak koporsó mellett lehet felülről születni, ne tessenek megbotránkozni. Még itt is, még egy templomban is, még ma is, még most is. Tegnap úgy fejeztem be a szolgálatomat a sámáriai asszony történetében, hogy az most van. Tudnék, hogy az Istent lélekben és igazságban lehet imádni. Testvéreim, annak a lehetősége, hogy valaki azt mondja, hogy nekem nincs 32 kiló kenetem, uram. Nekem nincs alabástrom szelencém, amit széttörjek, és temesésedre nézve fölajánljam. De látod, itt van ez az összekarcolt szívem, itt van ez a hajótörött életem, ez amilyen olyan, ilyen Nikodémusi, uram, öregszem, múlik az életem, lassan megáll a szívem. Uram, de ezt odaadok neki. Irgalmas és könyörű. Itt is, most is, ma is azt üzeni, hogy aki hiszen ő benne, az el nem vész, hanem örök élete lehet, sőt lesz.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Mária Rádió.
2: Imaurák liturgiája. Kompletórium következik.
4: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
5: Istenem, jöjj segítségemre!
6: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
6: Uram, irgalmazz!
0: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
6: Krisztus, kegyelmezz!
0: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
6: Uram, irgalmazz!
0: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
6: Amen.

0: Olvasmány a jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Nemzetközi díjat nyert a felújított citadella. A Csak egy segítő szolgálat a Szent Család plévániával közösen tart szentségimádást kedden. Navi Pillay, dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel békedíjat. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Szopkó Anna készített mönöknek és Kassa Regina olvas fel. A Citadella felújítása kapta a legjobb projekt díját a MAPEI olasz cég tagvállalatai között megrendezett Grand Prix 2026 nemzetközi verseny referencia kategóriájában. Közel 14 ezer négyzetméternyi történelmi kőfelületet újítottak fel, több mint 600 tonna habarcs felhasználásával, számolt be a Magyar Építők. A Citadella felújítása restaurátori és műszaki feladatot jelentett, hiszen a több mint másfél évszázados falazatoknál nem volt elegendő a látható sérüléseket kijavítani. A szakembereknek fel kellett tárniuk, milyen problémákat okozott az építményben az évtizedeken át jelenlévő nedvesség és a falazatban felhalmozódott só. Majd ezek ismeretében kellett meghatározniuk a helyreállítás módját. A projektben a restaurátori és mérnöki munka, az alkalmazott anyagok kiválasztása, a kivitelezés összehangolása egyaránt fontos szerepet játszott. Egész napos szentségimádást szervez a Csak egy szolgálat a Budapesten élő hajléktalan és nélkülöző emberekért. A kezdeményezés a Terézvárosi Szent Család plébániával együttműködésben valósul meg. Időpontja október 13-a kedd, 9 órától este 6-ig. Helyszíne pedig a Szent Család templom a 6. kerületi Szondi utcában. A templomban egy dobozt is elhelyeznek majd, benne a segítő szolgálat által támogatott szegény emberek rövidített neveivel. Olvashatjuk a Szent Erzsébet Karitász Központ Facebook oldalán. Arra bátorítanak mindenkit, hogy majd húzzanak egy vagy két nevet, és imádkozzanak személyesen értük. A szentségimádás szentmisével zárul. A Csak egy központ nappali melegedő és karitatív szervezet, katolikus missziós és szociális szolgálatként Budapest szívében a 6. kerületben szolgálnak. Munkatársai keresztény lelkületű, szolgálatra törekvő emberek. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. Jelentették be pénteken Oszlóban. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el e kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán, írta meg az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetői bíróság előtt feleljenek tettükért, jelentette be a bizottság elnöke. Már az első Nobel békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. Az alapvető gondolat az volt, hogy a tartós békét jogelvekre alapozva kell létrehozni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 11-én vasárnap. Szopkó Anna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

راديو. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, Amen!
0: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rozafüzén imádságot, az Árpádhágyi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus nagyszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmeket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus tanítványaival az utolsó vacsora után a Getsemáni kertbe ment. Tudta, hogy szenvedés vár rá, ezért ezt mondta tanítványainak: halálosan szomorú a lelkem, maradjatok itt, és virasszatok. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneimet, adj erőt, hogy szívemet egyre inkább feléd fordítsam, és szeressem azokat, akiket rám bíztál. Mi atyánk, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap.

0: add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdve ebben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Mennyei atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat és Jézus ostorozásakor folyt drága látos vérét. Engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért. Ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián és a környezetemben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fogol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amely kereszthordozással jár végig, emberileg képtelenség. Botlazodásossal és elesésekkel és a szireneinek karjaira is rászorulva, de végre maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem lehet összeroskadni. Ez is maga a lehetetlenség. Lehetetlen testben, emberi erővel az anya mondta meg. Már odaérte, már hozzák a szegeket, Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Uram, hálát adok neked, mert utolsó órádban is rám gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltó lehessek hozzád és égi édesanyámhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Könyörögjünk, édes Jézusom, aki a kevélyeknek ellenállsz, az alázatosoknak pedig kegyelmet adsz. Alázatos szívű anyánk, esedezze, általad kérlek, add meg kegyelmedet, és minden kevénységből mentes szent akaratodnak zúgolódás nélkül örömmel engedelmeskedjen. Mindenkor és mindenkor isteni végzéseiben, aki élsz és uralkodod mindörökkön örökké.
0: Amen.
5: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anya.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Úrunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen. Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
6: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

Itt van Ló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Cseri Máté, nyelvtanár, katekétával, Murányi Nikolett beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a budapesti stúdióból, Murányi Nikolett vagyok. Mai beszélgető társam Cseri Máté, nyelvtanár katekéta, akivel hitről, életről és a Szentírásról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntöm, kedves Máté.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm a Mária Rádiónak a hallgatóit, és reménykedünk benne, hogy ez a beszélgetés a hitüknek az épülését fogja szolgálni.
0: Kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
1: Édes Istenem, köszönöm neked ezt a mai napot, és kérem azt, hogy a képességeinkhez, tehetségünkhöz képest tudjuk ezt a mai napot a te dicsőségedre fordítani, és embertársaink javára. Amen.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Szeretném kérdezni, hogyan kezdődött az élete? Már gyermekként megkapta a hitet, vagy felnőtt megtérő? Legyen kedves, meséljen nekünk a kezdetekről.
1: Én egy olyan családba születtem, hála Istennek, mindkét félről hitüket gyakorló, hívő katolikus család, tehát édesapám részéről is, meg édesanyám részéről is, és én ebbe nőttem bele. Ők egyébként úgy találkoztak, hogy a testvérbátyjaik, tehát apukám még hatan voltak testvérek, anyukám még hárman, és aki később a anyai részről nagybátyám, ő pap lett, hát ő ismerte apámnak az egyik bátyját, és ők összejártak, és így találkoztak a szüleim, és hát én ebbe a katolikus hitbe születtem bele, tehát ez a gyerekkoromból nagyon emlékszem az esti imákra, tehát még nem tudtam olvasni, kisgyerek voltam, és a szüleim olvastak a Szentírásból, énekeltek, tehát ugye, amit ma úgy hívunk, vagy hát nem tudom, ez mikor kezdődött, a dicsőítés, tehát ezeket a ezen ifjúsági vagy tézés dalokat énekelte édesanyám, felolvastak a, hát talán akkor még ez a képes biblia, vagy ez a gyerek biblia. Mind a kettőjüknek egyébként elég jó hangjuk van, a kórusban, itt a Paksi kórusban ezt nem kamatoztatták, de egyébként meg ők most, amire nagyon büszke vagyok, hát egyébként is, tehát ez nem teljesítmény kérdése, most már nyugdíjasok, friss nyugdíjasok, nagyon aktív nyugdíjasok, és az egyházban szolgálnak. Édesapám a Szentmiséken szolgál, minisztrál, oltári szentséget is kiszolgáltatja, édesanyám pedig itt a helyi Paksi Karitásznak a vezetője.
0: Tehát már gyermekkorában megkapta a hitet. Hogyan változott a hite, az Isten képe a későbbiekben?
1: Igen, a hitnek az alakulása, az, tehát nekem, én úgy veszem észre, hogy ahogy visszatekintek itt erre a 40 pár évre, hogy természetesen alakult, talán, hogyha voltak is, természetesen voltak, vagy tehát én úgy látom, hogy voltak megtorpanások, sötétebb vagy szárazabb időszakok, de talán azt mondhatom, hogy talán fejlődött vagy erősödött, de soha nem volt bennem egy olyan erős kételkedés, ami azt mondta volna, hogy hát ez az egész ez nem igaz, vagy nincs így, vagy ugye, hogy a Szentírásban van, hogy a görögöknek ez balgaság esett, tehát hogy én ezt mindig hittem. Én azt vettem észre, hogy talán színesedett, vagy pontosodott, vagy pontosabb lett az Istenről való tudásom, vagy a hitem. És ez talán nem választható szét az önismerettől, Szent Ágoston mondja, aki nekem azért nagyon kedves szent, mert nekem Ágoston a bérma nevem, és ő mondja, hogy Isten, hadd ismerjem meg önmagamat, hogy megismerjelek téged. Tehát talán az, hogy az ember próbálja megismerni a saját magát, a világot, a másik embert, ez nem ellentétes az Istennek a megismerésével. Én ezt azért, tehát ez például most egy ilyen személyes dolgot, vagy hát a bérmálásomról beszéltem, engem Győrben bérmált Várszegi Asztrik püspök atya, a Rendszerennek volt 3x9 évig a főapátja. Nem emlékszem az egész beszédre, de ott volt egy mondata, hogy nem baj az, hogyha az ember úgy képzeli az életét, hogy hát ő maga a középpontja, és ahogy jönnek ezek a koncentrikus körök, tehát ahogy körbevesz engem a családom, a társadalom, egyre nagyobb körök, és hát az egészet az Isten öleli körbe, vagy ő az a legnagyobb kör. valahol mindenki magából indul ki, és a hitét is a saját szemével látja, és hát másokat is. Ugye ezért jó a katolikus hagyományban, tehát csodálatos kincseink vannak, tehát ugye az önismeret az a Szentírásból is tanulható, más emberen keresztül az imádságban kaphat olyan indítatásokat az ember, amivel hát megismeri magát jobban, rájön a hibáira, erényeire, a lelki vezetés erre egy másik szempont rá irányíthatja az embert, hogy kifejezetten a hitével kapcsolatban, hogy mi az, amit mondjuk rosszul lát, vagy mi az, amit még nem lát.
0: Igen. És mit jelent önnek a Szentírás?
1: A Szentírás az sokáig számomra nem jelentett egy mély kapcsolódást, tehát nem éreztem a Szentírásban azt, azt, hogy mi Isten szava, hogy Isten szólna hozzánk. Ismertem a bibliai történeteket, tehát ugye ezt a családi bibliaolvasásokból, a gyerekkori bibliai történetekből, az iskolai tantárgyból, aztán később főiskolai tanulmányaimból, én például biblikumból írtam a szakdolgozatomat, de csak sokkal később, hát én már 30 éves voltam, 30 elmúltam, amikor úgy igazán elkezdtem olvasni a Szentírást, úgymond a magam javára, és nagy élvezettel és nagy éhséggel kezdtem el olvasni, és ott, mivel nekem úgymond sok mindent kell bepótolni, nem technikai részletekben, vagy nem az ismeretekben, hanem az, hogy mi is a Szentírás üzenete, vagy mik a legfontosabb üzenetei, miket tartogat a számomra, ami nekem személyesen fontos, vagy mindenképp tehát nélkülözhetetlen. Volt egy olyan fél évem, amikor a hétfői napom az egy olyan lazább munkanap volt, és hát ott tulajdonképpen déltől éjszakában nyúlóan ezt kutattam, olvastam, próbáltam minden addigi kérdésre rájönni, amik hát úgy gyűltek bennem. Tehát hát ebben a katolikus egyház megint csak egészen kiváló, hogy mindenre van válasza.
0: És kapott válaszokat a Szentírásból?
1: Én kaptam, igen. Tehát az evangéliumokban Jézus élete és csodái, már ilyen 30 éves fejjel teljesen más szemmel olvastam.
0: Lelki formálódása hogyan hatott a mindennapi életére? Miben változott?
1: Az, hogy formálódott a lelkem, vagy a lelki életem, talán abban mutatkozik meg a leginkább, hogy talán türelmesebb lettem az emberekkel, előbb hallgatom meg őket, és nem ítélkezek. Tudok említeni korábbi plébánossal olyan esetet, amikor nem értettünk egyet valamiben, és hát én biztos voltam benne, hogy igazam van, és majd én jól megmondom neki, és egy szentmise után volt megbeszélve a találkozó, ez még a Covid előtt. Én ott emlékszem, hogy a templomban teljesen magabiztosan vagy gőgösen azt láttam, vagy azt éreztem, hogy hát én majd most elmegyek az atyához, és majd megmondom neki, és amikor hát talán egy ilyen, nem az én okosságom vagy bölcsességem, hanem amikor találkoztam az atyával a szentmisét követően a plébánián, itt Pakson, akkor hát először meghallgattam, és aztán kicsit el is szégyeltem magamat, hogy lehet, nem úgy kell gondolkodni, hogy fiatalként sokszor erőszakosan gondolkodik az ember, hanem tehát nem kizárólagosan, hogy vagy én, vagy ő, vagy neki van igaza, vagy nem, hanem lehetnek is igazságok is, tehát hogy nem feltétlenül az a helyes, ahogy én látom, a másik szempontját is meg kell hallgatni. Tehát nekem, ahogy van egy ilyen heves, azonnal ítélő szemléletem, ez talán formálódott itt a Szentírásnak a hatására.
0: Köszönöm, hogy ezt megosztotta velünk. Milyen szentírási részt hozott, amihez kapcsolódik egy konkrét történet az életéből?
1: A Szentírással kapcsolatban azt lehetne talán elmondanom, hogy amennyire valahogy nem éreztem a fontosságát, tehát annak ellenére, hogy a szentmiséken mindig halljuk a szentírási szövegeket, az olvasmányokat, ez teljesen megfordult. Azt lehet mondani, hogy talán nekem a lelki élet az a szentírás olvasásával, a szentírási igéken való gondolkodással teljes, vagy tehát, hogy az aztán az egyik legfontosabb eleme. Például itt Pakson, a paksiak tudják, hogy itt van egy ilyen nagy kincsünk, az Ürgemező, és az nem messze van onnan, ahonnan én lakom, és hát egy ilyen negyedórás séta, tehát egyrészt az kikapcsolódásnak is jó, hogy az ember kisétál egy ilyen kis urázás, és akkor ott a őzeken kívül nem sok mindenki van az Ürgemezőn, és akkor az ember ott leül a homokbuckákra, és akkor ott azt kiválóan lehet akár olvasni, vagy hát nem feltétlenül olvasni megy ki az ember, hanem amit olvasott korábban, azt ott csendbe végig tudja gondolni. És ott a természet az megint egy olyan forrás, ami bölcsességkönyvben van talán, hogy az elvezetheti a természeten való szemlélődést, elvezetheti az embert Istenhez.
0: Igen. Úgy gondolom, hogy a hit útjának van egy íve minden ember életében. Ő hogyan látja ezt? Hogy érzi? Hol tart most?
1: Én úgy érzem, hogy az életemben a hit az olyan értemben megkérdőjelezhetetlen, nem azért, hogy mennyire erős a hitem, hanem szeretnék benne fejlődni, és hát remélem, hogy ez egy felívelő, vagy egy fejlődő ív. Én azt látom, hogyha az ember megéri az öregkort, hát remélem, hogy nekem azért még van egy pár évtized ember, ezt sajnos soha nem lehet tudni, hogy ez egyre jobb lesz, vagy egyre gazdagabb lesz, tehát hogy egyre jobban fogom látni a képet, és talán az, hogy nyilván ebben sok bölt és imádság és zarándoklat és szentírás olvasás kell még, de én azt remélem, hogy hát hogyha most körülbelül, mint ahogy az életemnek a felénél tartok, hogy ez valahol a hitben is, hogy ez nem stagnálni fog, hanem a gyerekkorom óta, ahogy gazdagodott, vagy színesedett, talán ez egy jó szó, hogy több mindent látok az Istennek a kimeríthetetlen gazdagságából, hogy ez remélhetőleg a következő években is így lesz, tehát ezért sokat kell tenni az embernek, tehát akár az imádság, a szentírásolvasás, amit én nagyon nem is választanék el, de akár ugyanúgy a katolikus liturgiáinkon az éneklés. Én például énekeltem Győrben, a Bencés gimnáziumban voltam előénekes, illetve egy Pakson a katolikus kórusunkban, és hát az is egy ugye sok katolikus énekünk elválasztatatlan a szentírástól, tehát szentírási ihletettségűek ezek a szövegek. Én azt is egy nagyon komoly forrásnak vagy erőforrásnak tartom. Tehát én szoktam is magam itthon énekelni, teljesen egyedül, tehát hogy ezt nem a úgymond a közönségnek csinálja az ember mondjuk egy liturgián.
0: Mi indította arra, hogy hittanád legyen?
1: Egy kifejezetten meghatározó eseményt nem tudok kiemelni az életemből. Inkább azt mondanám, hogy sok meghatározó folyamat, vagy sok esemény vezetett ehhez, hogy hittanár legyek. Voltak olyan példák a családban, például a nagymamámnak a testvére, dr. Katona István püspökatya volt, az Egri Egyházmegyének a segédpüspöke, aki hát tanítóként nekem nagy bizonyság volt, meg hát mégis a családi kapcsolatok miatt is ismertem, és évente a testvérek, tizen voltak testvérek, katona találkozót tartottak.
0: Mennyien gyűltek össze?
1: Igen, tehát 100-nál többen. Tehát nem mindenki tudott eljönni, de ugye 10-en voltak testvérek, sokaknak ugye volt családja, és hát egészen az unokákig bezárólag sokszor találkoztunk. Ezek voltak az úgynevezett katona találkozók, ahova elfoglaltságaitól függően Pityu bácsi, Katona István is el tudott jönni.
0: Aki bizonyára hatással volt önre.
1: Igen, igen, igen. Tehát az ő példája, az a humora, ugye a szelíd határozottsággal, ez volt az egyik könyvének a címe, az szerintem sokunkra hatott. Illetve egy másik családi példa az édesanyámnak a bátyja, aki szintén az Egri Egyházmegyében szolgált, és hát családban viccelődtünk ezen, hogy hát a Katona István, a apámnak a nagybátyja, az tulajdonképpen neki a főnöke, de hát nem egy ilyen rideg világi főnökbe osztott viszony volt. Tehát az ő példájuk az meghatározó volt a családban. Voltak olyan tanáraim, itt Pakson is, de leginkább Győrben a Bencés gimnáziumban, akiknek a többsége kiváló példakép volt, és itt ugyanúgy a világi tanárok, mint a szerzetes atyák, és aztán ugye ez buzdította arra a Győri Bencéseknél töltött 6 év, hogy tanárszakos legyek, és ezt még egyrészt az egyetemen az angol szak, illetve a főiskolán a hittanár szakon szintén kiváló tanáregyéniségekkel, és nyugodtan mondhatom, hogy példaképekkel találkoztam. A főiskolán is volt szerzetes tanárom, például Tuba Iván, kecskeméti piarista, rengeteg olyan példakép volt, aki megszeretette ezt a hivatást.
0: Értem. Milyen korosztálynak tanít hittant?
1: Hittant iskolai keretek között, vagy plébániai keretek között nem tanítok klasszikus értelemben. Én 30 évesen, tehát 12 éve kezdtem bibliakört a paksi plébánián, és hát ide elsősorban felnőttek járnak. Nálam sokkal idősebbek, tehát a szüleim korosztálya, vagy még idősebbek. Ezt csináltuk hétről hétre, 2014-től, ugye még a Covid alatt is, ugye amikor nem lehetett személyesen találkozni, akkor szépen a szobámnak a csendjébe felvettem ezeket az órákat, és az internet segítségével küldtem ezeket a kis órákat, vagy anyagokat a tanulóknak. És hát ide egy olyan személyes élményem kötődik, hogy egy fiatal hölgy írta, akinek hát az anyukája már 70 fölött volt, a számítógépet annyira nem tudta használni, de a lánya segített neki, és egy ilyen visszacsatolás volt, hogy hát nagyon örül ezeknek a kis anyagoknak, mert így tudja az anyukáját otthon tartani. Tehát az anyukája menne el Covid idején mindenfelé, de hát akkor ugye nem lehetett, és hogy hát ez hozzájárult ahhoz, hogy akkor otthon hallgatta ezeket a kis ilyen ittanórákat, ha csak az interneten keresztül is.
0: Akkor így a biblia órák alatt sok személyes, mély kapcsolat is alakulhatott, gondolom.
1: Igen, ez megint csak visszavezet oda, hogy hogyan lettem hittanár, vagy milyen személyes élmények vezettek oda, és ezeket nem tudom szétválasztani attól, hogy például egy fiatalon elhunyt unokatestvéremről a halála után tudtam meg, hogy ő támogatta a Böjte alapítványt. Hát ahogy ezt megtudtam, én is elkezdtem érdeklődni, hogy hát tudtam róla, hogy van ilyen, de hogy nem tudtam a részleteket, és ahogy kutakodtam, Böjte atyától olvastam egy idézetet, ahol azt mondta, hogy hát örülnek a pénznek, meg örülnek az adományoknak, de a legfontosabb az a személyes kapcsolat. És ez indított arra, hogy hát ez már 7 évvel ezelőtt volt, hogy az alapítványnál pár hetet eltöltsek önkéntesként, és visszatérve a bibliórára, voltak olyanok többen, akik innen Paksról, hát van, aki csak egy hétvégig ki mennyit tud, van, aki meg éveket töltött az alapítványnál önkéntesként. Nyilván nem az én példámon felbúzdulva, csak az, hogy legalább ismertek egy olyan embert, aki már volt ott, beszélgettünk, és volt, aki ugye kiment, villanyszerelt, ételt vitt a gyerekeknek, tehát ugye ez is a biblia órához kötődik, tehát ott nem csak persze összeültünk, olvastuk a Szentírást, értelmeztük, magyaráztuk, imádkoztunk, de születtek ilyen nagyon fontos, erős, máig meglévő kapcsolatok.
0: Igen. A Böjte Csabánál töltött 5 hét. Hogyan változtatta meg az ön életét, a gondolkodását?
1: Nem sokan voltak egyébként, tehát ez a Székelyhídi ház, ez egy átlagos háznak mondható, talán 10 fiú, 10 lány volt, és hát természetesen a fiatal fiúkra vigyáztam, vagy őket próbáltam, nem tudom, nevelgetni, vagy terelgetni. Itt értettem meg igazán azt, hogy itt vált életté, vagy valósággá, hogy amikor Jézus Krisztus feláldozta értünk önmagát, tehát ugye a szenvedése, a kereszthalála, természetesen amit ott én csináltam, az nem is említhető egy lapon ezzel, csak hogy amikor az ember az idejét, vagy az erejét, vagy akár a pénzét, energiáját próbálja mások javára fordítani, hát egyrészt ez nehéz, tehát ez emberpróbáló. Talán egy nagyon kis picit megértettem abból a krisztusi áldozatból, amiről például a Kolosszai levélnek az elején olvasunk, ahol ugye Pál azt mondja az első fejezetben, hogy kiegészítem Krisztus szenvedését, és ez sokáig úgy furának tartottam, hogy hát Krisztusnak tökéletes az áldozat, ami az, hogy ki kell egészíteni, na jó, de az én részemet hozzá kell tenni, vagy tehát az én részemet csak én tudom hozzátenni. És ott ezt tanultam meg, hogy hát mindenki azt tegye hozzá a másik embernek az életéhez, amit ő tud hozzátenni azon a helyen, ahol ő van. Tehát nekem itt Takson, a Pécsi Egyházmegyében mindenkinek más a feladata és más a szolgálata.
0: Valóban. Említett korábban egy olyan eseményt, amikor kifejezetten a Szentírás szavára cselekedett.
1: Ez is még a Covid előttre tehető. Mentem Szentmisére, tehát ugye a Szentmisére való készítés.

0: neki segíteni azt. De soha nem követelőzött, meg nem voltak teljesítetetlen kérései. Talán ez az, amit meg tudunk tenni. Ezt egyébként emberként is meg kell tegyük, amit tudunk segíteni, tehát ez nem feltétlenül a vallásossághoz kapcsolódik. Nyilván ez is a feladatunk, hogy segítsük a másik embert, de hát ez abból következik, hogy mi az örök életben hiszünk.
1: Igen.
0: A Pécsi Egyházmegyének a szélén van egy ismert, kedvelt zarándokhely, az Alsó Szent Iván, ahova a hónap 13. napján elmennek a környék mindenféle részéről. Ott egy néhány alkalommal részt vettem, és hát ez lenne egy ilyen célom, vagy egy ilyen célkitűzésem, hogy erre minél több alkalommal el tudjak menni. Például paksiak, németkériek egy erdőn keresztül, egy ilyen néhány kilométeren keresztül mennek reggel gyalogosan, tehát ahogy kell az arándokoknak, és ide szeretnék elmenni. Ez egy nagyon meghitt erdős környezet, és ott van egy szabadtéri oltár, és ott gyűlnek össze a gyógyulni vágyók. Ez eddig is egy nagy élmény volt, és a jövőben is azt várom tőle, hogy segíteni fog, nem csak rajtam, hanem mindenkin, aki oda elzarándokolt. Tehát ez egy ilyen kedves helyszín. Németkéről indulunk, pontosabban Hardról át Alsó Szent Ivánra egy 7 kilométeres erdei szakaszon. Már ez, ahogy megérkezünk oda a helyszínre, segít kilépni a mindennapi életünkből. Úgy érkezek meg a Alsó Szent Iváni szabadtéri oltárhoz, hogy már egyfajta ilyen tisztulási folyamaton átmegyek. Hazafele meg sokkal könnyebb az embernek a lelke. Talán ezt a tüzet vagy erőt el tudja magával vinni a következő ilyen alkalomig. Ott egy kicsit feltöltődik, elcsendesedik, tehát arra nagyon jó ez az alkalom. Ki tud szakadni a mindennapoknak a zajából vagy törkéséből.
1: Köszönöm szépen, hogy megismerhettük. További jó zarándoklást kívánok az élet útján.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Cseri Máté nyelvtanár katekétával Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Vécsei Anna Mária 2002-ben járta végig a Caminót, az ismert ősi zarándokút francia ágát egyik barátnőjével, Kanizsai Dórival. Most következő Sancho Panna de la Marcha című műsorunkban a zarándoklatról vezetett lelki naplójának egy fejezetét hallhatják a szerző előadásában. A felvétel 2010-ben készült.

Az északi zarándok úton, Trétó kis faluban megörökítem a parókia San Cipriánót, majd nem sokkal San Tonya előtt a víztükör végén alig látható Laredót fényképezem le. Utunkat folytatva rövidesen eljutunk Escalante előtt a hegyek között meghúzódó Monteanóba, ahol az 1421-ben épült hatalmas kapucinus kolostor található. Az épület kiterjedése, robosztussága miatt használom ezt a hatalmas jelzőt a kicsi ablakaival több emelet magasságban. Az odavezető úton, a hegyoldalba vésett mélyedésben egy szép szűzanya szobrot találunk, virágokkal borítva, majd a kolostor templomába bejutva imádkozhatunk a kapucinusok patrónusának, a Divina Pastorának szobra előtt. A kis Jézust karjaiban tartó, mosolygó szűzanyát

három bárány veszi közre. Így jutottunk el Escalante kis település főterére, amit kedves, virágdíszített, fatornácos, egyemeletes házak vesznek körbe. Itt található a városháza, ahol az útlevelünkbe megkapjuk az elmaradhatatlan zarándok pecsétet. A fiatalember igen kedves, készséges, minden elérhetőséget és információt megad, ha a későbbiekben hozzájuk akarnánk fordulni. A városkán keresztül jutva Noában, az egyik legkedvesebb éjszakai pihenőnkbe kísért el két helyi járőröző asszony, akik a segítségünkre siettek, amikor a templom mellett nem tudtuk, hogyan tovább. A Convento Santa Maria della Mercedes kolostorba. Sor Maria tüzetesen szemrevételezte a zarándok útleveleinket, majd az igazoló Compostellát, nehogy arra méltatlan egyéneknek nyújtson a kolostor éjszakai szállást.

mosolygó kis indiai Sor Josefina tört angolsággal tolmácsolt közöttünk. Noha igen nehezen nyertünk bebocsátást, játszom a szavakkal itt Noában, amikor teljes mértékben megnyugodott, hogy megbízhat bennünk, attól kezdve maximálisan elkényeztettek az ott tartózkodásunk néhány órája alatt. Az általuk készített kalácsot szolgálták fel a szobánkban, langyos tej kíséretében. A szeretetükkel vettek körbe bennünket, gyorsan fényképeket is készítettem mindannyiunkról a kerti szép szűzanya szobornál. A templomban az apácáktól rácsokkal elkülönítve imádkozhattunk a skapulárét tartó névadó szűzanya és a kis Jézus szobra előtt. Hazajöve igyekeztem szerény ajándékkal megköszönni a kedvességüket. Röviddel később én is felvettem a skapulárét. Másnap reggel az ottani éghajlatra jellemző, megszokott, hideg, szitáló esőben folytatjuk a zarándoklatunkat Santander irányába. Valahol útunkba esik az Iglesia San Pedro templom a magas, időtálló vastag falaival. Milyen szép! Santander, ó, Santander! A tengermenti kavalkád a vitorlázni tanuló kisgyerekek vidám, fehér csónakjaival, és felettük a sűrű, sötét, gomolygó felhőkkel. Nagyon vidám a kikötői élet, les fel hullámzik a ráérő tömeg, nagyon szép a kikötői épület.

zarándokszállásunk? Az valójában párját ritkítja. Igen, ilyen, mint Dom Pepe, az egész zarándoklaton nem volt. Mikor végre megérkezett, hogy kinyissa a szállást és minket bebocsásson, majd vendégül lásson, az felejthetetlen. A kedves vidámsága az előre haladott kora ellenére magával ragadó. Végül még sikerült kiudvarolnunk tőle két szép trikót, amelyet a Camino de Santiago 2002-es nemzetközi vendéglátós, azaz Hospitaleros találkozóra készítettek. Örök darab, Dórival boldogan viseljük, bárhol megjelenünk benne. Itt a szálláson gyönyörködhetünk az üzemeltető tulajdonos 8, azaz 8 komposztellájában, tehát addig 8 alkalommal tette meg a kaminót. Azóta, ki tudja, már nagyon megéheztünk, tea helyett leveskockából főzött levest iszunk, és a konyhában, akik összegyűltünk, kedélyesen pikniket varázsolunk, amit remek hangulatban közösen fogyasztunk el. Egy kedves lányra emlékszem, aki az öccsével tette meg az északi zarándoklatot. Nem lehet a nap nagy részét a négy fal között tölteni, irány a szabadba. Igaz ugyan, hogy ha már itt vagyunk, a lexikon szerint el kellene mennünk a várostól délnyugatra lévő világhírű Altamira barlangba, hogy megtekintsük a Magdaléni kori ősember rajzait, de sajnos ez nem áll módunkban. Így csak Santander belvárosában teszünk felfedező utat. Fenn a város tetején találunk rá Cantabria parlamentjére. Az egy emeletes, árkádos, szép épület igen méltóság teljes. Az éghajlati különbségre jellemző, hogy egész zarándok utunk során és itt még augusztus 2-án is látunk virágzó bodzabokrot, ami nálunk odahaza júniusban szinte elvirágzik. Két héttel ezelőtt a magas hegyek között is volt még virágzó bodza. Innen leereszkedünk ismét a tenger mellé, ahol egy érdekes kiállítás mutatja be az újkor legújabb technikai felfedezéseit. Amíg bent megcsodáljuk a bemutatott tárgyakat és emlékeket, kinn a sűrű felhőkből gyors zápor zúdul alá, ami elől sokan hozzánk menekülnek be. Nemrég itthon énekeltem, ó, milyen régen énekeltem!

és eszembe jut a szantanderi kiállítás. Az én drága katónénimtől hallottam legutóbb, amíg még élt a drága, hogy ez az ének akkor született, amikor a modern világ legmodernebb hajója, a Titanic, a felavatást követően az óceán fenekén landolt. Az új hajóra hatalmas betűkkel volt felfestve: No God, nincs Isten. Tudomásom szerint ezt a katasztrófát filmesítették meg a legtöbbször, de arról nincs tudomásom, hogy ezt a tényt, az Isten tagadást bárki is kidomborította volna. A büszke emberiség. Nekünk nem kell Isten, jó nekünk így nélküle is, hiszen mi magunk vagyunk már az Istenek. Mennyire szegény, eltévelyedett volt már akkor is a világ, hogy ilyen tévvágányra kanyarodott, ami pusztulásba, romlásba döntötte annyiak életét. Meg kellene már fújni a harsonákat, hogy végre felébredjen és megtérjen az emberiség, mert így vészes gyorsasággal a vesztébe rohan. Vak, vagy a homokba dugja a fejét, aki nem veszi észre, vagy nem akarja felismerni a sorozatos természeti katasztrófák figyelmeztetéseit.

erre figyelmeztet a szűzanya is már oly régóta, minden jelenése során, hogy az emberiség térjen meg, ismerje fel gyarlóságát és kicsinységét, fogadja el Isten létezését. Ezek a figyelmeztetések hajtanak minket is, hogy elzarándokoljunk a legutóbbi lényeges jelenések színhelyére, Garabandalba, abba a kis, magas hegyek közötti, eldugott faluba, ahova csak egy út vezet befelé és vissza, és ahol a 60-as években a szűzanya 4 leánykának sorozatban megjelent, és rajtuk keresztül hívta fel a világ figyelmét a megtérésre, a bűnbánatra és az oltári szentségre. Istenem, adj időt, légy türelmes velünk. Amen.

Az elmúlt percekben Vécsey Anna Mária Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották. A napló következő részlete két hét múlva hangzik el.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm az Inter Alma Caritas 15. évfolyamának immár 633. adásában a hallgatókat először műsorunk tartalmáról. A katolikus tábori püspökség, valamint a honvédség híreiből válogatok.
1: Az éjszaka elég hideg volt. Felváltva tevékenykedtünk az őrségben. Én a reggelest vállaltam el. Amikor jön fel a nap, akkor van a leghidegebb. A kisalegységvezetői tanfolyam sikeres vizsgám után a Békés Csabán kihelyezett alapaltiszti tanfolyamon fogok részt venni, majd később hivatásos vagy szerződéses állományba szeretnék kerülni.
0: Megszólal a mai műsorban Nagy Ferenc Endre tábori lelkész, a hivatásról, a lelkész hivatásról van majd.
2: Ha rászorulnak, akkor akár mélyebb dolgokról is tudjunk beszélgetni, vagy pedig ugye, hogyha eljutnak odáig, hogy szentségeket szeretnének kérni, akár egy gyóntatás, áldoztatás, vagy egy keresztelés, elmaradt ugye szentségeknek a pótlása a saját részükre, vagy családtagjaik részére, akkor ezt is ugye meg tudjuk tartani, vagy beszélni velük.
0: És folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
3: A protestáns testvérek is kérték áldásomat, és nem egyszer maradék erejükkel kezet akartak csókolni, amikor homlokokra keresztet rajzoltam. Megint az a jelenet volt, amelyet többször megtapasztaltam, hogy a halál előtt mindig kiviláglik az a mondás, hogy anima naturaliter Christiana, vagyis a lélek természeténél fogva kell.

0: Nagy Ferenc Endre százados tábori lelkészt hallják. Egy korábban rögzített felvételen a lelkész hivatásról beszél. A százados a Magyar Honvédség egészségügyi központ tábori lelkésze. Gyergyó Szent Miklóson született itt, folytatta középiskolai tanulmányait. A teológiát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szegedi Hittudományi Karán tanulta 1998 és 2004 között, de tanult Jeruzsálemben is 2007-től 2011-ig. Pappá szentelése Csíksomlyon volt 2006. február 4-én. Tábori lelkészi szolgálatát 2016. május 7-én kezdte meg Budapesten.
1: Nagyja, és te hogyan éled meg ennek a kettősségét? Katona is egyben az ember, másrészt pedig ugye lelkész is, és így szolgálja a Jóistent, illetve az embertársait.
2: Mindkét állapot, mindkét szolgálat, ugye nem véletlenül szolgálatnak mondjuk, valóban a szolgálatról szól. A katonák is Isten gyermekei, az Anyaszentegyháznak a tagjai, így bár speciális a mi szolgálatunk, a mi hivatásunk, de mégiscsak Istennek, az ő ügyének, az ő egyházának a szolgálatáról van szó, és egyfajta gazdagság is a mi életünkben. Nem mondanám azt, hogy nehezebb más fajta szolgálat, mint egy hagyományos lelkipásztori szolgálat, a maga különbözőségeivel, adományaival, lehetne ezt néha nehézségnek is mondani, de azért megvan ennek a szépsége is.
1: Úgy gondolom, hogy a te szolgálati helyedet illetően más lehet a katona lelkész társaidhoz képest, mert hiszen a Honvéd Kórház révén egy kiszolgáltatott helyzetben lévő, elesett állapotban lévő emberek között kell szolgálatot teljesíteni. Számomra ez nehéznek tűnik, különlegesnek tűnik.
2: Inkább összetettebbnek mondanám. Ugye a Honvéd Kórháznál szolgálok, amely szintén egy sokrétű intézmény, tehát itt nem csak az úgynevezett régi nevén Honvéd Kórház intézményéről van szó, hanem ugye ennek megvoltak a telephelyei, bár ugye ez most átalakult az utóbbi időben. Elsősorban a dolgozókért vagyunk mi, tehát akik a dolgozók, ugye a honvéd, tehát a honvédségnek a tagjai, akár katonai, honvédelmi alkalmazottak, de persze nem kizárva a betegek szolgálatát is, így bármikor hívnak, igyekszünk elmenni a betegekhez is egy kis beszélgetésre, vagy elmegyek egy szentség kiszolgáltatására. Tehát ilyen kettős ez a szolgálat, egyrészt a dolgozókat, másrészt pedig a betegeket is igyekszünk szolgálni.
1: Lelkésztársakkal és több tábori lelkésszel beszéltem, akkor említette, igen, hogyha problémák, ha gondok vannak, ha lelki támasz kell a honvédségben, akkor megkeresnek benneteket, ti is éberen ott vagytok közöttük. Hogyan értelmezzük a te szolgálatodat?
2: Minden tábori lelkésznek, így nekem is elsősorban ugye a lelki szolgálat a mi feladatunk. Tehát bár ugye katonák vagyunk, de azért nem vagyunk mégsem mi annyira vérbeli katonák, mint mondjuk a tűzszerészek, vagy a ugye harcoló alakulatoknál szolgáló katonák. Tehát a mi feladatunk az ő lelki ellátásuk, és ebbe elsősorban a szentségeknek a kiszolgáltatása, hiszen azt csak mi tudjuk megtenni. De persze ez azt is jelenti, hogy jelen vagyunk közöttük, velük vagyunk akár egy kiképzésen, akár egy misszióban, vagy akár ugye a különféle helyeken, alakulatoknál. Tehát, hogy ott vagyunk, hogy megszólíthatók vagyunk, hogy beszélgetünk velük, érdeklődünk irántuk, és így igyekszünk kialakítani kapcsolatokat, tehát, hogy tudjanak bizalommal lenni irántunk, és ha rászorulnak, akkor akár mélyebb dolgokról is tudjunk beszélgetni, vagy pedig ugye, hogyha eljutnak odáig, hogy szentségeket szeretnének kérni, akár egy gyóntatás, áldoztatás, vagy egy keresztelés, elmaradt ugye szentségeknek a pótlása, a saját részükre, vagy családtagjaik részére, akkor ezt is ugye meg tudjuk tartani, vagy beszélni velük. Ez persze a mi hivatásunkra nézve is ugye ez egy megerősítő, mert akkor csúnyán kifejezve meg tudjuk tapasztalni, meg érezni, hogy igenis szükség van ránk a mi szolgálatunkra, és nem haszontalan a mi itt létünk még akkor sem, hogyha mondjuk statisztikailag nem tudunk olyan nagy számokat kimutatni vagy produkálni.
1: Igen, úgy tudom egyébként, hogy az intézményben egy kápolna is ki lett alakítva, ahol tudtok szentmisét tartani. Jól tudom, vagy jól emlékezem?
2: Igen, általában mindenütt van, ha nem is kápolna, de egy olyan helyszín, ahol azért tudjuk tartani a miséket. Hát szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt a Honvéd Kórházban van egy kis kápolnánk is, az Isten Irgalmasság kápolnája. Ez bár ugye annak idején ökumenikus kápolnaként indult, úgy is lett fölavatva, megáldva, de hát nagyjából csak mi katolikusok használjuk. Nem túl nagy a kápolna, ezért amikor nagyobb esemény van, például adventi gyertyagyújtások, akkor bizony már kevésnek is bizonyul, ezért a mellette lévő nagyobb termet kérjük el a vezetőségtől, és hát azt is ilyenkor hál' Istennek meg tudjuk tölteni, és szépen végezni a szertartásokat.
0: A katolikus tábori püspökség hírei között olvashatunk arról, hogy haditanácsra emlékeztek Sukoron. A Honvédség és Társadalombaráti Kör székesfehérvári szervezete, valamint a sukorói önkormányzat. Immár 28. alkalommal rendezték meg a sukorói református templomban az 1848. szeptember 28-án megtartott haditanácsra való megemlékezést, olvasom a tábori püspökség honlapján. Az eseményen részt vett Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, Mészáros László dandártábornok, protestáns tábori püspök, és Takács Tamás ezredes, a katolikus tábori lelkészi kar vezetője. De vendég volt Böjte Csaba ferences rendi szerzetes. De itt olvasható arról is, hogy a történelmi magyar családok örökségének megőrzéséről és továbbadásának felelősségéről beszéltek a történelmi magyar családok emléknapján, szeptember 25-én pénteken Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Áhítatott mondott az eseményen Vodics Péter, hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika zászlóaljának tábori lelkésze. Az eseményen ökumenikus istentiszteletet is tartottak, ezen Szűcs Balázs református lelkész, Tisza Attila baptista lelkész és Vadis Péter hadnagy tábori lelkész szolgált. Tisza Attila a 90. Zsoltárt idézve Isten jó indulatának és akaratának fontosságáról beszélt, míg Szűcs Balázs a Lukács evangélium 7. fejezetéből idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy a múltat nem lehet elfelejteni, de mindig van lehetőség a tovább lépésre. Olvasom a püspökség honlapján. Vadis Péter áhítatában Pál apostol Filippiekhez írt levelét idézve hangsúlyozta, a mások iránti figyelem nem csak keresztény, hanem általános emberi kötelesség. A tábori lelkész kiemelte, ne keresse senki a maga javát, hanem a másét is. Vadis Péter szerint ez a gondolat arra int, hogy időről időre vizsgáljuk meg, nem csupán önmagunkkal vagyunk elfoglalva. Úgy fogalmazott, valamennyien kapunk értékeket a családunktól, és erre az örökségre joggal tekintetünk büszkeséggel, ám keresztény szempontból a legfontosabb kérdés az, mit kezdünk a kapott adottságokkal, és mit tudunk belőle továbbadni másoknak. További híreket, információkat olvashatnak a püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Ajánlom szíves figyelmükbe. A honvédelem.hu oldalon olvashatunk arról, hogy altisztképzés keretében tartottak imitált harci helyzetet. Erről bővebben azonban már a felvételen Susánszky Attila törzszászlós, vezénylőzászlóst, tanfolyamvezetőt hallják majd. De megszólal tovább az elhangzás sorrendjében Tóth Imre szakaszvezető, nyilvántartó, Kristóf Beatrix tartalékos őrmester, rajparancsnok.
3: Az alapszkenárióban ugye az történik, hogy Barna ország megtámadta Magyarországot egy hónappal ezelőtt. A kijelölt alkalmi kötelék, ami jelenleg a kisalegység vezető tanfolyam, áttelepült Dósz Sándor falvára egy úgynevezett felkészülési körletben, annak érdekében, hogy a későbbiekben meghatározott műveleti területen képes legyen önálló járőrtevékenység végrehajtására. A menetalakzatokat kéz- és karjeleket gyakorolják, illetve sajátítják el, valamint a veszélyes terepszakaszok leküzdése, ilyen a vonalas veszélyes terepszakasz, illetve a nyílt terepszakasz leküzdése. Aki sikeresen teljesíti a kísérletségvezető tanfolyamot, ő tovább fog menni a kihelyezett alapharctiszti felkészítésre.
4: Az elmúlt hetekben vettünk részt tantermi foglalkozáson, illetve terepfoglalkozásokon is. Ebbe bele tartozik ugye a tereptam. Az volt a feladat, hogy megkaptunk egy térképet, kaptunk hozzá koordinátákat, azimutmenetet kellett végrehajtani, meg kellett találni a pontokat, mindezt térképpel, tájolóval. Nekünk kellett ezeket a térképre felszerkeszteni, megcsinálni a vázlatot és megtalálni a pontokat. Újra felelevenednek azok, amik régen az alakulatnál voltak, de rengeteg újat is tanultam. A vezetői feladatokat azt még el kell sajátítani, nyilván ezért vagyunk itt.
5: Az eddigi hetekben tereptanon vettünk részt, a fegyverekkel ismerkedtünk meg, fegyver szétösszeszerelés, lövészeten is voltunk, most pedig a különböző menetalakzatokkal ismerkedtünk meg. Az előző éjjel kint aludtunk, az éjszaka elég hideg volt. Felváltva tevékenykedtünk az őrségben, én a reggelest vállaltam el. Amikor jön fel a nap, akkor van a leghidegebb. A kisalegységvezetői tanfolyam sikeres vizsgám után a Békés Csabán kihelyezett alapaltiszti tanfolyamon fogok részt venni, majd később hivatásos vagy szerződéses állományba szeretnék kerülni.
0: Honvédségi híreket hallottak, a Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételeiből válogattam. További tudósításokat, híreket, összeállításokat tekinthetnek, nézhetnek meg a honvédelem.hu oldalon, amelyet ajánlok szíves figyelmükbe. Nádasi Alfonz tábori lelkész gondolatai következnek, a Hadi naplóját olvassuk adásról adásra. Bőzsöny Ferencet hallják.
6: Március 19-e. 6-kor keltettem magamat, frissen ugrottam ki, mert tudom, ha maradok, újra elalszom. Ma 5 misét mondtam, elnomó vonattörzs, itthon kórházvonat, volinkai híradószázad. Ez utóbbi a 6 test közvetlen. Éppen ebédeltünk, bejön egy főhadnagy, és jelentkezik az alezredesnél. Ez megpróbált velem mindig gunyolódni, amíg nyíltan meg nem szégyenítettem a többiek előtt. Attól kezdve viszont Ádáz ellenségem volt, és mindenki előtte a hadbíróságot emlegette velem kapcsolatosan, hogy majd elintézi az én civil gondolkodásmódomat. Megkérdezi, hogy itt van-e Nádasi Alfonz, tábori lelkész úr. Mondja, hogy ő is bencés diák, és hallott rólam. Kéri, hogy misézzem nekik, mert azonnal tovább kell menniük. Ők is aknaszedők, és most életveszélyes feladatot kaptak. 6 hete nem voltak szentmisén, szeretnének gyónni, áldozni. Már megszoktam a Szentlélek sugallatát. Ezúttal is letettem a kést és a villát, és mondtam, gyertek. Hoztam a kegyszereket, és miséztem nekik. Hiszen halálveszélyben vannak, új parancsot kaptak a partizánok ellen, ezért általános feloldozást is adtam nekik. Előkészítettem őket azzal, hogy aki hisz, és fölkelti a tökéletes bánatot ezzel a szívből jövő mondattal, Jézusom, nagyon hiszek benned, és nagyon szeretlek, azt feloldozom. Valamennyien megáldoztak, általános feloldozást adtam nekik. Valamennyien mély meghatódottsággal megáldoztak. A protestáns testvéreink is meghallgatták a misét. Az egyik megkérdezte, hogy nekik is érvényes-e a feloldozás. Azt feleltem, hogy az irgalmas Isten egész bizonyosan éppen úgy meghallgatja rájuk vonatkozóan is az imámat. Néhány nap múlva visszakerültek. 2 hősi halottak lettek. A vonaton az történt velem, ami még soha. olyan sokan áldoztak, hogy elfogyott az oltári szentség. A súlyos sebesültek könyörögtek, hogy áldoztassa meg őket, miután minden vagonban a mise előtt általános feloldozást adtam, mintha érezték volna, hogy már útközben sokan meghalnak közülük. A protestáns testvérek is kérték áldásomat, és nem egyszer maradék erejükkel kezet akartak csókolni, amikor homlokokra keresztet rajzoltam. Megint az a jelenet volt, amelyet többször megtapasztaltam, hogy a halál előtt mindig kiviláglik az a mondás, hogy anima naturaliter Christiana, vagyis a lélek természeténél fogva a keresztény. Visszamentem abba a kocsiba, ahol a hevenyészet oltár volt, és egyéb részek elhagyásával felajánlottam, átváltoztattam és áldoztattam. Egyik valamikori tanárom említette annak idején az ilyen esetet, ez egyik órán. Sohasem gondoltam, hogy vala ez velem is megtörténhet, de hálás vagyok, mert sok bajtárs lélekben megnyugodva várta a halált. Ma éreztem először, hogy fáradt vagyok, de nem baj. Az erős összpontosítást bírom, ha fáraszt is, de hála Istennek örömmel hívnak az alakulatok. Csak ez a tegnap este ne ismétlődnék meg, ezért korán lefekszem.
0: Köszönöm a figyelmüket az Interarma Caritas 15. évfolyamának 633. adásával jelentkeztem. Műsorunk ismétlésben a Mária Rádióban elhangzik majd szombaton délután, valamint hétfőn éjszaka. Friss tartalommal egy hét múlva szerdán jelentkezünk. Akkor is várom Önöket a készülékek elé. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Amen.
6: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Október 12-e. Az egyház a család szolgálatában. Korunkban a család is áldozatul esett a társadalom, a kultúra és egyéb intézmények széleskörű, mély és gyors átalakulásának. Talán még inkább, mint azok. Sok család mégis úgy él ebben a helyzetben, hogy hű marad azokhoz az értékekhez, amelyek a család intézményének alapját képezik. Más családok bizonytalanná és zavartá válnak, amikor kötelességeikkel szembesülnek, vagy éppen kételjeik vannak, netán tudatlanok afelől, mi a házasság és a családi élet végső jelentése és igazsága. Megint más családokat különböző igazságtalan helyzetek akadályoznak meg abban, hogy alapvető jogaikat gyakorolják. Az egyház nagy szükségét érzi annak, hogy az evangéliumot hirdesse, vagyis a jó hírt mindenkinek, megkülönböztetés nélkül. Különösen pedig azoknak, akik késztetést éreznek a házasságra, és készülnek rá, és minden házastársnak és szülőnek a világon. Az egyház mélyen meg van győződve arról, hogy csak az evangélium elfogadásán keresztül teljesülhetnek azok a remények, amelyeket az ember úgy jogosan táplál a házassággal és a családdal kapcsolatban. A házasságot és a családot Isten hozta létre a teremtéskor. Belső elrendelésük, hogy Krisztusban nyerjék el a beteljesülésüket. Szükségük van az ő kegyelmére, hogy a bűn által ejtett sebek begyógyuljanak és visszatérhessenek saját elvükhöz, vagyis Isten elrendelésének eredeti teljes tudatosságához és nélkülözhetetlen beteljesítéséhez. Ez egy történelmi pillanat, amikor a család ellen számos erő irányul, amelyik le akarja rombolni, vagy legalábbis eltorzítani. Az egyház tisztában van azzal, hogy a társadalom és a saját jóléte és egészséges működése is mélyen összefonódik a családok épségével és zavartalan működésével. Épp ezért az egyház másoknál élesebben érzékeli, hogy neki küldetése van. Isten tervét kell megismertetnie mindenkivel a családról és a házasságról, hogy újból életre kelthesse ezt a két intézményt, biztosítsa az emberi és a keresztény haladást. Így járul hozzá az egyház a társadalomnak és Isten népének a megújításához.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai általános kihallgatás már hamarabb megkezdte a Szent Atya Szent Péter téren, ahol Leó pápa találkozik a világ minden tájáról érkezett zarándokokkal, hívekkel. A Szent Atya olasz nyelvű beszédében folytatja a mai katekézis sorozatát. A elmékedésének a témája folytatódik a Gaudium et Spes Constitutio alapján, és ahogyan a háttérben hallják a szentírási olvasmányt, amit alapul kiválasztott a Szent Atya, az Máté evangéliumából, az 5. fejezet 13-16-os vers sorai, majd mindjárt azt felolvassuk, és miután a Szent Atya több nyelven összefoglalja a katekézisét, külön köszönti majd a jelenlévő zarándokokat, híveket, és az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Természetesen minden nyelven felkérik a Szent Atyát, hogy majd az audiencia végén apostoli áldását adja, azt természetesen nem fogom én majd fordítani. Nézzük meg akkor a szentírási olvasmány. Máté 5. fejezet 13-16-os vers sorai. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel